érdekes, mi a különlegessége? Az, hogyha valaki ott kiabál, akkor utána az visszhangzik. Ez az echo. És a katekein, katekét, ugyanaz a görög szó van benne, az echo. A katekét az, aki visszhangozza az evangéliumot, amerre jár, ahol él, a gyerekek között az evangéliumot kell visszhangoznia. Csodálatos hivatás ez, Jézus tanítását visszhangozni. Gyakran hallunk a híradásokban arról, bár mostanában mióta többször előfordul ilyen eset, azóta a hírekben egyre kevesebb szer, de korábban gyakran lehetett hallani arról, hogy az embereknek egy új szervre, többnyire szívre van szüksége. És ilyenkor szívátültetést végeznek. Bizonyára a legritkább esetbe jut eszünkbe Ezekiel prófétának alig, hanem az egyik leghíresebb mondata, az, amelyik a konferenciánknak a mottója: új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek. Ezek a szavak elsősorban Izraelnek szólnak, akit az Úr kiválasztott egy feladatra, de Izrael nem tett eleget a megbízásnak. Ma viszont nekünk szólnak. E titokzatos és egyúttal reményteli szavak. Olyan feladatot kaptunk, amelyre saját erőnkből érezzük, nem vagyunk alkalmasak, mint ahogy Izrael sem volt alkalmas. Nekünk is új szívre, új lélekre van szükségünk. Ő azonban, aki meghívott és megbízott bennünket, kész arra is, hogy tegyen ezért, hogy új szívet és új lelket adjon nekünk. Ezekiel szerint valóságos szívát ültetést végez bennünk. Az érzéketlen kőszív helyett ad egy érző, másokért élő hússzívet, és kiárasztja ránk a lelkét, új lelket ad nekünk, a szent lelket, amelyben mindannyian Isten gyermekei lehetünk. Mert ahogy a földi életben a szüleinknek a génjeit örököljük, a húsát, a testét, a testből van az örökségünk, a genetikánk, Isten fiai lélekből születnek újjá, mert Isten lélek. Azonnal a pünkösdi lélek fuvallatát érezzük, és eszünkbe jut mindaz, amit, amikor teológiát tanultunk, akkor a szentségtanban volt róla szó, amelyet a pap minden alkalommal, amikor Jézus szíve szentmisét végez, a prefációban imádkozza: Jézus átvert oldalából jöttek létre a szentségek. Jézus szívéből jöttek létre a szentségek. Szent Pál apostol az efezusiaknak írt levelében szinte misztikus szavakkal írja le azt a belső változást, amely az emberben végbe megy akkor, amikor új szívet és új lelket kap az Istentől. Azt írja: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék a szívetekben, gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével. Pál apostol azt állítja tehát, hogy Isten mélységeit nem ismerhetjük meg csupán könyvekből és teológiai tanulmányokból, hanem csak úgy, ha mi magunk is benső emberré válunk, ha Krisztus lakik a szívünkben, ha gyökeret verünk és alapot vetünk a szeretetben. Csak a kegyelem segítségével, a szív húrján, a szeretet hullámhosszán juthatunk el Isten mélységeinek ilyen fokú megismerésére, és úgy, ha magunk is gyakran elmélkedünk Jézus életéről, arról, hogy mennyit szenvedett értünk, hogy bennünket kiszabadítson a szolgaságból, hogy ezáltal

igének a szíve, ezért Isten minden szeretetét magában foglalja. Éppen ezért Jézus szíve tiszteletünkben valamiképpen megtalálható az egész kereszténység megvallása. Jézus ugyanis az egyetlen közvetítő Isten és ember között, Isten szívéhez csak Jézus szíve által juthatunk el, ahogy ő maga is tanította, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem jut az atyához, csak általam. Gondoljunk csak bele, hogy mi mindenre képes az emberi szív, hogyha Jézus szívére hangolódik, ha teljesen átadja magát Istennek. Mi mindenre képes értünk Jézus szíve. Nem volt életének egyetlen mozzanata sem, amely ne a mi üdvösségünket szolgálta volna. Testének nem volt egyetlen porcikája sem, amely ne az irántunk táplált szeretete miatt szenvedett volna. Nem volt egyetlen csepp vére sem, amelyet nem miattunk ontott volna ki. Elfogadott minden fájdalmat és szenvedést a mi üdvösségünkért. És amikor ebbe úgy belegondolunk, akkor belénk nyilal az a csodálatos, boldogító, örömet adó felismerés, hogy Isten szeret engem. Ha ennyi mindenre képes volt, értem, akkor ez azt jelenti, hogy az Isten személy szerint engem is szeret. És ez vigasztalással, örömmel tölt el bennünket. De ugyanakkor kell, hogy ennek valamiképpen a gyakorlati következményei is megmutatkozzanak az életünkben. A szeretettel szemben nem lehetünk közömbösek. Mi úgy döntöttünk, hogy nem utasítjuk vissza, hanem viszont szeretettel válaszolunk rá. És nap mint nap az imádságban, a jó cselekedetekben, a liturgiában megerősítjük ezt a hozzávaló tartozásunkat. Ki tudná teljes mélységében megérteni Jézus jóságát, aki meghívott minket, hogy megossza velünk életét és barátságát. Olyan élet és barátság ez, amelyet még a halál sem tud elszakítani. Amikor Jézus feláldozta magát értünk, az egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát, amelyből azonnal víz és vér folyt ki. Ez a minden feszületen tátongó seb arra a végtelen szeretetre emlékeztet bennünket, amelyet Jézus táplál irántunk, mivel saját akaratából adta magát értünk egészen utolsó csepp véréig. Aranyszájú Szent János elmélkedik erről a Jézus oldalából kifolyó vízről és vérről, és misztikus magyarázatot ad neki. Az első a víz, a keresztség. A második a vér, az eukarisztia szimbóluma. A keresztség és az eukarisztia. Víz és vér. Ebből a lándzsával átvert szívből jöttek létre a szentségek, belőle született maga az egyház. A Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében, vagyis a keresztség és az eukarisztia által. Mint ahogy mi is, a keresztség által születtünk újjá, és lettünk Isten gyermekei. És az eukarisztia az, amelyik állandóan életben tartja, táplálja bennünk ezt az Isten gyermekséget, hogy mi hozzá tartozunk. Aranyszájú Szent János ihletett szavai szerint Krisztus oldalából jön létre az egyház, ugyanúgy, miként Ádám oldalából teremtette Isten Évát. Azért a régi atyák, a patrisztikus atyák, hogy milyen mélységben tudták átelmélkedni a Szentírást és a régi történeteket, és alkalmazni az Ószövetség történeteit az Új Szövetségre, felfedezték az előképeket, és azt, hogy mindez, amit az Ószövetségben találunk, az az Új Szövetségben kiteljesedik. És az Új Szövetség megmagyarázza, igazi értelmet ad régi történeteknek. Hát most az, hogy Ádám oldalából teremtette az Isten Évát, hát ma ez azért
nem túl sokat

0: mond a mai embernek. De azért, hogy milyen misztikus lelki magyarázatot lehet adni neki, ez viszont erőforrás, bátorítás lehet mindenkinek. A szív a szeretet központja. Szívünk az, ami megdobban, felújjong, sűrűbben ver, repes, vagy éppen megszakad a szeretettől. És képesek vagyunk arra is, hogy valakinek a nyomorát látva megessék rajta a szívünk. Minden embernek szüksége van rá, nélküle nem lehet teljes emberi életet élni. A szeretet azonban nem maradhat csupán fellángolás vagy érzelem, hanem meg kell mutatkoznia a jó akaratban, áldozatkészségben, önzetlenségben, mert nincsen szeretet szenvedés nélkül. Valahogy a szeretet és a szenvedés kéz a kézben járnak. Ahogy Jézus szerető szívét a katona lándzsája döfte át, úgy mindenki, aki igazán szeret, megtapasztalja, hogy a szeretet mértékét éppen az érte vállalt áldozat nagysága szabja meg. Valaki minél inkább szeret, annál nagyobb áldozatra képes a szeretetért. Jézus mutatta meg ennek a mértékét. Amikor azt mondta, és ezt tette, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint amikor a saját életét adja oda a barátaiért. Ez a legnagyobb. Kedves katekéták, mindig nagy öröm számomra, amikor olyan munkatársaimmal találkozom, akik az élet különféle területein segítőim, az egyház életének legkülönfélébb területein. Tudják, hogy vannak iskoláink nagy számban, amikor 2000 pedagógusunkkal, vagy mindenki nem jön el, 1800 pedagógusunkkal, amikor találkozunk évről évre, az egy kiemelkedő esemény az egyházmegye életében. Bizonyos értelemben az, hogy most itt vannak legnagyobb számban a katekétáink, a hitoktatóink, ez talán még nagyobb, ha egyáltalán szabad ilyen összehasonlítást végezni. Hát azért az iskoláink is fontosak, nem is akarjuk kijátszani a két szektor egymással szemben. De akkor, hogyha a hitoktatóinkra mégis úgy tekintek, mint közvetlen munkatársaimra, mint akik visszhangozzák Jézus evangéliumát és tanítását, akkor ezen bizonyára a kémia tanárok nem fognak majd megsértődni. Tudom, hogy mekkora áldozatot követel önöktől, tőletek, maguktól Krisztus követségében járni. Nem mindig egyszerű. Köszönöm, hogy velem együtt így éreznek. És köszönöm azt, hogy most a tekintetekből, a jelenlétből, egyáltalán, hogy elfogadták a meghívásomat, ez sugárzik felém, hogy átérezhetem azt, hogy nem vagyok egyedül. Az az érzés, amely azóta is az emlékeimben ott vibrál, és gyakran eszembe jut, amikor 16. Benedek pápára gondolok, aki az első pápai beszédében, amikor a beiktatási beszédében volt, akkor úgy kezdte az elmélkedését, a hosszú prédikációját, érdemes, mindenkinek ajánlom elolvasni, Magyar Kuríron könnyű megtalálni 16. Benedek pápa beiktatási beszéde. A minden szentek litániájával kezdi, arról elmélkedik. Mert hogy a minden szentek azok velünk élnek. Az egyház szentjei velünk élnek. Ugyanis az az érzés kerítette hatalmába, amikor meghalt II. János Pál pápa, hogy itt hagyott bennünket. Magunkra hagyott minket. Évtizedekig ő vezette a földi egyházat, és akkor most hirtelen nincsen. És akkor ez a magányosság érzése uralkodott el rajta, különösen akkor, amikor megválasztották pápává. Azt érezte egy pillanatra bizonyára, hogy egyedül van, mert pápa csak egy van. És akkor egyszer csak eszébe jutott az, de hát itt vannak a szentek, meg itt vannak a munkatársak, meg itt van az egész egyház, hogy nem vagyok egyedül. És amikor arra gondolok, hogy ha valaki kézbe veszi a katolikus egyház katekizmusát, vagy az egyházi törvénykönyvet, hát ott le van írva, hogy a püspöknek milyen kötelmei, milyen kötelezettségei vannak, Ha az ember ezeket úgy végig elmélkedi, hát akkor nincs kedve éjszaka aludni, mert akkor azt mondja, hogy Uram Isten, hát mennyi mindent nem tettem meg, mennyi feladatom van, és hát ebbe bele lehet pusztulni. De amikor arra gondolok, hogy mennyi nagyszerű munkatársam van, akik visszhangozzák az evangélium tanítását, akkor átmelegszik a szívem, és akkor tudok én is úgy tenni, mint a nagy szíri bíboros, aki majdnem ő lett a 1978-as konklávén a pápa, legalábbis akik tudni vélik, hogy zajlanak a konklávék, azok azt mondják, hogy két nagy jelölt volt, és mivel egyik se jött be, hát így akkor harmadiknak megtalálták a Wojtyla bíborost. Nos, az egyik ilyen jelölt, nagy jelölt a szíri bíboros volt, a genovai bíboros. Nekem Genovában több barátom van, akik hát ismerték őt, és akkor elmeséltek egy ilyen történetet róla, hogy egyszer elment hozzá egy idős atya a szíri bíboroshoz, akinek hát volt egy kis plébániája, és rengeteg nagy gondja a kis plébániával. És elmondta a bíborosnak, hogy hát ő neki annyi gondja van, egész egyszerűen, hát ő nem tud nyugodtan aludni, mert mindig ott vibrál benne, hogy mennyi probléma, amit meg kell oldani. Hát ő nem is tudja, hogy a bíboros úr egyáltalán, hát hogy képes arra, hogy elaludjon, amikor ennyi feladata van a nagy genovai egyházmegyével, meg még a világegyházban is feladatai vannak, mint bíborosnak. Hát hogy lehet ezt tenni? Akkor mesélik a bíboros, azt mondta neki, hát azt mondja, tudja, amikor én este elvégzem az esti imáimat, lelkiismeretvizsgálatot tartok, amikor mindent, már úgy lezárom a napot, hát akkor úgy kiteszem a kezemet, és akkor így belerakom az összes gondomat. A nap minden gondját így a két tenyerembe, jó nehéz. Fölemelem, így csinálok-e, hogy összeteszem a kezemet, és megyek aludni. Ezzel jelezve, hogy mindezt rábízza az Úristenre. Na hát én is így vagyok, amikor a munkatársaimra gondolok, az érseki hivatalban a munkatársaimra, akik hát néha egy nappallá téve dolgoznak. Mostanában előfordul, és amiatt van lelkiismeret furdalásom, hogy reggel 8-tól néha este 7-ig előfordul, mert olyan sűrű időszakokat élünk, hogy addig dolgozunk. Amiatt van egy kis lelkiismeret furdalásom, hogy hát otthon várják őket, de hát azzal vigasztalom őket, hogy nem tart ez örökké. Vannak kampányidőszakok, amikor mindenkinek többet kell dolgozni, és hát akkor még mindig nem vagyunk ott, mint az egyszeri munkaadó, aki azt mondta az alkalmazottainak, tessék többet dolgozni, többet, többet. Hát mondja, főnök, hát ennél többet nem lehet dolgozni. Dehogy nem. De azt mondja, értse meg, hát napi 24 órát dolgozunk. Hát ennél többet nem lehet. Keljenek egy órával korábban. Püspök atya is utalt arra, hogy ugye hogy nem vagyunk egyedül, hogy az emmauszi tanítványok átélték azt az örömet, hogy az Úr melléjük szegődött. És hányszor tapasztalhatjuk meg mi is azt a legváratlanabb pillanatokban, hogy az Úr mellénk szegődik, hogy küld nekünk valakit, küld egy vigaszt, küld egy fénysugarat, egy reménysugarat, akkor, amikor már úgy vagyunk, mint Ady Endre, hogy amikor a lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Mindannyiunknak vannak ilyen csodálatos Isten élményei, amelyekből érdemes úgy tartalékolni, meg megjegyezni ezeket. Mert lehetnek olyan időszakaink, amikor az Úristen, mintha fukarkodna az ilyen vigasztalásokból, akkor jó visszagondolni arra, hogy hát ő azért szeret engem, hányszor küldött nagy vigasztalásokat nekem.
1: Kedves hallgatóink, Ternyák Csaba egri érseket hallották.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: Karitász percek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat! Két témával foglalkozunk mai műsorunkban. A tavaszabb veteményezés időszaka. A Karitász évek óta öngondoskodásra hívja a rászoruló családokat. Erről kérdeztük Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyház megyei Karitász igazgatóját.
5: Az AMIF-val szeretnék kezdeni. Ez a menekült, ugye, migrációs és integrációs alap, amint ezt talán tudjuk, az Európai Európai Bizottságnak köszönhetően és az Európai Uniónak köszönhetően vannak olyan mechanizmusok, amelyek segítségével különböző pénzügyi alapokhoz tudnak hozzáférni olyan civil szervezetek, akik támogatni tudják az integrációját különböző menekülteknek. Nos, rendelkezésemre álló adatok alapján, de egyébként elképzelhető, hogy annak függvény, hogy honnan nézzük ezeket az adatokat, picit eltérhetnek, de lényeg a lényeg, hogy Lengyelország közel 283 millió eurót költött, míg Magyarország 72,1 millió eurót költött ezekre a célokra. Ezek az allokációk, ezek a kiutalások, ezek azon alapulnak, hogy milyen számban érkeztek menekültek az adott országba, és hogy az Európai Bizottság az megpróbálja az alapokat megfelelő módon arányosítani és elosztani, ezért ugye ennyit kapott Lengyelország, illetve Magyarország, 283 és 72,1 milliót. Nézzük, hogy kik is azok, akik Lengyelországban ezeket a pénzügyi alapokat kezelik. Minden országban eltérnek ezek a szervezetek, de Lengyelországban ez a belügyminisztérium, illetve a közigazgatásügyi minisztérium Lengyelországban, illetve a családügyi minisztérium és a munkaügyi és szociálpolitikai minisztérium is részt vesz benne, de egyébként a belügyminisztérium azért vesz részt ebben, hiszen nagyon fontosak a biztonsági szempontok is, tehát ugye nyilvánvalóan ennek a minisztériumnak van lehetőség arra, hogy a közbiztonságra is odafigyeljen. Egyébként nagyon fontos, hogy ugye a családügyi minisztérium az, amely elsősorban ezeknek a pénzügyi alapoknak a szétosztásáért felelős, és ugye nyilvánvalóan itt leginkább az integráció az, ami a középpontba kerül. Általánosságban, amit elmondhatunk, az AMIF alapoknak nagyon hálásak vagyunk, hiszen ezek nagyon fontosak Lengyelországban és számos egyéb országban is, hiszen ugye, hogyha ebből a szempontból vizsgáljuk a kérdést, gyakorlatilag el tudtunk kezdeni létrehozni egy olyan szerkezetet, egy olyan struktúrát, amiben szisztematikus módon tudtuk megvalósítani, tudtuk átgondolni, hogyan is segítsünk a migránsoknak általában, és ugye a menekülteknek, és ugye el tudtuk azon is gondolkodni, kik azok, akik belekerülhetnek a pénzügyi alapok támogatottjainak körébe. Tehát az adminisztratív eljárások javítása nagyon fontos volt, ez magában foglalta például a határőrség kapacitásának növelését, illetve fontos volt, hogy az eljárásban részem intézmények hogyan működjenek, biztosítva a hatékonyságot. Tehát olyan rendszerek működnek nálunk Lengyelországban, amelyek próbálnak gyakorlatilag a különböző integrációs központokat is üzemeltetni. Az, ezek a külföldi integrációs központok nyilvánvalóan az integrációért felelnek, és az első naptól fogva, ahogy átlépik a határt ezek az emberek, tehát ezeket az embereket regisztráljuk, és onnantól kezdve gyakorlatilag próbáljuk felmérni, milyen igényeik vannak, miért érkeztek Lengyelországra, és hogyan tudunk segíteni nekik, hogyan tudjuk támogatni őket. Ez a gondolat, ez egyébként már az előző perspektívában, hogy az elméleti modellben is megjelent már, és most már ugye nyilvánvalóan a családügyi minisztérium, családügyi és szociális minisztérium, ugye gyakorlatilag 49 városban próbálja megvalósítani ezeket a központokat, annak érdekében, hogy ezek a központok egyébként lehetőség szerint ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtsák a menekültek és a migránsok számára. Nos, Lengyelország egy integrációs stratégiát is megpróbál megvalósítani, illetve egy interkulturális párbeszédet. A stratégia kiemelten fontos, hiszen vannak különböző politikai kérdések, ugye a lakosságnak a polarizációja, hogyan érdemes őket megközelíteni. Ugye fontos az embereknek ugye érezzék azt, hogy vajon jó szívvel látják őket vagy sem, tehát itt mindenképpen fontos egyfajta stratégia kidolgozása és végrehajtása. És hát nyilvánvalóan a migránsok, illetve a menekültek sokszor úgy érezhetik, hogy picit a fejük fölött zajlanak a párbeszédek, de ugye itt fontos megérteni őket, fontos bevonni őket, és egyébként ezek a külföldi integrációs központokat már évekkel ezelőtt meg kellett volna nyitni, de gyakorlatilag azért most már azért örülhetünk annak, hogy már 20-valahány központunk van, 27 van a 49-ből. Nos, ugye nagyon fontos, hogy a reintegráció megtörténjen, tehát hogyha aki szeretne, az vissza tudjon térni az otthonába, ugye ezt is mindenféleképpen támogatjuk, és nyilvánvalóan ugye fontos a határőröknek a professzionális támogatása is. Tehát azt gondolom, hogy hatalmas munkát végeztek a Lengyelországban a civil szervezetek ebben a témában, mert folyamatosan gyakorlatilag elsősorban az emberek tiszteletben tartását helyeztük első helyre, és nem a folyamatokat. Tehát gyakorlatilag nagyon fontos az, hogy amikor például a határőrök esetleg elkapják a határátlépőket, akkor is fontos, hogy ezeket az embereket tiszteletben tartsák, és ne ellenkező módon kezeljék őket. Éppen ezért fontos a határőrség professzionális kiképzése annak érdekében, hogy tényleg egyrészt hatékonyan tudjanak fellépni, másrészt viszont tényleg tiszteletben tartsák az embereket. A cél ugye 49 központ létrehozása, 49 integrációs központ létrehozása volt. Ugye különböző szolgáltatásokat szeretnénk így nyújtani, vannak alapvető igények természetesen, de utána az integráció az elsődleges cél. Itt ugye fontosak a lengyel nyelvtanfolyamok, hiszen ez ad lehetőséget az embereknek arra, hogy gyorsabban tudjanak kilépni a munkaerőpiacra, és azért, hogy tudjanak alkalmazkodni a lengyel iskolarendszerhez. Nos, az ukránok, akik Lengyelországba érkeztek, azoknak picit könnyebb egyébként megtanulni a nyelvet, hiszen gyakorlatilag már a kezdet-kezdetén is azért egészen jól megértjük egymást, és tudunk beszélni egymással, de nyilvánvalóan utána azért vannak azért nagyobb kihívások, tehát például, amikor Magyarországra vagy Németországba érkeznek ezek a menekültek, akkor ott ugye nagyon jelentős nyelvi különbségek vannak, hogy sokkal nehezebb a nyelvi integráció, nyelvi beilleszkedés. Úgyhogy tehát gyakorlatilag a nyelvtanfolyamok voltak ugye mindenképpen az elsődlegesek, ugye nyelvi korlátokat át lehessen törni. Aztán utána fontos volt, hogy információs tanácsadó pontok létrehozása, jogi segítségnyújtás, foglalkoztatás és legális tartózkodásnak a megoldása, szociális munkások és szakértői tanácsadás, beilleszkedés és orientációs tanfolyamok, gyermekek pszichológiai ellátása, családon belüli erőszak és emberkereskedelem megelőzése. Tehát korábbi tapasztalatok alapján határoztuk meg ezeket a szolgáltatásokat, hogy ezekkel kell kezdeni. Tehát nyilvánvalóan ez nem az összes szolgáltatás, de azt gondoltuk, hogy ugye az AMIF 2021-2027-es programja keretében ezek a legfontosabbak, amelyeket meg kell valósítani, de nyilvánvalóan számos egyéb szolgáltatások is megjelentek. Ilyen volt például, amit szeretném megvalósítani, az az, hogy a családokat hogyan lehet felkészíteni, és az ukrán menekülteket hogyan lehet felkészíteni arra, hogy mi fog történni akkor, amikor befejeződik a háború, és ott lehetnek például férjek, testvérek, egyéb rokonok, akik esetleg akarnak hozzájuk csatlakozni. Nyilvánvalóan ez is egy kiemelten fontos kérdés lehet egyébként az emberek számára a szociális szempontból, hiszen a veteránok azok nagyon sok stresszt fognak magukkal hozni, különböző problémák jelenhetnek meg náluk, akár pszichés problémák, és ez bizony nagyon komoly kockázati tényező lehet például ahhoz, hogy utána későbbiekben függőség problémáik legyenek. Tehát nyilvánvalóan erre is fel kell készülni, és fel kell készíteni az anyákat, testvéreket, feleségeket, hogy hogyan fogadják ezeket a családtagokat, akik majd a háborúba visszatérnek. Lengyelországban egyébként erre lehetőség van, ez egy olyan program, amit egyébként az idei évben indítottunk el, hogy támogassuk ilyen szempontból is a családokat. Az együttműködésünknek köszönhetően, ugye, mint Katya Balázs-zsal folytatunk, azt tapasztaljuk, hogy minden munkában, ahol együttműködtünk, folyamatosan egyre tapasztaltabbak lettünk, egyre biztosabbak vagyunk abban, hogyan kell dolgozni, és így egyre jobban azt látjuk, hogy valóban egyre pontosabban tudjuk támogatni azokat, akik a segítségünkre szorulnak. Tehát egyre inkább meg tudjuk válaszolni az igényeiket. A környezeti változások vannak, és nagyon sok minden változik, és hogyan lehet adaptálni ehhez a programunkat, hogyan lehet a munkánkat ezekhez a változásokhoz igazítani. Ez egy olyan nagyon fontos kihívás, amivel az ilyen hosszú projektekben mindig találkozunk, hiszen ez is egy 3 éves projekt, amiről beszélünk. Ugyanis vannak olyan erőfeszítések, amelyeknek nem ugyanolyan a hatása most, mint az elején volt természetesen. Éppen ezért ez a nehézsége a hosszú távú projekteknek. Azonban ugye különböző szervezetekkel, civil szervezetekkel együtt dolgozunk, és ők például rugalmasabbak és könnyebben tudnak alkalmazkodni, és hogy éppen ezért merül fel mindig az, hogy mit változtassunk, hogyan javítsunk. Lengyelországban, a Caritasnál vannak ugye különböző menekült támogató központok, és ezeknek megvan a rendszere arra, hogy heti szinten hogyan tudnak információt cserélni. Folyamatosan munkacsoportokban kommunikálunk egymással, vannak koordinátorok, akik mindig egyeztetnek, elmondják, hogy éppen milyen kihívásokkal szembesülnek. Ez egy olyan dolog, ami kiemelten fontos, mert amikor megosztjuk egymással, más partnerekkel az információkat, akkor megértjük azt, hogy az adott pillanatban milyen igények merülnek fel, és ilyenkor megpróbálunk megfelelő alapokat előteremteni az új igények megválaszolására. Lengyelországban azt tapasztaljuk, hogy például a pszichológiai támogatás rengeteget változott, pontosan azért, mert a háború elején de kevesebb ember érdekelt ez a fajta szolgáltatás, ez a fajta támogatás, tehát nagyon kevesek jelentkeztek, de most már gyakorlatilag vége láthatatlan sorok állnak a pszichológusoknál, Tehát ez például egy olyan tevékenység, amiben mindenképpen foglalkozni kell. Tehát éppen ezért például itt meg kellett változtatnunk a központok struktúráját, és azt, hogy hogyan is dolgozunk a menekültekkel, a menedékesekkel. Tehát a pszichológiai támogatás most már az egyik kulcsfontosságú eleme a támogatásnak, mert a menekült társadalom egyébként most már egyre nyitottabb erre támogatásra a kezdetén. Azt tapasztaltuk, hogy talán a kulturális különbségek miatt is, vagy azért, mert ugye a pszichológiai támogatás máshogy valósult meg Ukrajnában, nem tudom. De lényeg az, hogy most már sokkal többen nyitottak arra, hogy megkapják ezt a támogatást, megosztják a tapasztalataikat, és elmondják, hogy ez valóban segít nekik, és így egyre többen érdeklődnek ezen szolgáltatás iránt, és próbálnak pszichológiai támogatást kapni. A másik dolog az oktatás, a gyermekek oktatása, ami kiemelten fontos. Azt látjuk, hogy az is rengeteget változott. Nyilván változott, hogy a családoknak a stratégiája, és a kezdetén a háború elején mindenki abban gondolkodott, hogy hát 2 hét, 1 hónap múlva, vagy 3 hónap múlva majd haza tudnak térni, aztán 6 hónap múlva már azt gondolták, hogy hát akkor talán 1 évig maradniuk kell, és most a 4. évében jár a háború, és nyilvánvalóan együtt nőnek föl most már a gyerekeik más oktatási rendszerekben tanuló gyerekekkel, tehát ugye éppen ezért most egyfajta duális rendszert dolgoztunk ki számukra, duális oktatási rendszert, tehát egyrészt megtartjuk az ukrán rendszert, és emellett megpróbáljuk bevezetni őket, és megpróbáljuk követni, vagy megpróbáljuk követni nyilván a magyar, lengyel, stb. Rendszereket. Ez egy óriási kihívás, és tehát változott az ukrán menekült hozzáállása e tekintetben. És itt egyébként ugye folyamatos igényfelmérésre volt szükség, mindig elemeztük azt, hogy éppen mondjuk 4 hónap, 6 hónap, stb. Után milyen szolgáltatásokra van szükség, melyek azok a szolgáltatások, amelyeket valóban kihasználnak. Ez egyébként csak egy rész, ez a mi tapasztalatunk, de ami a munkacsoportokat illeti, ezeket a saját szervezetünkön kívül is létrehoztak ilyeneket, és ezek azért vannak jelen, mert azt tapasztaltuk, hogy igenis vannak más szervezetek, akik különböző megközelítéseket alkalmaznak a támogatás megvalósítása érdekében, és azt tapasztaltuk, hogy ugye jönnek a különböző változások, amelyekhez hozzá kell igazítani a munkánkat, és ezért fontos ez a munkacsoport. És ugye a másik kérdés az, hogy milyen finanszírozási lehetőségek érhetők el. Ugye nyilván van az országnak van stratégiai terve, amely egyébként még az AMIF kezdete előtt fogalmazódott meg, és nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy lehet felhasználni ezeket a finanszírozási lehetőségeket olyan projektekre, amelyek nem feltétlenül illeszkednek hivatalosan a keretekbe. Tehát például a Caritas számára és a Vöröskereszt számára a jogi támogatás az kiemelten fontos, és ugye fontos, hogy az emberek hallathassák a hangjukat. Persze nyilván minden egyes országnak megvannak a maga módszerei arra, hogy hogyan tudnak együttműködni a kormánnyal, és nem minden kormány nyitott arra, hogy meghallgassa a civil szervezeteket, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez megtörténjen, hiszen így tudjuk befolyásolni a munkájukat és a saját munkánkat is, és így tudjuk elérni azt, hogy tényleg minél hathatósabb segítséget tudjunk nyújtani.
3: A katolikus Caritas egész évben segít a rászoruló embereken, de tavasszal az egyik legörömtelibb program számunkra az öngondoskodó háztartásoknak a vetőmag programja, amely 2012-ben indult el arra az útra, hogy szeretnénk támogatni és segíteni a rászorulókat olyan formában, hogy ők tegyenek valamit az öngondoskodás felé. Tehát immáron 6. esztendeje minden évben meghirdeti Magyarországon a katolikus Caritas azoknak a családoknak, akik rászorulók, és rendelkeznek kerttel, földterülettel, hogy szívesen segítünk nekik abban, hogyha megművelik a kertet, akkor mi adunk hozzá vetőmagot. 20 féle konyhakerti növényt tartalmaznak az idei vetőmag csomagok, és emellé mi itt az Egri Főegyházmegyében még adunk vetőburgonyát, és majd, ha eljön a nyárnak a kezdete, és elérkezik a palántázásnak az ideje, akkor még palántával is fogjuk jutalmazni azokat, akik az öngondoskodás felé ilyen nagy lépést tettek. Az a tapasztalatunk erről a programról, hogy évek alatt gyakorlatilag megsokszorozódott azon családoknak a száma, akik bekapcsolódnak a Caritasnak ebbe a programjába. 254 településen osztunk vetőmagot, közel 4000 családnak, és ezeknek a vetőmagoknak az összértéke az 11 millió forint értékű. Vannak olyan családjaink, akik visszatérő vendégeink, és vannak olyan családok, akik pedig idén először kapcsolódnak be a Caritasnak ebbe a vetőmag program akciójába. Több dolgot tapasztaltunk, először is azt, hogy ennek a programnak a szerkezete miatt gyümölcsöző és jónak mondható a program végrehajtása. a mi számításaink szerint egy olyan 95%-ban teljesítik azok, akik vállalják a kerteknek a megművelését, és el is végzik a feladataikat. Ez annak köszönhető, hogy ellenőrizzük magát a programot. Tehát először a Caritas kér valamit, tehát amikor valaki jelentkezik, hogy ő szeretne bekapcsolódni ebbe a programba, mi szívesen és örömmel veszünk minden jelentkezést, de megkérjük, hogy az elhatározását nyomatékosítsa, ami annyit jelent, hogy kezdje el a kertjét előkészíteni. Tehát aki a kertjét fölássa, elkészíti a vetőágyásokat, ott már nem fog az a kísértés megjelenni, hogy a Caritastól kapott vetőmag csomagot esetleg eladja, vagy más dologra fordítja, mint amiről esetleg nagyon sokan panaszkodnak és hallanak az ilyen segélyprogramok alkalmával. Többen megjegyezték, hogy számukra azért gyümölcsöző ez a program, mert a Caritas segítségével felfedezték azt, hogy ha a kertjüket megművelik, és mennél jobban, nagyobb munkával végzik a növényeknek a gondozását, a növények ezt nagyon szépen meghálálják, hiszen egyre nagyobb termés lesz. Több család, akik már évek óta visszatérőek ebben a programban, például már saját pénztárcájukban is takarékoskodnak, és még a Caritastól kapott vetőmagokkal még kiegészítik azt, amit ők félretettek, és saját maguk is vásárolnak. Igazából azt hiszem, hogy a Caritasnak ez az egyik legszimpatikusabb programja, hiszen az öngondoskodás felé, az önfenntartás felé próbálja a Caritas segíteni a magyar családokat.
6: Farkas Tamás. Mi kapcsolatban voltunk ugye a Caritasszal. Hát annyi volt az egész, hogy jöttünk megújítani a papírt, amit hivatalos papírt, és szólt a Kriszta, hogy van ez a vetőmag program, és jelezte, hogy akkor mi kapunk. Nagyon megörültünk neki, mert sokat számít. Ugye 4 gyerek mellett 3, 8, 10, 14 évesek, úgyhogy a legkisebbre azért van gond, mert kicsi, a nagyjal azért, mert nagy, de viszont így legalább a kertben is egy kicsit le tudjuk őket foglalni ezzel, hogy ösztönözzük őket arra, hogy most is, amit kaptunk magot, azt szétválogattuk, hogy ez a tied, elülteted, és akkor ami lesz belőle, azt megesszük. És ez sokat számít, mint anyagilag, ugye, mert ugye nem mindegy, hogy megvesszük a boltba sokszor nem olcsón, vagy kimegyünk és kihúzzuk a földből a répát, vagy leszedjük a borsót.
7: 4 gyermekes családapaként mi a tapasztalata a házi munkába, a kert körüli tevékenységbe, mennyire nehéz a gyerekeket bevonni? Látjuk azt manapság, hogy nagyon nehéz a gyerekek ingerküszöbét bármivel átlépni, pláne hogyha valami, lehet, hogy nagyon sarkosan fogalmazok, hogyha valamilyen hasznos tevékenységbe kell őket bevonni. A legtöbb gyereket ma leköti az internet, vagy az okos kütyük. Az ön gyerekeit mennyire nehéz bevonni a házi munkába?
6: Be lehet őket vonni könnyen, mert szófogadóak, nem arról van szó, hogy nem csinálja. Esetleg, hogyha fáradtak, akkor egy kis hiszti van, hogy most nem akarom csinálni, de igazából ösztönözve vannak, hogy ha ezt megcsinálod, akkor ezt az X dolgot, egy kis gyomlálást, vagy valamit, akkor ő azt megcsinálja, nem arról van szó. Szerintem ők látják azt, amit én is, meg a feleségem is csinálunk, úgymond nap, mint nap, mert már tavaly is csináltuk a kertet, és nem kis kert, sok munka van vele, és sokszor van, hogy oda jön például a lány, és akkor a feleségemnek a kezéből elveszi a szerszámot. Igaz, hogy csak 10 éves, lehet, hogy nem tudja úgy megcsinálni, de oda jön, kivette a kezéből a szerszámot, és megcsinálja. Ez ugyanaz igaz a fiamra is például, hogy apa, mit segítsek, mit csináljunk, menjünk a kertbe. Úgyhogy az, hogy az interneten, telefonon lógnak, az nálunk nem jellemző. Persze, hogyha tehetik, akkor megcsinálják, meg hogyha mennyi játszál, akkor elmegy és játszik, és akkor vagy a telefon nyomkodja, vagy a tévét nézi, vagy nem tanul. Nem az, hogy most mobil, internet, meg ezek a dolgok, hogy lefoglalják őket, mert lefoglalja, de hogyha van más teendője, akkor megcsinálja ház körül munkát, bármit.
7: Térjünk vissza egy picit ide a Caritas tevékenységére. Említette azt, hogy önök is kapcsolatban állnak a Pétervásárai Caritasszal. Miben tudnak önöknek segíteni, vagy miben tudtak az elmúlt időszakban?
6: Nagyon sok mindenben segítenek, mert ugye lehet náluk ugye a ruhát, amit adnak, azt hiszem, hogy 2 havonta. Minden főre a családban egy komplett garnitúra ruhát adnak, ugye ez is sokat számít, pláne 4 gyerek mellett. Plusz mi tavaly szerencsések voltunk, mert kaptunk támogatást erre a lakásfelújítás belső munkákra, festék, glett anyag, homok, ilyesmi, és mi ezt megkaptuk, és meg is csináltuk, mert ugye kőműves a szakmám is, nem volt nehéz megcsinálni, de közösen megcsináltuk, és abban is a gyerekek is segítettek otthon is, mindenki, úgyhogy nagyon sokban segítenek ilyen téren.
7: Lakatosné Bozó Edit. Több éve bekapcsolódott már a Katolikus Karitász öngondoskodó háztartások nevet viselő programjába. Honnét hallott legelőször erről a lehetőségről, és az elmúlt években mi volt a tapasztalata, mennyiben jelentette ez önnek és a családjának segítséget?
8: Karitászon keresztül hallottunk erről a programról, onnan szóltak, hogy van egy ilyen lehetőség, és hogyha szeretnénk, akkor szívesen adnak. Mivel mi műveljük a kertet, így örömmel vettük, hogy kapunk veteménymagot. Lényegében pénz megtakarítás az egész. Többet tudunk a gyerekekre fordítani ezáltal, mert ugye nem kell veteménymagra kiadni a pénzt, nem kell zöldséget venni. Megoldjuk a télire való savanyúságot, befőtteket a gyümölcsökből is. Ugye uborka, paprika, az mindig terem annyi a kertbe, amennyit el tudunk rakni.
7: Egyedül szoktam művelni a kertet, vagy így családdal, gyerekekkel?
8: Nem egyedül, a párommal és a gyerekekkel, úgyhogy közös munka. Kénytelenek belekapcsolódni.
7: Azért látjuk
8: mint
7: azt...
8: Mint a többi fiatal, szerintem rájuk ragadt azt, hogy azért a kertben nem szívesen megyünk ki, de szüretelni, igen, azt szeretnek.
7: Nyilván főleg a fiatalabb generációra, 10 évesek, 20 évesekre jellemző azt, hogy internet, tévé, telefon leköti minden idejüket, amit hagynak nekik a szülők. Mivel lehetne rávenni a fiatalabb generációt, hiszen annyira értékes ez a dolog, hogyha valaki saját magának termelheti meg a kertben. Egyrészt van kertje, van rá lehetősége, hogy megtermelje a mindennapi betevőt, meg nem mindegy az, hogy mennyire vegyszerezett élelmiszer kerül az asztalra. Mivel lehetne rávenni véleménye szerint a gyerekeket, hogy lássák meg ezt az értéket?
8: Hát ez nagyon nehéz, ugye nagyon nagy a kihívás. Látja a többi gyerektől, hogy nem csinálnak semmit szinte, csak hazamegy, és akkor vagy a telefon, vagy az internet előtt üldögél. Talán azzal, hogy látja a különbséget a boltba vett élelmiszer és a kertbe szedett élelmiszer között. Tapasztalja ízben. Mert ugye az ő is tudja, hogy amit tavasszal esetleg megveszünk a zöldségesbe, és amit már nyáron a kertből le tud szedni, annak teljesen más az íze. Talán ez az, ami ösztönzi őket mégiscsak, hogy kijöjjönek és segítsenek. Aki nem művel otthon kertet, azt viszont nem tudom, hogy mivel lehetne ott a fiatalokat ösztönözni. Csak a szülő tud rájuk hatni.
4: A hazai aktualitások után most a lengyel menekültügyi migrációs és integrációs alaptevékenységével ismerkedünk meg. Mihail Kozsinovszki Karitász munkatárs előadását Benei Alexandra tolmácsolásában hallják.
5: Az AMIF-val szeretnék kezdeni. Ez a menekültügyi migrációs és integrációs alap, amint azt talán tudjuk, az Európai Bizottságnak köszönhetően és az Európai Uniónak köszönhetően vannak olyan mechanizmusok, amelyek segítségével különböző pénzügyi alapokhoz tudnak hozzáférni olyan civil szervezetek, akik támogatni tudják az integrációját különböző menekülteknek. Nos, rendelkezésemre álló adatok alapján, de egyébként elképzelhető, hogy annak függvény, hogy honnan nézzük ezeket az adatokat, picit eltérhetnek, de lényeg a lényeg, hogy Lengyelország közel 283 millió eurót költött, míg Magyarország 72,1 millió eurót költött ezekre a célokra. Ezek az allokációk, ezek a kiutalások, ezek azon alapulnak, hogy milyen számban érkeztek, menekültek az adott országba, és hogy az Európai Bizottság az megpróbálja az alapokat megfelelő módon arányosítani és elosztani, ezért ugye ennyit kapott Lengyelország, illetve Magyarország, ugye 283 és 72,1 milliót. Nézzük, hogy kik is azok, akik Lengyelországban ezeket a pénzügyi alapokat kezelik. Minden országban eltérnek ezek a szervezetek, de Lengyelországban ez a belügyminisztérium, illetve a közigazgatásügyi minisztérium Lengyelországban, illetve a családügyi minisztérium és a munkaügyi és szociálpolitikai minisztérium is részt vesz benne, de egyébként a belügyminisztérium azért vesz részt ebben, hiszen nagyon fontosak a biztonsági szempontok is. Tehát ugye nyilvánvalóan ennek a minisztériumnak van lehetőség arra, hogy a közbiztonságra is odafigyeljen. Egyébként nagyon fontos, hogy ugye a családügyi minisztérium az, amely elsősorban ezeknek a pénzügyi alapoknak a szétosztásáért felelős, és ugye nyilvánvalóan itt leginkább az integráció az, ami a középpontba kerül. Általánosságban, amit elmondhatunk, az AMIF alapoknak nagyon hálásak vagyunk, hiszen ezek nagyon fontosak Lengyelországban és számos egyéb országban is, hiszen ugye, hogyha ebből a szempontból vizsgáljuk a kérdést, gyakorlatilag el tudtunk kezdeni létrehozni egy olyan szerkezetet, egy olyan struktúrát, amiben szisztematikus módon tudtuk megvalósítani, tudtuk átgondolni, hogyan is segítsünk a migránsoknak általában, és ugye a menekülteknek, és ugye el tudtuk azon is gondolkodni, kik azok, akik belekerülhetnek a pénzügyi alapok támogatottjainak körébe. Tehát az administratív eljárások javítása nagyon fontos volt, ez magába foglalta például a határőrség kapacitásának növelését, illetve fontos volt, hogy az eljárásban részvevő intézmények hogyan működjenek, biztosítva a hatékonyságot. Tehát olyan rendszerek működnek nálunk Lengyelországban, amelyek próbálnak gyakorlatilag a különböző integrációs központokat is üzemeltetni. Ezek a külföldi integrációs központok nyilvánvalóan az integrációért felelnek, és az első naptól fogva, ahogy átlépik a határt ezek az emberek, tehát ezeket az embereket regisztráljuk, és onnantól kezdve gyakorlatilag próbáljuk felmérni, milyen igényeik vannak, miért érkeztek Lengyelországra, és hogyan tudunk segíteni nekik, hogyan tudjuk támogatni őket. Ez a gondolat, ez egyébként már az előző perspektívában, hogy az elméleti modellben is megjelent már, és most már ugye nyilvánvalóan a családügyi minisztérium, a családügyi és szociális minisztérium, ugye gyakorlatilag 49 városban próbálja megvalósítani ezeket a központokat, annak érdekében, hogy ezek a központok egyébként lehetőség szerint ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtsák a menekültek és a migránsok számára. Nos, Lengyelország ugye integrációs stratégiát is megpróbál megvalósítani, illetve egy interkulturális párbeszédet. A stratégia kiemelten fontos, hiszen vannak különböző politikai kérdések, ugye a lakosságnak a polarizációja, hogyan érdemes őket megközelíteni. Ugye fontos az embereknek, hogy érezzék azt, hogy vajon jó szívvel látják őket vagy sem, tehát itt mindenképpen fontos egyfajta stratégia kidolgozása és végrehajtása. És hát nyilvánvalóan a migránsok, illetve a menekültek sokszor úgy érezhetik, hogy picit a fejük fölött zajlanak a párbeszédek, de ugye itt fontos megérteni őket, fontos bevonni őket, és egyébként ezek a külföldi integrációs központokat már évekkel ezelőtt meg kellett volna nyitni, de gyakorlatilag azért most már azért örülhetünk annak, hogy már 20-valahány központunk van, 27 van a 49-ből. Nos, ugye nagyon fontos, hogy a reintegráció megtörténjen, tehát hogyha aki szeretne, az vissza tudjon térni az otthonába, ugye ezt is mindenféleképpen támogatjuk, és nyilvánvalóan ugye fontos a határőröknek a professzionális támogatása is. Tehát azt gondolom, hogy hatalmas munkát végeztek a Lengyelországban a civil szervezetek ebben a témában, mert folyamatosan gyakorlatilag elsősorban az emberek tiszteletben tartását helyeztük első helyre, és nem a folyamatokat. Tehát gyakorlatilag nagyon fontos az, hogy amikor például a határőrök esetleg elkapják a határátlépőket, akkor is fontos, hogy ezeket az embereket tiszteletben tartsák, és ne ellenkező módon kezeljék őket. Éppen ezért fontos a határőrség professzionális kiképzése, annak érdekében, hogy tényleg egyrészt hatékonyan tudjanak fellépni, másrészt viszont tényleg tiszteletben tartsák az embereket. A cél ugye 49 központ létrehozása, 49 integrációs központ létrehozása volt, ugye különböző szolgáltatásokat szeretnénk itt nyújtani, vannak alapvető igények természetesen, de utána az integráció az elsődleges cél. Itt ugye fontosak a lengyel nyelvtanfolyamok, hiszen ez ad lehetőséget az embereknek arra, hogy gyorsabban tudjanak kilépni a munkaerőpiacra, és azért, hogy tudjanak alkalmazkodni a lengyel iskolarendszerhez. Nos, az ukránok, akik Lengyelországba érkeztek, azoknak picit könnyebb egyébként megtanulni a nyelvet, hiszen gyakorlatilag már a kezdet-kezdetén is azért egészen jól megértjük egymást, és tudunk beszélni egymással, de nyilvánvalóan utána azért vannak azért nagyobb kihívások, tehát például, amikor Magyarországra vagy Németországba érkeznek ezek a menekültek, akkor ott ugye nagyon jelentős nyelvi különbségek vannak, hogy sokkal nehezebb a nyelvi integráció, nyelvi beilleszkedés. Úgyhogy tehát gyakorlatilag a nyelvtanfolyamok voltak ugye mindenképpen az elsődlegesek, ugye nyelvi korlátokat át lehessen törni. Aztán utána ugye fontos volt, hogy információs tanácsadó pontok létrehozása, jogi segítségnyújtás, foglalkoztatás és legális tartózkodásnak a megoldása, szociális munkások és szakértői tanácsadás, beilleszkedés és orientációs tanfolyamok, gyermekek pszichológiai ellátása, családon belüli erőszak és emberkereskedelem megelőzése. Tehát korábbi tapasztalatok alapján határoztuk meg ezeket a szolgáltatásokat, hogy ezekkel kell kezdeni. Tehát nyilván majd ez nem az összes szolgáltatás, de azt gondoltuk, hogy ugye az AMIF 2021-2027-es programja keretében ezek a legfontosabbak, amelyeket meg kell valósítani, de nyilvánvalóan számos egyéb szolgáltatások is megjelentek. Ilyen volt például, amit szeretném megvalósítani, az az, hogy a családokat hogyan lehet felkészíteni, és az ukrán menekülteket hogyan lehet felkészíteni arra, hogy mi fog történni akkor, amikor befejeződik a háború, és ilyen ott lehetnek például férjek, testvérek, egyéb rokonok, akik esetleg akarnak hozzájuk csatlakozni. Nyilvánvalóan ez is egy kiemelten fontos kérdés lehet egyébként az emberek számára a szociális szempontból, hiszen a veteránok azok nagyon sok stresszt fognak magukkal hozni, különböző problémák jelenhetnek meg náluk, akár pszichés problémák, és ez bizony nagyon komoly kockázati tényező lehet például ahhoz, hogy utána későbbiekben függőség problémáik legyenek. Tehát nyilvánvalóan erre is fel kell készülni, és fel kell készíteni az anyákat, testvéreket, feleségeket, hogy hogyan fogadják ezeket a családtagokat, akik majd a háborúba visszatérnek. Lengyelországban egyébként erre lehetőség van, ez egy olyan program, amit egyébként az idei évben indítottunk el, hogy támogassuk ilyen szempontból is a családokat. Az együttműködésünknek köszönhetően, ugye, mint Katya Balázzsal folytatunk, azt tapasztaljuk, hogy minden munkában, ahol együttműködtünk, folyamatosan egyre tapasztaltabbak lettünk, egyre biztosabbak vagyunk abban, hogyan kell dolgozni, és így egyre jobban azt látjuk, hogy valóban egyre pontosabban tudjuk támogatni azokat, akik a segítségünkre szorulnak. Tehát egyre inkább meg tudjuk válaszolni az igényeiket. A környezeti változások vannak, és nagyon sok minden változik, és hogyan lehet adaptálni ehhez a programunkat, hogyan lehet a munkánkat ezekhez a változásokhoz igazítani. Ez egy olyan nagyon fontos kihívás, amivel az ilyen hosszú projektekben mindig találkozunk, hiszen ez is egy 3 éves projekt, amiről beszélünk. Ugyanis vannak olyan erőfeszítések, amelyeknek nem ugyanolyan a hatása most, mint az elején volt természetesen. Éppen ezért ez a nehézsége a hosszú távú projekteknek. Azonban ugye különböző szervezetekkel, civil szervezetekkel együtt dolgozunk, és ők például rugalmasabbak és könnyebben tudnak alkalmazkodni, és hogy éppen ezért merül fel mindig az, hogy mi változtassunk, hogyan javítsunk. Lengyelországban, a Caritasnál vannak ugye különböző menekült támogató központok, és ezeknek megvan a rendszere arra, hogy heti szinten hogyan tudnak információt cserélni. Folyamatosan munkacsoportokban kommunikálunk egymással, vannak koordinátorok, akik mindig egyeztetnek, elmondják, hogy éppen milyen kihívásokkal szembesülnek. Ez egy olyan dolog, ami kiemelten fontos, mert amikor megosztjuk egymással, más partnerekkel az információkat, akkor megértjük azt, hogy az adott pillanatban milyen igények merülnek fel, és ilyenkor ne próbálunk megfelelő alapokat előteremteni az új igények megválaszolására. Lengyelországban azt tapasztaljuk, hogy például a pszichológiai támogatás rengeteget változott, pontosan azért, mert a háború elején de kevesebb ember érdekelt ez a fajta szolgáltatás, ez a fajta támogatás, tehát nagyon kevesek jelentkeztek, de most már gyakorlatilag vége láthatatlan sorok állnak a pszichológusoknál. Tehát ez például egy olyan tevékenység, amiben mindenképpen foglalkozni kell. Tehát éppen ezért például itt meg kellett változtatnunk a központok struktúráját, és azt, hogy hogyan is dolgozunk a menekültekkel, a menedékesekkel. Tehát a pszichológiai támogatás most már az egyik kulcsfontosságú elem a támogatásnak, mert a menekült társadalom egyébként most már egyre nyitottabb erre a támogatásra kezdetén. Azt tapasztaltuk, hogy talán a kulturális különbségek miatt is, vagy azért, mert ugye a pszichológiai támogatás máshogy valósult meg Ukrajnában, nem tudom. De lényeg az, hogy most már sokkal többen nyitottak arra, hogy megkapják ezt a támogatást, megosztják a tapasztalataikat, és elmondják, hogy ez valóban segít nekik, és így egyre többen érdeklődnek ezen szolgáltatás iránt, és próbálnak pszichológiai támogatást kapni. A másik dolog az oktatás, a gyermekek oktatás, ami kiemelten fontos. Azt látjuk, hogy az is rengeteget változott. Nyilván változott, hogy a

0: legalább egy évig maradniuk kell, és most a negyedik évében jár a háború, és nyilvánvalóan együtt nőnek föl most már a gyerekeik más oktatási rendszerekben tanuló gyerekekkel, tehát ugye éppen ezért most egyfajta duális rendszert dolgoztunk ki számukra, duális oktatási rendszer, tehát egyrészt megtartjuk az ukrán rendszert, és emellett megpróbáljuk bevezetni őket, és megpróbáljuk követni, vagy megpróbáljuk követni nyilván a magyar, lengyel, stb. Rendszereket. Ez egy óriási kihívás, és változott az ukrán menekültek hozzáállása e tekintetben, és itt egyébként ugye folyamatos igényfelmérésre volt szükség, mindig elemeztük azt, hogy éppen mondjuk 4 hónap, 6 hónap, stb. Után milyen szolgáltatásokra van szükség, melyek azok a szolgáltatások, amelyeket valóban kihasználnak. Ez egyébként csak egy rész, ez a mi tapasztalatunk, de ami a munkacsoportokat illeti, ezeket a saját szervezetünkön kívül is létrehoztak ilyeneket, és ezek azért vannak jelen, mert azt tapasztaltuk, hogy igenis vannak más szervezetek, akik különböző megközelítéseket alkalmaznak a támogatás megvalósítása érdekében, és azt tapasztaltuk, hogy ugye jönnek a különböző változások, amelyeket hozzá kell igazítani a munkánkat, és ezért fontos ez a munkacsoport. És ugye a másik kérdés az, hogy milyen finanszírozási lehetőségek érhetők el. Ugye nyilvánvalóan az országnak van stratégiai terve, ami egyébként még az AMIP kezdete előtt fogalmazódott meg, és nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet felhasználni ezeket a finanszírozási lehetőségeket olyan projektekre, amelyek nem feltétlen illeszkednek hivatalosan a keretekbe. Tehát például a Caritas számára és a Vöröskereszt számára a jogi támogatás az kiemelten fontos, és ugye fontos, hogy az emberek hallathassák a hangjukat. Persze nyilván minden egyes országnak megvannak a maga módszerei arra, hogy hogyan tudnak együttműködni a kormánnyal, és nem minden kormány nyitott arra, hogy meghallgassa a civil szervezeteket, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez megtörténjen, hiszen így tudjuk befolyásolni a munkájukat és a saját munkánkat is, és így tudjuk elérni azt, hogy tényleg minél hathatósabb segítséget tudjunk nyújtani.
1: Kedves hallgatóink, a lengyel menekültügyi migrációs és integrációs alaptevékenységét ismerhettük meg.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Három óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Több mint 100 kis településen gyűjti vissza a rászoruló családoknak kölcsönzött elektromos fűtőtesteket a Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet 24 szociális naperőművének bevételeiből több mint 2000 rászoruló család összesen 162 millió forint értékű energiát kapott az áprilisban lezáruló fűtési idényben, hogy kölcsönzött fűtőpanelekkel fűthesse otthonát a legszegényebb településeken. Személyesen a fideszes frakcióvezetővel közölte Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, hogy mégsem veszi fel a parlamenti mandátumát. Helyét a volt drogügyi kormánybiztos Horváth László veszi át, közölte Gulyás Gergely. Újabb szakmai szervezetek csatlakoztak a filmreform kezdeményezéshez, amely a magyar film finanszírozás és filmgyártás megújítását célozza. A résztvevők egy közös javaslatcsomagon dolgoznak, amely a rövid és hosszú távú irányokat foglalja össze. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Zlati Róbert közölte, partnerként akarnak tárgyalni, olyan országot szeretnének, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték. Visszaállítja a szabad szülész-orvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedűs Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik majd be. Lemondott a Hunren tudományos tanácsadó testületi tagságáról Lovász László, értesült a HVG. A Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke közölte, a kutatási hálózat felső vezetői számos olyan kijelentést tettek, amelyekkel nem tud azonosulni. Ünnepi üléssel veszi kezdetét hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. amelyen sor kerül az intézmény új vezetőinek megválasztására, és Krasznahorkai László Nobel-díjas író köszöntésére is. Dávid szarvasborjak születtek a Miskolci állatkertben. Az apróságok áprilisban jöttek a világra, és napról napra aktívabbak, közölte az intézmény. Mint írták, a borjak egyre kevesebbet pihennek, és gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz is. A Dávid szarvas, más néven Milu, a 20. század elején vadon kihalt. Fennmaradásuk az állatkerteknek köszönhető. Hozzáfűzték, a különleges állat Magyarországon csak a Miskolci állatkertben látható. A magyarországi tudományos élet nagyszerű elismeréseként értékelte Tanács Zoltán, a Tisza kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere, hogy idén két új magyar taggal bővült az Amerikai Tudományos Akadémia, a világ egyik legtekintélyesebb tudományos testülete. Tanács Zoltán közösségi oldalán közzétett bejegyzésében utalt arra, hogy a közlemény szerint idén 120 új amerikai tagot, valamint 25 új külföldi tagot választottak meg, köztük Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikust és Szatmári Örs evolúcióbiológust. Végül a hétfői időjárásról. Változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél megélénkül, meg is erősödik északnyugaton. Hétfőn délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb északnyugati helyeken mérhetjük a legmagasabb értékeket. Híreinket hallották.
4: Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
5: Sziasztok!
6: Sziasztok!
4: Sziasztok!
7: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a 30. jubileumi Miskolci Egyetemi Karrierfest megnyitójára látogatunk. A Miskolci Egyetemen végzettek foglalkoztatásáért díjat a Fuchs ZRT vehette el, elismerve ezzel a vállalat kiemelkedő szerepét a fiatal tehetségek támogatásában és az innovatív partnerségben. Az április 22-i eseményen több mint 50 toborzó és vezető vállalat vett részt. Ott jártunk, és erre készült összeállításunkat hallhatjátok, majd a filmvilág friss híreivel jelentkezünk. Tartsatok velünk, érdemes!

0: A 30. jubileumi Karrier Fest megnyitójáról készült összeállításunk elején professzor dr. Horváth Zita, az egyetem rektora beszél.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a jubileumi, én már 30. éve megrendezésre kerülünk korábbi nevén állásbőrzén, újabb nevén Karrier Festen. Miért változott a neve, talán célszerű egy rövid utat erejéig megállni? Ez következik az egyik szlogenünkből, nem csak diplomát, hanem karrier is a hallgatóinknak, ahol egy egyetem nem fejvadász szék, de akkor tölti

0: Az elmúlt percekben professzor dr. Horváth Zitát, a Miskolci Egyetem rektorasszonyát hallottátok. Új mérföldkövéhez érkezett a Miskolci Egyetem és a FUG ZRT másfél évtizedes partnersége. Korszerűsítették azt a szakmai együttműködésükben működő anyagvizsgálati labort, amely a tudást, a mérnöki kiválóságot és az innováció iránti elkötelezettséget egyaránt képviseli. A megújult kutató műhely a képlékeny alakítási tanszék egyik professzora, dr. Voigt Márton nevét vette fel, ami szimbolikusan is megerősíti az ipar és az egyetem közös értékeit. A Miskolci Egyetemen végzettek foglalkoztatásáért díjat a 30. Karrierfesten a FUX ZRT képviselője vehette át.
1: Először is nagyon szépen megköszönöm a Miskolci Egyetem részéről a vállalat teljes kollektívája nevében ezt a kitüntető címet, ezt a díjat. Nagy megtiszteltetés és nagy öröm számunkra. A kollégák már várnak vissza, hogy minél előbb megérkezzek, hogy ők is meg tudják nézni a díjat, ők is vele olvashassanak. Nagyon fontos ez számunkra, hiszen elhangzott, egyrészt ünneplünk ebben az évben, 35. keves fennállását ünnepli a ZRT ebben az évben, és nagyon örülünk neki, hogy mindig valami kis alkalom az ünneplése, ez a mai nap is egy ilyen a mi életünkben. Másrészt pedig rendkívül fontos számunkra a kapcsolat a Miskolci Egyetemmel, mindig is fontos volt a FUG ZRT működése során, hogy kapcsolódjunk a rendezvényhez. A túlnyomó többsége a diplomásainknak itt végzett a Miskolci Egyetemen, a különböző karain. Természetesen egy termelő vállalatként zömmel a mérnökök, akik ott nálunk dolgoznak, de természetesen a gazdasági vezetés, kereskedelem és egyéb területeken is vannak a Miskolci Egyetemről kollégák. Számunkra mindig is egy tudásbázisként, mindig is egy innovációs partnerként tekintettünk a Miskolci Egyetemre. Például vannak olyan együtt végzett fejlesztési munkánk, amik aztán szabadalomra vezettek, vagy például van saját fémötvezetünk, amivel a bemutatóban elhangzott energiahatékony, villamos energia továbbítás biztosítani tudjuk vezetékeinkben. Rengeteg számon kapcsolódunk ide, és hát 2010-ben történt a kiemelt laboratóriumnak az alapítása, ahol éppen tegnap külföldi hallgatóinkkal volt egy gyakorlati foglalkozás, benne aktívan működik, tölti be a szerepét, hála Istennek, és ez is vezet oda, hogy az ifjak nálunk a termelésben az mindig végzett mérnökök a dologban. Elfogultak vagyunk az ifjúsággal szemben, nagyon szeretjük a fiatal kollégákat, ugye nekik a szemléletük, nekik az innovációhoz való viszonyuk még egy picit más, mint az enyém, bátrabbak, sokkal többet tudnak a világból, sokkal többet láttak, mint én, ugye a fejlődésnek köszönhetően, és ezért támogatjuk őket. Szerencsére a vállalatunk egy olyan pozíciót tölt be Közép- és Kelet-Európában, hogy biztosítani tudjuk számukra az innovációhoz való közelséget, abban való részvételt, és mindezt egy nemzetközi keretek között partnereinkkel együtt. Ez számunkra fontos is marad, és így tudunk kapcsolódni a Miskolci Egyetemnek a céljaihoz, nem csak az oktatás terén, hanem a kutatásfejlesztés innovációs téren is. Természetesen mi azért az itt folyó munkáknak, projekteknek egy picit haszonélvezői is vagyunk. Mi váltjuk forintokra az itt nem áramló tudást, de azt tudom mondani, hogy a 35 év alatt ez nagyon sokat jelentett a FUG ZRT-nek, hogy eljusson oda abban a pozícióban, ahol most van.
0: Az elmúlt percekben a FUG ZRT képviselőjét hallottátok.

0: Kovács Helga, a Miskolci Egyetem rektor helyettesével beszélgetek. 30. alkalommal szervezték meg a Karrier Festet, mert is fontos ez a rendezvény az egyetem számára.
1: Számunkra nagyon nagy öröm az olyan rendezvény megszervezése, ami hagyományőrzéshez kapcsolódóan visszatérő éves rendezvény, és ez a rendezvényünk az, amely valahol a hallgatóink és a partnereink számára is egy kiemelkedően fontos eseményt és lehetőséget biztosít arra, hogy találkozzanak személyesen. És akár egy szakmai nyári gyakorlat, akár egy leendő munkavállalói szerződés ügyében tudjanak beszélni. A hallgatóink el tudják dönteni, hogy mi érdekli őket, fel tudják tenni azokat a kérdéseket, amikért lehet, hogy nem emelik fel a telefont is, nem hívják fel a céget, de itt személyesen találkozhatnak velük.
0: Hány céget hívtak meg, és hogyan választották ki őket?
1: Rendszerint minden partnerünket meghívjuk ezekre a rendezvényekre, és aztán utána nyilván a kapacitásban próbálunk mi nem annyira gátat szabni. Itt igazából az a kérdés, hogy mennyi cég tudja megoldani az itt létet, és mennyi cég tud megjelenni. Évről évre változó, hogy milyen számban vannak jelen, most én közel 40 céggel vannak jelen a partnereink.
0: Melyik az a szak vagy az irány, ami a leginkább képviseli, tehát a leginkább érdekelheti a diákokat?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Már csak azért is, mert ha azt mondanám, hogy a természettudományhoz és a műszaki területhez kapcsolódó cégek, akkor az azért nem lenne helytálló, mert ezeknek a cégeknek is szükségük van a közgazdászokra, szükségük van a jogászokra. Tehát az, hogy milyen típusú cégek vannak, milyen iparágak, azok nem tükrözik megfelelően, hogy milyen szakok iránt érdeklődnek, milyen végzettséggel rendelkező hallgatókat keresnek. Úgyhogy általában komplett tervvel érkeznek ide a cégek. Többükkel beszéltem már arra vonatkozóan, hogy mit szeret átadni a hallgatóknak, tanácsot adni nekik, hogy készüljenek egy interjúra például. Ezt mi is nagyon támogatjuk a mi oldalunkról, hogy felkészítsük őket erre a munkaerőpiacra való belépésre. Itt leginkább a szerződések előkészítését tudnám inkább kiemelni, hiszen maga a szerződés az azért itt nem szokott megköttetni a helyszínen. Igazából az előkészítés tekintetében azért bonyolult ez a szám, mert akár egy szakmai gyakorlathoz kötődő egy hónapos szerződésről is, de itt tényleg több száz ilyen együttműködés kialakulását tekinthetünk egy ilyen napnak gyakorlatilag eredményeképpen.
0: Nem csak miskolci cégek vannak itt, ugye?
1: Nem. Az ország minden tájáról, ugye az egyetemünk nagyon sok karral, különböző szakkal rendelkezik, és több közülük olyan unikális, ahonnan Dunántúlról is érkeznek vállalatok, mert tudják, hogy a végzettek, akikre szükségük van, azokat hazánkban egyedülállóan képezzük akár.
0: A duális képzéssel kapcsolatban a legtöbb cégnél lehet akár gyakorlatot is végezni, akik itt vannak?
1: Igen, minden céggel van külön együttműködési szerződésünk, amelyben ki van kötve, hogy milyen típusú együttműködésben vesz részt. Lehet ez akár szakdolgozatírásban, témákat ajánl, és ugye a hallgató mondjuk az ő témájából írja, és külső konzulenssel száll be a munkába. Lehet ez egy szakmai gyakorlat, lehet ez egyébként akár maga a diplomamunka után elhelyezkedés, duális szerződés. Nagyon sokfajta létezik, gyakornoki pozíciókban is vannak hallgatóink. Ahhoz próbálunk igazodni, hogy a cégnek az adott igényei mit számára mi előnyös, tehát milyen igényei merülnek fel, és milyen előnyös konstrukciót tudunk találni hozzá.
0: Az elmúlt percekben Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem rektor helyettesével beszélgettünk. Most zenélünk, majd a filmvilág friss híreivel jövünk vissza. Sam Neill legyőzte a rákot, írja a filmtekercs.hu. A Jurassic Park sztárja Sam Neill azt nyilatkozta, hogy immár rákmentes, miután közel 5 éven át küzdött a 3. stádiumú vérrák ellen. Úgy tűnt, eljött a vég, mondta, miután a kemoterápia hatástalanná vált, körülbelül 5 éve élek egy bizonyos típusú limfómával, kemoterápián vettem részt, ami elég szörnyű dolog volt, de életben tartott, mesélte kezeléséről az Ausztrál 7 News hálózatnak Neill. Neill ezt követően átesett egy vérsejteket genetikailag módosító csúcs technológiás kezelésen, melynek hatására most már rákmentes. Nincs rák a testemben, ez rendkívüli dolog, mondta. Nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy ez megtörténhetett. A színész, aki azt tervezi, hogy hamarosan visszatér a mozivászonra, most azért lobbizik, hogy a kezelést, a CAR-T-sejt terápiát szülőhazájában, Ausztráliában is bevezessék. Jelenleg ott csak klinikai kísérletek keretében alkalmazzák. Szerencsére a betegség nem tartotta Neillt teljesen távol eddig sem a munkától, évente 1-2 produkcióban így is láthattuk, feltűnt például az Alma nem esik messze, a Vad természet és a The 12 című sorozatokban is, 2022-ben pedig ismét magára öltötte leghíresebb szerepét, Alan Grantét is a Jurassic World világuralom című filmben. Három stúdióverseng Tom Hanks új filmjéért, három stúdióverseng a The Comebacker jogaiért, amelyben Tom Hanks és Marlene Heller ismét együttműködik az egy kivételes barát után. 2024-ben jelent meg Dave Eggers alig 50 oldalas novellája és egyben a szerelmes levele a baseballhoz, amiről Heller most forgatókönyvet írt. A Variety értesülései szerint Hanks és Heller ezúttal is egy megható dráma vígjátékot hoz tető alá. Heller ismét rendezői székben, Hanks a főszerepben foglal helyet, és a gyártás saját produkciós cégükön zajlik. Nem ez az első Eggers művéből készült film, amelyben Tom Hanks főszerepet játszik. Ez történt a Hologram for the King és a Kör című filmekben is. Az új filmre már három stúdió is ajánlatot tett, köztük a Sony és a Focus. A tavalyi torontói nemzetközi filmfesztiválon mutatkozott be David Mackenzie legújabb munkája, ami ezúttal a maszkulin akciófilm világában mártózik meg, az időzített bomba egy forgalmas londoni építkezésen felfedezett második világháborús bomba hatástalanítását követi nyomon, azonban semmi sem az, aminek látszik. A filmes történetmesélés mai napig egyik leghatásosabb forgatókönyvírói trükkje az úgynevezett ketyegő óra vagy bomba, ami egy gyorsan közeledő határidővel járó probléma metaforájaként értelmezhető és arra kényszeríti a főhősöket, hogy extrém nyomás alatt térjék el céljukat a katasztrófa elkerülése érdekében. Ugyanennyire gyakran használt eszköz Hitchcock híres bomba az asztal alatt anekdotája, amely a feszültség és a meglepetés közötti különbséget magyarázza. Állítása szerint, ha a közönségnek egy asztal alatt felrobbanni készülő bombát mutatunk, az intenzív, hosszantartó várakozást kelt, míg egy meglepetésszerű robbanás csak pillanatnyi sokként és csavarként szolgál. Ezekre az analógiákra építette fel legújabb filmjét az egyik legalul értékeltebb kortárs direktoras kód származású David Mackenzie, akinek a karrierje a 2000-es évek elejéig nyúlik vissza. A részletek a filmtekercs.hu-n. Nyilvános a 10. alkalommal szervezett operatőri munkára fókuszáló fesztivál versenyprogramja francia romantikus drámával nyit a jubileumi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál. Május 13-a és 17-e között a szegedi belvárosi moziban várják az érdeklődőket. A 10. alkalommal megrendezett 4 napos filmmostra idén a Szerelem börtönében című francia romantikus drámával nyílik május 13-án, majd május 17-én a legjobb operatőri munkáért járó Zsigmond Vilmos díj átadásával és a díjnyertes filmek vetítésével zárul. A versenyprogram a tavaly nagy sikerrel indított videóklippekkel együtt 4 kategóriában, nagyjátékfilmek, rövidfilmek, dokumentumfilmek és videóklippek, illetve a szakmai előzsűri döntése alapján 41 alkotást foglal magában. Az utóbbi 2 év jelentős fesztivál sikereket arató magyar filmje is itt kapott helyet, Nemes Jeles László az Erva című drámája és Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje is főszekcióban indul. Visszatér a legkisebbeket célzó Apró Fest és a Magyar Operatőrök Hete is, melyben az utóbbi 2 év hazai filmtermésének legfontosabb alkotásait vetítik újra. Legyen szó a rendszerváltás óta legnézettebb magyar thrillerré váló Itt érzem magam otthonról, vagy a legendás szegedi bérgyilkosról szóló Pipásról. Herendi Gábor idén karácsonyra új filmmel készül, a formálódó produkcióhoz egy szokatlan kezdeményezés is kapcsolódik. A Stühmer 3 civil jelentkezőnek adott lehetőséget arra, hogy statisztaként részt vegyen a film egyik budapesti forgatási napján. Tavaly a világűr meghódításával a Stühmer bebizonyította, hogy számára a csillagos ég sem szab határt, idén a magyar film világában jelenik meg új együttműködéssel, csatlakozik Herendi Gábor új filmjéhez, melynek forgatása tavasszal kezdődött, bemutatóját pedig karácsony környékére tervezik, tájékoztat a cég sajtóközleménye. A kezdeményezés azért is figyelemre méltó, mert ritka, hogy egy hazai mozifilm egy márkával együttműködve már a gyártási szakaszban ilyen közvetlenül vonja be a közönséget. Ez az együttműködés jóval több, mint klasszikus szponzoráció. Szeretnénk közösségi élményé tenni fogyasztóink számára, ezért áprilisban 3 Stühmer rajongó esélyt kapott, hogy statisztaként személyesen is részese legyen a film forgatásnak, mesélte Szende Attila, a vállalat marketing igazgatója a filmtekercs.hu-nak. Most nézzük, milyen filmeket vetít a Béketerem és az Uránia Filmszínház Miskolcon. A Michael című szinkronizált amerikai-angol életrajzi filmet 16.30-tól nézhetitek meg minden nap. Az Elnök tortája című filmet, ez egy feliratos iraki film, 19-től nézhetitek meg ugyancsak az Uránia teremben. Az Idegen című feliratos francia filmet már a Béketerem vetíti Miskolcon, 17 órától kezdődik. Otthon, Édes Otthon címmel vetít feliratos lengyel filmet a Béketerem 19.30-as kezdettel. Filmes híreinket és mozi ajánlónkat hallottátok itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában előbb a 30. Karrierfestre látogattunk, a Miskolci Egyetemre, majd a filmvilág friss híreivel jelentkeztünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
2: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban dr. Garbóczi Szabolcs, pszichiáter, pszichoterapeutával, egyebek mellett a Miskolci Központi Kórházban működő pszichoterápiás osztály működéséről beszélget. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Olvastam egy hirdetést a közelmúltban, amely arról szólt, hogy pszichoterápiás osztályunkra várjuk azok jelentkezését, akik úgy érzik, hogy az emberi kapcsolatból származó problémájukat nem nagyon tudják, vagy nehezen tudják megoldani, vagy egyáltalán segítségre vágynak. Ez csak az egyik olyan javaslat, amelyre felkaptam a tekintetemet, mert hiszen manapság ugye meglehetősen sok szorongó ember él körülöttünk, sokan panaszkodnak mindenféle lelki bajra, ami aztán megnyilvánul később testi bajban is. Szóval igenis nagy szükség van a pszichológusok, a pszichiáterek segítségére, akkor, amikor az ember egy kicsit úgymond elakadásos időszakához érkezik. Mert hogy ez a civil nagyközönségnek szóló felhívás. Jól mondod, doktor úr?
1: Jól.
0: Köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést. Mielőtt a részleteit ismertetnénk ennek a bizonyos felhívásnak, annak a részleteit ismertessük, hogy hogy lett önből orvos, a miskolci fiatalemberből, és miért pont ezt a területet választotta, hiszen most már tudom öntől, hogy a kezdet-kezdetén itt a központi kórházban a radiológián üdvözölhettük, ugye?
1: Így van, valóban. Én is köszönöm szépen a meghívást. Én Miskolcon születtem, és a Miskolcon is jártam a gimnáziumban, a Herman Otto gimnáziumban. Ott nem vettek fel rögtön az orvosira utána, és egy évet jártam a Ferenczi Sándor egészségügyi szakközépiskolában. Akkor még azt sem tudtam, hogy ki ez a Ferenczi, ami egy hiányosság, de azóta pótoltam bőven, hiszen Ferenczi nagy pszichoanalitikus alak, akit ma is kezdenek elismerni és újra felfedezni a pszichoanalízisben. Aztán a Debrecenbe jártam az Orvosi Egyetemre, és az Orvosi Egyetem elvégzése után egy évet valóban itt dolgoztam radiológián. Aztán
0: nem érezte jól magát, vagy miért ment el?
1: Igen, talán úgy gondoltam, hogy ez nem biztos, hogy nekem megfelelő. Én inkább elsősorban nem a
0: gépi adatok.
1: Igen, nem azért jöttem, hogy a szakmában mélyedjek el, hanem egy kapcsolat miatt, gyakorlatilag már akkor is fontosak voltak a kapcsolatok számomra, és akkor egy jó barátom ide jött, és akkor én is úgy döntöttem, hogy ezt választom egy ilyen vacilálásban. Ez volt az, ami a mérleg nyelvét erre billentette.
0: Mármint, hogy most a radiológiáról állt a másik oldalra,
1: nem,
0: ugye?
1: Ez a radiológia.
0: Ez még a radiológia volt.
1: Így van. Igen, és akkor egy év megtapasztalás után úgy gondoltam, hogy ez nem az én területem, hiába a jó kapcsolat, ezt nem fogom tudni tovább csinálni, és akkor így váltottam, és ezzel együtt váltottam várost is, visszamentem Debrecenbe
0: 2015. Ez a Kenézi kórház volt, ugye?
1: Így van, a Kenézi kórház.
0: Na de hogy lett a radiológiából pszichológia?
1: A pszichiátria. Az egy ilyen fontosabb különbség, hogy a pszichiáter az orvos, és a pszichológus pedig aki...
0: Igen, a lelket próbálja helyre tenni?
1: Igen, a másik, az egy másik szakot...
0: kell, hogy elvégezzen, igen.
1: Azon gondolkodom, milyen képzés, ez nem jut eszembe. Szóval, hogy ebben volt egy ilyen régóta elhúzódó motivációm, amit így dédelgettem magamban, de talán én sem mertem biztosan azt vállalni, hogy nekem ez kell. Az egyetem alatt a leginkább amúgy a pszichiátria tetszett, az érdekessége. Nagyon érdekesek voltak számomra a páciensek.
0: Meg hát itt beszélgettünk az adás előtt, az élőadás előtt, és mondta, hogy teljesen más érzés a beteggel közvetlenül kapcsolatot tartani, mint a róla szóló adatok alapján tudni, hogy na, mi a baj, vagy mire van szüksége.
1: Ez valóban így van, azért ez egy másik dolog. Belelátunk itt is, ott is a betegekbe.
0: Csak
1: de
0: másként.
1: Hogy, másként, igen.
0: Azért. Pedig pont ezt akartam kérdezni, hogy teljesen más. Hiába belelátnak, na de ott egy abszolút racionális adathalmaz van a radiológia szempontjából. Akkor, amikor pedig ön dolgozik, akkor önnek kell, hogy úgy mondjam, kikurkászni azokat az adatokat fejéből, mondandójából a önhöz fordulónak. Hmm. Ugye?
1: Igen, az egy bennem kialakuló kép lesz igazából, nem pedig a számítógépen megjelenő
0: más
1: kép. Igen, és valahogy az alakult ki bennem, hogy én azt hiszem valahogy a pácienseknek így a belső lélektanát próbálom kitapintani, vagy kipoltolni, És hát valami olyasmi elmélet alapján, amit így nemrég kezdtem a csoportanalízist, és akkor abban van egy ilyen elmélet, hogy mindannyian a kapcsolatainknak a szövevényei vagyunk, önmagunkban nem vagyunk meghatározhatók, és ez engem nagyon elgondolkodtat, és ezt a kapcsolati rendszert próbálom én felfedezni.
0: Ez szerintem az egész is erről szól majd, amiről beszélünk, erről a felhívásról, de még visszatérve, ugye Debrecenbe átkerült a Kenéziből a klinikára, mert hogy ott működött a pszichoterápiás klinika.
1: Így van.
0: Aztán a sajnálatos módon, hát nem megszűnt, hanem összevonódott, vagy bonódott.
1: Így van. Így van.
0: És született egy másik döntés. Vissza? Vissza Miskolcra?
1: Igen. A szakvizsgám után 2020-ban átmentem a pszichoterápiás klinikára. Ott nagyon jól éreztem magam, és akkor sajnos 2003 évig tartott ez csak, mert 23-ban összevonták a kórházat és a klinikát, és akkor bekerültünk a klinikán dolgozók a kórházba, és ez azt eredményezte, hogy nem volt már rám tovább szükség a pszichoterápiás ott osztályon, ami létrejött, és akkor én a gondozóba kerültem, ami egy teljesen más mentalitást igényel, más munkamódot, ott állandóan jönnek a betegek, és nincs idő elmélyedni egy-egy betegnek.
0: És akkor így keresett újabb lehetőséget, így és van. Kapóra jött Miskolc, ugye?
1: Így van, így van, így van.
0: Ide végül is tulajdonképpen jó egy esztendővel ezelőtt érkezett 25 februárjában.
1: Igen.
0: És itt indul el tulajdonképpen ez a, nem tudom, tanfolyamnak hívjam én ezt, amit hirdetnek?
1: Ez gyakorlatilag egy hosszabb távú kezelés, ami legalább 2 hónap, de inkább a 3-at szoktuk javasolni, és akkor ez egy ilyen nagyon intenzív kezelés. Összeszámoltam éppen múltkor, hogy mennyi időt fordítunk egy-egy betegre egy adott héten, és ez 20 óra 35 perc. És akkor kiszámoltam, hogy ez a 12 hét alatt, ami az ajánlott kezelési idő, ez 247 óra. Ennyit kap egy beteg gyakorlatilag, egy páciens. Nekem ez 3 évenbe tellett heti 2-vel egyéni önismeretben, szóval ez a 3 év összesítve 3 hónapban.
0: Kiknek szól? Én egyet elmondtam, hogy akik úgy érzik, hogy az emberi kapcsolatok gondokat okoznak, az emberi kapcsolat ápolása nem megy simán. Ez csak egy, ami alapján felfigyelhet az ember arra, hogy na nekem talán szükségem van a segítségre. De hát van még más is, nem is feltétel, hanem más is, amire figyelni kell.
1: Igen, ez egy nagyon lényeges kérdés szerintem, hogy olyan pácienseket keresünk, akik motiváltak arra, hogy megváltozzanak. Ugye az van, hogy ez nem egy ilyen passzív kezelés, amikor bejön a páciens, és akkor mi megszereljük, meggyógyítjuk, hanem ebben az ő aktív közreműködésére van szükségünk.
0: Mennyire lehet megváltoztatni valakit? Mert ugye úgy fogalmazott, hogy motiváltak, hogy megváltozzanak.
1: Igen.
0: Hát van alapvető tulajdonsága az embereknek, egyénisége, jellemzői. Ezeket hogy lehet módosítgatni?
1: Ezeket nagyon hosszú idő alatt mi önmagunkat valahogy úgy fogalmaztuk meg, hogy mi a lelki elsősegély vagyunk körülbelül, a lelki sürgősségi osztály, és akkor itt abban segítünk a hozzánk jelentkező klienseknek, hogy az aktuális mélypontról kizökkentsük őket, és akkor visszahozzuk őket, és újból például munkába tudjanak állni, vagy a családjukban helyt tudjanak állni, ezek ilyen, erre vagyunk jók, és tényleg ez ilyen elakadásokban segítünk.
0: Most itt azért csak beleszúrom két gondolatjel közé azt, ugye, hogy más a pszichológus és más a pszichiáter.
1: Igen.
0: Nyilván más a feladata, de e tekintetben a pszichológus is tud segíteni.
1: Természetesen, és ez egy nagyon jó szempont. Főként itt azért fontos hangsúlyozni, hogy pszichiáter, pszichoterapeuta vagyok, mert valahogy a pszichoterapeutasága az, ami összeköti a pszichiátriát és a pszichológiát, ami tényleg így kapcsolatot teremt a biológia és lélektan között valahogy, és mi teamben dolgozunk, ez egy nagyon fontos dolog, ez talán a legfontosabb az egészben.
0: A segítségre szorulókat és a segítséget adókat gondolja egy
1: mind a
0: teamnek?
1: Kettő, amúgy ez nagyon jó, hogy felhozódott, nagyon fontos a pácienseknek is a közösségi élete, amit az osztályon kialakítanak, de mi is tápként dolgozunk, egy ilyen negatív konnotációi szóval rezsimben dolgozunk, ez a rezsimrendszer azt jelenti, hogy megbeszélünk mindent a pácienseknek, páciensekről gyakorlatilag, és ez egy nagyon értékes dolog, mert itt a különböző, ez egy ilyen csoport alapú, csoportfókuszú kezelés, leginkább a csoportokra épít. Négyféle csoportunk van, ezekről majd lehet, hogy részletesebben beszélek, és akkor ezeket a csoportokat és az egyéni betegvezetéseket össze tudjuk foglalni valahogy gyakorlatilag, meg ami a közösségi életben történik a páciensekkel, meg ami otthon, mert ez egy nagyon fontos eleme a kezelésnek, hogy a hétvégékre haza kell járniuk a pácienseknek, otthon töltik.
0: Az első hetet kivéve, ugye?
1: Így van, az első hét kivételével, az összes többi hétvégét otthon töltik a páciensek.
0: Mert hogy gyakorolják már azt, amit elsajátítatnak velük?
1: Valahogy igen, és három funkcióját írtam le ennek. Az egyik az az, hogy témát szolgáltat, hogy így otthon mi történik. Tájékoztat minket a változásról valóban, hogy bekövetkezett-e valami változás a kapcsolati rendszerben, és hogy segít elkerülni amúgy azt is, hogy a páciensek a kórházhoz kötődjenek.

0: most mindez egy hét alatt történik, hogy önök tulajdonképpen felállítsanak valamilyen képet a tanfolyam résztvevőjéről.
1: Ez egy, igen, van is egy ilyen rész, hogy amikor bizonytalanok vagyunk abban, nagyon fontos, hogy egy első, egy ilyen szűrő interjúval kerülnek be a páciensek, ott mérjük fel azt, hogy mennyire motiváltak, vagy azt, hogy mennyire kiváltható a motivációk, mert ez is fontos. A motiváció az állandóan így billeg, hogy van, vagy nincs, vagy ilyen köztes állapotban.
0: De egy biztos, hogy neki kell eljönni, nem pedig a mamának, férjnek, feleségnek hozni
1: ez
0: valakit.
1: Nagyon fontos, ez nagyon fontos szempont. És akkor ezt így felmérjük, vagy motiváljuk, megnézzük, hogy motiválható-e a változásra, és akkor úgy tudjuk azt mondani, hogy igen, jöhet. És akkor már ott meghatározzuk, hogy mennyi időre tud jönni ő hozzánk az osztályra, és akkor van egy ilyen lehetőség, hogy két hétre jön. Ez egy ilyen kéthetes kivizsgálást jelent, ahol megnézzük, hogy ő tényleg mennyire tud bevonódni a pszichoterápiás munkába. És itt van ez, amit ön is mondta, hogy felállítani egy diagnózist. Itt vizsgálatokat végzünk,
0: ez
1: olyan vizsgálatok.
0: Pár nap, ez gyakorlatilag egy hét áll rendelkezésre.
1: Igen, ez
0: mennyire
1: a két
0: lesz ez valós?
1: Viszonylag reálisan tükrözi, addigra már látjuk annyira, hogy hogyan működik a páciens közösségben egyedül.
0: Azért kell, hogy ott szem előtt legyen, tehát az első hétvégét is ott bent töltse, ugye?
1: Így van.
0: Tímeket mond, doktor úr, nem tartja vissza ez az embereket? Tehát ha valakinek valami kínja, baja van, akkor sokszor szívesebben beszél kettesben erről.
1: Van erre is lehetőség, úgy épül fel a munkamódunk, hogy csoport hangsúlyú, viszont hetente kétszer, fél órára leülünk egyéni betegvezetni a pácienst. Hárman vagyunk egyéni betegvezetők, és akkor én vagyok az egyik, van egy másik pszichoterapeuta, aki nem pszichiáter pszichoterapeuta, hanem üzemorvos pszichoterapeuta. Ő ugye gyakorlatilag minden orvosi végzettségre ráépíthető a pszichoterápia egy képzéssel, és van egy pszichológusunk is, szóval így hárman veszhetünk betegeket, és akkor
0: na most ez a tanfolyam, ez nem egy hetes, nem két hetes, hanem ugye minimum 8, de leginkább 12 hetes. Azért beszélünk erről, hogy valami eredményt is le tudjanak tenni az asztalra.
1: Így van.
0: Ez azt jelenti, hogy már, hogy úgy mondjam, kezelés alatt, vagy táppénz alatt lévő emberekről van szó, mert hát 8 hét, meg 12 hét ki kell szedni őket a munkából.
1: Sokszor van úgy, hogy táppénzre mennek el, igen, ez mindig egy konfliktus, hogy elengedi-e őket a munkája, vagy hogy elengedi, akkor visszavárja-e még őket. Igen, ez egy nehézség, de sokszor azt tapasztaljuk, hogy megoldható szerencsére, hogy eljöjjenek. Igen.
0: Ugye ez nem egy új keletű dolog, hasonló volt már ilyen.
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés.
0: Milyen tapasztalatok vannak? Kik jönnek általában, és kik kérnek segítséget?
1: Ja, elsősorban ez egy jó kérdés, mert volt egy, ugye az elődünk neki, vagy hogy mondjam, jogutódja vagyunk a Csanyiknak, a Csanyikban volt a pszichoterápiás osztály, ott nyitott meg, ha jól emlékszem, 90-ben.
0: Így van.
1: És akkor utána beköltöztek a Szent Ferencbe, és akkor a Szent Ferencből pedig a mostani, érdekes nagyon, mert ahol most a hospice van, oda, és ahogy a COVID bejött, sajnos el kellett hagyni a hospice épületét, és akkor
0: integrálódott gyakorlatilag
1: a kórházba. Igen, és most a kórház, ahogy a COVID alatt felújították, ott a második emeletén kaptunk helyet. Ez egy teljesen új emeletet húztak fel a pszichiátriára, és akkor ott vagyunk a második emeletén.
0: És kik azok, akik segítséget kérnek elsősorban?
1: Elsősorban azok, akik tényleg így elakadtak az életükben, és akkor szeretnének változtatni.
0: Mondjon nekem erre példát, és milyen elakadások vannak?
1: Nagyon gyakori az, hogy ezek az elakadások általában kapcsolati elakadások, tehát valamilyen fontos emberi kapcsolatban, például családon belül lehet, mondjuk szülővel való, vagy gyerekkel való.
0: Konfliktusra kell gondolni?
1: Igen, olyan elhúzódó konfliktusokra, amit nem tudnak megoldani. És akkor ez hosszan húzódik el munkatársa, munkahelye általában főnökkel való konfliktus húzódik el, és akkor ezek azok, amik utána mindenféle tünetekhez vezetnek, elsősorban szorongás, nagyon gyakori a szorongás, nagyon gyakori a pánik, ezek valamilyen valamilyen megjelenési formái ezeknek az alakulások.
0: Na de amikor egy ilyen van, mondjuk pánikbetegséghez vezethetnek ezek a fel nem dolgozott, meg nem oldott gondok, ugye? Ha
1: igen,
0: jól értem.
1: Sokszor.
0: Akkor, mert az úgy, ha nem haragszik, azt mondom, hogy az elég furán hangzik, hogy én elmegyek segítségért azért, mert konfliktusban vagyok a főnökömmel. Hát ilyenre van példa? Igen?
1: Szerintem nagyon sok, igen, és ezek így összeadódnak, szóval nem, ha a főnökömmel van konfliktus,
0: most mindegy
1: akkor
0: főnök,
1: nem
0: csak a
1: főnökömmel.
0: A szülőt is például, igen. De ezzel elmennek?
1: Igen. Nagyon gyakran ez nem kerül elő az első interjú alkalmával, hanem ezekre aztán csak így rá
0: és akkor milyen panasszal megy el, amikor a szorongó, amikor azt mondja, hogy nem tudom, sírok úton, útfélen? Például,
1: ez is nagyon gyakori, igen. Vannak nagyon gyakran azok, hogy nem tudják elhagyni a házat, hogy így jelenik meg valahogy egy ilyen lélektani konfliktus.
0: Vagy ordít össze-vissza váratlanul kitörései vannak.
1: Az a ritkábbik forma, igen.
0: De ez is ebbe a körbe tartozó?
1: Igen. Azt mondanám, hogy mindegyik valamilyen én azt mondanám, hogy valahogy mégiscsak az agresszióval függ össze, és az agressziónak akár lehet olyan szintű elnyomása is, ami aztán ahhoz is vezethet, hogy az önérvényesítés sem tud megvalósulni. És akkor ezzel nagyon gyakran kialakulhat.
0: Akkor visszatérek én az elején feltett kérdésemre, hogy hogy lehet azon változtatni, finomítani, hogyha valakinek olyan egyénisége van, hogy hirtelen, és előbb beszél, aztán gondolkodik, ugye van egy mondás, hogy számolj 10-ig, vagy több mondás is van ezzel kapcsolatban, de végül is mind-mind az ember egyéniségére, a sajátosságára, a tulajdonságára
1: igen,
0: utal.
1: Igen, ez egy jóval mélyebben gyökerező probléma.
0: És lehet egy ilyen habitusú emberből egy ilyen birkatürelmű, megfontolt valakit varázsolni?
1: Nagyon nehezen, az évek hosszú munkája kell hozzá, és ezért nevezzük magunkat ilyen lelki sürgősségi osztálynak, mert hogy az történik itt, hogy mondjuk ő oda kerül az állandó konfliktusaival például, a hirtelen habitusával, hogy rendszeresen kényszerül mondjuk munkahelyváltásokra például, vagy ő megy el, vagy elbocsátják, és mi meg segítünk abban neki, hogy meg tudjon tartani például egy munkahelyet, és akkor erre alkalmas a 3 hónap. Arra már nem, hogy ez lényegében megváltozzon, arra egy hosszabb távú pszichoterápia alkalmas. De valóban szóval alkalmas, ez bizonyított tény, hogy...
0: De az én olvasatom szerint gyakorlatilag megtanítanak embereket önuralomra, ha úgy tetszik, nem?
1: Igen, ez egy
0: vagy például oldalra, az ilyen hirtelen.
1: Ugye attól függ, hogy a spektrumnak melyik végén helyezkedik el valaki, vagy az önuralomra kell megtanítani, vagy arra, hogy érvényesítse önmagát. Mert nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy elnyomják saját igényeiket, vágyaikat, és akkor mindenkinek alárendelődnek, amiben persze rengeteg feszültség keletkezik belül az emberben.
0: Azt mondta, hogy van 4 féle csoport, ugye itt a tím gyorsan telik az idő.
1: Igen.
0: Mi az a 4 féle csoport?
1: Igen, a pszichodrámát írtam első körben, ez a...
0: Ezt pont most csináltam anyagot erről, hogy a pszichodrámának milyen óriási szerepe van, még az oktatásban is, és mégse kap kellő hangsúlyt. És gondolom valami hasonló fontossággal bír itt az egészségügyi ellátás terén is,
1: úgy... ez egy nagyon, nagyon valószínűleg azért is írtam, mert nagyon megmozgató, tehát felül fel tud hozni nagyon mély lélektani tartalmakat. Igen, itt a páciensek meg tudnak jeleníteni életükből fontos eseményeket a csoport segítségével, és ezáltal kapnak valahogy, jutnak önmagukról és a kapcsolataikról lényeges felismerésekhez. Igen. Szóval ez egy fontos csoport. Van a másik délelőtt csoportunk, úgy délelőtt és délutáni csoportokra osztanám. Másik délelőtti csoportunk a nagy csoport, itt minden páciens és a pszichoterápiás...
0: Az a neve, hogy nagy.
1: Nagy csoport, nagy igen. Csoport. És szóval minden páciens és a pszichoterápiás osztály valamennyi dolgozója részvételével zajlik a nagy csoport, és itt az osztály egészét érintő folyamatokról tudunk beszélni, meg arról, ez egy nagyon fura dolog arról, hogy ki hogy van a másikkal. Erről a legnehezebb beszélni amúgy, hogy ki aktuálisan hogy van ott, azon a nagy csoporton, hogy érzi magát. És erre nagyon, nagyon nehéz rávezetni.
0: Mert hogy nem őszinték az emberek?
1: Igen, ugye van egy ilyen kulturális beívódás, hogy hát ami...
0: Mondhatom ami én azt, hogy neked nem szimpatikus a képed?
1: Például, vagy amit most mondtál, az felbosszant engem. Igen. Szóval ez nagyon
0: nehéz. De még
1: nehéz.
0: Ez még a határeset, még ezt még úgy jobban elmondja az ember. Igen. De az, hogy feláll a szőr a hátamon tőled, az igen. Már nehezebb.
1: És ami érdekes, amit nehéz megjeleníteni, hogy hát ez most olyan örömmel tölt el, amit mondtál. Szóval, hogy ezeket is.
0: És ebből mire következtetnek?
1: Arra, ez nagyon jó kérdés, arra, ahogyan a páciens kint is van a csoportjaiban. Szóval ez a nagy csoport egy ilyen szociális mikrokozmosz, így leképezi a
0: pácienset. Tehát akkor ez önöknek nyújt elsősorban segítséget?
1: Nekünk visszajelzés, de mi ezt visszajelezzük állandóan a pácienseknek. Ha nem a nagy csoporton, akkor ezeken az egyéni betegvezetéseken. Uh-huh. És akkor a két délutáni csoportunk, az egyik a művészetterápia, ami a kreativitást használva megteremti érzéseink és gondolataink nonverbális kifejezésének lehetőségét. Ez egy szuper dolog.
0: Ennek is nagy divatja van.
1: Igen, mert ugye aki nem tudja kimondani, az mondjuk ki tudja rajzolni magában. Igen, például. És a másik a szocioterápia, ez pedig segíti az önismeret fejlesztését, a társas viszonyok aktivitását, hatékonyságát növeli.
0: Talán ez a legelvarázsoltabb, vagy hogy mondjam már, nehezen megfogható, nem?
1: Nehezen megfogható, igen, olyan módszerei vannak, mint például a biblioterápia, ugye, ahol valamilyen irodalmi művet olvasnak fel, és akkor annak mentén lehet beszélgetni az érzésekről, az aktuális helyzetekről az életben, vagy ott a csoporton, a játékterápia, vagy asszertív csoport, ahol megtanítják, hogy hogyan lehet magunkat érvényesíteni például.
0: Én ezt a hirdetést néhány nappal ezelőtt olvastam, nem tudom, hogy mikor került fel, az interneten is lehet rá lehet lenni, és van rajta egy telefonszám, azt én elmondom, bár nem hiszem, hogy megjegyzi az ember, de ez a 3322-9925, amelyen igen. Lehet jelentkezni a napnak bizonyos időszakában, tehát 10 és 11 óra között munkanapokon.
1: Igen, és ez a szűrőinterjúra időpont, ahol felmérjük a motivációt, vagy motiváljuk a pácienseket.
0: Mikorra várható a csapat összeállítása, hogy úgy mondjam?
1: Ez úgy van, ez egy jó kérdés. Ez az STK-ban zajlik, ez fontos, hogy az STK-ban van a szűrőinterjú, és a csapat összeállítása, ez nagyon fontos, hogy folyamatosan változik, tehát állandóan jönnek és mennek a páciensek, és ez nagyon fontos abban, hogy is segítsük ez valamilyen gyászt fog előidézni a páciensekben, akár ők mennek, akár egy olyan páciens, akivel fontos kapcsolatuk alakult ki a kezelés alatt.
0: De
1: nagyon sokaknak van problémája a gyászszal, úgyhogy ez egy nagyon fontos aspektus, hogy nem egy olyan csoport, amit elindítunk, és utána lezárunk, hanem ez folyamatosan változik.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Garbóczi Szabolcs, pszichiáter-pszichoterapeutával egyebek mellett a Miskolci Központi Kórházban működő pszichoterápiás osztály működéséről beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét indít kántor alapszakot. A képzés 2026. szeptemberében indul, nappali és levelező tagozaton is. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, és felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozatos formában kerül meghirdetésre. A jelentkezési határidő május 31-e, adta hírül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Az idei tanév mottójával, legyetek a remény zarándokai, és 14. Leó pápa gondolatával, rajzoljuk meg a remény új térképeit, köszöntötte Ternyák Csaba egri érsek, az iskolák idén ballagó diákjait, és kéri Isten áldását a ballagókra és hozzátartozóikra, valamint nevelőikre. A főpásztor úgy fogalmaz, remény nélkül magányosnak és elhagyatottnak érezzük magunkat, viszont a reménynek akár apró szikrájával is utat találunk egymáshoz, és rátalálhatunk Istenre. A katolikus nevelés, miközben el akar vezetni Isten ismeretére, nem távolít el földi céljainktól és feladatainktól sem. Azáltal, hogy a bizalomra épít egy konfliktusokkal tűzdelt és gyanakvással teli világban, Ternyák érsek úgy fogalmazott, az alapelv, hogy mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszik a krisztusi békére és egységre. Üzenetének végén a diákokat, a hozzátartozóikat és nevelőiket a szűzanya oltalmára bízta. A keresztény demokrata néppárt az újonnan megalakuló országgyűlésben mindig azon lesz, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért fog dolgozni, hogy tovább szélesítsék a közösen elért családpolitikai vívmányokat, közölték a párt képviselői a közösségi oldalon anyák napján. A KDNP politikusai anyáknapi üzenetükben kiemelték, számos olyan megkeresést kaptak a választás óta eltelt napokban, melyekben édesanyák a hungarikumnak számító, élethosszig tartó SZJA-mentesség kapcsán fogalmazták meg aggodalmukat. A keresztény demokrata politikusok rámutattak, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés elsődleges feltétele, a kiszámítható és kormányzatokon átívelő családpolitika, melynek Magyarországon alapvető pillére a családi adókedvezmények rendszere mellett az anyák lépcsőzetesen bevezetésre kerülő, életük végéig tartó személyi jövedelemadó mentessége. Az állami közszolgáltatások fejlesztését az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tisza párt élő környezetért felelős miniszterjelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagy ipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Kézmosószer és toalettpapír biztosítására kérte a kórházakat a kijelölt egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, Magyarországnak a világ élvonalába kell kerülnie a kórházi fertőzések elleni küzdelemben. Közölte azt is, hogy megalakítják a kórházakban működő Semmelweis rendet, amelybe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresnek, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén, a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett, 10 mm-nél több eső áprilisban. Közölték azt is, ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Végül a hétfői időjárásról. Változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők az égen. A déli szél megélénkül, meg is erősödik északnyugaton. Hétfőn délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb északnyugati helyeken mérhetjük a legmagasabb értékeket. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránk van. A Budapest Bár 8. Ha tehetnéd címet viselő albumáról válogatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk és a Budapest Bárral. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánunk!

Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban a Budapest Bár 8. Ha tehetnéd címet viselő albumáról válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. Jó ébredezést kívánunk!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Feltámadt Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. május 4. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Harcos Krisztina, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül, rádiónk igazgatója Berces András, és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétfő reggelt kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Hippokratésztől származik, és így hangzik: ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem lehet segíteni rajtad. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5:30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6:00-tól hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb rövid műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
2: Hallgassák meg híreinket! Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem ismét indít kántor alapszakot. A képzés 2026. szeptemberében indul, nappali és levelező tagozaton is. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, és felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozatos formában kerül meghirdetésre. A jelentkezési határidő május 31-e, adta hírül az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. Az idei tanév mottójával, legyetek a remény zarándokai, és 14. Leó pápa gondolatával, rajzoljuk meg a remény új térképeit, köszöntötte Ternyák Csaba egriesek az iskolák idén ballagó diákjait, és kéri Isten áldását a ballagókra és hozzátartozóikra, valamint nevelőikre. A főpásztor úgy fogalmaz: remény nélkül magányosnak és elhagyatottnak érezzük magunkat, viszont a reménynek akár apró szikrájával is utat találunk egymáshoz, és rátalálhatunk Istenre. A katolikus nevelés, miközben el akar vezetni Isten ismeretére, nem távolít el földi céljainktól és feladatainktól sem. Azáltal, hogy a bizalomra épít egy konfliktusokkal tűzdelt és gyanakvással teli világban. Ternyák érsek úgy fogalmazott: az alapelv, hogy mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszik a krisztusi békére és egységre. Üzenetének végén a diákokat, a hozzátartozóikat és nevelőiket a szűzanya oltalmára bízta. A kereszténydemokrata néppárt az újonnan megalakuló országgyűlésben mindig azon lesz, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért fog dolgozni, hogy tovább szélesítsék a közösen elért családpolitikai vívmányokat, közölték a párt képviselői a közösségi oldalon anyák napján. A KDNP politikusai anyáknapi üzenetükben kiemelték, számos olyan megkeresést kaptak a választás óta eltelt napokban, melyekben édesanyák a Hungarikumnak számító, élethosszig tartó SZJA-mentesség kapcsán fogalmazták meg aggodalmukat. A kereszténydemokrata politikusok rámutattak: a gyermekvállalás és a gyermeknevelés elsődleges feltétele a kiszámítható és kormányzatokon átívelő családpolitika, melynek Magyarországon alapvető pillére a családi adókedvezmények rendszere mellett az anyák lépcsőzetesen bevezetésre kerülő, életük végéig tartó személyi jövedelemadómentessége. Az állami közszolgáltatások fejlesztését az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte az igazságtételt is, megismételte: Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tisza párt élő környezetért felelős miniszterjelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagy ipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Kézmosószer és toalettpapír biztosítására kérte a kórházakat a kijelölt egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, Magyarországnak a világ élvonalába kell kerülnie a kórházi fertőzések elleni küzdelemben. Közölte azt is, hogy megalakítják a kórházakban működő Semmelweis rendet, amelybe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresnek, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén, a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határ szélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett, 10 mm-nél több eső áprilisban. Közölték azt is, ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Végül a hétfői időjárásról változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél megélénkül, meg is erősödik északnyugaton. Hétfőn délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb északnyugati helyeken mérhetjük a legmagasabb értékeket. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétesajai László. Anyáknapi ünnepi műsorunk témája: 4. század a Szent II. János Pál pápa áldásából indultam, most Leó pápa áldását kaptam az előttem álló útra. Anyáknapi stúdió beszélgetés az ezüstmisés Perger Gyula atyával, aki áldáskért 85 éves édesanyjára is. Április 8-án húsvét szerdáján vett részt Perger Gyula atya az általános kihallgatáson, amelynek végén személyesen is találkozott Leó pápával. Mindezt és a megelőző 25 éves papi szolgálat örömeit és kihívásait elmondja abban a riportban, amelyet másnap rögzítettünk a Vatikáni Rádióban. Most hallgassák meg a vele készített beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Perger Gyula atyát, aki ez év június 14-én tölti be 4. századot papi szolgálatát 25 évvel ezelőtt szentette pappa kedves Gyula, és elzarándokolta Rómába. Ez a mostani utad egyúttal egy ilyen tisztelgő hálaadó jubileumi zarándoklat?
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, belső vágyam volt, hogy papászentelésem 25. évfordulója alkalmából találkozhassam a Szentatyával. Eztán arra is visszavezethető, hogy 25 évvel ezelőtt, a papszentelésem előtt, nem sokkal, 2001. április 30-án találkozhattam ugyanígy személyesen II. János Pál pápával, és egy reggeli szentmisén a magánkápolnájában minisztrálhattam neki, és nagy ajándékként éltem meg akkor ezt a találkozást. A szentmisén minisztráltam Szentatya mellett, és a szentmise után találkozhattunk vele. Akkor ezen a találkozón, amikor letérdeltem a Szentatya elé, és átadtam neki az ajándékkönyvünket, ami nem volt más, mint Török József professzor úrnak a könyve, Magyar Egyház évezrede, akkor a Szentatya a könyvborítóra irányította a figyelmét, és egyből mondta, hogy Esztergom. Ezt követően a Szentatya rám nézett, és mint egy papszentelés előtt állónak azt mondta, hogy hűség, bátorság és kitartás. Ezzel az útravalóval indultam el 25 évvel ezelőtt a papság útján, és ezért is volt újra szívemnek a szándéka, hogy eljöjjek Rómába, és találkozzam Szent Péter mostani utódjával, illetve másnap csütörtök reggel II. János Pál pápa sírjánál is miséztem.
0: Itt akkor megállok, ha már egyszer a 25 év ezelőtti szentmiséről szépen szóltál volt II. János Pál pápával, akkor most arra kérlek, kedves Gyula, hogy meséld el nekünk a szerdai találkozót, az általános kihallgatás után találkoztál Leó pápával, kezedben egy

0: márciusban ünnepelte a 85. születésnapját. Egy képet is hoztam az édesanyámról, ezt megmutattam a Szentatyának, és ő nagyon kedvesen mosolygott, és a fényképet megérintve édesanyámra is úgymond az áldását küldte, illetve én is kaptam egy külön áldást, és a végén pedig elmondtam, hogy egy könyvet rendeztem sajtó alá, ennek a könyvnek a címe Lourdi Kilenced, és ebben a könyvben található 14. Leó pápának is egy nagyon-nagyon szép imádsága a szűzanyához, amelyet idén a Betegek Világnapjára írt körlevelének a végén olvashattunk.
1: És ennek ennyire a könyvnek, friss a kiadvány.
0: Igen, néhány héttel ezelőtt jött ki a nyomdából, és a kiadványnak a hátulján 14. Leó pápa imádsága található, ezt is mutattam neki, örült neki, úgy tűnt, és megkértem őt, hogy dedikálja ezt a könyvet.
1: Hogyan fogadta ezt a kérést?
0: Nagyon kedvesen azt kezdte tőlem, hogy hol a toll, és nyilván készültem, ott volt a zsebembe a toll, és elővettem, és ekkor aláírta a könyvet.
1: És hogyan írta alá, mondja el nekünk, mert ugye nem tudjuk láttatni.
0: Igen, Leó 14.
1: Igen. Hát ezt gondolom, hogy örök életre szóló emlék lesz számodra, neked, édesanyádnak, családodnak, illetve hát mindazoknak, akikhez a Jóisten küld majd. Köszönöm szépen ezt a tanúságtételt, és örülök, hogy a te papi életed egy pápai áldással indult. Most, ha remélhetőleg a derekán jársz a papi életednek, akkor egy pápai áldást kaptál, ez is misés papként. És akkor most beszéljünk a közben eltelt időszakról, erről a 25 évről. Szóba került az édesanyád. Mennyiben fészke a te hivatásodnak a családod?
0: A családunkban volt két szerzetes hivatás is. Két apáca, nagynéném az Isten megváltóról nevezett nővéreknek a kongregációjának a tagja volt. Innen is van kapcsolatom a római tamányos nővérekkel.
1: Ők is isteni megváltósok?
0: Isteni megváltósok, igen. És a két apáca, nagynéném is ennek a rendnek a tagja volt. Két apáca, nagynéni közül az egyiket még, hála Isten, személyesen ismerhettem. 1999. március 20-án halt meg. Az is kicsit gondviselésszerű volt, hogy nagyon szeretett kapcsolat volt közöttünk, és gondviselésszerű volt, hogy odaérhettem a halálos ágya mellé, és úgymond a kezeim között halt meg, és ekkor tapasztaltam meg először Gárdonyi Géza mondatának igazságtartalmát, hogy a halál, amikor egy kapu bezárul ide lenn a földön, és egy másik kinyílik oda fenn az égen.
1: Tehát akkor a családi háttér segített neked abban, többek között a kedves nővérek révén is, hogy Jézus hívó szava felé fordulj.
0: Így van, családom támogatott mindig a papság felé vezető úton, illetve a 25 esztendőbe mindig mellettem álltak. Édesapám, ő két évvel papászszentelésem után elhunyt, de az Isten gondviselés különös ajándékának tartom, hogy édesanyám megérhette az ezüst misémet, és most töltötte be a 85. életévét. Ugyanígy ajándékként élem meg a három testvéremet is. Édesanyám körül nekik köszönhetően láthatom a 6 felnőtt unokát, illetve a 11 dédunokát, és nagy ajándék számomra családunknak az épségét, egységét és szeretett közösségét megtapasztalni papként is.
1: Mit jelentett neked ez a családi háttér immáron 25 éves munka során? Egy szilárd bázis volt?
0: Igen, számomra ez úgymond mindig nagy ajándék, hogyha hazamehetek. Én most is ott vagyok otthon, Gyöngyösfaluba, ott lakik édesanyám, úgyhogy a szabadnapomon mindig otthon vagyok, otthon töltöm, és ezért döntöttem úgy, hogy az ezüstmisémet is szülőfalumba szeretném elmondani, ahol 25 évvel ezelőtt is tettem.
1: Ez majd a napján vagy a körül lesz?
0: Igen, június 21-én.
1: Igen.
0: Igen.
1: Miután felismerted és elfogadtad az Úristennek a hívását, jöttek a tanulmányok, aztán utána, a tanulmányok után elkezdődött a te hosszú vándorlásod. Sokfelé hívott a Jóisten szolgálni. Hogyan fogadtad ezeket a dispozíciókat?
0: Hát ez nem volt mindig könnyű számomra, hiszen sokszor éreztem úgy, hogy mire gyökeret eresztettem, illetve a közösségbe is jól éreztem magam, akkor mint egy kiszakítottak ebből a közösségből, átültettek, újra gyökeret kellett ereszteni, és úgymond mindig újra kellett kezdeni.
1: A római tanulmányi éveid mit jelentettek számodra találkozni a világegyház központjával, akkor második János Pál pápa alatt?
0: Akkor már 16. Benedek pápa volt.
1: Akkor már 16. Benedek pápa alatt.
0: Ővel is volt egyébként egy személyes találkozásom, az is nagyon mély nyomot hagyott bennem. Számomra nagyon nagy ajándék volt, amikor itt tanultam Rómába, hogy éppen akkor volt második János Pál pápának a boldoggá avatása.

0: ezen a boldoggáváltási szentmisén ott lehettem, részt vehettem. Aztán egyháztörténetet, illetve művészettörténetet tanultam a Gregoriana Egyetemen. Nem volt könnyű, nyilván idegen nyelven, egyrészt olaszul, és az egyháztörténetből, művészettörténetből adódóan voltak néhány tárgyunk, amit latinul tanultunk, és ez kétszeresen idegen nyelv, hiszen latinul olvastunk, és ezt olaszul kellett nyilván visszaadni. A 3 év alatt 48 vizsgám, 2 nyelvvizsgám és 2 diplomamunkám volt, ez egy kicsit embert próbáló feladat volt, de hát végül, hála Isten, jó Isten segítségével sikerült ezt is megoldani. Úgyhogy végül is ezeket a tanulmányokat tudom kamatoztatni a mindennapi munkám során, hiszen Szombathelyen 2017 óta Szili János Egyházmegye gyűjtemény és látogatóközpontnak a vezetője vagyok, illetve Budapesten 2022 óta pedig az Eklézia Szövetkezetnek a vezetője, úgyhogy így mind az egyház történet, mind a művészettörténeti tanulmányaimat tudom kamatoztatni e két területen.
1: Több mint 25 éve élek Itáliában, Rómában. Egy hatalmas nagy művészettörténeti múzeum az egész ország. Soha nem lehet a végére járni. Neked sikerült jó részt becserkészni a Szentvárosnak a legfontosabb egyházi látnivalóit?
0: Szerintem teljességgel lehetetlen. Azt szoktam mondani, aki először jön Rómába, az úgymond kultúrsokkot kap. Aki másodszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni a dolgokra, és le is tud ülni, és egy kicsit elmékedni, csendbe maradni. Aki harmadszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni, el tud csendesedni, és tud imádkozni.
1: A művészeti gazdagságából mi az, ami úgy különösebben megérintett és megérint téged? Akár név, akár valamilyen stílus?
0: A barokkornak a művészete az nagyon-nagyon közel áll hozzám, úgyhogy így és ezért nagyon gyakran megfordultam az Il Gesù templomba, ahol Andrea Pozzónak a festményei nagyon nagy hatással vannak rám, de örömmel jártam annak idején a múzeumokat, és az egyik kedvenc képe Muriónak a szeplőtelen fogantatás képe, és éppen amikor itt tanultam Rómába, akkor volt egy nagy kiállítás, és itt láthattam ezt a képet is ezen a kiállításon élőbe.
1: Ha már egyszer a Szizanya neve szóba kerül, akkor induljunk ezen a vonalon tovább. Tudom, hogy egészen mély gyermeki szeretet fűz téged is a Szizanyához. Hogyan született meg ez benned, ami a természetes számunkra, katolikus papok számára?
0: Azt gondolom, hogy ezt is otthonról, a családból hozom. Édesapám volt különösen nagy Mária tisztelő, és azt gondolom, hogy egy férfi embernek a vallásossága, Mária tisztelete, az különösen is magával ragadó. Úgyhogy ezt a Mária tiszteletet, mint egy örökségként otthon a családi környezetből, családi házból hozom. Szülő otthonomnak, szülőházunknak az udvarán is áll egy lurdi barlang a Szűzanyának és Bernadettnek a szobrával.
1: Apukád készítette?
0: Ezt igazából én készítettem fogadalomból, és úgymond az első misémet azt a papszentelést követően a szülői ház udvarán, ittennél a barlangnál mondtam. Az egy zárt körű szentmise volt, mindössze a családtagjén vettek ezen részt 25 évvel ezelőtt.
1: Ha lehetne személyes vallomást kérni, hogy ki neked a Szűzanya?
0: Szűzanya, azt gondolom, hogy a legfőbb közbenjáró, nyilván, hogy ezt megtanultuk teológiából, de ezt saját életemben is megtapasztaltam, hogy ahogy Jézus a kereszten édesanyját, a szeretett tanítványra bízza, így mi is bátran bízhatjuk mindig bármilyen ügyünket a Szűzanyára, mert azt gondolom, hogy az ég az mindig nyitva áll, és amelynek szíve van.
1: Jártál Fatimában?
0: Igen, többször voltam. És éppen 20 évvel ezelőtt kaptam meg az első állomáshelyemet, ez Szombathely Szent Királyon volt, ez a nemzeti imaév alkalmával kerültem oda, és akkor elhatároztam, hogy minden hónap 13-án fatimai engesztelést tartunk ott, magyar hazánkért és annak lelki megújulásáért, és boldog vagyok, hogy ez a 20 évvel ezelőtt induló fatimai engeszteléseket mind a mai napig tartják. Aztán következő állomáshelyemen is bevezettem ezeket a fatimai engeszteléseket, úgyhogy 10 esztendőt töltöttem Toronyba, és a hozzátartozó községekbe.
1: Ez egy falu.
0: Igen, Sébe, Dozmaton, illetve Bucsuba, és itt is megtapasztaltam a Szűzanyának anyai szeretetét, jóságát azáltal, hogy a falvak népét úgy tudtam összekovácsolni, hogy Torony Toronyba voltak kezdetben ezek a fatimai engesztelések, és akkor jött az ötlet, hogy nem mindig Toronyba kelljen jönni a híveknek, hanem a szűzanyát elvittük a környező településekre is, Sébe, Dozmatra, illetve Bucsuba, és a hívek így elkezdték a szűzanyát kísérni, és faluról falura jártak. Minden hónap 13-án más faluba volt az engesztelés, és úgymond a szűzanya a négy falunak a népét összekovácsolta.
1: Ennek a 25 éves papi szolgálat, a közepe lelkipásztori szolgálat. Mesélj nekünk a papi életed örömeiről.
0: Hát igazából mindig jó volt együtt örülni a házasságra készülő jegyes párokkal, és jó volt látni a fiatal szülők arcán a boldogságot és a jó értelembe vett büszkeséget, amikor akár gyermeküket megkereszteltem, vagy a gyermekeket első áldozásra, illetve az első szentgyónásra készítettem fel. Aztán boldogságot jelentett az a tudat is, amikor a gyóntatás után sok Istennel kiengesztelődött lélek kapta meg a tiszta szív és léleknek az ajándékát. Aztán sokszor láttam a kórházi vagy otthoni betegágyon szenvedő, néha reményvesztett arcokat, akikhez a betegeket gyógyító Krisztus adta, reményt vittem el a betegek szentségében, és számos gyászoló és bánattól megtört embernek megadhattam a hit vigaszát, amikor utolsó útjukra kísértem el a szeretteiket. Aztán a 25 év alatt a lelkipásztori munkában nagyon sok zarándokutat szerveztem, 26 külföldi zarándokutat a belföldiek mellett. Aztán 21 könyvet sikerült ez alatt a 25 év alatt sajtó alá rendeznem. 3 plébániaházat újítottunk föl, amelyek közül különösen is kiemelkedik a kőszegi plébánia ház, amely olyan ősi, hogy annak idején Mátyás királynak is ez a ház adott otthont kőszegi tartózkodása idején, illetve 8 templom teljes külső és belső felújítását is sikerült Isten segítségével, a hívek összefogásával, valamint pályázatok segítségével megújítani.
1: Az örömök és boldogságok mellett bizonyára voltak nehézségek. Egyre már utaltál, hogy nehéz volt odébb állni, mert gyökeret vertél, és akkor tovább menni bizonyos szempontból a gyökerek kitépését is jelentette. Ezen túl mi volt nehézség még az életedben?
0: Igen, hát erre most konkrétumot nehéz lenne mondani, de amikor ezekről gondolkodtam, akkor egyrészt Teréz anyának a gondolatsora jutott eszembe, aki nekem gimnazista korom óta II. János Pál és Mindszenti József mellett példaképem. Teréz anya mondta egy alkalommal, ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli a cselekedeteidet, mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igaz ellenségeket nyersz, mégis ért célt. A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják, mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts. A legjobbat add a világnak abból, amit csak van, s ha verés kapsz is cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit van. Erre törekszem.
1: Köszönöm, maradjon akkor ez a zárszó, hálásan köszönöm a beszélgetést, és hadd idézzem fel búcsúzásként, visszhangként Szent II. János Pál pápa szavait. Ugye azt mondotta volt neked annak idején, hűség, bátorság, kitartás. Tőled hallottam az előbb, és megmaradt bennem. Ennek a drága szent pápának a bölcsessége, ezeket kívánom én neked a hallgatóinkkal együtt. És hát adja jó Isten, hogy 25 év múlva aranymisésen örömmel emlékezél vissza arra, hogy 2026-ban Leó pápa a könyvembe beleírt az ő nevét, és azóta annyi minden sok történt. Áldjon az Úr, és adjon további örömteli boldog papi szolgálatot.
0: Hálásan köszönöm, és még egyetlen egy gondolatot, hogyha szabad.
1: Igen.
0: Hogy a liturgiában, hogy sokszor kimondjuk, hogy az Úr legyen veletek, és hogy olyan természetes, hogy a hívő közösség ráfeleli, és a te lelkeddel. És azt gondolom, hogy papnak lenni jelenti, hogy az ember újra és újra tanúságtevően kimondja az ott lévő közösség felé, hogy veletek az Úr, és a hívő közösség pedig visszafeleli, hogy veled is az Úr van. És ebből a kölcsönösségből, ebből a tanúságtételből élünk. És hiszem, hogy ameddig tudom mondani, az Úr legyen veletek, mindig lesznek emberek, akik ráfelelik, és a te lelkeddel. Ez a hitem, és ez a reményem, és 25 esztendő elteltével ezt köszönöm meg mindenkinek.
1: Köszönöm a beszélgetést, Isten áldjon, kedves Gyuló atya!
0: Köszönöm szépen!
1: A Pergél Gyuló atyával készített interjúnkat hallották. Kedves hallgatóink, anyák napján a Vatikáni Rádió magyar tagozatának felelős szerkesztője szívének szeretetével köszönti az édesanyákat. Megváltunk édesanyjának hathatós közbenjárására, áldja meg a legszentebb hivatás hordozó édesanyákat a mindenható Isten. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Több mint 100 kis településen gyűjti vissza a rászoruló családoknak kölcsönzött elektromos fűtőtesteket a Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet 24 szociális naperőművének bevételeiből több mint 2000 rászoruló család összesen 162 millió forint értékű energiát kapott az áprilisban lezáruló fűtési idényben, hogy kölcsönzött fűtőpanelekkel fűthesse otthonát a legszegényebb településeken. Személyesen a fideszes frakcióvezetővel közölte Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, hogy mégsem veszi fel a parlamenti mandátumát. Helyét a volt drogügyi kormánybiztos Horváth László veszi át, közölte Gulyás Gergely. Újabb szakmai szervezetek csatlakoztak a filmreform kezdeményezéshez, amely a magyar film finanszírozás és filmgyártás megújítását célozza. A résztvevők egy közös javaslatcsomagon dolgoznak, amely a rövid és hosszú távú irányokat foglalja össze. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Zlati Róbert közölte, partnerként akarnak tárgyalni, olyan országot szeretnének, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték. Visszaállítja a szabad szülész-orvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik majd be. Lemondott a Hunren tudományos tanácsadó testületi tagságáról Lovász László, értesült a HVG. A Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke közölte, a kutatási hálózat felsővezetői számos olyan kijelentést tettek, amelyekkel nem tud azonosulni. Ünnepi üléssel veszi kezdetét hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése, amelyen sor kerül az intézmény új vezetőinek megválasztására és Krasznahorkai László Nobel-díjas író köszöntésére is. Dávid szarvasborjak születtek a Miskolci állatkertben. Az apróságok áprilisban jöttek a világra és napról napra aktívabbak, közölte az intézmény. Mint írták, a borjak egyre kevesebbet pihennek és gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz is. A Dávid szarvas, más néven Milu, a 20. század elején vadon kihalt. Fennmaradásuk az állatkerteknek köszönhető. Hozzáfűzték, a különleges állat Magyarországon csak a Miskolci állatkertben látható. A magyarországi tudományos élet nagyszerű elismeréseként értékelte Tanács Zoltán, a Tisza kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere, hogy idén két új magyar taggal bővült az Amerikai Tudományos Akadémia, a világ egyik legtekintélyesebb tudományos testülete. Tanács Zoltán közösségi oldalán közzétett bejegyzésében utalt arra, hogy a közlemény szerint idén 120 új amerikai tagot, valamint 25 új külföldi tagot választottak meg, köztük Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikust és Szatmári Örs evolúcióbiológust. Végül a hétfői időjárásról. Változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél megélénkül, meg is erősödik északnyugaton. Hétfőn délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb északnyugati helyeken mérhetjük a legmagasabb értékeket. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma május 4-én Mónika és Flórián napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. A Mónika kartágói pun eredetű név, jelentése istennő, más magyarázat szerint görög eredetű, jelentése magányos, megint más magyarázat szerint latin eredetű, jelentése tanító. A Florián latin eredetű név, a Florianus rövidülése, jelentése virágos, virágzó. Isten éltesse tehet a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám szóljon nekik.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Május 4-e az év 124. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 241 nap van hátra. Ma van Szent Szeferino, a romák védőszentje ünnepe katolikus egyházunkban, 1991 óta a tűzoltók napja Magyarországon, Szent Flórián ugyanis a tűzoltók védőszentje. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1655-ben született Bartolomeo Cristofori, olasz hangszerkészítő, neki tulajdonítják a zongora feltalálását. 1725-ben született Eszterházy Károly Váci, majd Egri püspök. 1722-ben ezen a napon született Friedrich Arnold Brockhaus, német könyvkereskedő, kiadó és szerkesztő, a Brockhaus enciklopédia elindítója. 1911-ben született Bozóki László, sugárfizikus, mérnökfizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1925. május 4-én született Buzászki Jenő, magyar válogatott labdarúgó, az aranycsapat hátvédje. 1929-ben látta meg a napvilágot Audrey Hepburn, Oscar-díjas angol színésznő. 1944-ben született Huszti Péter, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész, a nemzetművésze. Isten éltesse sokáig, ahogy az 1989-ben ezen a napon született Gyurta Dániel, olimpiai arany és ezüstérmes, világ és Európa bajnok magyar úszót is. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 304-ben halt meg Szent Flórián, vértanú. 1975-ben hunyt el János Jandor, agrármérnök, agrobotanikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 2008-ban hunyt el Treton Judit, író, újságíró, műfordító. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. Japánban nemzeti ünnep van, úgynevezett zöld nap. 1027-ben Reimsben királlyá koronázták első Henrik francia királyt, 1523-ban II. Lajos országgyűlést hívott össze Budára. 1541-ben ezen a napon kezdődött Buda ostroma, 1814-ben Napóleon megérkezett Elbára. 1849-ben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során a Görgei Artúr által vezetett honvéd haderő megkezdte Budavárának ostromát. 1942-ben ezen a napon a kora tengeri csata fordulópontot hozott a távol-keleti fronton, az amerikaiak tengeren legyőzték a japánokat. 1990-ben a lett parlament kikiáltotta Lettország függetlenségét a Szovjetuniótól. 1494-ben ezen a napon Kolumbusz Kristóf második expedícióján felfedezte Jamaikát. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét indít kántor alapszakot. A képzés 2026. szeptemberében indul, nappali és levelező tagozaton is. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, és felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozatos formában kerül meghirdetésre. A jelentkezési határidő május 31-e, adta hírül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Az idei tanév mottójával, legyetek a remény zarándokai, és 14. Leó pápa gondolatával, rajzoljuk meg a remény új térképeit, köszöntötte Ternyák Csaba egri érsek, az iskolák idén ballagó diákjait, és kéri Isten áldását a ballagókra és hozzátartozóikra, valamint nevelőikre. A főpásztor úgy fogalmaz, remény nélkül magányosnak és elhagyatottnak érezzük magunkat, viszont a reménynek akár apró szikrájával is utat találunk egymáshoz, és rátalálhatunk Istenre. A katolikus nevelés, miközben el akar vezetni Isten ismeretére, nem távolít el földi céljainktól és feladatainktól sem. Azáltal, hogy a bizalomra épít egy konfliktusokkal tűzdelt és gyanakvással teli világban, Ternyák érsek úgy fogalmazott, az alapelv, hogy mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszik a krisztusi békére és egységre. Üzenetének végén a diákokat, a hozzátartozóikat és nevelőiket a szűzanya oltalmára bízta. A kereszténydemokrata néppárt az újonnan megalakuló országgyűlésben mindig azon lesz, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért fog dolgozni, hogy tovább szélesítsék a közösen elért családpolitikai vívmányokat, közölték a párt képviselői a közösségi oldalon anyák napján. A KDNP politikusai anyáknapi üzenetükben kiemelték, számos olyan megkeresést kaptak a választás óta eltelt napokban, melyekben édesanyák a hungarikumnak számító, élethosszig tartó SZJA-mentesség kapcsán fogalmazták meg aggodalmukat. A kereszténydemokrata politikusok rámutattak, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés elsődleges feltétele, a kiszámítható és kormányzatokon átívelő családpolitika, melynek Magyarországon alapvető pillére a családi adókedvezmények rendszere mellett az anyák lépcsőzetesen bevezetésre kerülő, életük végéig tartó személyi jövedelemadó mentessége. Az állami közszolgáltatások fejlesztését az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tisza párt élő környezetért felelős miniszterjelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagy ipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Kézmosószer és toalettpapír biztosítására kérte a kórházakat a kijelölt egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, Magyarországnak a világ élvonalába kell kerülnie a kórházi fertőzések elleni küzdelemben. Közölte azt is, hogy megalakítják a kórházakban működő Semmelweis rendet, amelybe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresnek, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség 1/10, írta a Hungaromet ZRT. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén, a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett, 10 mm-nél több eső áprilisban. Közölték azt is, ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Végül a hétfői időjárásról. Változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők az égen. A déli szél megélénkül, meg is erősödik északnyugaton. Hétfőn délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb északnyugati helyeken mérhetjük a legmagasabb értékeket. Híreinket hallották.
0: Reklám.
2: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
3: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
4: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
2: Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balog Margit történész Mindszenti József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Feltámadt Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. május 4. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Hippokratésztől származik, és így hangzik, ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem lehet segíteni rajtad. Most kiderül, mi minden vár ránk a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd időjárás előrejelzést és útinform híreket hallhatnak, ezután a napverse hangzik el. Juhász Gyula Május elhitat című versét Balog András mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. Ezután Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából 7 órától, majd Hírek és Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Flórián életéről hallhatnak. Ezután Cseppelényi György boldog avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától Hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében.
2: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
8: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Cejzel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézmény vezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

egy olyan témáról lesz szó az előttünk álló percekben, amely egyre divatosabb, mégpedig az ADHD-ról. Szezer Barbaráról azt lehet olvasni az interneten egyebek közt, hogy olyan kisgyermekes családoknak ad új reményt, ahol a gyerekek fejlődésére

0: Vajon például az atipikus viselkedés és az ADHD között van összefüggés, lehet összefüggésbe hozni?
1: Minden olyan viselkedés, ami nem tipikus, tehát nem átlagos, az atipikus, és ilyen módon az ADHD is ide tartozik, de hát ezen túl ide tartoznak a spektrumon lévő gyerekek, tehát az autizmus spektrumon lévő gyerekek, vagy az autizmussal élő gyerekek, és hát a különböző részképességzavarokkal élő gyerekek, és a különböző más SNS gyerekek is, hiszen ők atipikusak. Nagyon nehéz ez, hogy milyen fogalom alá, köré, hát nem azt mondom, hogy csoportosítsuk a gyerekeket, mert egy csoportban, aki lehet egy kis csoport is, van három gyerek, és az három külön önálló individuum, három külön önálló individuális családból érkezve, és mindig az egyént, az egyéni gyereket és az egyéni családi helyzetet, környezetet kell vizsgálni ahhoz, hogy támogatást tudjunk adni a családnak. Szóval a kérdésére a válasz, hogy én inkább úgy fogalmaznék, hogy azért szakemberkörökben, főleg a kisgyermeknevelő intézményekben, főleg a COVID óta az az érzés a szakemberek szájából, hogy mintha tényleg már a bölcsődei csoportban, ugye ahol csak 12 kisgyerek van, az óvodai csoportban, ahol csak 20-25 körüli gyerek van, de az iskolában is, hogy egyre több az olyan kisgyerek, aki különleges figyelmet igényel. Akkor így nevezhetjük őt az ön szóhasználatával atipikusnak, nevezhetjük őket, ha pontosabb differenciál diagnosztikai vizsgálatnak vetjük alá őket, ami nem szép kifejezés, de hogy eljutnak mondjuk egy pedagógiai szakszolgálatba, vagy egy olyan vizsgáló helyre, ahol olyan diagnosztikai eljárással vizsgálják, ami megfelelő, meghatározó jó szakember által végzett, akkor kijöhetnek bizonyos olyan fejlődési eltérések, ez lehet akár mennyiségi. A mennyiségi fejlődési eltérés az az, hogy nem hozza mondjuk egy 6 éves kisgyerek, ugye ez a klasszikus iskola érettségi vizsgálat, az iskola érettséghez szükséges intellektuális, finommotoros, figyelmi fejlődés területén azt, ami majd az iskolában elvárandó. De ezt ugye különböző más területeken is tudjuk vizsgálni. Szóval, hogyha most átfogóan azt mondjuk, hogy atipikus, akkor én bevezetnék egy újabb kifejezést, amit most egyre többen a szakmában is használunk, ami megint csak egy ilyen gyűjtő fogalom, az a neurodiverz gyerekek, a neurodiverzitást, ami azt jelenti, hogy a neurotipikushoz, tehát megint csak onnan, hogy ön is ezt mondta, hogy van az atipikus, meg van a tipikus, az átlagos, akkor ez egy tágabb fogalom szakmailag, és szakmai fogalom, hogy azt mondjuk, hogy vannak a neurotipikus gyerekek, akik így jobban az átlaghoz tartoznak, és vannak a neurodiverz gyerekek, vagy felnőttek, és mind a kettő, ugye ez nem csak gyerekekre vonatkozik, csak most mi gyerekekről beszélünk, hanem felnőttekről, a neurodiverzek, akik pedig különbözőek valamilyen aspektusból. Ide tényleg beletartozhatnak, és ez fontos, szerintem az érdekes is megjegyezni, hogy a neurodiverzitás fogalmát a magasan funkcionáló autista felnőttek kezdték el használni magukra vonatkoztatva, hogy az autizmust, meg az autizmus diagnózisokat, meg őket, mint autista embereket ne stigmatizálják, hanem inkább úgy fogadják el, és úgy próbáljunk a társadalomban velük együtt élni, hogy egy különleges személyiségi jegyként fogadjuk el az autizmusukat, de ez vonatkozik különben az ADHD-ra is, és akkor ők nem valamivel kevesebbet tudnak, hanem egész egyszerűen ők mások, bizonyos területeken más igényekkel, bizonyos területeken más képességekkel, ami lehet mind a kettő több is, és bizonyos területeken pedig szükségletekkel, amely szükségletek kielégítése segíti őket ahhoz, hogy a társadalomban minél harmonikusabban tudjanak beilleszkedni.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Cejzel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Válogatás az Utinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Szintén az M3-ason a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sáv lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat az M3-ason, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Az M30-as autópályán a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felsőzsolca térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. A 29-es kilométernél lévő Miskolc-Kelet Tornyos-Németi Sátoraljaújhely csomópontban a lehajtóágat megnyitották, de a felhajtóág továbbra is zárva van. A terelő utat sárga táblák jelzik. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közműveket újítják fel, a belváros felé vezető két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. Miskolcon a Szentpéteri kapuban is útfelújítási munkák kezdődtek, reggelente torlódásokra kell számítani, vezessenek óvatosan. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Napos, nyárias idővel indul a hét. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma napos, nyárias idő várható a térségünkben. Legfeljebb vékony felhők jelenhetnek meg az égen, esni nem fog. A déli-délnyugati szél napközben megélénkülhet, kora reggel 2, délután pedig 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést, keleten estig ugyanakkor derült marad az ég. Esni ezen a napon sem fog, élénk az ország északnyugati harmadán erős helyenként viharos lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet. Kora reggel ismét tághatárok, 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett elsősorban megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután több helyen záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek, hajnalban 8-15, délután 22-29 fok valószínű. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként délután várhatók, eleinte keleten számíthatunk esőre, záporra, majd délután este záporok, zivatarok alakulnak ki több helyen is az ország területén. Továbbra is élénk, erős zivatarok környezetében viharos lehet a délnyugati szél, az enyhe 11-17 fokos kora reggelt követően délutánra 21 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pollen jelentés, újabb allergének virágzása indul el, illetve éri el a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a magas, nagyon magas, a tölgyé és a nyíré a közepes magas tartományban alakul. A platán, a bükk, a fenyőfélék, a dió, a kőr és a vadgesztenye és az ostorfa virágporának mennyisége a közepes magas tartományban alakulhat. Orvos meteorológia, ma sem várható fronthatás, de folytatódik a melegedés, miatt a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés. Felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság jelentkezhet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A kellemesen meleg napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás ugyanakkor 11 és 15 óra között már országszerte eléri az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés, meteorológia, ma sem várható csapadék, így országszerte száraz utakkal találkozhatnak a közlekedők. A keleti tájak kivételével több helyen megélénkülhet, nyugaton, észak-nyugaton többfelé megerősödhet a déli szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
0: A napverse.

0: Juhász Gyula, májusi áhítat. Bizony, ma újra megtérek te hozzád, hajnali csillag, szép szűz Mária. Bizony, ma neked fonok földi rózsát, én földi bűnök, bánatok fia. Bizony, ma újra szép a nagy mennyország, az aranyfüstös, áldott és szelíd. Tiéd a dal, a tömjén és az ország. Mária, hívnak csillag szemeid. Ó, tavaly én is messze, messze jártam, s egy földi nőben láttam csillagot. Hol az a nő, s a csillag, hol ragyog? Ma érces és bízó Litániában ez engem újra minden nevedet. Én mindig bánatos, rossz gyermeket.
1: Juhász Gyula májusi áhítat című versét Balog András mondta el. Juhász Gyula költő, újságíró 1883. április 4-én született kispolgári családban, a piaristákhoz járt gimnáziumba, 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább, a négyesi professzor vezette legendás stílus gyakorlatórákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát Mára Maros-szigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte, 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Serveri Anna színésznőt, aki a szerelem örökjelképe lett számára, a reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után számüzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak. A radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a tanácsköztársaság 1919-es bukása, politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és az azt követő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltöttem, 1937. április 6-án hunyt el.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétesajai László. Anyáknapi ünnepi műsorunk témája: Negyed század a Szent II. János Pál pápa áldásából indultam, most Leó pápa áldását kaptam az előttem álló útra. Anyáknapi stúdió beszélgetés az ezüstmisés Perger Gyula atyával, aki áldást kért 85 éves édesanyjára is. Április 8-án húsvét szerdáján vett részt Perger Gyula atya az általános kialogatáson, amelynek végén személyesen is találkozott Leó pápával. Mindezt és a megelőző 25 éves papi szolgálat örömeit és kihívásait elmondja abban a riportban, amelyet másnap rögzítettünk a Vatikáni Rádióban. Most hallgassák meg a vele készített beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Perger Gyula atyát, aki ez év június 14-én tölti be negyedszázados papi szolgálatát 25 évvel ezelőtt szentette pappá kedves Gyula, és elzarándokolta Rómába. Ez a mostani utad egyúttal egy ilyen tisztelgő hálaadó jubileumi zarándoklat?
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, belső vágyam volt, hogy papászentelésem 25. évfordulója alkalmából találkozhassam a Szentatyával. Eztán arra is visszavezethető, hogy 25 évvel ezelőtt, a papszentelésem előtt, nem sokkal, 2001. április 30-án találkozhattam ugyanígy személyesen II. János Pál pápával, és egy reggeli szentmisén a magánkápolnájában minisztrálhattam neki, és nagy ajándékként éltem meg akkor ezt a találkozást. A szentmisén minisztráltam Szentatya mellett, és a szentmise után találkozhattunk vele. Akkor ezen a találkozón, amikor letérdeltem a Szentatya elé, és átadtam neki az ajándékkönyvünket, ami nem volt más, mint Török József professzor úrnak a könyve, Magyar Egyház évezrede. Akkor a Szentatya a könyvborítóra irányította a figyelmét, és egyből mondta, hogy Esztergom. Ezt követően a Szentatya rám nézett, és mint egy papszentelés előtt állónak azt mondta, hogy hűség, bátorság és kitartás. Ezzel az útravalóval indultam el 25 évvel ezelőtt a papság útján, és ezért is volt újra szívemnek a szándéka, hogy eljöjjek Rómába, és találkozzam Szent Péter mostani utódjával, illetve másnap csütörtök reggel II. János Pál pápa sírjánál is miséztem.
0: Itt akkor megállok, ha már egyszer a 25 év ezelőtti szentmiséről szépen szóltál volt II. János Pál pápával, akkor most arra kérlek, kedves Gyula, hogy meséld nekünk a szerdai találkozót, az általános kialogatás után találkoztál Leó pápával, kezedben egy könyvet tartva, és most tiéd a szó.
1: Igen, három dolgot fogalmaztam meg, amit szerettem volna elmondani a Szentatyának, és ez sikerült is. Az első az volt, hogy elmondtam, hogy 25 évvel ezelőtt szenteltek pappá, és ebből az alkalomból szeretném az ő áldását kérni az előttem álló papságomra, a mögöttem álló papságomra, illetve az előttem álló papságra. Aztán elmondtam a Szentatyának, hogy édesanyámra is szeretném az áldását kérni, hiszen édesanyám márciusban ünnepelt a 85. születésnapját. Egy képet is hoztam az édesanyámról, ezt megmutattam a Szentatyának, és nagyon kedvesen mosolygott, és a fényképet megérintve édesanyámra is úgymond az áldását küldte, illetve én is kaptam egy külön áldást, és a végén pedig elmondtam, hogy egy könyvet rendeztem sajtó alá, ennek a könyvnek a címe Lurdi 9-ed, és ebben a könyvben található 14. Leó pápának is egy nagyon-nagyon szép imádsága a szűzanyához, amelyet idén a Betegek Világnapjára írt körlevelének a végén olvashattunk.
0: És ennek ennyire a könyvnek, friss a kiadvány.
1: Igen, néhány héttel ezelőtt jött ki a nyomdából, és a kiadványnak a hátulján 14. Leó pápa imádsága található, ezt is mutattam neki, örült neki, úgy tűnt, és megkértem őt, hogy dedikálja ezt a könyvet.
0: Hogyan fogadta ezt a kérést?
1: Nagyon kedvesen azt kezdte tőlem, hogy hol a toll, és nyilván készültem, ott volt a zsebembe a toll, és elővettem, és ekkor aláírta a könyvet.
0: És hogyan írta alá, mondja el nekünk, mert ugye nem tudjuk láttatni.
1: Igen, Leó 14.
0: Igen. Hát ez gondolom, hogy örök életre szóló emlék lesz számodra, neked, édesanyádnak, családodnak, illetve hát mindazoknak, akikhez a Jóisten küld majd. Köszönöm szépen ezt a tanúságtételt, és örülök, hogy a te papi életed egy pápai áldással indult. Most, ha remélhetőleg a derekán jársz a papi életednek, akkor egy pápai áldást kaptál, ez is misés papként. És akkor most beszéljünk a közben eltelt időszakról, erről a 25 évről. Szóba került az édesanyád. Mennyiben fészke a te hivatásodnak a családod?
1: A családunkban volt két szerzetes hivatás is. Két apáca nagynéném az Isten megváltóról nevezett nővéreknek a kongregációjának a tagja volt. Innen is van kapcsolatom a római tamányos nővérekkel.
0: Ők is Isteni megváltósok.
1: Isteni megváltósok, igen. És a két apáca nagynéném is ennek a rendnek a tagja volt. Két apáca nagynéni közül az egyiket még, hála Isten, személyesen ismerhettem. 1999. március 20-án halt meg. Az is kicsit gondviselésszerű volt, hogy nagyon mélyszer szeretett kapcsolat volt közöttünk, és gondviselésszerű volt, hogy odaérhettem a halálos ágya mellé, és úgymond a kezém között halt meg, és ekkor tapasztaltam meg először Gárdonyi Géza mondatának igazságtartalmát, hogy a halál, amikor egy kapu bezárul ide lenne a földön, és egy másik kinyílik oda fenn az égen.
0: Tehát akkor a családi háttér segített neked abban, többek között a kedves nővérek révén is, hogy Jézus hívó szava felé fordulj.
1: Így van, családom támogatott mindig a papság felé vezető úton, illetve 25 esztendőbe mindig mellettem álltak. Édesapám, ő 2 évvel papás szentelésem után elhunyt, de az Isten gondviselés különös ajándékának tartom, hogy édesanyám megérhette a ezüstmisémet, és most töltötte be a 85. életévét. Ugyanígy ajándékként élem meg a 3 testvéremet is. Édesanyám körül nekik köszönhetően láthatom a 6 felnőtt unokát, illetve a 11 dédunokát, és nagy ajándék számomra családunknak az épségét, egységét és szeretett közösségét megtapasztalni papként is.
0: Mit jelentett neked ez a családi háttér immáron 25 éves munka során? Egy szilárd bázis volt?
1: Igen, számomra ez úgymond mindig nagy ajándék, hogyha hazamehetek. Én most is ott vagyok otthon, Gyöngyösfaluba, ott lakik édesanyám, úgyhogy a szabadnapomon mindig otthon vagyok, otthon töltöm, és ezért döntöttem úgy, hogy az ezüstmisémet is szülőfalumba szeretném elmondani, ahol 25 évvel ezelőtt is tettem.
0: Ez majd a napján vagy a körül lesz?
1: Igen, június 21-én.
0: Igen. Igen. Miután felismerted és elfogadtad az Úristennek a hívását, jöttek a tanulmányok, aztán utána a tanulmányok után elkezdődött a te hosszú vándorlásod. Sokfelé hívott a Jóisten szolgálni. Hogyan fogadtad ezeket a dispozíciókat?
1: Hát ez nem volt mindig könnyű számomra, hiszen sokszor éreztem úgy, hogy mire gyökeret eresztettem, illetve a közösségbe is jól éreztem magam, akkor mint egy kiszakítottak ebből a közösségből, átültettek, újra gyökeret kellett ereszteni, és úgymond mindig újra kellett kezdeni.
0: A római tanulmányi éveid mit jelentettek számodra találkozni a világegyház központjával, akkor II. János Pál pápa alatt?
1: Akkor már 16. Benedek pápa volt.
0: Akkor már 16. Benedek pápa alatt.
1: Ővel is volt egyébként egy személyes találkozásom, az is nagyon mély nyomot hagyott bennem. Számomra nagyon nagy ajándék volt, amikor itt tanultam Rómába, hogy éppen akkor volt II. János Pál pápának a boldoggáavatása, úgyhogy ezen a boldoggáavatási szentmisén ott lehettem, részt vehettem. Aztán egyháztörténetet, illetve művészettörténetet tanultam a Gregoriana Egyetemen. Nem volt könnyű, nyilván idegen nyelven, egyrészt olaszul, és az egyháztörténetből, művészettörténetből adódóan voltak néhány tárgyunk, amit latinul tanultunk, és ez kétszeresen idegen nyelv, hiszen latinul olvastunk, és ezt olaszul kellett nyilván visszaadni. A 3 év alatt 48 vizsgám, 2 nyelvvizsgám és 2 diplomamunkám volt, ez egy kicsit embert próbáló feladat volt, de hát végül, hála Isten, Jóisten segítségével sikerült ezt is megoldani. Úgyhogy végül is ezeket a tanulmányokat tudom kamatoztatni a mindennapi munkám során, hiszen Szombathelyen 2017 óta János Egyházmény Gyűjtemény és Látogatóközpontnak a vezetője vagyok, illetve Budapesten 2022 óta pedig az Eklézia Szövetkezetnek a vezetője, úgyhogy így mind az egyház történeti, mind a művészet történeti tanulmányaimat tudom kamatoztatni e két területen.
0: Több mint 25 éve élek Itáliában, Rómában, egy hatalmas nagy művészettörténeti múzeum az egész ország. Soha nem lehet a végére járni. Neked sikerült jó részt becserkészni a Szentvárosnak a legfontosabb egyházi látnivalóit?
1: Szerintem teljességgel lehetetlen. Azt szoktam mondani, hogy aki először jön Rómába, az úgymond kultúrsokkot kap. Aki másodszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni a dolgokra, és le is tud ülni, és egy kicsit elmélkedni, csendbe maradni. A harmadszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni, el tud csendesedni, és tud imádkozni.
0: A művészeti gazdagságából mi az, ami úgy különösebben megérintett és megérint téged? Akár név, akár valamilyen stílus?
1: A barokkornak a művészete az nagyon-nagyon közel áll hozzám, úgyhogy így és ezért nagyon gyakran megfordultam az Il Gesù templomba, ahol Andrea Pozzónak a festményei nagyon nagy hatással vannak rám, de örömmel jártam annak idején a múzeumokat, és az egyik kedvenc képe Muriónak a szeplőtelen fogantatás képe, és éppen amikor itt tanultam Rómába, akkor volt egy nagy kiállítás, és itt láthattam ezt a képet is ezen a kiállításon élőbe.
0: Ha már egyszer a szizanya neve szóba kerül, akkor induljunk ezen a vonalon tovább. Tudom, hogy egészen mély gyermeki szeretet fűz téged is a szizanyához. Hogyan született meg ez benned? Ami a természetes számunkra, a katolikus papok számára.
1: Azt gondolom, hogy ezt is otthonról, a családból hozom. Édesapám volt különösen nagy Mária tisztelő, és azt gondolom, hogy egy férfi embernek a vallásossága, Mária tisztelete, az különösen is magával ragadó. Úgyhogy ezt a Mária tiszteletet, mint egy örökségként otthon a családi környezetből, családi házból hozom. Szülő otthonomnak, szülőházunknak az udvarán is áll egy Lurdi barlang a szüzanyának és Bernadettnek a szobrával.
0: Apukád készítette?
1: Ezt igazából én készítettem fogadalomból, és úgymond az első misémet, azt a papszentelést követően a szülői ház udvarán, itt ennél a barlangnál mondtam. Az egy zárt körű szentmise volt, mindössze a családtagjén vettek ezen részt 25 évvel ezelőtt.
0: Ha lehetne személyes vallomást kérni, hogy ki neked a szűzanya?
1: Szűzanya azt gondolom, hogy a legfőbb közbenjáró, nyilván, hogy ezt megtanultuk teológiából, de ezt saját életemben is megtapasztaltam, hogy ahogy Jézus a kereszten édesanyját, a szeretett tanítványra bízza, így mi is bátran bízhatjuk mindig bármilyen ügyünket a szűzanyára, mert azt gondolom, hogy az ég az mindig nyitva áll, és amelynek szíve van.
0: Jártál Fatimában?
1: Igen, többször voltam. És éppen 20 évvel ezelőtt kaptam meg az első állomáshelyemet. Ez Szombathely Szent Királyon volt. Ez a nemzeti imaév alkalmával kerültem oda, és akkor elhatároztam, hogy minden hónap 13-án fatimai engesztelést tartunk ott, magyar hazánkért és annak lelki megújulásáért, és boldog vagyok, hogy ez a 20 évvel ezelőtt induló fatimai engeszteléseket mind a mai napig tartják. Aztán következő állomáshelyemen is bevezettem ezeket a fatimai engeszteléseket, úgyhogy 10 esztendőt töltöttem Toronyba és a hozzátartozó községekbe.
0: Ez egy falu.
1: Igen, Sébe, Dozmaton, illetve Bucsuba, és itt is megtapasztaltam a szűzanyának anyai szeretetét, jóságát azáltal, hogy a falvak népét úgy tudtam összekovácsolni, hogy Toronyba voltak kezdetben ezek a fatimai engesztelések, és akkor jött az ötlet, hogy nem mindig Toronyba kelljen jönni a híveknek, hanem a szűzanyát elvittük a környező településekre is, Sébe, Dozmatra, illetve Bucsuba, és a hívek így elkezdték a szűzanyát kísérni, és faluról falura jártak. Minden hónap 13-án más faluba volt az engesztelés, és úgymond a szűzanya a négy falunak a népét összekovácsolta.
0: Ennek a 25 éves papi szolgálat, a közepe lelkipásztori szolgálat. Mesélj nekünk a papi életed örömeiről.
1: Hát igazából mindig jó volt együtt örülni a házasságra készülő jegyes párokkal, és jó volt látni a fiatal szülők arcán a boldogságot és a jó értelembe vett büszkeséget, amikor akár gyermeküket megkereszteltem, vagy a gyermekeket első áldozásra, illetve az első szentgyónásra készítettem fel. Aztán boldogságot jelentett az a tudat is, amikor a gyóntatás után sok Istennel kiengesztelődött lélek kapta meg a tiszta szív és léleknek az ajándékát. Aztán sokszor láttam a kórházi vagy otthoni betegágyon szenvedő, néha reményvesztett arcokat, akikhez a betegeket gyógyító Krisztus adta. Reményt vittem el a betegek szentségében, és számos gyászoló és bánattól megtört embernek megadhattam a hit vigaszát, amikor utolsó útjukra kísértem el a szeretteiket. Aztán a 25 év alatt a lelkipásztori munkában nagyon sok zarándokutat szerveztem, 26 külföldi zarándokutat a belföldiek mellett. Aztán 21 könyvet sikerült ez alatt a 25 év alatt sajtó alá rendeznem. 3 plébániaházat újítottunk föl, amelyek közül különösen is kiemelkedik a kőszegi plébániaház, amely olyan ősi, hogy annak idején Mátyás királynak is ez a ház adott otthont kőszegi tartózkodása idején, illetve 8 templom teljes külső és belső felújítását is sikerült Isten segítségével, a hívek összefogásával, valamint pályázatok segítségével megújítani.
0: Az örömök és boldogságok mellett bizonyára voltak nehézségek. Egyre már utaltál, hogy nehéz volt odébb állni, mert gyökeret vertél, és akkor tovább menni bizonyos szempontból a gyökerek kitépését is jelentette. Ezen túl mi volt nehézség még az életedben?
1: Igen, hát erre most konkrétumot nehéz lenne mondani, de amikor ezekről gondolkodtam, akkor egyrészt Teréz anyának a gondolatsora jutott eszembe, aki nekem gimnazista korom óta II. János Pál és Mindszenti József mellett példaképem. Teréz anya mondta egy alkalommal, ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli a cselekedeteidet, mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igaz ellenségeket nyersz, mégis érd célt. A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják, mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts. A legjobbat add a világnak abból, amit csak van, s ha verés kapsz is cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit van. Erre törekszem.
0: Köszönöm, maradjon akkor ez a zárszó, hálásan köszönöm a beszélgetést, és hadd idézzem fel búcsúzásként, visszhangként Szent II. János Pál pápa szavait. Ugye azt mondotta volt neked annak idején, hűség, bátorság, kitartás. Tőled hallottam az előbb, és megmaradt bennem. Ennek a drága szent pápának a bölcsessége, ezeket kívánom mindenki a hallgatóinkkal együtt. És hát adja jó Isten, hogy 25 év múlva aranymisésen örömmel emlékezél vissza arra, hogy 2026-ban Leó pápa a könyvembe beleírt az ő nevét, és azóta annyi minden sok történt. Áldjon az Úr, és adjon további örömteli boldog papi szolgálatot.
1: Hálásan köszönöm, és még egyetlen egy gondolatot, hogyha szabad.
0: Igen.
1: Hogy a liturgiában, hogy sokszor kimondjuk, hogy az Úr legyen veletek, és hogy olyan természetes, hogy a hívő közösség ráfeleli, és a te lelkeddel. És azt gondolom, hogy papnak lenni jelenti, hogy az ember újra és újra tanúságtevően kimondja az ott lévő közösség felé, hogy veletek az Úr, és a hívő közösség pedig visszafeleli, hogy veled is az Úr van. És ebből a kölcsönösségből, ebből a tanúságtételből élünk. És hiszem, hogy ameddig tudom mondani, az Úr legyen veletek, mindig lesznek emberek, akik ráfelelik, és a te lelkeddel. Ez a hitem, és ez a reményem, és 25 esztendő elteltével ezt köszönöm meg mindenkinek.
0: Köszönöm a beszélgetést, Isten áldjon, kedves Gyulo atya!
1: Köszönöm szépen!
0: A Perger Gyulo atyával készített interjúnkat hallották. Kedves hallgatóink, anyák napján a Vatikáni Rádió magyar tagozatának felelős szerkesztője szívének szeretetével köszönti az édesanyákat. Megváltunk édesanyjának hathatós közbenjárására, áldja meg a legszentebb hivatás hordozó édesanyákat a mindenható Isten. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Aki szeret engem, megtartja tanításomat, atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk és benne fogunk lakni, mondja Jézus a mai evangéliumban, és ezzel összekapcsolja a szeretetet az engedelmességgel. Nem elég ismerni tanítását, hanem meg is kell tartani azokat. A hűség és a hit nem lelketlen törvénykövetés, hanem a szeretetből fakadó válasz. Jézus nem külső szabályok megtartására hív, hanem egy lelki kapcsolat megélésére. Aki szereti őt, az nem félelemből engedelmeskedik, hanem szeretetből. Nem kötelességből követi, hanem örömmel, mert otthon érzi magát nála. Az igazi szeretet mindig belülről formál, a törvény kívülről korlátoz, a szeretet belülről alakít át. Jézus azt ígéri, hogy az atyával együtt hozzánk jönnek és bennünk fognak lakni. Ez nem egy költői kép, hanem a keresztény élet lényege. Isten bennünk lakik, bennünk él. Ő nem csak meglátogat bennünket néha, hanem velünk él, lélegzik, dolgozik, szenved és örül. A Szentlélek segít, hogy ezt a jelenlétet, Isten jelenlétét felismerjük és elfogadjuk. Ez az evangéliumi szakasz a keresztény élet belső dinamikájára világít rá, szeretni Jézust, megtartani tanítását, és hagyni, hogy a lélek tanítson és vezessen, ezáltal válunk a Szentlélek templomává és Krisztus tanítványává.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 90-es és 88-as, az Éneklő Egyház 555-ös és a Szent vagy Uram 274-es éneke. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 90-es és 88-as, az Éneklő Egyház 555-ös és a Szent vagy Uram 274-es éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István rádió hallgatóinkat. A mai reggeli szentmisénket az adakozó szándékára elhunyt Györgyért, Máriáért, Erzsébetért, Györgyért és elhunyt hozzátartozókért ajánlom fel. Most a szentmise elején, kedves testvérek, tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük ezeket a szent titkokat.

0: gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Florián vértanú emlék napján örömmel töltesz el minket. Engedd, hogy akinek dicsőséges győzelmét tiszteljük a földön, annak boldog társaságát elnyerjük a mennyben. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él is uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szentlecke az apostolok cselekedeteiből. Pál és Barnabás Ikónium városában eredményesen hirdették az Úr igéjét. Emiatt a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt arra készültek, hogy bántalmazzák, sőt megkövezzék őket. Ők azonban megtudták ezt, és elmenekültek Likaónia tartomány városaiba, Lisztrába és Derbébe és ezek környékére. Ott hirdették az evangéliumot. Lisztrában élt akkor egy férfi, aki nem tudott a lábára állni. Béna volt ugyanis a születésétől fogva, és még soha egy lépés sem tett. Ő is hallgatta Pál beszédét, aki rátekintve látta rajta, elegendő hite van arra, hogy meggyógyuljon. Hangosan rákiáltott tehát, állj egyenesen a lábadra. Az talpra ugrott és járni kezdett. Amikor a tömeg látta, hogy Pál mit művelt, likaóniai nyelven felkiáltott, istenek szálltak le hozzánk emberi formát öltve. Barnabást Jupiternek gondolták, Pált pedig, minthogy ő vitte a szót Merkúrnak. Sőt, a város előtt álló Jupiter templom papja áldozati állatokat és koszorúkat hozatott a kapuk elé, és a néppel együtt áldozatot akart bemutatni. Amint Barnabás és Pál apostol ezt meghallották, ruhájukat megszaggatva a tömeg közé rohantak. Emberek, mit csináltok? Kiáltották. Mi is hozzátok hasonló halandó emberek vagyunk, és éppen azt hirdetjük nektek, hogy ezektől a bálványoktól térjetek meg az élő Istenhez, aki az eget, a földet, meg a tengert alkotta, és mindazt, ami bennük van. Ő az előző korszakban megengedte, hogy a pogányok mind a maguk útját kövessék, bár létezése akkor sem maradt bizonyíték nélkül, hiszen jót tett veletek, az égből esőt és termékeny időt küldött számotokra, és bőven adott nektek eledelt, a szívetekbe pedig örömet. Így beszéltek, de így is alig tudták lecsillapítani a tömeget, nehogy áldozatot mutasson be nekik. Ez az Isten igéje.
1: Nem a te nevedre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki. Júdás, nem akarjóti, itt közbeszólt. Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak? Jézus így folytatta. Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt. Hozzámegyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyái, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. És a vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, a mai evangéliumi szakaszban egy nagyon szép és lényeges tanítást hallottunk Jézus Krisztustól, amely segíthet bennünket is, nem csak az apostolokat, akiknek szólt, ugye elsősorban ez a tanítás, de nekünk is. Segíthet bennünket az Istennel való kapcsolatban.

0: hanem igyekezzünk megmaradni az Istennel való kapcsolatában úgy, hogy kérjük a szeretetet, úgy, hogy igyekezzünk azt a szeretetet, amivel ő irántunk van, befogadni, és engedni, hogy az Isten szeretetének bátorítva, megmozdítva válaszoljunk ugyanazzal a szeretettel. Én úgy gondolom, hogy a vallásosságunk ezen alapszik, a szereteten. Nem leszünk képesek a saját ereinkből teljesíteni az Istennek az összes parancsolatokat, meg megmaradni a szeretetben, olyan dolgokat tenni, ami emberileg ugye Isten parancsaihoz tartoznak, de emberileg lehetetlenek, például az ellenség szeretet. Nem leszünk képesek, ha nincs bennünk ez a szeretet Isten iránt. És ebből kifolyólag a saját magunk iránt és a fele barátunk iránt. Tehát ezért is ez az egyik isteni erény a három között. Mondja Szent Pál, hogy a szeretet a legfontosabb. Lehetne nekünk egy nagyon erős hitünk, de ha nincsen szeretet, semmire nem lenne jó a mi hitünk. És ezért itt Jézus Krisztus ehhez a szeretethez kapcsolja azt, hogy ugye, aki pedig engem szeret, azt az atyám is szereti, és én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki. Tehát a szeretet az a kapocs, amelyen keresztül tudunk egyrészt kapcsolatban lenni a Szent Háromsággal, megkapni a Szent Lelket, és aktívan, keresztény módon cselekedni. Hát kérjük, kedves testvérek, ezen a Szent Misén, ugye a szeretet szentségét ünnepeljük éppen a mai reggelen, hogy ahogy mondtam az előbb, kérni azt a kegyelmet, hogy azt a szeretetet, amellyel az Isten mindahányszor jövünk Szent Misére és ünnepeljük az Eukarisztiát, megmutatja nekünk, hogy én ilyen módon szerettelek téged, úgy, ahogy vagy, úgyhogy adtam az életemet érted, befogadva azt, az Isten keltse bennünk és erősítse meg bennünk a mi szeretetünket iránta. És ez segítsen bennünket a mindennapi életünkben, keresztény életünkben, hogy jel lehessünk a világnak, hogy van Isten. Minket látva, láthassák a bennünk lévő Szent Háromságot, bennünk lévő Isten és az ő szeretetét. Amen. Imádkozzunk, kedves testvéreim, a mi Úrunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiesége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mind haláli hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben, hallgass meg, Urunk! Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik téged követve keresztüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait.

0: Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be elhunyt György, Mária, Erzsébet és György testvéreinket, valamint hozzátartozóikat, az örök országodba. Hallgass meg, Uruk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg neki erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot,
0: nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Főséges Úrunk, Istenünk, fogadd el dicsőítő és engesztelő áldozatunkat, amelyet Szent Florián vértanúd ünnepén bemutatunk neked, hogy ez az áldozat valóban szerezze meg nekünk bocsánatodat, és örök hálát fakasszon szívünkben. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak is, így szólt: vegyétek, és ígyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, mi is hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtson egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: a Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn is baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékban vagy, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. A mai ünnepet örömmel megülve részesültünk mennyei ajándékaidban, Úrunk Istenünk. Add meg, kérünk, hogy mi, akik ezzel az áldozati lakomával fiad halálát hirdetjük, a szent vértanúkkal együtt fiad dicsőséges feltámadásának is részesei lehessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Úrunk, mint árvás sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesség hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesség hivatásokat.
1: Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Gervasoni Michele, a Bazilika káplánja mutatott be, az éneket vezette és organen közreműködött Birincsik Péter. A felolvasó dr. Löffler Erzsébet volt, a technikai közvetítést Tombos Péter irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Legyetek a remény zarándokai, az idei tanév mottójával köszöntötte az egriesek az iskolák ballagó diákjait. Ternyák Csaba 14. Leópápa gondolatát is tolmácsolta a levélben, miszerint rajzoljuk meg a remény új térképeit. A főpásztor kérte Isten áldását a ballagókra, hozzátartozóikra és nevelőikre. Ma a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv írásbeli vizsgáival megkezdődik az érettségi vizsgaidőszak. Az írásbelik mától május 22-ig zajlanak 1170 helyszínen, több mint 148 ezer vizsgázó részvételével. Újabb részleteket osztott meg a hétvégén az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később, szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely budapesti főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. A lendő miniszterelnök Magyar Péter is beszédet mond ma a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Az MTA titkársága a programot ismertetve azt írta, a bicentenáriumi közgyűlésen köszöntőt mond Frany Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, ezután Magyar Péter a Tisza párt elnöke mond beszédet. A díszünnepségen részt vesz Tanács Zoltán leendő tudományos technológiai miniszter is. Az akadémia új tisztségviselőit holnap választják meg. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlés szerint Vas vármegyében 4 település érintett a számos útnál jelentkező aszbeszt szennyezésben, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán-Szentkeresztet. A demokrácia egyik sarokkövének nevezte a sajtószabadságot Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a sajtószabadság nemzetközi napján. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke úgy fogalmazott, biztosítják a szólásszabadságot, megvédik az újságírókat és a demokráciát. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az Európai Unió nevében tett nyilatkozatában azt írta, a demokrácia nem létezhet szabad sajtó nélkül. Megemlékezett a háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról 14. Leópápa is. A korábban említett 5000 főnél jóval több amerikai katonát von ki Németországból a következő egy évben az Egyesült Államok. Jelenleg az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezeren Németországban szolgálnak, ami a második legnagyobb külföldi kontingens Japán után. A lépés egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Bármikor kész újraindítani a légicsapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, figyelmeztetett az amerikai elnök. Donald Trump úgy fogalmazott, Washington tanulmányozza az Irán által küldött béketervet, de akár újra is kezdheti a síta állam elleni légitámadásokat, ha az rosszul viselkedik. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, szinte fátyol felhők nélkül, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Szent Flórián vértanú, 304-ben halt meg május 4-én. A mai Ausztria területén, Norikumban született magasrangú katonatiszti családból. Jó maga is a császári hadsereg katonatisztje lett. A harmadik század második felében szolgálta urát, a császárt, s mint sok más katona, ő is meggyőződésből lett keresztény. Mivel a század utolsó évei aránylag nyugodtak voltak, leszerelt a katonaságtól. Norikum tartományban, Mantenben, Krems mellett telepedett le. Magasrangú római tisztviselő lett. Sajnos a kereszténységre ismét ráköszöntött 303-ban Diokleciánusz császár alatt az egyházüldözés. Amikor Florián megtudta, hogy Aquilinus, norikumi kormányzó megkezdte a keresztények letartóztatását, minden tekintélyét latba vetve elindult a mai Lorchba, hogy amivel csak tudja, segítse a keresztényeket. Maga is önként föltárta azt, hogy keresztény. Ugyanis útközben egy csapat katonával találkozott, akiket éppen a keresztények felkutatására küldtek. Amikor elmondták, hogy mit akarnak, ő így szólt: sose fáradjatok a keresztények felkutatásával, hiszen én magam is keresztény vagyok. Forduljatok hát vissza, és vezessetek engem a kormányzó elé. Aquilinus csodálkozva fogadta bajtársát. Először szép szóval, majd botokkal akarta rábírni, hogy áldozzon a pogány isteneknek, de hiába. Akkor egy nagy malomkövet akasztottak a nyakába, és az Enz folyóba fullasztották. Az ítéletet 304. május 4-én hajtották végre. Holttestét egy Valéria nevű özvegy kiemelte a vízből, és eltemettette. A sír fölé később templomot építettek, amely a bencéseké lett. Majd a lateráni kanonokok gondozásába került. Körülötte épült ki a mai híres kegyhely Szent Florián Linztől délre. Tisztelete főként Bajorországban, Ausztriában és Magyarországon terjedt el. Kérésünk Szent Florián emléknapján: Istenünk, te Szent Florián vértanú emléknapján örömmel töltesz el minket. Engedd, hogy akinek dicsőséges győzelmét tiszteljük a földön, annak boldog társaságát elnyerjük a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldog avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: nap imája.
1: Ó szentséges szűz, Krisztus anyja és az egyház anyja, örömmel és csodálattal kapcsolódunk a te magnifikált énekedhez, a te szeretet és hála himnuszodhoz. Veled együtt adunk hálát Istennek, kinek irgalmassága megmarad nemzedékről nemzedékre, a világi Krisztus hívők sokféle és csodálatos hivatásáért és küldetéséért. Magnifikált énekének szüze, töltsd be szívüket hálával és buzgósággal ezért a hivatásért és küldetésért. Te, aki az alázatosságban és a nagy lelkűségben az Úr szolgáló leánya voltál, add a te készségedet, amikor Istent és a világ üdvösségét szolgáljuk. Nyisd meg szívünket Isten országa és a minden teremtménynek szóló evangelizáció mérhetetlen távlataira.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Programajánlónk következik. Május 4-én a Tudomány és Technika Házában az Ikrek című darabban először látható együtt teljes estés előadásban a két népszerű színésztestvér Gáspár Sándor és Gáspár Tibor. Ezúttal egy anyamében beszélgető ikerpárt alakítanak. Az előadás végén közönség találkozóra is lehet számítani, ahol akár személyesen is beszélgethetünk a fellépőkkel. A május 8-ai hétvégén újra megtelik pezsgéssel a miskolci Soho. A szezonnyitó esemény során egészen Olaszországig repítik el a látogatókat. A hangulatos fények és élő zene mellett egész este olasz ízeket kínálnak a tányérokon és a poharakban egyaránt. Gyógyító imaest lesz Szent Peregrin, a daganatos betegek védőszentjének ünnepnapja alkalmából Fűzér Radvány településen a római katolikus templomban május 4-én hétfőn. 15.30-tól rózsafűzér gyóntatás, 16 órától dicsőítés, 16.45-től szentségimádás, 18 órától Szent Mise a betegekért. A szertartást Szabó József, Miskolc Diós Győri plébános atya celebrálja. A nagymarosi katolikus ifjúsági találkozó május 16-án 9 órától kezdődik. Az apostolok cselekedeteiből van az idézet, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ez a motto, benne vagy. Fő előadó és a Szent Mise főcelebránsa Fábri Kornél püspök atya lesz. Szeretettel várnak mindenkit. Részletek www.nagymarosi-találkozó.hu. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallott.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. A parlament alakulülése 10 órakor kezdődik és végigkövethető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely budapesti főpolgármester péntekre örömkoncertet hirdetett meg, csak nem ugyanarra a helyszínre. Ma reggelre aztán kiderült, egyeztetett a Tisza párttal Karácsony Gergely, ennek eredményeképpen nem péntek este, hanem szombaton 13 órától tartják meg a Hála nektek rendszerzáró rendezvényt a rakparton. Így az esemény után mindenki csatlakozhat a Kossuth téri programhoz és hallgathatja meg a miniszterelnöki eskütételt, írta Facebook oldalán a főpolgármester. A lendő miniszterelnök Magyar Péter is beszédet mond ma a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Az MTA titkársága a programot ismertetve azt írta, a bicentenáriumi közgyűlésen köszöntőt mond Frany Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Ezután Magyar Péter, a Tisza párt elnöke mond beszédet. A díszünnepségen részt vesz Tanás Zoltán lendő tudományos technológiai miniszter is. Az akadémia új tisztségviselőit holnap választják meg. Ma a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv írásbeli vizsgáival elkezdődik az érettségi vizsgaidőszak. Az írásbelik mától május 22-ig zajlanak 1170 helyszínen, több mint 148 ezer vizsgázó részvételével. A demokrácia egyik sarokkövének nevezte a sajtószabadságot Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a sajtószabadság nemzetközi napján. Roberto Metsola, az Európai Parlament elnöke úgy fogalmazott, biztosítják a szólásszabadságot, megvédik az újságírókat és a demokráciát. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az Európai Unió nevében tett nyilatkozatában pedig azt írta, a demokrácia nem létezhet szabad sajtó nélkül. A korábban említett 5000 főnél jóval több amerikai katonát von ki Németországból a következő egy évben az Egyesült Államok. Jelenleg az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezeren Németországban szolgálnak, ami a második legnagyobb külföldi kontingens Japán után. A lépés időzítése egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt olyan országok kérésére indul, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők a körülmények áldozatai. Arról is beszámolt, hogy az USA képviselői pozitív egyeztetéseket folytattak Iránnal, amely megbeszélések valami nagyon pozitív fejleményhez vezethetnek mindenki számára. Bármikor kész újraindítani a légi csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, figyelmeztetett korábban az amerikai elnök. Donald Trump úgy fogalmazott, Washington tanulmányozza az Irán által küldött béketervet, de akár újra is kezdheti a síta állam elleni légi támadásokat, ha az rosszul viselkedik. Emeli az olajkitermelést az OPEC az Egyesült Arab Emírségek kilépése után. Elemzők szerint a lépés azt jelzi, hogy a szervezet készen áll a szállítások növelésére, amint az iráni fegyveres konfliktus véget ér, és a Hormuzi szorosban helyreáll az olajtengeri szállítása. Enyhíti a repülőtéri le- és felszállási jogok kiosztási szabályozásának szigorát a brit kormány az üzemanyagpazarlás csökkentéséért. A brit közlekedési minisztérium ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, Nagy-Britanniában nincs hiány üzemanyagból, és az utazóknak nem kell módosítaniuk az utazási terveiket, ezzel együtt azonban a brit kormány készenléti terveket dolgoz ki. Erdőtüzekkel küzdöttek a hétvégén Németország több tartományában és a szomszédos Csehország határmenti területén. Az oltási munkálatokat nagyban hátráltatta a szárazság és több helyen az erős szél, amely kedvezett a tűz terjedésének. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, szinte fátyol felhők nélkül, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet délután 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
2: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
3: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
4: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
2: Megjelent az új ember május 3-ai száma, a tartalomból. Töretlen a hitben. Balog Margit történész Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
8: Napköszöntő. Reggeli magazin.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. május 4. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Molnár Andrást hallják. Elkezdődnek hamarosan az írásbeli érettségik, úgyhogy az érettségizőknek is sok sikert kívánunk, és imádkozunk értük. Munkatársaim a mai reggelen a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgatója, főszerkesztője Bercesi András, valamint a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Hippokratésztől származik, és így hangzik: ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem lehet segíteni rajtad. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék. Kvízjátékunk lesz a mai reggelen, 3 kérdésre kell tudni a választ ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba, és elvigyék nyereményeinket. 2 könyvnyereményünk is van, illetve van egy páros mozi belépő Miskolcra, tehát érdemes ma is velünk játszani. Bejátszásunkban pedig a 30. Karrierfestre látogatunk, és filmes hírekkel is jelentkezünk. 9 órától hírek, majd Közélet című adásunk következik. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy Mindszenty József herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából nyughelye fölött ünnepi szentmisét mutatott be Felföldi László pécsi megyés püspök. A május 2-ai szentbeszédből idézzünk, majd Barnocki Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete elnökével beszélgetünk felújításról, régi és új szolgáltatásokról, programokról, érzékenyítés és akadálymentesítésről. Következzen bejátszásunk.
10: És egyébként meg az közösségi, kollektív érdekvédelem során megpróbálunk minél többet megtenni azért, hogy a látássérült személyek és más fogyatékossággal élők is akadálymentes, egyenlő eséllyel hozzáférhető környezetben tudjanak élni. Például az akadálymentesítés vonatkozásában a beszédhangjelzést adó közlekedési lámpákról kedves András már beszámoltál tavaly évben, idén is várható egy nagyobb beruházás Miskolc területén, hogy minél biztosabb, önállóan és biztosan tudjanak közlekedni a látássérült személyek a különböző csomópontokban.
9: 9 után Kilátó című regionális műsorunkban dr. Kéder Anna Máriával, egyetemi docenssel, pszichológussal beszélgetünk, és a legutóbbi miskolci előadásának egy részletét is elhozzuk Önöknek. Következzen most bejátszásunk.
11: Ez a legnagyobb védőfaktor, hogy tudjam a saját életmesémet annak az összes kihívásával, igaz tartalmával együtt, mert minél több ilyen oszcilláló narratívát tudunk alkotni, ahogy a tudomány nevezi, ami lényegében a népmesék modelljére van felépítve, hogy van egy hős, elhagyja a komfortzónát, találkozik a próbatételekkel, megoldja ezeket, megtanul segítséget kérni, és így vagy úgy megpróbál felmászni a saját égigérő fájának a tetejére, és ez azt jelenti, hogy nincsenek kilugozva a konfliktusok, túl sok a nehézségek, de ugyanott vannak ezek megoldási módjai is.
9: Napról napra című regionális műsorunkban bemutatjuk a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület fenntarthatósági témahetének programsorozatát, valamint szó lesz még az Egyesület további programjairól is. Összeállításunk második felében pedig a Monspart Sarolta gyalogló közösség Miskolci faültetéséről.

0: leg mentálisan még nagyobb ajándék, mint a fizikai egészség.
1: 10 órától hírek, majd kezdődik Mindennapi Egészségünk című adásunk. Mai egészségügyi műsorunkban Sallai Zsuzsával, az EGRI Markot Ferenc Kórház ápolási igazgató helyettesével beszélgetünk az intézményben megvalósuló Nő az esély című projektről, valamint az ápolás szakmáról. Bejátszásunkban elmondja, mi a prioritás szakmájukban.
2: Ami alap az, hogy emberként jól működjön, aki odajön. Tehát nyitott legyen mások ember problémáira, szenvedésére, örömére, bánatára, be tudja azt bármikor fogadni, emberként tudjon odafordulni a beteghez. A beteg mindig kiszolgáltatott minden esetben, akkor is, ha magabiztosnak tűnik, vagy mosolyog, akkor is szorong, akkor is kiszolgáltatott, és akkor is szüksége van a nap 24 órájában támogatásra, és ezt a támogatást elsősorban attól tudja megkapni, aki mindig mellette van, az az ápoló.
1: 11 órától hírek, majd Mesterségem címere című műsorunkat sugározzuk. A mai adásban Pap Gáborné francia női Szabóval beszélget, szakmája szeretetéről a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Most egy rövid részlet következik a riportból.
3: Úgy fogalmazott a beszélgetésre készülve, hogy nekem hobbim a szakmám.
4: Igen, valóban nem esik nehezemre bemenni, és újra leülni a géphez, és vagy újra a Szabó ollómat a kezembe venni, a centivel dolgozni, hiszen az a nagy kihívás, mert az igazi kelmék elkészítése az bizony a szabás technikán múlik. Eleve ott kezdődik az egész, hogy mikor eldöntjük a fazont, akkor a helyes anyagkiválasztáson múlik a dolog. Utána ugye már a szabáson, a szabás után már a varrás az mindig a helyére kerül, mert vannak a jeleink, a kis csippantásaink, a kis keresztjeleink, és akkor azokat már rakjuk összefelé. És egyre jobban formálódik a kezünk alatt a kelme, egyre jobban kiteljesedik a fazon a kezünk között.
1: 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Juhász Gyula májusi áhítat című versét Balog András előadásában hallgatjuk meg. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival a Mennynek királyné asszonya imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent Flórián életét ismerhetik meg. 12.35 körül Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeiről hallhatnak. 13 órától hírek, majd Neuma című műsorunkat sugározzuk, ezután a népzenei kincsestárral várjuk neked a készülékek elé. 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Másodperceken belül 8 óra 17 perc van, most zenélünk és kezdődik a játék. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: A pontos idő 8 óra 22 perc, játékidő kezdődik itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Mónika és Flórián napja a mai, szeretettel köszöntjük a névnapjukat, ünneplőket is. Első kérdésünk, kinek volt az édesanyja, Szent Mónika? Szent Jeromos, Szent Ambrus, Szent Ágoston vagy Szent Cirill? A második kérdésünk már egy kicsit a elkövetkező nyárral kapcsolatos. Hány vármegyével határos közvetlenül a Balaton? Tehát hány vármegyével határos közvetlenül a Balaton? 2, 3, 4 vagy 5? A harmadik kérdésünk pedig, Selmecbánya melyik országban található ma? Horvátország, Szlovákia, Csehország vagy Ausztria? 36-os körzet, 5-10-6-10, ez a telefonszámunk, erre várjuk a helyes megfejtéseket. Nyereményeink pedig van két könyvünk, Czakó István a Hit Világa című könyvét, sorsoljuk ki a helyesen válaszolók között. Jessica Beck, Cukormázas gyilkosság, ez a másik könyv, amit kisorsolunk, és van egy páros mozi belépőnk Miskolcra, tehát ha valaki moziba szeretne menni, technikus kollégámnak jelezze, hogy ezt a nyereményt szeretné tőlünk elvinni, és akkor abba a sorsolásba kerül majd az óra végén. 8 óra 23 perc van, most zenélünk egy kicsit, utána meghallgathatják még egyszer a három kérdésünket, és majd bejátszással is jövünk a 30. karrierfesztre látogatunk, tartsanak velünk és játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: A pontos idő 8 óra 26 perc, játékidő van itt a Szent István Rádió hullámhosszán, és már folyamatosan csörög a telefon, ennek nagyon örülök, tegyenek önök is így, ha még nem tették, tehát hívjanak minket, csörgessenek, és kitartóak legyenek, próbáljanak újra hívni minket, ha esetleg foglalt. Három kérdésünk tehát, kinek volt az édesanyja, Szent Mónika? Segítek egy kicsit a megfejtésben, Hippói Mónika, vagy egyházi nevén Szent Mónika, katolikus, az anglikán és az ortodox egyház is szentként tiszteli, a férjes asszonyok és anyák védő szentje, és nagyon sokáig, és nagyon régóta, a 13. század körül kezdett elterjedni a Szent Mónika kultusza, és május 4-én ünnepet tartottak a tiszteletére. Tehát kinek volt az édesanyja, a lehetőségek pedig Szent Jeromos, Szent Ambrus, Szent Ágoston vagy Szent Cirill. Hány vármegyével határos közvetlenül a Balaton? 2, 3, 4 vagy 5? Selmecbánya melyik országban található ma? Horvátország, Szlovákia, Csehország vagy Ausztria? Hívjanak minket bátran, 36-os körzet 510-610, ez a telefonszámunk, és három nyertesünk lesz az óra végére. Ketten könyvet fognak nyerni tőlünk, Szakó István a Hit világa, illetve Jessica Beck, Cukormás az gyilkosság című könyvét sorsoljuk ki a helyesen válaszolók között, illetve van egy páros mozibelépünk Miskolcra. Ha moziba szeretnének menni, akkor jelezzék technikus kollégámnak. Bejátszással folytatjuk most adásunkat, a pénteki iránytűből hoztam két részletet. Következzen most a 30. karrierfesztre látogatunk, a Miskolci Egyetemre, fogadják szeretettel. A Miskolci Egyetemen végzettek foglalkoztatásáért díjat a 30. karrierfeszten a Fuchs ZRT képviselője vehette át.
1: Először is nagyon szépen megköszönöm a Miskolci Egyetem részéről a vállalat teljes kollektívája nevében ezt a kitüntető címet, ezt a díjat. Nagy megtiszteltetés és nagy öröm számunkra. A kollégák már várnak vissza, hogy minél előbb megérkezzek, hogy ők is meg tudják nézni a díjat, ők is vele olvashassanak. A nagyon fontos ez számunkra, hiszen elhangzott, egyrészt ünneplünk ebben az évben, 35. éves fennállását ünnepli a ZRT ebben az évben, és örülünk neki, hogy mindig valami kis alkalom az ünneplése, ez a mai nap is egy ilyen a mi életünkben. Másrészt pedig rendkívül fontos számunkra a kapcsolat a Miskolci Egyetemmel, mindig is fontos volt a ZRT működése során, hogy kapcsolódjunk a rendezvényhez. A túlnyomó többsége a diplomásainknak itt végzett a Miskolci Egyetemen, a különböző karain. Természetesen egy termelővállalatként zömmel a mérnökök, akik ottán dolgoznak, de természetesen a gazdasági vezetés, kereskedelem és egyéb területeket is vannak a Miskolci Egyetemről kollégák. Számunkra mindig is egy tudásbázisként, mindig is egy innovációs partnerként tekintettünk a Miskolci Egyetemre. Például vannak olyan együtt végzett fejlesztési munkánk, amik aztán szabadalomra vezettek, vagy például van saját fémötvezetünk, amivel a bemutatóban elhangzott energiahatékony, villamos energia továbbítás biztosítani tudjuk vezetékeinkben. Rengeteg számon kapcsolódunk ide, és hát 2010-ben történt a kiemelt laboratóriumnak az alapítása, ahol éppen tegnap külföldi hallgatóinkkal volt egy gyakorlati foglalkozás, benne aktívan működik, tölti be a szerepét, hála Istennek, és ez is vezet oda, hogy az ifjak nálunk a termelésben az mindig végzett. Mérnökök a dologban. Elfogultak vagyunk az ifjúsággal szemben, nagyon szeretjük a fiatal kollégákat, ugye nekik a szemléletük, nekik az innovációhoz való viszonyuk még egy picit más, mint az enyém, bátrabbak, sokkal többet tudnak a világból, sokkal többet láttak, mint én, ugye a fejlődésnek köszönhetően, és ezért támogatjuk őket. Szerencsére a vállalatunk egy olyan pozíciót tölt be Közép- és Kelet-Európában, hogy biztosítani tudjuk számukra az innovációhoz való közelséget, abba való részvételt, és mindezt egy nemzetközi keretek között partnereinkkel. együtt. Ez számunkra fontos is marad, és így tudunk kapcsolódni a Miskolci Egyetemnek a céljaihoz, nem csak az oktatás terén, hanem a kutatásfejlesztés innovációs téren is. Természetesen mi azért az itt folyó munkáknak, projekteknek egy picit haszonélvezői is vagyunk. Mi váltjuk forintokra az itt nem áramló tudást, de azt tudom mondani, hogy a 35 év alatt ez nagyon sokat jelentett a FUG ZRT-nek, hogy eljusson oda abban a pozícióban, ahol most van.

0: 8 óra 35 perc van, a Szent István Rádióban játékidő, és folyamatosan csörög a telefon, ennek nagyon örülök. Köszönöm azoknak, akik ma is velünk játszanak. Hívjanak minket bátran, jöjjön a három kérdés, kinek volt az édesanyja Szent Mónika? Szent Jeromos, Szent Ambrus, Szent Ágoston vagy Szent Cirill, hány vármegyével határos közvetlenül a Balaton? 2, 3, 4 vagy 5, illetve Selmecbánya melyik országban található ma? Horvátország, Szlovákia, Csehország vagy Ausztria? Számunk 36-os körzet, 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket, három nyertesünk is lesz az óra végén, két könyvet és egy páros miskolci mozi belépőt sorsolunk ki. Ez a mozi belépő egyébként egy hónapon belül felhasználható, tehát kiválasztatják, hogy melyik filmet szeretnék megnézni. Egy normál áras filmek közül választhatnak a miskolci Uránia terem és Béketerem kínálatából. Tehát hívjanak minket és játszanak velünk. Bejátszással folytatjuk. A 30. karrierfesztre megyünk vissza, látogatunk vissza. Fogadják szeretettel. Kovács Helga, a Miskolci Egyetem rektor helyettesével beszélgetek. 30. alkalommal szervezték meg a karrierfesztet. Miért is fontos ez a rendezvény az egyetem számára?
1: Számunkra nagyon nagy öröm az olyan rendezvény megszervezése, ami hagyományőrzéshez kapcsolódóan visszatérő éves rendezvény, és ez a rendezvényünk az, amely valahol a hallgatóink és a partnereink számára is egy kiemelkedően fontos eseményt és lehetőséget biztosít arra, hogy találkozzanak személyesen. És akár egy szakmai nyári gyakorlat, akár egy leendő munkavállalói szerződés ügyében tudjanak beszélni. A hallgatóink el tudják dönteni, hogy mi érdekli őket, fel tudják tenni azokat a kérdéseket, amikért lehet, hogy nem emelik fel a telefont is, nem hívják fel a céget, de itt személyesen találkozhatnak velük.
0: Hány céget hívtak meg, és hogyan választották ki őket?
1: Rendszerint minden partnerünket meghívjuk ezekre a rendezvényekre, és aztán utána nyilván a kapacitásban próbálunk mi nem annyira gátat szabni. Itt igazából az a kérdés, hogy mennyi cég tudja megoldani az itt létet, és mennyi cég tud megjelenni. Évről évre változó, hogy milyen számban vannak jelen, most én közel 40 céggel vannak jelen a partnereink.
0: Melyik az a szak vagy az irány, ami a leginkább képviseli, tehát a leginkább érdekelheti a diákokat?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Már csak azért is, mert ha azt mondanám, hogy a természettudományhoz és a műszaki területhez kapcsolódó cégek, akkor az azért nem lenne helytálló, mert ezeknek a cégeknek is szükségük van a közgazdászokra, szükségük van a jogászokra. Tehát az, hogy milyen típusú cégek vannak, milyen iparágak, azok nem tükrözik megfelelően, hogy milyen szakok iránt érdeklődnek, milyen végzettséggel rendelkező hallgatókat keresnek. Úgyhogy általában komplett tervvel érkeznek ide a cégek. Többükkel beszéltem már arra vonatkozóan, hogy mit szeret átadni a hallgatóknak, tanácsot adni nekik, hogy készüljenek egy interjúra például. Ezt mi is nagyon támogatjuk a mi oldalunkról, hogy felkészítsük őket erre a munkaerőpiacra való belépésre. Itt leginkább a szerződések előkészítését tudnám inkább kiemelni, hiszen maga a szerződés az azért itt nem szokott megköttetni a helyszínen. Igazából az előkészítés tekintetében azért bonyolult ez a szám, mert akár egy szakmai gyakorlathoz kötődő egy hónapos szerződésről is, de itt tényleg több száz ilyen együttműködés kialakulását tekinthetünk egy ilyen napnak gyakorlatilag eredményeképpen.
0: Nem csak miskolci cégek vannak itt, ugye?
1: Nem. Az ország minden tájáról, ugye az egyetemünk nagyon sok karral, különböző szakkal rendelkezik, és több közülük olyan unikális, ahonnan Dunántúlról is érkeznek vállalatok, mert tudják, hogy a végzettek, akikre szükségük van, azokat hazánkban egyedülállóan képezzük akár.
0: A duális képzéssel kapcsolatban a legtöbb cégnél lehet akár gyakorlatot is végezni, akik itt vannak?
1: Igen, minden céggel van külön együttműködési szerződésünk, amelyben ki van kötve, hogy milyen típusú együttműködésben vesz részt. Lehet ez akár szakdolgozatírásban, témákat ajánl, és ugye a hallgató mondjuk az ő témájából írja, és külső konzulenssel száll be a munkába. Lehet ez egy szakmai gyakorlat, lehet ez egyébként akár maga a diplomamunka után elhelyezkedik, duális szerződés. Nagyon sokfajta létezik, gyakornoki pozíciókban is vannak hallgatóink. Ahhoz próbálunk igazodni, hogy a cégnek az adott igényei mit számára mi előnyös, tehát milyen igényei merülnek fel, és milyen előnyös konstrukciót tudunk találni hozzá.
0: Az elmúlt percekben Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem rektor helyettesével beszélgettünk. 8 óra 40 perc van, játékidő itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Még egyszer utoljára következzenek a kérdések azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba és szeretnének velünk játszani. Kinek volt az édesanyja Szent Mónika, Szent Jeromos, Szent Ambrus, Szent Ágoston vagy Szent Cirill? Hány vármegyével határos közvetlenül a Balaton? 2, 3, 4 vagy 5, illetve Selmec bánya melyik országban található ma? Horvátország, Szlovákia, Csehország vagy Ausztria? 36-os körzet 510-610, ezen várjuk a hívásukat, a helyes megfejtéseket. És most zenélni fogunk egy kicsit, utána pedig a filmes hírek következnek, és mozi ajánlónk is lesz. Az egyik nyereményünk egy páros mozi belépő ugyanis, és akár a héten is el lehet használni, hogyha szeretnének moziba menni, és hamarosan megtudhatják, hogy milyen filmeket nézhetnek meg csütörtök előtt a miskolci Béketeremben és Uránia Filmszínházban. A könyvnyereményeink pedig Cukormázas gyilkosság, Jessica Beck könyve, és Czakó István a Hit világa című könyvét is kisorsoljuk egy-egy helyesen válaszoló között. Még van jó néhány percig, 8-9 percig, hogy hívjanak minket a helyes megfejtésekkel, és nyerjenek tőlünk vagy egy szép könyvet, vagy egy élményt, egy miskolci mozi élményt. Tehát zene, utána filmes hírek és mozi ajánló, és majd jövünk vissza az egyik nyertessel. Játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán, 8 óra 42 perc van.

Sam Neill legyőzte a rákot, írja a filmtekercs.hu. A Jurassic Park sztárja Sam Neill azt nyilatkozta, hogy immár rákmentes, miután közel 5 éven át küzdött a harmadik stádiumú vérrák ellen. Úgy tűnt, eljött a vég, mondta, miután a kemoterápia hatástalanná vált. Körülbelül 5 éve élek egy bizonyos típusú limfómával, kemoterápián vettem részt, ami elég szörnyű dolog volt, de életben tartott, mesélte kezeléséről az Ausztrál 7 News hálózatnak Neill. Neill ezt követően átesett egy vérsejteket genetikailag módosító csúcs technológiás kezelésen, melynek hatására most már rákmentes. Nincs rák a testemben, ez rendkívüli dolog, mondta. Nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy ez megtörténhetett. A színész, aki azt tervezi, hogy hamarosan visszatér a mozivászorra, most azért lobbizik, hogy a kezelést, a CAR-T-sejt terápiát szülőhazájában, Ausztráliában is bevezessék. Jelenleg ott csak klinikai kísérletek keretében alkalmazzák. Szerencsére a betegség nem tartotta Neillt teljesen távol eddig sem a munkától, évente egy-két produkcióban így is láthattuk, feltűnt például az Alma nem esik messze, a Vad természet és a The 12 című sorozatokban is, 2022-ben pedig ismét magára öltötte leghíresebb szerepét, Alan Grantét is a Jurassic World világuralom című filmben. Három stúdió verseng Tom Hanks új filmjéért. Három stúdió verseng a The Comebacker jogaiért, amelyben Tom Hanks és Marlene Heller ismét együttműködik az egy kivételes barát után. 2024-ben jelent meg Dave Eggers alig 50 oldalas novellája is, egyben a szerelmes levele a baseballhoz, amiről Heller most forgatókönyvet írt. A Variety értesülései szerint Hanks és Heller ezúttal is egy megható dráma vígjátékot hoz tető alá. Heller ismét rendezői székben, Hanks a főszerepben foglal helyet, és a gyártás saját produkciós cégükön zajlik. Nem ez az első Eggers művéből készült film, amelyben Tom Hanks főszerepet játszik. Ez történt a Hologram for the King és a Kör című filmekben is. Az új filmre már három stúdió is ajánlatot tett, köztük a Sony és a Focus. A tavalyi torontói nemzetközi filmfesztiválon mutatkozott be David Mackenzie legújabb munkája, ami ezúttal a maszkulin akciófilm világában mártózik meg, az időzített bomba egy forgalmas londoni építkezésen felfedezett második világháborús bomba hatástalanítását követi nyomon, azonban semmi sem az, aminek látszik. A filmes történetmesélés mai napig egyik leghatásosabb forgatókönyvírói trükkje az úgynevezett ketyegő óra vagy bomba, ami egy gyorsan közeledő határidővel járó probléma metaforájaként értelmezhető és arra kényszeríti a főhősöket, hogy extrém nyomás alatt térjék el céljukat a katasztrófa elkerülése érdekében. Ugyanennyire gyakran használt eszköz Hitchcock híres bomba az asztal alatt anekdotája, amely a feszültség és a meglepetés közötti különbséget magyarázza. Állítása szerint, ha a közönségnek egy asztal alatt felrobbanni készülő bombát mutatunk, az intenzív, hosszantartó várakozást kelt, míg egy meglepetésszerű robbanás csak pillanatnyi sokként és csavarként szolgál. Ezekre az analógiákra építette fel legújabb filmjét az egyik legalul értékeltebb kortárs direktoras kód származású David Mackenzie, akinek a karrierje a 2000-es évek elejéig nyúlik vissza. Részletek a filmtekercs.hu-n. Nyilvános a 10. alkalommal szervezett operatőri munkára fókuszáló fesztivál versenyprogramja francia romantikus drámával nyit a jubileumi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál. Május 13-a és 17-e között a szegedi belvárosi moziban várják az érdeklődőket. A 10. alkalommal megrendezett 4 napos filmmostra idén a Szerelem börtönében című francia romantikus drámával nyílik május 13-án, majd május 17-én a legjobb operatőri munkáért járó Zsigmond Vilmos díj átadásával és a díjnyertes filmek vetítésével zárul. A versenyprogram a tavaly nagy sikerrel indított videóklippekkel együtt 4 kategóriában, nagyjátékfilmek, rövidfilmek, dokumentumfilmek és videóklippek, illetve a szakmai előzsűri döntése alapján 41 alkotást foglal magában. Az utóbbi 2 év jelentős fesztivál sikereket arató magyar filmje is itt kapott helyet, Nemes Jeles László az Erva című drámája és Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje is főszekcióban indul.
visszatér a legkisebbeket célzó Apró Fest és a Magyar Operatőrök hete is, melyben az utóbbi két év hazai filmtermésének legfontosabb alkotásait vetítik újra, legyen szó a rendszerváltás óta legnézettebb magyar thrillerré váló Itt érzem magam otthonról, vagy a legendás szegedi bérgyilkosról szóló Pipásról. Herendi Gábor idén karácsonyra új filmmel készül, a formálódó produkcióhoz egy szokatlan kezdeményezés is kapcsolódik. A Stühmer 3 civil jelentkezőnek adott lehetőséget arra, hogy statisztaként részt vegyen a film egyik budapesti forgatási napján. Tavaly a világűr meghódításával a Stühmer bebizonyította, hogy számára a csillagos ég sem szab határt, idén a magyar film világában jelenik meg új együttműködéssel, csatlakozik Herendi Gábor új filmjéhez, melynek forgatása tavasszal kezdődött, bemutatóját pedig karácsony környékére tervezik, tájékoztat a cég sajtóközleménye. A kezdeményezés azért is figyelemre méltó, mert ritka, hogy egy hazai mozifilm egy márkával együttműködve már a gyártási szakaszban ilyen közvetlenül vonja be a közönséget. Ez az együttműködés jóval több, mint klasszikus szponzoráció. Szeretnénk közösségi élményét tenni fogyasztóink számára, ezért áprilisban 3 Stühmer rajongó esélyt kapott, hogy statisztaként személyesen is részese legyen a filmforgatásnak, mesélte Szende Attila, a vállalat marketing igazgatója a filmtekercs.hu-nak. Most nézzük, milyen filmeket vetít a Béketerem és az Uránia Filmszínház Miskolcon. A Michael című szinkronizált amerikai-angol életrajzi filmet 16.30-tól nézhetitek meg minden nap. Az Elnök tortája című filmet, ez egy feliratos iraki film, 19-től nézhetitek meg ugyancsak az Uránia teremben. Az Idegen című feliratos francia filmet már a Béketerem vetíti Miskolcon, 17 órától kezdődik. Otthon, Édes Otthon címmel vetít feliratos lengyel filmet a Béketerem 19.30-as kezdettel.

0: 8 óra 55 perc van, hamarosan kiderül, hogy kik a mai nyerteseink, ugyanis megtörtént a sorsolás, most viszont az derül ki, hogy ki ajánlotta fel a Cukormázas gyilkosság című könyvet, Jessica Beck írását.
1: A könyv felajánlója a Génius könyváruház, ahol minden sikerkönyv, tankönyv és nyelvkönyv egy helyen megvásárolható. Génius könyváruház Miskolcon, a Széchenyi utca 107-es szám alatt. Telefon plusz 3646 412 878. Webáruházak www.genius.hu és www.geniustankönyv.hu. Génius könyváruház. Minden könyvben Génius.
0: Most pedig egy hallgatónkat köszöntjük túl a vonal túlsó végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Molnár András vagyok.
2: Mindörökké, amen.
0: Kivel van szerencsém játszani?
2: Budai Balázs vagyok, Edelénytől.
0: Balázs, gratulálok, ugyanis ön nyert tőlünk. Majd kiválaszthatja, hogy melyik könyvet szeretné elvinni, de előtte fejtsük meg a feladványokat. Kinek az édesanyja volt Szent Mónika?
2: Szent Ágostonnak.
0: Így van. Hány vármegyével határos közvetlenül a Balaton?
2: Három vármegyével, Zala, Veszprém, Somogy vármegyével.
0: Így van, és Selmecbánya melyik ország területén található?
2: Szlovákiában található Selmecbánya.
0: Szlovákia, így van, Balázs, gratulálok önnek, és választhat, hogy melyik könyvet szeretné, ha postázzánk Edelénybe, a Hit világa Czakó Istvántól, vagy pedig Jessica Beck, Cukormázas gyilkosság.
2: A Hit világa.
0: A hitvilágát postázzuk. Gratulálok, forgassa egészséggel, és játszom velünk máskor is.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm, szép napot, Isten áldja.
2: Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tehát a másik nyertesünk, Mágori Józsefné, Miskolcra postázzuk a Cukormázas gyilkosság című könyvet, ő is forgassa egészséggel, és sok szeretettel gratulálok. Moziba pedig Simon Károlyné fog menni Miskolcról, tehát jó élményeket kívánok, és majd az adás után felhívom, és megbeszéljük a részleteket, de úgy látom, hogy rendszeres játékosunkról van szó, úgyhogy tudja, hogy hogyan is működik a mozi jegy. Nem túl bonyolult, igazából csak időben szólni kell nekem, hogy melyik filmet nézné meg. Így lesz később is majd mozi jegy, játszanak majd akkor is a mozi jegyekért is, és könyvekért is. 8 óra 58, mindjárt 8:59 van, és ezzel játékidőnk végéhez értünk. Köszönöm a velünk játszóknak a megfejtéseket, holnap és azután is hívjanak minket játékidőben. Munkatársaimnak pedig köszönöm a közreműködést, a zenéket Turi Saroltának, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Tompos Péter technikus kollégámnak. A stúdióban Debner Ádám vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek, búcsúzik, és további tartalmas napot kíván a mai reggel műsorvezetője, Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. A parlament alakulülése 10 órakor kezdődik és végigkövethető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely budapesti főpolgármester péntekre örömkoncertet hirdetett meg, csak nem ugyanarra a helyszínre. Ma reggelre aztán kiderült, egyeztetett a Tisza párttal Karácsony Gergely, ennek eredményeképpen nem péntek este, hanem szombaton 13 órától tartják meg a Hála nektek rendszerzáró rendezvényt a rakparton. Így az esemény után mindenki csatlakozhat a Kossuth téri programhoz és hallgathatja meg a miniszterelnöki eskütételt, írta Facebook oldalán a főpolgármester. A lendő miniszterelnök Magyar Péter is beszédet mond ma a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Az MTA titkársága a programot ismertetve azt írta, a bicentenáriumi közgyűlésen köszöntőt mond Frany Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Ezután Magyar Péter, a Tisza párt elnöke mond beszédet. A díszünnepségen részt vesz Tanás Zoltán lendő tudományos technológiai miniszter is. Az akadémia új tisztségviselőit holnap választják meg. Ma a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv írásbeli vizsgáival elkezdődik az érettségi vizsgaidőszak. Az írásbelik mától május 22-ig zajlanak 1170 helyszínen, több mint 148 ezer vizsgázó részvételével. A demokrácia egyik sarokkövének nevezte a sajtószabadságot Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a Sajtószabadság Nemzetközi Napján. Roberto Metsola, az Európai Parlament elnöke úgy fogalmazott, biztosítják a szólásszabadságot, megvédik az újságírókat és a demokráciát. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az Európai Unió nevében tett nyilatkozatában pedig azt írta, a demokrácia nem létezhet szabad sajtó nélkül. A korábban említett 5000 főnél jóval több amerikai katonát von ki Németországból a következő egy évben az Egyesült Államok. Jelenleg az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezeren Németországban szolgálnak, ami a második legnagyobb külföldi kontingens Japán után. A lépés időzítése egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab-öböl berreket semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt olyan országok kérésére indul, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők, a körülmények áldozatai. Arról is beszámolt, hogy az USA képviselői pozitív egyeztetéseket folytattak Iránnal, amely megbeszélések valami nagyon pozitív fejleményhez vezethetnek mindenki számára. Bármikor kész újraindítani a légi csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, figyelmeztetett korábban az amerikai elnök. Donald Trump úgy fogalmazott, Washington tanulmányozza az Irán által küldött béketervet, de akár újra is kezdheti a síta állam elleni légi támadásokat, ha az rosszul viselkedik. Emeli az olajkitermelést az OPEC az Egyesült Arab Emírségek kilépése után. Elemzők szerint a lépés azt jelzi, hogy a szervezet készen áll a szállítások növelésére, amint az iráni fegyveres konfliktus véget ér, és a Hormuzi szorosban helyreáll az olajtengeri szállítása. Enyhíti a repülőtéri le- és felszállási jogok kiosztási szabályozásának szigorát a brit kormány az üzemanyagpazarlás csökkentéséért. A brit közlekedési minisztérium ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, Nagy-Britanniában nincs hiány üzemanyagból, és az utazóknak nem kell módosítaniuk az utazási terveiket, ezzel együtt azonban a brit kormány készenléti terveket dolgoz ki. Erdőtüzekkel küzdöttek a hétvégén Németország több tartományában és a szomszédos Csehország határmenti területén. Az oltási munkálatokat nagyban hátráltatta a szárazság és több helyen az erős szél, amely kedvezett a tűz terjedésének. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, szinte fátyol felhők nélkül, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet délután 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
6: Közélet. Délelőtti magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. május 4. napja van hétfő. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mindszenti József herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából nyughelye fölött az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban ünnepi szentmisét mutatott be Felföldi László pécsi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a Főegyházmegye papságával együtt május 2-án. Mai adásunk elején ebből a prédikációból idézünk. Majd Barnóczky Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsodabaus Zeplén Vármegyei Egyesülete elnökével beszélgetünk felújításról, régi és új szolgáltatásokról, programokról, érzékenyítésről és akadálymentesítésről is. Tartsanak velünk, érdemes!

0: A Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be Szent Misét, Mindszenty József hercegprímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából. A prédikációból idézünk.
1: Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, és e kegyelem nélkül semmi sem lennék. És mivel minden jó az Úrtól jön, neki akarok mindenért köszönetet mondani. A próbatételért, a vigasztalásért, a veszélyért és az exódusért, a méltánytalanságért és a derűért. Mindszenty József bíboros sorai a fülünkben és a szívünkben csengenek. Ez az üzenet mai ünnepünk ereje, hálaadás az életért, rendíthetetlen hitéért, valamint mindmáig ható tanúságtételéért. Azért jöttünk ide, a hercegprímás halálának 51. évfordulója alkalmából, hogy példáját szemlélve megerősödjünk hitünkben, emberi méltóságunkban, és határozottabb szívvel, építő tettekkel és gyógyító szeretettel legyünk megújuló egyházunk sója egy ízét vesztett világban, valamint világossága a sötétséget növelő erőkkel szemben, Sik Sándor szavaival, a testvéreknek, kik az éjben járnak, Isten küldött Szent János Bogárnak. A Magyar Katolikus Egyház ezen különös, fontos ünnepén néhány rendkívül aktuális gondolatot szeretnék előtérbe helyezni, melyet mindnyájan tovább gondolhatunk,

0: gondolatait kihangosítva szeretném a magam gyengeségét megerősíteni. Az egyház képe olyan, mint egy tábori kórház, ahova befogadnak mindenkit, akit megsebzett az élet. Mindez Ferenc pápa tanításában kapott különös hangsúlyt és jövőképet ad számunkra. A sebzettek, csalódottak, önmagukban, embertársaikban, emberi kapcsolataikban, családban, egyházban. Sebzettségük kapcsolati, szellemi, lelki veszteség és békétlenség. Ezért első feladatunk a gyógyítás, mert csak a gyógyulás után gondolkodhatunk küldetésünk megvalósításában, építő tevékenységében. A feltámadás után Jézus elsőként gyógyította a csalódott, reményvesztett apostolok, tanítványok szívét, csak utána adott nekik küldetést. Ezt fogalmazta meg 14. Leó pápa a megválasztásának követő első beszédében szívének, lelkének legmélyét adva. Béke mindnyájatokkal. Ez a feltámadt Krisztus első köszöntése. A jó pásztori, aki életét adta Isten nyájáért. Én is szeretném, hogy ez a béke köszöntés belépjen szíveinkbe, eljusson családjainkhoz, minden emberhez, bárhol is vannak, minden néphez, az egész földre. Béke veletek! Ez a feltámadt Krisztus békéje, egy fegyvertelen béke, egy lefegyverző béke, alázatos és tartós. Istentől jön, aki mindannyiunkat szeret, feltétel nélkül. Ennek a békének, csak ennek a krisztusi békének van gyógyító ereje a személyes életünkben, a családi asztalnál és közösségeink megújuló találkozásaiban. Honnan ered ez a gyógyító, békét adó és közösséget teremtő elhivatottságunkat éltető forrásunk? A hitből fakadó tartásból, vagy a jellem erejéből? Vincenti azt hirdette, az emberek 100 millióihoz nem a szellemóriások, hanem a jellemóriások állanak közel. Ezek maradnak minden korok, minden emberének örök utitásai. Ez a gondolat hűven tükrözi Vincenti emberi és főpapi életútját, a szilárd elveket, a diktatúrákkal szembeni kompromisszum képtelenséget, az egyszerű emberek iránt tanúsított lelkipásztori gondolkodást és az Istenbe vetett sziklaszilárd hitet.
1: Az elmúlt percekben a Vincenti József herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából bemutatott Szentmise prédikációjából idéztünk. Felföldi László pécsi megyés püspök beszélt. Most zenélünk majd a Vakok és Gyengén Látók Borsodabói Zemplén megyei egyesülete elnöke lesz műsorunk vendége.

0: Barnocki Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Egyesülete elnökével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek.
1: Kedves András, köszönöm az újból érdeklődésedet, és köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió részéről.
0: Egy nagy felújítás, átalakítás zajlik itt az irodában, meséljünk erről.
1: A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesületének 35-25 Miskolc Jókai Mór utca 18 szám alatti székházában február végétől április elejéig zajlott egy nagy ívű beruházás. Ugyanis még 2024-ben a Rotary Klub Miskolc Tapolca és a Miskolci Angyalok Rotary Klub támogató szervezeteink a Miskolci Kocsonya Fesztiválon, majd a Miskolci Borangolásokon gyűjtöttek adományt az Egyesület akadálymentesítése érdekében, és a vizes blokk közösségi mosdók és vécék felújítása érdekében, hogy komfortos, esztétikus és akadálymentes környezetben 21. századi körülmények között vehessék birtokba a hozzánk forduló látásült személyek, de más fogyatékossággal élő személyek is, és egyáltalán a hozzánk forduló hozzátartozók, érdeklődők ezeket a helyiségeket. 2024 óta eltelt ugyan 2 év, de nyilván próbáltak még a támogatóink adományokat szerezni, és az Egyesült is a saját forrásából hozzátenni még többet. Valójában 2026 februárjában sikerült egy olyan vállalkozót találni a Rotary kluboknak, valamint nekünk is elfogadni, aki megfelelően el tudta végezni ezt a munkát, amit rábíztunk. Az kezdettől fogva nagy szakértelemmel fordult a beruházáshoz, és az Egyesület 75%-ban saját forrásból biztosította ennek a beruházásnak a költségét, a Rotary klubok adományából mintegy 25%-ban került támogatásra a beruházás. Ez egy 4,5 millió forintos beruházás volt, végösszegét tekintve, és teljes bontási vízvezetékcsere, szennyvízvezetékcsere, burkolási, festési, szanitercsere, ajtók, nyílászárók cseréje, valóban csempézés és igazából fűtéskorszerűsítés, valamint villanyvezetékek cseréje és villanyáram a történő ellátás és világítás technikai beruházás is történt. A villanyszerelési munkátokat egyébként egy vállalkozó teljes mértékben adományként társadalmi munkában végezte a munkatársaival, mind a beruházási anyagköltségét tekintve, mind pedig a villanyszerelésnek a munkadíját tekintve. Ehhez is hozzájárult ez a vállalkozó pluszban a költségekhez, és amit szintén neki nagyon köszönünk, és a Rotary klubok is ezt a támogatást, valamint azon kedves adományozó magánszemélyeknek, akik annak idén a Rotary klubnak felajánlották a különböző események alkalmával a támogatásokat. És nagyon szeretném megköszönni a Vakok és Gyengátok Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Egyesülete tagjainak, magánszemély adományozóinak és a munkatársaimnak, az operatív vezetésnek és az elnökségnek, hogy az évek óta, és sőt mondhatni, egy évtizedek óta tapasztalt, fegyelmezett, felelősségteljes gazdálkodás révén megtehettük ezt a beruházást, ennek a kivitelezését. És így valóban egy olyan modern, komfortos körülményeket tudtunk teremteni, amelyre joggal lehetünk büszkék.
0: Egy-egy ilyen beruházásnál, a vakok és gyengénlátók számára készülő beruházásnál mik a legfontosabb szempontok, amiket mindenképp figyelembe kell venni, amire mondjuk nem is gondolna egy hétköznapi ember, látó ember?
1: Nyilván azon túlmenően, hogy egyébként hogy tényleg komfortos és modern, tiszta körülményeket teremtsünk egy vizes blokk helységben, igazából mosdó és WC közösségi helységekben. Azon túlmenően az akadálymentesítés vonatkozásában elsősorban figyeltünk arra, hogy egy akadálymentes WC-t, mosdót alakítsunk ki, amelyet a férfi WC-ből alakítottunk ki. Itt kerekesszékkel is tudnak a mozgássérült honfitársaink igénybe venni a közösségi helységet. Ezt a Mozgássérültek Egyesületének elnöke Gergely István úr ki is próbálta a kerekesszékkel, tehát beteszteltettük, igazából figyeltünk arra, hogy a szabványnak megfelelő méretek legyenek nyilván, és kapaszkodó legyen a WC helységben, amelyet muszáj hangsúlyozni. És visszatérve András a kérdésre, a látássérültek szempontjából történő akadálymentesítésre, kontrasztos formák, kontrasztos színeknek a megtalálása, tényleg főleg az, hogy nagy, viszonylag a helységhez képest viszonylag nagy ablakfelületekkel történő bevilágítása, a természetes fény is megfelelő legyen, és egy olyan világítás technika került beszerelésre, amelyet felkapcsolva nyilván a látási funkcióval még rendelkező látásérült személyek nagy fokú fényintenzitással találkozhatnak. Nem egy pislákoló, félig sötét helységben tudják találni magukat, hanem egy tényleg ezeket a nagyon modern LED világítással. És tényleg próbáltunk olyan színeket, munkatársaim olyan színeket választani, amelyek egyébként ezt a megvilágítottságot még intenzívebbé, élénkebbé teszik, és nem egy sötét helységben vannak. És hát azon túlmenően, hogy említettük itt a kapaszkodót és a nagy helységet, hogy akár meg lehet fordulni nyilván a fülkében kerekesszékkel. A csap kialakítás az akadálymentes mosdóban úgy történt, hogy azt az orvosi csapot alakítottuk ki a kézmosó csapnál, hogy ugyebár a mozgássérült személyek is tudjanak, akinek valamilyen tehát felső végtagbeli problémája van, akkor tudja a könnyékkel egy alkalra leszabályozni. Úgyhogy ezek fontosak. Én azt gondolom, hogy jó helyre került a támogatás és az Egyesület saját forrása is.
0: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Beszéljünk közeljövő programjairól. Rendszeresen szerveztek mindenféle érdekes eseményt. Mi lesz a következő?
1: Igazából kettő nagy projektünk is fut a mindenkori munka mellett, a mindenkori érdekvédelmi és szolgáltatásbeli munkánk mellett. A Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által támogatott FOF 2025 projekt keretében 2026. februárjában elindítottuk immár a 10. integrált szabadidős és sportprojektünket, amelynek a kedves hallgatók már megszokatták a projekt elemeit, de nem elég hangsúlyozni többször is, de és a most elindult programunkban ugyanúgy van benne gyógytorna foglalkozás, jóga foglalkozás. A természetjáró gyalogtúrák már januárban elkezdődtek, január 31-én, február 21-én és április 25-én lezajlott 3 természetjáró gyalogtúra. Tekézés, tekefoglalkozások is zajlanak, ebben a projektben ebből is 3 lezajlott, szintén januárban, márciusban és áprilisban. Az úszás foglalkozások is elkezdődtek a Selyemréti és Strandon itt Miskolcon, márciusban ebből már 5 reggeli úszás lezajlott. Lesznek még természetesen tandem kerékpártúrák, amelyek július hónapban és augusztus hónapban lesznek. A következő projekthez kapcsolódó esemény egyébként májusban lesz, gyógytorna és jóga foglalkozások, de egyébként meg kell említeni, hogy idén ebben a projektben az egészet egy projektnyitó rendezvénnyel kezdtük, még január közepén, amely során bemutattuk a projektet, bemutattuk a programokat az érdeklődőknek, valamint egy munkaerőpiaci tájékoztató beszámoló is zajlott a tekintetben, hogy hogyan kapcsolódik a munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz ez a projekt, mint megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztása vonatkozásában, ugyanis például a gyógytornászunk is egy látássérült személy, aki egyébként a Kazincbarcikai Kórházban dolgozik a gyógytornászként, és egyébként ő az, aki évek óta a gyógytorna szolgáltást nyújtja. Ezzel egyébként az ő munkaerőpiaci státuszának erősítéséhez is hozzájárulunk folyamatosan az ő megbízásával. És az egész projekt egyébként október végéig folytatódik, ugyanis egy kulturális séta része is volt már április 1-én, és azért hangsúlyozom, hogy októberig, mert októberben lesz a második kulturális séta. Ezt úgy kell elképzelni, hogy azon kedves érdeklődő tagjaink, akik egyéb iránt nem tudják teljesíteni a természetjáró gyalogtúrák nagyobb követelményeit, tehát például a nagyobb hegyi terepet, nagyobb távolságokat, őnekik szervezünk kicsi természetközeli élményt, szerveztünk a korábbi években, de most már inkább a városon belül tettük ezt meg. A Herman Otto Múzeumnak a 2 kiállító termében, a Miskolci Galériában és a Színész Múzeumban volt egy-egy tárlat, amit megtekintettünk április 1-én, 2 külön csoportban, de mind a 2 csoport megtekintette a 2 külön kiállítást. Igazából népi hagyományőrző kiállítást a Miskolci Galériában, valamint a Színész Múzeumban természetesen adta magát magának a Miskolci Nemzeti Színháznak a történetisége, az ezzel kapcsolatos múzeumi kiállítási tárgyak, akár díszletek, ruházatok a korábbi korokból. És hát ez a kulturális séta is egy ebéddel, egy reprezentációval zárult, valamint októberben szintén a Herman Otto Múzeumnak egyik kiállító termében a régészeti látványtárban fogjuk folytatni ezt a projektelemet, és majd lesz egy projektzáró eseményünk. Ezen túlmenően van egy nagyon fontos projektünk, amelyet Miskolc megyei jogú város önkormányzatával konzorciumi partnerségben bonyolítunk le. Miskolc megyei jogú város önkormányzat a konzorcium vezetője, a fő pályázó, és egy top pluszos Európai Uniós pályázat keretében az Együtt Egymásért elnevezésű projektben vagyunk mi konzorciumi partnerek, és igazából egy 6 programelemből álló sorozatot bonyolítunk le, egészen 2026. február 1-től 2029. január 31-éig, amelyben egyrészt szemléletformáló programok vannak szakemberek részére, óvodapedagógusok, óvodai egyéb munkatársak, tanítók, tanárok, valamint szociális szakemberek részére, és egyébként majd a Miskolci Egyetem egészségügyi karának és egyéb akár gyógypedagógiai karának hallgatói részére, ahol bemutatjuk a látássérült személyekkel kapcsolatos tudnivalókat, segítségnyújtás módjait, a leggyakoribb szembetegségeket, amelyek látásvesztést vagy látásromlást okozhatnak, és a megoldási módokat. Valamint egy nagyon interaktív programot viszünk be a szemléletformálásba e tekintetben. Például mondok egyet, a legnépszerűbb, és azt gondolom, hogy rendkívül hiteles az, hogy arra kérjük egyébként a fehérbotos közlekedés és a különböző szimulációs szemüvegek kipróbálásán túlmenően a kedves hallgatóságot, hogy a projekt programelem végén, az adott alkalom végén vegyék fel a szemtakarót, és próbáljanak instrukciók alapján egy torta szeletet elfogyasztani teljesen vakon, villával. Ezt követően pedig próbáljanak kancsóból vizet tölteni, vagy még közben a poharukba, vakon, és hogy ezt hogy tudják kivitelezni. Természetesen elmondjuk, hogy mire kell odafigyelni. Hogyan lehet egy tortaszetet úgy elfogyasztani, hogy az ne vakon, és hogy az tényleg menjen és kiviteleződjön, és ne a másikét együk meg közben, és hogy ne az ölünkben landoljon a fele a tortaszeletnek. Tehát, hogy ezeket, de előfordult, tehát most is, hogy a földre esett, de hát ez a fele a sütemény, de ez benne van sajnos. Igen, és ezeket próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy milyen nehézségekkel találkozik egy látás előtt személy, és hogy mennyire nem könnyű mondjuk egy cukrászdában egy vak embernek elfogyasztani egy süteményt egy közösségben, vagy egy konferencián. Tehát, hogy ezekre muszáj felhívni a figyelmet. A programelem, vagy a projektnek egy másik része, hogy szintén a közösségi programokat visszük tovább, ebbe is lesznek természetjáró gyalogtúrák, sőt, már volt március végén, májusban is lesz, és ősszel kettő, kisebb távra nagyobb közönséggel, reprezentációs, tehát végén egy vendéglátással. Tandem kerékpártúrák ebbe is lesznek, Miskolcon belül, ugyanis ez a projekt kifejezetten Miskolchoz kötődik, miskolci részvevőkkel elsősorban és egyébként Miskolc városán belül. Május 9-én délőtt megyünk ki Felső Majláton túl, Majális Parkban 10 tandem kerékpárral, valamint szóló kerékpárosokkal, összesen 40 főt várunk, és utána jövünk vissza a belvárosból, és egészen utána a Népkertig megyünk, ahol lesz egy vendéglátás. Ebben partnerünk több korábbi önkéntesünk, és egyébként Miskolci Road Cycling Club, amit korábban még a Kerékpárs Miskolc Egyesületnek a tagja is tényleg önkéntesek. Fontos projektelem lesz például, hogy egy stresszoldó fürdőzést, pontosabban évente 2 stresszoldó fürdőzést foganatosítunk. A projektelemnek ez a neve. Ez azt jelenti, hogy itt a mentális egészséget a fizikai egészségen túl mindkettőt próbáljuk egyszerre elősegíteni azáltal, hogy miskolci fürdők valamelyikébe, többnyire Miskolc Tapolcára, vagy az élményfürdőbe, vagy pedig a barlangfürdőnek a működő részébe viszünk csoportot, egy 35 fős csoportot, és jó pár órát eltűtünk együtt közösségi élmény, egyben más különben a víznek a jótékony hatása is érvényesül majd, és hát utána is egy vendéglátás lesz, ezt egy külön busszal fogjuk megtenni, valamint lesznek úgymond életmódváltó programsorozat, klubnapok keretében, ősztől indulnak ezek, ez összesen 2,5 év alatt 14 ilyen klubnap lesz. Itt majd különböző programelemek során az egyik munkatársunk, a gazdasági vezető kolléganőnk, ők, tehát akár reflexológiával kapcsolatos, akár szemtréninggel kapcsolatos, akár más egészséges életmód, egészséges táplálkozással kapcsolatos előadásokat fog tartani a hallgatóságnak, és egy klubnap keretében ezt mindenki örömére remélem. És majd 2027-től egy tájékoztató előadás konferencia sorozatot tartunk. Szakemberek részére tényleg ott is megint óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, szociális szakemberek és egyébként egyetemisták, egyetemi hallgatók részére a szociális szféra felé készülő és egyéb gyógypedagógia felé készülő egészségügyi kar hallgatói részére. Egy miskolci hotelnek a konferenciatermében személyszakorvos előadásával, amelyet a projekt finanszíroz, gyógypedagógiai aspektusból megközelítve, amelyet több mint valószínűleg én fogok reprezentálni, és egyébként az Egyesületet bemutatva, a szolgáltatásait bemutatva, ez is része ennek a projektsorozatnak, ennek a programnak, amelyet még egyszer hangsúlyozom, az Együtt Egymásért elnevezésű nevet viseli, és egyébként a Miskolc megyei jogúvás önkormányzatával karöltve még másik 3 szervezettel vagyunk benne ebben a projektben.
0: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Kocki Gáborral, a Vakok és Gyengén Látók Borsodabolyó-Zemplén megyei egyesülete elnökével beszélgetünk. Mesélj a természetjáró túrákról, hogyan is zajlanak ezek. Segítséget, sok-sok segítséget is kaptok ilyenkor egy-egy túrára, ugye?
1: Így van, a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületével már idestóval 9 éve tartjuk a kapcsolatot a különböző projektek vonatkozásában. Ők vezetik a túrát, egyrészt az ő elnökük, valamint nem csak vezetik, hanem ugye zárják is a sort, hogy biztosítsák a gyalogtúrán résztvevő közösséget, és valóban az ő önkénteseik is segítenek, akár személy szerint nekem is, abban, hogy már én is se látok, nincs olyan látásmaradványom, nincs olyan látás funkció, mint amik évek kezdődött, és most már kell a segítség a túrázáshoz, de nem csak nekem, más kedves résztvevőknek is segítenek a kijelölt útvonalat teljesíteni, hogy hová lépjenek, hogyan megvan ehhez a technika, a megfelelő látóvezető technikát érvényesítjük, amit egyébként a szemléletformáló programunkon bemutattunk, ezt érvényesítjük, bemutattuk már korábban, érzékenyítettük a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének tagjait is, és ők is ebben szakszerűen tudnak már nekünk segíteni. Továbbá nem csak ők, hanem más egyéb önkéntesek, sokan ugye kísérővel jönnek, úgy is szoktuk kérni, hogy a kísérővel érkeznek a lehetőség szerint a látássérült tagjaink ezekre a természetjáró gyalogtúrákra. Amennyiben ez nem kivitelezhető, akkor szívesen segítenek az imént említett egyesületnek a tagjai, valamint egyéb más önkéntesek és a mi munkatársaink is, akik esetleg látók, vagy látási funkciójuk még erre enged következtetni. Egyébként ezek a túrák többnyire Miskolc környékén zajlanak, tehát a Bükk-hegység felfedezésére, különböző útvonalakkal, amelyeket a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének elnökével szoktam leegyeztetni az útvonalakat. A végén egy vendéglátás szokott lenni valamelyik vendéglátóegységben, tehát itt egy ebédre kell gondolni. De nem csupán egyébként Miskolcon, mert az elmúlt években volt úgy, hogy elmentünk az Zemplénbe, Magyaróska és Regéc környékén, például megtekintettük a regéci várat, és egyébként előtte egy túra volt, egy elég nehéz túra, ez még 2018 őszén volt, ahogy emlékeim szerint. És többször voltunk az Aggteleki karszt közelében, ugyanis például 2019 őszén Aggtelekről túráztunk át Jósvafőre, valamint kettő alkalommal voltunk Szögligeten, az is ugye az Aggteleki karszt környékén, tehát Szögligetről mentünk fel a Szádvárhoz. Ezt kétszer is teljesítettük, 2019-ben emlékeim szerint és 22 tavaszán, úgyhogy ez is egy szép kis túra volt. Azon túlmenően, hogy a természetben töltöttük az időt, volt némi történelmi, történeti, kulturális vonatkozása is, ugyanis a Szádvárnál például 2022-ben kaptunk konkrét idegenvezetést is a helyi történetben jártas szakembertől.
0: Szemléletformáló előadásokat iskolákban is tartotok?
1: Így van, folyamatosan, tehát nagyon régen iskolákban gyermekek részére, de a szakemberek részére és a pedagógusok részére is, a gyermekek részére korosztályhoz adaptáltan, tehát az elsőtől a nyolcadikig általános iskolában, nem csak Miskolc, hanem vidéken is, az elmúlt években voltunk Sajó-Szentpéteren többször, de nem csak tanítási évben, hanem napközis táborban is. Andornak táján voltunk, ugye emlékeim szerint, valamint Tiboldaróczon, tehát, hogy a vidéki településekre is megyünk szerencsen akár, és középiskolásoknak és egyetemi hallgatóknak azt többnyire szoktuk nálunk az Egyesületben megtartani az egészségügyi kar hallgatói részére minden ősszel, Miskolc Egyetem egészségügyi karának diplomás ápoló hallgatói részére, de egyébként Edelényben tartottunk már több ilyen foglalkozást Kazincbarcikán, Ózdon, és igazából óvodásoknak is. Tehát nem csak óvodai munkatársaknak tartunk, hanem most ebben a projektben igen, a Top Pluszos projektben, de egyébként bármikor többnyire februári hónapban szoktak minket hívni óvodákba a Magyar Paralimpia napja alkalmából, valamint májusban, amikor itt gyermeknap környékén. Nagyon szívesen, ebbe az évben is mentek már legalább háromszor óvodákba a kollégák, amikor tényleg a kicsikre adaptáljuk, legfőképpen a játékos elemeket veszük elő. Természetesen ilyenkor vakvezető kutyás önkéntesünk is megy a kis csapatunkkal. Legközelebb május 12-én megyünk például a Jezsuita gimnáziumba egy partnerszervezet fölkérésére szemléletformáló programot tartani diákoknak.
0: Hogy néz ki egy ilyen óra, hogyan képzeljük el?
1: Az esélyórák többnyire azzal kezdődnek, hogy pici elméletet ott is kell bevinni a diákoknak, tehát hogy nyilván mint hangsúlyoztam, hogy korosztályhoz képest változtatunk a programon. De ugye egy kis elmélet kell, hogy ki számít látásodnak, szerintetek ki az, aki a kolléganők közül, meg én közülöm látási őt, és akkor lehet tippelni, és elmondjuk, hogy mi a megtévesztő, ha valakin szemüveg van, az nem feltétlenül látási őt, mert ha korrigálja a látását az a szemüveg, akkor nem számít annak, onnantól kezdődik valaki, hogy súlyos látássérültnek egy személy, hogyha számára az a legideálisabb lencs, és sem tudja úgy korrigálni a látását, hogy ez megfelelő orvosi mértéke az meglegyen. És ugyan viszünk segédeszközöket, bemutatjuk a segédeszközöket, hangos eszközöket, tapintható eszközöket, megkérdezik, hogy szerintük ki az a látássérült, hogy mi azon kívül, hogy fehérbot, ugye van egy látássérült személynek, ha van, nem biztos. Ezt is elmondjuk, hogy nem biztos, hogy valaki nem nincs rá szüksége, mert még a közlekedést ezt úgy tudja kivitelezni önállóan, hogy nem szükséges se fehérbot, se vakfetők, úgyhogy kedves kisgyerekek szoktak, ugye bár nyilván erre, ezekre a vakfetők útjára és a fehérbotra asszociálni, amit nagyon helyesen tesznek. És egyébként elmondjuk nekik, hogy még milyen ismérvei vannak a látássérültségnek. Segédeszközökön túlmenően viszünk is játékos feladatokat, amiket tapintható módon tudnak kikövetkeztetni. Kipróbálják a fehérbotos közlekedést, szemtakaróval, vagy különböző szembetegségeket szimuláló szemekkel, a csőlátó szemeket, azt nagyon szokták szeretni. A gyerekek hatalmasokat szoktak egymáson nevetni, amikor fölveszik. És egyébként utána szemtakaróval, vagy anélkül, különböző szimuláció szemüvegekben kipróbálják ezeket a tapintató játékokat, párosításokat, a braille-írást kipróbálhatják önkéntesünk segítségével, vagy különböző formákat kell kirakniuk szemtakaróban, párosítaniuk tényleg, és gyümölcsöket felismerni, el ne feledjem, gyümölcsök, zöldségek felismerése szemtakaróban, vagy különböző illatoknak, fűszerillatoknak vagy a felismerése, vagy éppen vaníliás cukornak, kicsit kellemesebb, mint esetleg egy gyerek részére, mint egy fűszernek a felismerése. Cipőfűzés látássérült státuszban, mármint a szemtakaróban, hála Istennek, csak úgy abban a helyzetben. És hát igazából ezek, amelyek szokták a gyermekeket érdekelni, nagyon különböző a fogadtatás abban az értelemben, hogy nyilván a korosztálynak megfelelően. Az első és másodikos gyerekek két kézzel jelentkeznek egy kérdésre, ugyebár egyszerre két kézzel nyújtják föl, utána még megvan az érdeklődés harmadik, negyedik osztályban, ötödik, hatodikban is, de később is, csak ugyebár tudjuk, hogy a hetedik, nyolcadikban már kicsit morcosabbak a kamaszkor, vagy a kis kamaszkorban, a kamaszkorban más az érdeklődés, esetleg, uram, bocsánat, cikinek tartják jelentkezni, hogy ilyen témakörben ő hozzászóljon, de azért ott is lelkesek szoktak lenni, csak mással kell őket motiválni, másféle eszközökkel. Ezek mindig, egyébként szituációtól is függ, hogy mikor tudjuk abban a helyzetben éppen spontaneitás is kell be ezekben a programokban.
0: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: nagyon sok kreativitást igényelhet a látássérültség és a vakság. Néhány praktikus tanácsot adjunk, vagy így az érzékenyítés szempontjából próbáljuk meg egy kicsit jobban elképzelni, hogy milyen praktikus dolgok vannak a hétköznapjaitokban, amire jóha figyeltek.
1: Köszönöm a kérdést. Azért is annál inkább, mert hogy az érzékenyítő szemléletformáló programokon szépen el szoktuk mondani, aztán úgy időnként a hétköznapi életben még saját magunk egymás között is elkövetjük olyanokat a hibákat, amelyek ellen egyébként szoktunk demonstrálni. Szóval, hogy a szemléletformáló programokon például azzal kezdjük, de egyébként iskolában is, de szakemberek részére is, hogy a látássérült személynek a megszólítása, velük történő kommunikáció, hogyan történjen. Nyugodtan a megszólításnál az, hogy tudja egy látássérült személy, hogy hozzábeszélnek egy közösségben, akkor vagy egy utcán, amikor nagyobb a zaj, vagy akár akár itt a székházban, akkor fogjuk meg nyugodtan, érintsük meg a vállát, a felkarját, és akkor jelezzük, hogy hozzászóltunk, és mondjuk a nevünket minden esetben, akkor is, hogyha századszor találkozunk vele, mert hogy akkor fogja tudni, hogy ki az, nem feltétlenül fogjuk ennyi hang közül felismerni azt, hogy ki szólt hozzánk. Valószínűleg igen, de hogy az ne vegyük biztosra. A kommunikációhoz hozzátartozik nyilván a köszönés, a bemutatkozás adott esetben. Érintsük meg a kézfejét egy látássérült személynek, ha szeretnénk vele kezet fogni, vagy mondjuk azt, hogy nyújtom a kezem. Nyugodtan érintsük meg a kézfejét, és akkor fogja a látássérült személy azt érzékelni, hogy kezet kell visszanyújtani a bemutatkozásnál. Az utcán is nyugodtan mondjuk a nevünket 41-szer is, amikor köszönünk valakire, vagy oda megyünk hozzá. Az úgynevezett magára hagyott vak esete, így szoktuk mondani a szemléletformáláson, egy közösségi program során például beszélgetünk egy vak személlyel, és szeretnénk arrébb menni, egyeztetni más kollégával, egyéb vonatkozásban, vagy éppen mást intézni, akkor mindig jelezzük számára, hogy most kicsit itt hagylak, elmegyek, majd vissza fogok jönni. Mert ha nem jelezzük, hogy elmegyek, itt hagylak, akkor magá úgy szoktuk mondani, hogy beszél tovább a vakvilágba. Tényleg a levegőben beszélünk. Egyébként hozzáteszem ezt egyébként, ez az, ami közöttünk is nagyon gyakran előfordul. A visszatéréskor ugyanúgy mondjuk, hogy visszatértünk, és nyugodtan ugyanúgy akkor érintsük meg a felkarját, vállát. Látóvezető technika nagyon fontos, hogy a segítségnyújtás, gyaloglás közben, vagy a zebrán történő átsegítésnél, vagy a járdán történő közlekedés épületben, hogy a felkarunkat, a könyökünket ajánljuk fel, és mindig a látóvezető, a jól látó személy megy elől. Ne hátulról próbáljuk taszigálni és lökni előre a látássérült szemét, ami szintén tehát dicséretes, hogy próbálunk segíteni jó szándékból, de hogy a látóvezető technika az, hogy hátul megy a látássérült személy, kicsit oldalról megfogja a látóvezető személy karját, felkarját, vállát, és úgy próbálunk közlekedni, ez biztonságos lesz mindkettőjük részére. Az irányok megadása nagyon fontos, hogy sajnos nincs olyan ilyen, hogy a látássérült személyeknek, hogy ide-oda, itt-ott, erre-arra. A pontos irány megadása jobbra valami, vagy balra, vagy hány lépés előre, vagy hány méter előre, a folyosón hányadik ajtó jobbra az igazgatónőnek az irodája, vagy a mosdó balra hányadik ajtó, például ilyen jellegű segítségnyújtást tudunk nyújtani. Vagy ha szóbeli instrukciót adunk, nem mutogassunk számukra az ujjunkkal, se a fejünkkel ne mutassunk az irányba, mert ez se lesz informatív, hanem akkor is meg kell adni pontosan az irányt. Szemkontaktust nem fogjuk felvenni mindig beszélgetés során. Nyilván a hangirányába tudunk koncentrálni beszélgetés, de nem mindig fordul. Kicsit arrébb megy a beszélgető társ fél méterre, akkor már nem fogjuk követni az ő státuszát, tehát igazából ne sértődjünk meg azon, ne vegyük zokon, hogyha nem az irányunkba beszél is feltétlenül, akkor esetleg fordítsuk az irányba, vagy jelezzük, hogy kicsit arrébb mentem már, és ezt ne is mondjuk, hogy arrébb, hanem az, hogy tőle balra. A lényeg az, hogy ha vele szemben állunk, akkor számunkra, mint irányító személy számára tükörben mondjuk az irányokat, tehát mindig a látássérült személy szempontjából mondjuk a balra és jobbra irányt. Nagyon fontos az, hogy a közlekedésnél, ha szeretnénk egy lépcsőn történő közlekedés során segíteni a látássérült személynek, akkor nem feltétlenül kell megszámolnunk, hogy az 8 vagy 10 lépcső belül az a lépcső sor, hanem csak az irányt kell megadnunk, hogy lefelé fog, vagy fölfelé fog az a lépcső tartani, és nyugodtan helyezzük a kezét a biztos kapaszkodóként a lépcső korlátjára, vagy ajánljuk fel továbbra is a látóvezető technikát a lépcsőn. Közösségi közlekedési eszközön, buszon, villamoson, vagy a fővárosban a metrón, vagy trolibuszon tud a látássérült személy állni nyugodtan, nem kell feltétlenül leülnie, hanem a biztos kapaszkodóra tegyük ott is a kezét. Ilyen például a biztos kapaszkodó, egy székre ülésbe történő leülésnél sem kell a látássérült szemét alá betolni a széket, vagy úgy szoktuk mondani, hogy beletuszkodni az ülésbe, hanem a karját, a kezét rátenni a széknek a háttámlájára, ha esetleg azt jelezni szóban, hogy van-e karfája a széknek, vagy nincsen, és akkor el fogja tudni csúsztatni a kezét a karfáig, vagy a háttámlát továbbra is megfogva le fog tudni ülni egyedül a székbe, az ülésre. Ezek nagyon praktikus tanácsok, azt gondolom. És még van jó néhány olyan, amelyet lehetne beszélni, például egy ügyintézés során szoktunk okmányirodákba, kormányablokokba is érzékenyíteni, vagy különböző pénzintézeteknél, cégeknél. Fontos, hogy az ügyintézés során az okmányát, az iratát a látássérült személynek csúsztassuk vissza a pulton lévő keze alá, vagy mondjuk, hogy nyújtom vissza a személyigazolványát, lakcímkártyáját is tegyük a keze alá, vagy a kezébe. Ha csak letesszük a pultra, az nem fog segíteni, sajnos nem fogja megtalálni, nem feltétlenül fogja megtalálni, ebből csak a bonyodalmak lehetnek.
0: Mondjunk elérhetőségeket, és néhány szót a szolgáltatásokról, mert már nincs sok időnk a műsorból, de néhány dolgot, hogy miért is keresnek titeket, és hol kereshetnek.
1: Az egyesületünket Miskolcon a Jókai utca 18 szám alatt találnak, vonalas telefonszámunk a 46 507 077, honlapunk a www.borsodivakok.hu, e-mail címünk az info@borsodivakok.hu, vagy pedig a borsodivakok@gmail.com. Egyébként a honlapunkon megtalálnak a kedves hallgatók további 3 mobil számot, amelyen szintén el lehet érni. Facebook oldalunk is van, a Borsodivakok címszót kell beírni. Egyéb iránt a szolgáltatásaink, érdekvédelmi tevékenységünk, mint egyéni és kollektív érdekvédelmet végzünk, egyénileg nyilván a különböző juttatásokhoz történő hozzáférés próbáljuk elősegíteni az úgy félszakadt irodánkban, szociális ellátásokhoz, rokkantsági ellátáshoz, rokkantsági járdékhoz, fogyatékossági támogatáshoz, parkolási kártyához, akár vakfejtő kutyához történő hozzájutásban, közgyógyellátás igénylésében, számos egyéni pályázatban, segédeszköz támogatási pályázatunk az egyesületi tagjainknak nyújtani, tanulmányi támogatást a fiataloknak, középiskolásoknak, egyetemistáknak, a látássérült személyeknek, a tagjainknak. Ezeket egyébként az adó 1%-ból, személyjövedelem adó 1% támogatásból nyújtjuk, amelyet ilyenkor tudnak felajánlani május 20-ig a kedves hallgatók, és egy az elmúlt évek támogatását is nagyon köszönjük sokaknak. Továbbá informatika oktatást végzünk, és informatikai tanácsadást egyénre szabottan a látássérült személyeknek, szakszerű adótanácsadást, adóoptimalizálást, a családi adókedvezmény és a fogyatékos személyek számára nyújtandó egy személyi kedvezmények kombinálásával a kolléganő, gazdasági vető kolléganő segítségével, valamint számos olyan pályázatot tudunk egyénileg különböző partnerszövetek útján közvetíteni, amelyek a látássérült személyek életét megkönnyíthetik, és nagyon sok közösségi programunk van, mint hallhatták a kedves hallgatók. Ezeken túlmenően egyébként egyéb közösségi programink is vannak, klubnapok, irodalmi délutánok, bálok, valamint szimfonikus koncertek, itt akár az Egyesület Székházában június 4-én is lesz egy, és grillezések, különböző gulyáspartik, gyógyfürdős kirándulást is szoktunk szervezni, a Művészetek Házában Miskolcra, a Miskolci Kulturális Központ támogatásával kedvezményes jegyeket tudunk biztosítani a látássérült tagoknak is és kísérőiknek, a Miskolci Szimfonikusok segítségével ingyenes regisztrációs jegyet is tudunk biztosítani a különböző szimfonikus előadásokra, és a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira pedig kölcsönzünk díjmentesen a tagjainak és hozzátartozóiknak bérleteket, már 18 éve, és egyébként meg az közösségi kollektív érdekvédelem során megpróbálunk minél többet megtenni azért, hogy a látássérült személyek is, más fogyatékossággal élők is akadálymentes, egyenlő eséllyel hozzáférhető környezetben tudjanak élni. Például az akadálymentesítés vonatkozásában a beszédhangjelzést adó közlekedési lámpákról kedves András már beszámoltál tavaly évben, idén is várható egy nagyobb beruházás Miskolc területén, hogy minél biztosabb, önállóan és biztosan tudjanak közlekedni a látássérült személyek a különböző csomópontokban.
0: Nagyon szépen köszönöm, Gábor, a beszélgetést, és majd folytatjuk is.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon jó egészséget kívánok neked, kedves családodnak és minden kedves hallgatónak.

0: fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb Felföldi László pécsi megyés püspök prédikációjából idéztünk Mindszenty József herceg primás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából. Nyughelye fölött ünnepi szentmisét mutatott be május 2-án. Ezután Barnócki Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Most elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: 10 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. A parlament alakulülése 10 órakor kezdődik, és végigkövethető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely budapesti főpolgármester péntekre hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Ma reggel aztán kiderült, egyeztetett a Tisza párttal Karácsony Gergely. Ennek eredményeképpen nem péntek este, hanem szombaton 13 órától tartják meg a Hála nektek rendszerzáró rendezvényt a rakparton. Így az esemény után csatlakozhatnak a jelenlévők a Kossuth téri programhoz, és meghallgathatják a miniszterelnöki eskütételt, írt a Facebook oldalán a főpolgármester. A leendő miniszterelnök Magyar Péter is beszédet mond ma a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Az MTA titkársága a programot ismertetve azt írta, a bicentenáriumi közgyűlésen köszöntőt mond Frony Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, ezután Magyar Péter, a Tisza párt elnöke. A díszünnepségen részt vesz Tanács Zoltán leendő tudományos technológiai miniszter is. Az akadémia új tisztségviselőit holnap választják meg. Ma a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv írásbeli vizsgáival elkezdődött az érettségi vizsgaidőszak. Az írásbelik május 22-ig zajlanak 1170 helyszínen, több mint 148 ezer vizsgázó részvételével. Idén eddig online, a NAV ESZIA felületén keresztül 685 ezeren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az is látszik, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatukat, hívja fel a figyelmet az adóhatóság. Hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát, alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személyi sérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádé előtt, írta az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt olyan országok kérésére indul, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők, a körülmények áldozatai. A lépést humanitárius intézkedésnek nevezte, mivel a térségben rekedt hajókon egyre fogy az ellátmány. Arról is beszámolt, az Egyesült Államok képviselői pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal, amelyek nagyon jó fejleményhez vezethetnek mindenki számára, ahogy fogalmazott. Azt is mondta előzőleg viszont, hogy bármikor kész újraindítani a légicsapásokat Irán ellen az USA, figyelmeztetett tehát Trump. Azt mondta, Washington tanulmányozza az Irán által küldött béketervet, de akár újra is kezdheti a síta állam elleni légitámadásokat, ha az rosszul viselkedik. A korábban említett 5000 főnél jóval több katonát von ki Németországból a következő egy évben az Egyesült Államok. Jelenleg az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezeren Németországban szolgálnak, ami a második legnagyobb külföldi kontingens Japán után. A lépés időzítése egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Erdőtüzekkel küzdöttek a hétvégén Németország több tartományában és a szomszédos Csehország határmenti területén. Az oltási munkálatokat nagyban hátráltatta a szárazság és több helyen az erős szél, amely kedvezett a tűz terjedésének. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-szigeteki Majom vulkán környékéről a fokozódó aktivitás miatt. A hatóságok hármas készültséget rendeltek el, miután lávafolyamokat, hamuhullást és kisebb földmozgásokat észleltek. Végül az időjárásról, derült az ég, szinte fátyol felhők nélkül, csapadék nem hullik, a szél sok felé élénk, a csúcsőmérséklet 25-26 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, az EGRI Markot Ferenc Kórház ápolási igazgató helyettesét, Sallai Zsuzsát, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy egyrészt elindult egy fontos projekt az intézményben, ezt majd egy kicsit ki is fogjuk bővebben fejteni, hogy miről van szó, de azt gondolom, hogy beszéljünk arról is, hogy miért választotta ön ezt a területet, az ápolást magát.
2: Hát akkor nagyon messzire kell visszamennünk. Tulajdonképpen én soha életemben nem akartam más csinálni. Tehát én azok szerencsések közé tartozom, aki mondhatnám már, hogy anyukám hasából így bújtam ki, de azért ez túlzás. Engem a nagymamám, elsősorban nagymamám nevelt, aki szintén ápolónőként dolgozott, úgyhogy én míg más Piroska és Farkast, meg Jancsi és Juliskát hallgatott, én nagymamámmal mindig azt meséltettem, hogy és mi volt a rendelőben, és hogy volt, úgyhogy én valahogy ebben nőttem bele, gyakorlatilag 19 éves korom óta ezen a pályán vagyok, egy rövid kitérővel.
1: Akkor itt nem volt kérdés, hogy ezt az irányt választja, nem volt dilemma fiatalkorban?
2: Nem volt dilemma, nem. A család részéről volt dilemma, tehát a kitérő azért volt, mert amikor a gyerekeim születtek sorba, akkor a férjem azt mondta, hogy vegyem tudomásul, hogy ez nem egy családanyának való munka, én intenzív terápiában dolgoztam, hogy nem ott vagyok, és hát a gyerekek alatt volt egy kis rövid kitérő, elvégeztem közben a bölcsészkart, és amíg a gyerekeket otthon pesztráltam mellette, és akkor próbálkoztunk azzal, hogy csináljak más, de nekem olyan nagyon szívem csücske volt ez, hogy amikor a legkisebb gyerekem is óvodás lett, akkor felhatalmazást és engedélyt kaptam, hogy azon a napon, amikor betoltam az óvoda ajtaján a legkisebbet, visszamehetek kórházba, és ez így is történt.
1: És akkor rögtön itt az EGRI volt már a
2: nem,
1: cél?
2: Nem, én Budapesten élek, és Budapesten is dolgoztam, Egerbe kereken egy éve vagyok.
1: Milyen célból jött ide? Tehát hívást kapott erre, vagy egyszerűen a város miatt?
2: A város az nagyszerű és gyönyörű, és szerintem Magyarország egyik legélhetőbb városa. Minden itt van, ami ahhoz kell, hogy az ember jól érezze magát, de természetesen a munka hívott ide, tehát azért én nem lettem EGRI, csak itt dolgozom, és nagyon jól érzem itt magam, de hazajárok Budapestre két naponta. Tehát egyet itt, egyet hazamegyek, és a családommal is vagyok.
1: Milyen volt a szakma eleje, hiszen ápolóként sem könnyű dolgozni, nem egy könnyű feladat, amit ott el kell végezni. Ön hogyan tekintett ezekre a kezdeti időszakra?
2: Mondanám, hogy nehéz volt, de inkább nekem egy beteljesült álom volt. Tehát nekem az intenzív osztály volt a szívem csücske, lehetőségem nyílt egy nagyon jó intenzív osztályon kezdeni, és a tanulás minden nap, úgyhogy nekem nagyon pozitív emlékeim vannak, ráadásul én annyira régen kezdtem, 35 éve most már lassan, hogy akkor még nem volt ilyen humán erőforrás hiány, mint ami az utolsó gyakorlatilag 10-15 évben jelentkezik az egészségügyben, sorban álltak a jól képzett ápolók, hogy bekerüljenek egy jó osztályra, és ebből kifolyólag nyilván könnyebb volt a dolgunk, hiszen volt elég szakképzett ápoló és megfelelő számú személyzet ahhoz, hogy a betegeket ellássuk. Most már lényegesen nehezebb ilyen szempontból, illetve a korfa is eltolódik, tehát a 45-50 éves korosztály fele, akkor pedig tele voltunk fiatalokkal, úgyhogy én pozitív emlékekkel vagy jó érzéssel gondolok vissza.
1: Hogyan látja, hiszen akkor van rálátása arra, hogy hogyan alakul itt a fiatalok köre például, mennyire szeretnének, vagy nem szeretnének, motiváltak, vagy nem motiváltak az egészségügy felé?
2: Nehéz, hiszen az egész társadalom, illetve a fiatalok felé a társadalom elvárása is megváltozott, az ő képzésük, a feléjük nyújtott igény, az ő igényeik, tehát olyan sok minden változott.

0: a lelkiismeretességünkkel, hogy vonzó legyen számukra. Nehéz. Tehát szellemileg is, fizikailag is ez egy nehéz pálya.
1: Na de hogy, mint például ön, ha már példákat kell emlegetni, hogy aki elhivatott valami iránt, annak nyilván könnyebb ez az út, vagy nem könnyebb?
0: Könnyebb, hogy ne lenne könnyebb, hiszen sokan vagyunk a pályán, tehát én nem vagyok kivétel, nagyon sokan, akik néhány évnél tovább a pályán maradtak, azok valamiért ott maradtak, és ezek a nehézségek számukra is fennállnak. Nehéz, fizikailag is nehéz, mentálisan is nehéz, nem túl megbecsült pálya, nem különösebben jól fizetett pálya, mégiscsak sokan ott maradnak. Tehát meg lehet teremteni azt a közeget. Nyilván egy jó munkahelyi közeg is nagyon sokat számít, hogy ahol a közösség, hiszen ez nagyon ritkán magányos munka, szinte soha még egy pici körzetben is, legalább két embernek nagyon jól össze kell dolgozni, hogy jól működjön, de egy nagy városi kórházban több száz embernek kell együtt dolgoznia, úgy adott esetben akár több ezernek, hogy ez egy összehangolt munka legyen. Tehát számít az az emberi közösség is, ahova bekerül a fiatal, hogy ott marad, jól érzi el magát, szereti a munkáját.
1: Gondolom, hogy ezeknek a feltételeknek a megléte az, amin dolgoznak is jelenleg is, hogy akik bekerülnek, ők jól érezzék magukat. Hogyan lehet ezt elősegíteni?
0: Elsősorban nagyon fontos az, hogy amikor bekerül egy fiatal, de nem csak fiatal, bárki, egy új bekerül egy munkahelyi közösségbe, akkor azon túl, hogy az egész közösség nyitottan fogadja, legyen mellette valaki, aki őt segíti, mentorálja az első időkben, akár hétköznapi dolgokban is segítséget nyújt neki, szakmai dolgokban, emberi kapcsolatokban bemutatja, megismerteti. Tehát legyen valaki, aki fogja a kezét képletesen.
1: Kiből lesz jó ápoló? Vagy akár jó egészségügyi szakember. Mi kell ehhez?
0: Emberség. Minden interjún elmondom a jelentkezőknek. 11. éve dolgozom felsővezetőként, tehát nagyon-nagyon sok leendő, vagy már most valós kollégával találkoztam ez alatt a 11 felsővezetői évem alatt, és mindenkinek elmondom, hogy a szakma minden csinnya-binnya megtanulható. Tehát, hogy különböző tudással jönnek. Nyilván ilyen képzőintézmény, olyan képzőintézmény, ki elméletet tanul többet, ki gyakorlatot, ki ebben ügyes, ki abban, de ezek megtanulhatók. Nincs semmi olyan különleges, nincs semmelyik egészségügyi területben, ami ne lenne odaszánással megtanulható. Ami alap az, hogy emberként jól működjön, aki oda jön. Tehát nyitott legyen mások ember problémáira, szenvedésére, örömére, bánatára, be tudja azt bármikor fogadni, emberként tudjon odafordulni a beteghez. A beteg mindig kiszolgáltatott minden esetben, akkor is, ha magabiztosnak tűnik, vagy mosolyog, akkor is szorong, akkor is kiszolgáltatott, és akkor is szüksége van a nap 24 órájában támogatásra, és ezt a támogatást elsősorban attól tudja megkapni, aki mindig mellette van, az az ápoló. Az ápoló ott van éjjel, ott van nappal, ott van, amikor a testi szükségleteiben kell segíteni, ami akár kellemetlen, megalázó helyzet is lehet egy betegnek, amikor hiányos ruházatban, fájdalommal küzdve, tehát a leges-leges legnehezebb helyzetekben kell ott lenni, amikor önmagában egy tabletta, egy pirula, egy kötés nem segít, kell hozzá a jó érzés, az emberség, a legtöbb fájdalomcsillapítónak javítja a hatékonyságát, hogyha valaki egy mosolyjal vagy egy simítással is megtámogatja azt a pirula hatást.
1: És azt mondjuk el is kell mondani akár a mai fiataloknak, hogy muszáj valahogy jobban beleállni ebbe a helyzetbe, hogy jobban ott lenni jelenlétileg.
0: El is kell mondani, illetve nyilván nagyon különbözőek. Tehát van, akinek ez jön, mert hozza otthonról, mert sok kis testvért nevelt, mert olyan élethelyzetben volt, és van, akinek ezt el kell mondani, és nyitott rá, és megtanulja. Van, akinek meg ez rémisztő, és sose fogja megtanulni, de szerencsére nagyon gyorsan kiderül.
1: Nagyon sokfélét említett az előbbiekben, és nyilván ezért is mondtam azt, hogy nehéz az egészségügy területe. Nehéz-e letenni a nap végén az ápolóknak akár egészségügy?

0: közelében dolgozóknak azt, hogy mit láttak aznap.
1: Nem nehéz, lehetetlen. Soha nem lehet letenni. 30 év távlatából emlékszem betegekre, név szerint, probléma szerint, és sikerekre is, kudarcokra is. Tehát aki a, és olyanra is, ami ilyen szempontból szakmailag semmi különös, de emberileg valamiért megmaradt. Nem lehet letenni. Ezzel meg kell tanulni együtt élni. Mindig ápolók vagyunk. Éjjel kettőkor is, szombaton is, a nyaralás alatt is. Nem lehet letenni.
0: És hogyan kapcsolódik ki?
1: Az egy más dolog. Tehát mindenkinek meg kell lenni a rekreációs fázisának, vagy hogy kinek mi jó, de közben se tudja az ember letenni. Tehát én személy szerint nekem a fizikai kikapcsolódás nagyon jó, tehát nekem a lábamból jön ki a feszültség, úgyhogy én futni szoktam, nekem nagyon sokat segít, hogy kifutom magamból, de persze ez se jelenti, tehát futás közben is agyalok az aznapi problémán sokszor, és akkor jönnek a jó megoldások is, hogy no, ezzel mit kellett volna csinálni, de nem, tehát én nem hiszem azt, ott azt gondolom, hogy valami, tehát nem jó pályán van az, aki azt hiszi, hogy kilép az ajtón, a kórház kapuján, rendelő kapuján, bárhol is, becsukja maga mögött, és akkor elfelejti. Akkor az nem jó. Ott más pályát kell választani, az nem lesz jó.

0: Milyen hasznos gondolatok lehetnek egyébként ez akár valakinek, aki most hallja, hiszen nyilván az ember olyan helyen szeretne dolgozni, amit szeret csinálni is. És önök is olyanokat várnak, és most is várnak majd, ugye, hiszen elindult a projekt itt az EGRI Markot Ferenc Kórházban, a Nő az Esély program. Beszéljünk erről kicsit, hogy mit lehet erről tudni.
1: Igen, ez egy nagyon friss program, úgy annyira, hogy május 1-jével indulunk, és éppen a mai napon zajlik a hölgyek beléptetése. A Nő az Esély projekt keretében olyan hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, roma származású, jelenleg nem aktív munkavállaló hölgyeket vártunk, és a projekt keretében fogunk alkalmazni, akik a munkalehetőség mellett kapnak egy piacképes iskolai végzettséget is. Az elméleti és gyakorlati képzés párhuzamosan fog zajlani, hogy az elméleti tudást rögtön gyakorlatba integrálva megerősíthessék és megtanulhassák, és ezzel nem csak az ő integrációjukat segítjük, illetve a tartós munkaerőpiaci elhelyezkedésüket, hanem gyakorlatilag az egészségügyi intézménynek, jelen esetben a városi kórháznak egy olyan területének a humán erőforrás hiányát is enyhítjük, ahova azért mindig keresünk kollégákat, tehát ők képzett segédápolói végzettséget fognak kapni, és reményeink szerint a 17 hölgy, akivel indulunk, tartósan képzett segédápolóként a betegek érdekeit, illetve a betegek komfortérzetét és jóllétét tudják majd javítani és fokozni. Tehát két oldalú a dolog, egyrészt a hölgyeknek is tudunk segíteni, másrészt a hozzánk forduló betegeknek is tudunk segíteni azzal, hogy egy nagyobb számú személyzet, nagyobb számú képzett személyzet áll a rendelkezésükre a gyógyulásuk alatt.
0: Mennyire népszerű a program, hányan jelentkeztek?
1: A program népszerű, többszörös túljelentkezés volt, és folyamatosan van is, fogadjuk is a jelentkezőket, hisz egy bizonyos mértű fluktuációra nyilván számíthatunk. Sokan fiatal anyaként jelentkeztek a programba, akik igazából eddig még csak a születő gyermekeikkel foglalkoztak, és most teljesen kezdőként, fiatalként első munkába állásuk, illetve többen az idősebb korosztályból is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag 20-tól a 60 éves korig mindenféle korosztály képviseltetve van a jelentkezők közül, és a felvettek között is próbáltuk elosztani, hogy minden korosztálynak adjunk lehetőséget.
0: Mi volt a kiválasztási szempont?
1: A kiválasztási szempont elsősorban a hölgyek motivációja volt, tehát akinek volt rá nyitottsága, hogy beteg emberekkel foglalkozzon, hogy elfogadja azt, hogy nem csak sikertörténetek vannak, hogy elfogadja azt, hogy a betegek testi szükségleteire gondoskodni hát fizikailag is nehéz, hogy elfogadja azt, hogy adott esetben a haldokló beteg mellett is ott kell állni, és fogni kell a kezét, és segíteni kell őt, és el tudja ezt hordozni a hátán, ezt a terhet. Nyilván sokan nem tudják még, vagy nincsenek teljesen tisztában azzal, hogy mit vállaltak, de egy rövid ismertető keretében próbáltuk nekik elmondani a kollégámmal közösen, és azt is kértük, hogy legyen néhány nap gondolkodási idő, és csak azután adják be a pályázatukat, hogyha úgy gondolják, hogy ezt tudják vállalni, hiszen nyilván nem könnyű feladat, amit vállaltak.
0: Lehet, hogy érdemes kicsit különbséget tenni a között is, hogy mit végez egy segédápoló, tehát mi lesz az ő feladatuk egy mondjuk általános ápoló között.
1: Igen. A segédápoló alapvető dolga a betegek alapápolásában való segítség. Mit jelent ez az alapápolás? Elsősorban a testi higiéniában való segítés, illetve olyan fajta segítség, hogy a beteg környezetének rendbetétele, ágynemű csere, éjjeli szekrények rendbetétele, a diéták kiosztásában való segítség, adott esetben a szakápoló mellett az étkeztetésben történő segítség. Nagyon fontos, hogy a segédápoló soha nem egyedül dolgozik, tehát mindig szakápoló felügyelete és segítsége mellett, és amellett, hogy a betegnek a testi higiéniében tud segíteni, amellett természetesen nagyon nagy segítséget jelent, amit eddig nem említettem, a szakápolóknak is, hiszen az a jó, ha mindenki azzal foglalkozik, ami az ő feladata. Tehát a szakápoló foglalkozhat a szakápolási feladatokkal, és a munkaidejének egy részében segítséget kap a segédápolótól, hogy ne egyedül kelljen olyan segédápolói feladatokat elvégezni, amire egy segédápoló is képzése során képes és alkalmas lesz.
0: Gondolom, hogyha hiány van egyébként, ahogy említette is az egészségügyben humán erőforrás szintjén, akkor a segédápolói szakma, munka, az lehet, hogy még kevésbé népszerű?
1: Azt nem is tudnám mondani, hogy még kevésbé népszerű, inkább azt mondanám, hogy aki ide jelentkezik, még kevésbé tudja, hogy mit vállal. Tehát egy képzett szakápoló, az egy minimum 3 éves képzés után jelenik meg, tehát 3 évig már valamilyen szinten az elmélet és a gyakorlati oktatás keretében képet kap arról, hogy mi az, amit ő fog majd csinálni a munkavilágában. Nem véletlen az, fájó szívvel jegyzem meg, hogy akár a diplomás ápolóknak, de bármelyik egészségügyi szakképzésben végzettséget és működési kártyát szerző szakdolgozóknak a 40-50%-a soha nem lép a pályára. Tehát nem kezdi el. Nyilván ők azok, akik a képzés során rájönnek, hogy ez mégse nekik való. Valamiért ez nem az ő útjuk. Na most a képzetlen segédápolóknál, ugye ez hatványozottan így van, hiszen ők oda jönnek, egyáltalán nem tudják, mi az, amit vállalnak. És nem is az a baj, tehát visszatérve az eredeti kérdés, hogy kevesebb a jelentkező, hanem kevesebb a pályán maradó.
0: Hogyan próbálják meg őket majd motiválni afelé, hogy érdemes itt maradni?
1: Igyekszünk képletesen fogni a kezüket. Tehát első pillanattól mentor kerül kijelölésre a hölgyek mellé, aki akár a szakmai dolgokban segít, de ezen túl a minden, a kórház bemutatása, az osztály bemutatása, a kollégák bemutatása, a mit, hol találsz, hogyan tudsz bejutni, melyik a leggyorsabb buszjárat, amivel el tudsz jönni. Tehát a hétköznapi dolgokon át azt szeretnénk, hogy segítséget kapjanak, és akár napvégén, hogyha van egy nehéz eset, van egy súlyos beteg, egy fiatal, akár baleseti sérült, akit nehéz hova rakni az ember szívében, azt szeretnénk, hogy erre is jusson idő, hogy a nap végén leüljenek, és ezt átbeszéljék, mert ez is nagyon fontos.
0: Volt már hasonló programban önnek része, amit mondjuk koordinálni kellett?
1: Nem, ilyen jellegű programunk még nem volt. Sokféle pályázat keretében volt egy humán erőforrás pályázat, jó néhány évvel, talán 5-6 évvel ezelőtt, de ott szakképzettekre volt ez kihegyezve, tehát az, hogy így szakképzetlen segédápolókat, akik majd képzést kapnak, és 2 évig segítjük őket az integrációban, illetve a pályán maradásban, ilyen nem, és nagyon örülök neki, hogy erre van lehetőségünk.
0: Akkor tehát ez május 1-én elkezdődött, ez a program. Hogyan lesz mondjuk a felépítve az első 1 hónap akár, tehát milyen állomásokon fognak majd végigmenni?
1: Az első 1 hónap nagyon intenzív lesz, ott kell gyakorlatilag mindent megtanulniuk, melyik osztály lesz, kijelölésre kerül, hogy melyik osztályra kerülnek, ott megismerkednek az osztály működési rendjével, a kollégákkal, a várható feladatokkal, tehát az első hónapot ismerkedésre szánjuk, és június 1-től viszont belevágunk a nehezébe, és megkezdjük az ő oktatásukat is, 600 órás képzésben fognak részt venni, tehát június 1-től bizony elkezdődik a kemény élet, amikor a munka és a tanulást egyszerre kell az életükbe beilleszteni, úgyhogy igyekszünk a lehető legnagyobb segítséget nyújtani, de tőlük is elvárjuk, hogy ők is ebbe aktívan részese legyenek ennek a folyamatnak.
0: Milyen felépítésben lesz majd az elmélet és a gyakorlat?
1: Az elmélet és a gyakorlat 1/3-2/3 arányban tervezzük, tehát 1/3 elméleti óra, 2/3 gyakorlat, és ahogy az elején is említettem, azonnal igyekszünk visszaforgatni. Tehát azt az elméleti tudást, amit megtanulnak, azt rögtön a gyakorlatba is szeretnénk megmutatni. Az intézetünk egy nagyon jól felszerelt skill laborral rendelkezik. Tehát ott félig élesben gyakorolhatják, amit megtanultak, és hogyha itt ezt kiválóan elsajátították, már másnap akár mehetnek ki az ő számukra kijelölt osztályra, és a gyakorlatban is ott a mentor segítségével megtanulhatják. Úgyhogy azt gondolom, hogy így a leghatékonyabb a tanulás, és a legjobban rögzül is, meg a legegyszerűbb is.
0: Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy miért van úgy felépítve, nyilván akkor jobban megragad ez az Igen. elméleti tudás majd a gyakorlatban. Közülük, ha jól tudom, ugye akkor ők maradnak is néhányan majd, akik motiváltabbak, vagy mi lesz a kiválasztás alapja?
1: Én azt szeretném most hinni, hogy akik idejöttek, mindnyájan maradnak. Tehát az lenne a legjobb nyilván.
0: Tehát lehetőség van rá.
1: Lehetőség van rá, hogy mind a 17 hölgy, aki kezdett, az elvégezze a képzést, megkapjon egy piacképes végzettséget, és úgy beilleszkedjen a kórház életében, szakmai és emberi életében is, hogy ott ők jól érezzék magunkat, és mi is elégedettek legyünk velük. Tehát örülnénk, hogyha minél többen maradnának, de minimum 5 főnek lehetőséget biztosítunk arra, hogy tartósan nálunk dolgozzon. A kiválasztás alapja, ugye, amit kérdezett, az kizárólag a munka. Ha jól végzik a munkájukat, semmi akadálya, hogy maradjanak a betegek, és a mi legnagyobb megelégedettségünkre.

0: Két évig tart tehát maga a támogatott része ennek a...
1: Nem, bocsánat, ne arra, hogy nagy fél, tehát 16 hónap a támogatott része, és 8 hónap kötelező fenntartás, tehát úgy jön össze a két év.
0: És akik ténylegesen ezután is beválnak és maradnának, akkor ők, ahogy jól értettem, maradhatnának utána is?
1: Így van, tehát most is mind a 17 fő a kórház alkalmazottja lesz, tehát közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatjuk őket 3 hónapos próbaidőre, de a garantált idő ugye az a 2 év, és akik beválnak, akiknek megfelelnek, azok még további jogviszony keretében, ugyanilyen közszolgálati jogviszony keretében határozatlan idejű munkaszerződéssel maradhatnak az intézetben, mint képzett segédápolók, és akár mi semmi rossznak nem vagyunk elrontói, hogyha nyitottak arra, hogy érettségit szerezzenek, szakápolói képzettséget is szerezhetnek. Segítjük ebben is őket.
0: Hát akkor ez nagyon nagy kiugrási lehetőség lehet nekik. Milyen benyomásai vannak most így a jelentkezők tekintetében? Mire számítanak?
1: Nagyon széles, tehát ahogy említettem, mind életkorban, mind előzetes munkatapasztalatban. Nagyon széles, tehát a nyilván kiválasztásra azok kerültek, akik az első meghallgatás után is számunkra úgy tűnt, hogy megfelelően motiváltak, hogy fogják vállalni a kihívással járó nehézségeket, és érdekli őket valamilyen szinten a kórházi munka.
0: Milyen területekre lesznek ők kiosztva, vagy egyáltalán hogy fognak ők majd eloszlani a kórház területén?
1: Az eloszlás is nagyon érdekes, tehát mi semmiképpen nem szerettük felső vezetőként azt, hogy az osztályokra úgymond kívülről rá ejtünk egy kis csomagot, amit nekik kell hurcolni, ha akarják, ha nem. Ezért volt egy előzetes felmérés a főnövérek körében, tehát az osztályvezető ápolókat összehívtuk, és megkérdeztük, hogy ki az, aki ebben a programban szívesen részt venne, és vállalná egy ilyen tanuló mentorálását gyakorlatilag 2 éven keresztül. Tehát eleve oda toboroztunk hölgyeket, ahol az osztály nyitott volt a képzett segédápoló képzésére, mentorálására és gyakorlati oktatására. Ezek a legkülönbözőbb, tehát belgyógyászati területek, sebészeti területek, traumatológia, ortopédia, aktív, krónikus belgyógyászat, tehát a legszélesebb terület viszont csak fekvőbetegellátás területe, tehát mind fekvőellátás. Elsősorban nekünk segédápolóra ott van szükségünk, de minden esetben olyan helyre mennek, ahol a főnövér maga vállalta, hogy vagy ő, vagy egy általa kijelölt személy várja, hívja, örömmel fogadja a hölgyeket, és végig a képzés végéig mentorálásukat segíti. Na most valahol el kell indulni, tehát mi kiosztottuk a hölgyek, hogy ki hova kerül, de mivel a képzésük is olyan, hogy mindent meg kell tanuljanak, tehát úgy a belgyógyászati szakmákat, mind a sebészeti szakmákat meg kell tanuljanak, így a képzésük alatt is forogni fognak, tehát minden területet ki fognak próbálni, és nyilván majd aztán az összeáll, hogy ki hova rátermettebb, ki mit szeret jobban, és az egyéni igényeket, de elsősorban a kórház és a betegek igényeit figyelembe véve fogjuk őket megfelelő osztályokra kiközvetíteni, ahol ők dolgozni fognak.
0: Mi a feladata még a mentornak azon kívül, hogy ő fogja a kezét a mentoráltnak? Lesz-e valami különleges feladata, akár az, hogy ő nézi a teljesítményét, erről referálnia kell esetleg?
1: Ugyannyira igen, hogy írásbeli referálót is vezet, tehát minden hónapban írásban visszajelez meghatározott szempontok mentén, hogy hogyan sikerült, egyáltalán milyen feladatok voltak, amik fölmerültek, amikben segítséget igényelt, hogyan sikerült ezt megoldani, igényel-e további segítséget, és mondom, úgy elméleti, mint gyakorlati képzésben várjuk, vagy hívjuk a mentorokat a segítségre, de akár a leghétköznapi élethelyzetekben is kérjük, hogy segítsék a mentoráltjaikat.
0: Milyen volt a jelentkezők aránya mentornak? Mennyire szeretnék, hogy olyan segítségük legyen az osztályon, ami akár tartós is maradhat?
1: Azt gondolom, hogy senkit nem kellett erőszakkal erre rávenni. Tehát jelentkeztek, hiszen látják, hogy ez a saját munkájuk megkönnyítése lesz hosszú távon. Tehát most még bele kell fektetni energiát. Ez olyan, mint amikor elültetek egy magot. beteszem a föld alá, el kell kezdenem locsolni, és először csak munka van vele, hiszen locsolom, hiszen gyomlálom, és egyszer csak majd lesz belőle egy csodálatos paradicsom, amit leszedhetek, és a családnak örömet okozok vele. Tehát valójában ez egy olyan munka, ahol először kell tenni, és utána szedem a gyümölcseit.
0: Műsoron kívül beszélgettünk kicsit a témáról, és akkor szóba került az, hogy ugye itt akik jelentkeznek, ők 17 fő az, aki már ott van, és már lehet őket majd alkalmazni esetleg. De a többiekkel mi a helyzet? Akik jelentkeztek, mert hogy említettük, hogy fluktuáció lehetséges, azért nekik is van még remény.
1: Van remény, azt kértük, hogy legyen egy várólista, hiszen valamilyen fajta fluktuációra számíthatunk, és akkor a várólistán szereplő hölgyeket tudjuk sorba behívni, és akinek még aktuális, mert menet közben nem talált munkát, vagy nem olyat talált, ami neki megfelelő, ott még nyílik lehetőség. Tehát a 2 év fenntartás alatt gyakorlatilag bármikor. Itt egy kicsi nehézséget egyébként az oktatásban való felzárkózás fog majd okozni, mert aki később csatlakozik, annak bizony nagyon ügyesen és nagyon gyorsan be kell hozni azt a tananyagbeli lemaradást, amit a többiek már folyamatában elvégeztek, de ebben is az oktatóink, az intézeti szakoktatóink készülnek, és akkor egy külön oktatót kap, aki felzárkóztatja, és akkor a megfelelő felzárkóztatás után megy be az oktatási csoportba, tehát ettől sem kell félniük, segítünk.
0: Ha már az oktatókról van szó, hányan fognak foglalkozni velük akkor?
1: 5 szakoktató fogja az ő oktatásukat végezni, nyilván a különböző tantárgyakat különböző szakoktatók végzik, illetve a skillben a gyakorlati oktatást, és majd az osztályon pedig a mentorok végzik az élesben történő gyakorlati oktatásukat.
0: Azt nagyjából említette, hogy milyen feladataik lesznek, de mit tartalmaz maga az oktatási anyag? De mit kell megtanulniuk?
1: Alapápolás gyakorlatilag, tehát egy nagyon komolyan összeállított, akár anatómiai, alapanatómiai élettani ismeretektől, az egészségtan tantárgyakig, a különböző alap beavatkozásokig, amit nem említettünk korábban, de szerintem járulékos hozománya ennek a programnak az, hogy az alacsonyan iskolázott roma népesség körében talán egy kicsit tudjuk terjeszteni az egészségvédelem, az egészség megőrzés ügyét is, hiszen ezek az asszonyok majd hazaviszik a gyerekeiknek, a családjaiknak, adott esetben a férjeiknek, szüleiknek, azoknak az egészségtani ismeretet, illetve azoknak az egészségmegőrző ismereteknek az alapjait, amit itt elsajátítanak. Tehát én azt gondolom, hogy aki nem marad benne valamilyen okból a kórházi életben, az is profitálni fog, ha más nem, a saját gyermekének egy egészségesebb élelmiszert tesz oda, észreveszi, ha lázas, mit kell tenni egy lázas csecsemővel, hogyan kell a beteg szülőket, nagyon sok hölgy egyébként az interjú során elmondta, hogy ő azért jelentkezett, mert beteg hozzátartozót ápolt sok esetben évekig. Nagymamát, nagypapát, anyóst, apóst, testvért, tehát nagyon sok mögött már olyan úgymond házi ápolási gyakorlat volt, aminek itt most itt szakszerűen meg fogja tanulni. Tehát ez ugyanígy ott lesz a családban, hogy a családban egy beteg, egy tartósan beteg családtag van, akkor könnyen meg lehet, hogy megint csak rájuk hárul az ápolás kötelezettsége, de akkor már ezt mint képzett segédápoló tudja elvégezni. Sokkal könnyebb lesz, illetve a család a mikrokörnyezetében tudja ezeket az ismereteket továbbadni, saját maguk is persze, hiszen azért tudjuk, hogy a roma népesség körében sokszor a saját egészségük védelme azért még hátrányba szorul, tehát nem baj, hogy ezt tanulják, hasznukra válik, azt gondolom.
0: Azt lehet tudni, hogy ők honnan érkeznek, tehát Eger és környéke, vonzás körzete, vagy egész Heves megye területe?
1: Egész Heves megye területéről lehetett jelentkezni. Az volt nálunk a meghallgatásnál a kizáró ok, hogy túl messziről ne jöjjenek, mert azért az a gyakorlati tapasztalatom, hogy ha valakinek minden nap 3 órakor kell fölkelni, és munkába indulni, és esetleg pici gyereket kell otthon hagyni, ez hosszú távon nem lesz működőképes. Tehát igyekeztünk úgy hát maximum 20-30 kilométeres körzetből beválasztani jelentkezőket, hogy ez még technikailag lebonyolítható legyen az idejövetel, hiszen hatra nekik munkaképes állapotban átöltözve, kezet fertőtlenítve meg kell jelenniük az osztályon. Tehát ez azt jelenti, hogy legkésőbb 3-4-6-kor a kórházkapuján be kell lépjenek minden áldott nap.
0: Nem lesz könnyű, de hogyha esetleg hallgatnak most minket akár a jelentkezők, akár a családtagjai közül, mit üzenne nekik, hogy miért érdemes kitartani emellett a szakma mellett?
1: Mert nyernek vele egy piacképes szakképzettséget, nyernek vele egy életük végéig gyakorolható hivatást, és beléphetnek egy olyan közegbe, ami további lehetőséget jelent számukra ahhoz, hogy tanuljanak, képződjenek, és akár társadalmilag is felemelkedjenek.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.

Elkezdődött a Heves vármegyei Markot Ferenc kórházban a Nő az esély című projekt megvalósítása, melynek keretében több mint 168 millió forint felhasználásával 17 alacsony végzettséggel rendelkező roma nő munkaerőpiaci beilleszkedését segíti az intézmény. Mai műsorunkban erről a projektről, valamint az ápolás szakmáról beszélgettünk Sallai Zsuzsával, az EGRI Markot Ferenc kórház ápolási igazgató helyettesével. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat holnap este 22:10-től újból meghallgathatják.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. A parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely budapesti főpolgármester péntekre hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Ma reggel aztán kiderült, egyeztetett a Tisza párttal Karácsony Gergely. Ennek eredményeképpen nem péntek este, hanem szombaton 13 órától tartják meg a Hála nektek rendszerzáró rendezvényt a rakparton. Így az esemény után csatlakozhatnak a jelenlévők a Kossuth téri programhoz, és meghallgathatják a miniszterelnöki eskütételt, írt a Facebook oldalán a főpolgármester. A leendő miniszterelnök Magyar Péter is beszédet mond ma a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Az MTA titkársága a programot ismertetve azt írta, a bicentenáriumi közgyűlésen köszöntőt mond Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, ezután Magyar Péter, a Tisza párt elnöke. A díszünnepségen részt vesz Tanács Zoltán leendő tudományos technológiai miniszter is. Az akadémia új tisztségviselőit holnap választják meg. Ma a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv írásbeli vizsgáival elkezdődött az érettségi vizsgaidőszak. Az írásbelik május 22-ig zajlanak 1170 helyszínen több mint 148 ezer vizsgázó részvételével. Idén eddig online a NAV ESZIA felületén keresztül 685 ezeren nyilatkoztak a személy jövedelemadójuk 1+1%-áról, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az is látszik, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatukat, hívja fel a figyelmet az adóhatóság. Hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát, alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személyisérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádé előtt, írta az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt olyan országok kérésére indul, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők, a körülmények áldozatai. A lépést humanitárius intézkedésnek nevezte, mivel a térségben rekedt hajókon egyre fogy az ellátmány. Arról is beszámolt, az Egyesült Államok képviselői pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal, amelyek nagyon jó fejleményhez vezethetnek mindenki számára, ahogy fogalmazott. Azt is mondta előzőleg viszont, hogy bármikor kész újraindítani a légi csapásokat Irán ellen az USA, figyelmeztetett tehát Trump. Azt mondta, Washington tanulmányozza az Irán által küldött béketervet, de akár újra is kezdheti a síta állam elleni légitámadásokat, ha az rosszul viselkedik. A korábban említett 5000 főnél jóval több katonát von ki Németországból a következő egy évben az Egyesült Államok. Jelenleg az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezeren Németországban szolgálnak, ami a második legnagyobb külföldi kontingens Japán után. A lépés időzítése egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Erdőtüzekkel küzdöttek a hétvégén Németország több tartományában és a szomszédos Csehország határmenti területén. Az oltási munkálatokat nagyban hátráltatta a szárazság és több helyen az erős szél, amely kedvezett a tűz terjedésének. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-szigeteki Majom vulkán környékéről a fokozódó aktivitás miatt. A hatóságok hármas készültséget rendeltek el, miután lávafolyamokat, hamuhullást és kisebb földmozgásokat észleltek. Végül az időjárásról: derült az ég, szinte fátyol felhők nélkül, csapadék nem hullik, a szél sok felé élénk, a csúcson mérséklet 25-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, földszint 123, telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék, e-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály, Eger Foglár György utca 6, telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék, e-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
4: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
5: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Minden öltésünkben a szeretetünk és szívünk benne van. Idéztem ezt a gondolatot mai műsorom vendégétől, Pap Gáborné, francia női szabótól, akivel életéről és munkája szeretetéről beszélgetek az előttünk álló közel fél órában. Mikor fogalmazódott meg önben először, hogy ha nagy lesz, akkor mi szeretne lenni?
6: Hát már kiskoromban fölfigyelt édesanyám arra, hogy mivel a rokonságunkban több női szabó is található, és az egyik, aki végül is a mesterem is lett, Rickó Lajosné, ő a szomszédságunkban lakott. És amikor én gyermekkoromban édesanyáikkal átlátogattuk, én mindig ott kötöttem ki a varrógépnél. Már egy pici kis darabka volt, megkérdeztem, szabad-e ezzel dolgoznom, már akkor egy picit a kreativitásomat próbáltam belevinni, és akkor már abból én a gép alatt próbáltam valamiféle formát kihozni. Na így indult az én kis karrierem, amire nagyon ügyesen fölfigyelt édesanya, és amikor ugye minden gyermek életében eljön a 14 év, és igenis szakmát szeretnénk tanulni, vagyis választani életutat, és akkor édesanyja próbált engem egy kicsit arra terelni, mert csapongtam. Csapongtam az egészségügy felé, csapongtam az idegenforgalom felé, csapongtam a kézművesség felé is. És édesanyja úgy fölvázolgatta, hogy minek mi az árnyoldala, mi a szépsége, mi az előnye, és talán, ami nagyon köszönöm is neki, hogy erre a pályára irányított, csak ugye el kellett járnunk Gyöngyösre, hiszen hiába, hogy megyeszékhely Eger, nem voltunk annyian jelentkezők erre a szép szakmára, csak 4 kislány jelentkezett, és bizony el kellett, hogy menjünk Gyöngyösre, de annak is megvoltak a szépségei az utazásnak, úgyhogy szépen elkerültünk Gyöngyösre, ahol 3 szakma ajánlkozott nekünk. Volt a ruhakészítés, volt az angol szabászat, és a francia szabászat. Hát a francia szabászatot ugye mindet meghallgattuk, ott előadásokat tartottak nekünk, a pályaválasztási előadásokat, és egyből megfogott. Hát a nőiesség, a kihívás, én meg imádom a kihívásokat, mert ebbe lehet a legjobban szárnyalni. A francia szabászat az egy nagyon szélsőséges teret ad a készítőnek, hiszen abban a fodor, a raffolás, a zsabók, a rokokó, mindenfajta irányzat megjelenik. Ugye egy angol szabászat a letisztult, a merev vonalvezetésnek a megjelenítője, a félkész ruha készítés pedig a varrodákban voltak. De hát sok kislány azt választotta, ő nem akart magánúton dolgozni, ő azt szerette, hogyha megmondták, hogy mit készítsen, szalag mellett dolgoztak, az is egyfajta életút, és az is nagyon szép szakma egyébként, de ez fogott meg rögtön. Úgyhogy a francia szabászatot kitanultam, az elméleti részt Gyöngyösön, a gyakorlati részt pedig itt Egerben a nagynénémnél, Rickó Lajosnénál
5: tanultam. Akkor a nagynénje volt tulajdonképpen az ön mestere is?
6: Igen. Igen, és 79-től, amikor én végeztem, 79-től már én is a pályára léptem önálló iparosként, akkor még végeztem el mesterképzést, tanultam azt, hogy hogyan lehetek én is átadója ennek a mesterségnek, és volt is 9 tanulóm, úgyhogy szakoktatónként is dolgoztam, amit úgy éltünk meg, hogy ugye itt tanultak a lányok, már akkor indultak, itt is osztályok Egerben, mert akkor már egy picit föllendült a szakma iránti érdeklődés, és akkor én voltam ugye a műhelyben az, aki a gyakorlati részét adtam át a lányoknak. Versenyekre is mentünk, eléggé szépen képviselték a szalonunkat, úgyhogy nagyon büszke vagyok a tanítványaimra is.
5: És a mestere mikre? Mire tanította meg önt a szakmájával kapcsolatosan?
6: Elsősorban emberségre, mert ha az emberséget megtalálja az ember önmagában, és meglátja a másikban, aki a bizalmát belénk helyezi azáltal, hogy azért nem olcsók az anyagok, mert ugye nem mindig csak mennyasszonyi ruhákkal dolgozunk, örömanyáknak is dolgozunk, kísérőknek is koktélruhákat is tervezünk, és kivitelezünk, és nagy estélyi ruhákat a bálok idejére. És megtanított arra, hogy mindig maradjunk abban a keretek között, hogy lassan jussunk messzire. Ezért vagyok én 33 éve már a szakmában. Úgyhogy nem lehet ebből egyből meggazdagodni, nem is szabad, hanem nekem mindig az ad, és a Jóistennek ez egy nagyon kiváltságos adománya, hogy örömet lelek, minden egyes öltésemben örömet lelek. Én hajnalba megyek dolgozni, hiszen ez, mivel egy alkotói munka, úgy lehet végezni, hogy nyugalom vesz körül. Amikor már kinyit az üzlet, akkor már foglalkozom a vendégekkel, pörgök ezerrel, veszem fölfelé a megrendelést, a megbeszélés, ugye az mind időigényes, és szép feladat amellett.
7: A francia szabászatot akkor, ha egy-két jellemző

0: megbeszélgetni. Milyen szép emlékei vannak?
1: Hát nagyon szép. Tényleg úgy mondja az ember, hogy a szépre emlékszünk, de valóban így van. Mivel már említettem, hogy nagyon szeretem a kihívásokat, nagyon-nagyon szélsőséges lányokkal is volt már dolgunk, de nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon jó kérésekkel fordultak felénk. Volt egy ózdi kislány. Kaptunk is fotókat, hiszen ezzel hálálják meg nekünk a lányok, hogy mikor túl vannak a gyönyörű eseményeken, és meg is voltak nagyon elégedve, akkor mi is kapunk a fényképükből. Úgyhogy albumjaink a kirakatainkban is meg lehet tekinteni. És az egyik kislány akkoriban ment a Sziszi című film a televízióban, és ő az egyik báli ruháját álmodta meg magának, ami nagyon-nagyon szép, de nagyon-nagyon nagy kihívás is volt, aminek én nagyon szeretek eleget tenni. Már eleve az anyagbeszerzés is, ami nem utolsó sorban egy kihívás volt, és aranyhímzéssel volt tele a Sziszinek a ruhája a sorozatban, és bizony ez a kislány teljesen ugyanolyan ruhát szeretett volna. Na akkor fogtuk és szerveztük, megrendeltük az anyagokat, és sajnos már majdnem, hogy minden anyagunk külföldről érkezik. Külföldről vannak itt magyarországi képviseletek, amivel az ember munkakapcsolatot ápol, és ugye sikerült neki az álmait teljesíteni. Fölkutattunk közösen a kis menyasszonnyal egy nagyon ügyes hímzőt, aki Mezőkövesden, ugye, aznak a világnak az igazi magja, a kézművességnek, a hímzésnek, és aranyszállal kellett hímezni, amit szintén mi szereztünk be a fonalat, de az ugyanolyan tökéletes lett, úgyhogy annyira mellé mertük volna helyezni a Sziszi ruhája mellé ezt a ruhát, és olyan boldog volt, na ez ad erőt. Ez, amikor a szeme csillan, és azt mondta a kislány, és még mindig itt csöng a fülünkbe, hogy ez még szebb, mint amilyen a Sziszi ruhája volt.
0: Ennél nagyobb dicséret valóban nem is kell. És milyen alapanyagból készült az a ruha, és mennyire volt bonyolult szakmailag?
1: Santung alapanyagokból dolgoztunk, alatta sok-sok tűszoknyával. Abroncs zárta az alsó szoknyának az igazi tartását, az adja meg a ruhának, és a bonyolultságát igazából a szervezés, az volt a kihívás, hogy hasonló anyagot tudjunk biztosítani, hiszen a hímzés azon fog élni, mert ugye a mai modern kornak a vívmányai, ugye a muszlinon, azon nem ugyanúgy jön ki az a hímzés, a kis domborulatok, a kis feszessége a hímzésnek, a tartása, mint hogyha egy lágy anyagra sikerült volna azt ugye átvinni. De sikerült mindent, úgyhogy annyira szép keretet adott az egésznek.
0: Ezek a történetek szerintem olyanok minden esetben, hogy jó rájuk visszaemlékezni.
1: Hát nagyon édes sztoriaink vannak, hát egyet-kettőt kiemelve. Mi szombaton is nyitva tartással vagyunk, és hát teszek-veszek ott az üzletben, várom ugye a vendégeinket, vagy épp a munkáért érkező vendégeket, egyszer rohan befelé egy fiatal hölgy, kezébe egy fátyol, és azt mondja, segítsek rajtuk, mert már indulni kell majd a fotózkodáshoz, de a testvére a menyasszony, aki ugye a mi menyasszonyi ruhánkat viseli, és még úgy gondolta az édesanyja, hogy mielőtt még a konyhhoz tűzi a fátyolt, ami tülből van, és igen-igen kényes, még szerette volna átvasalni. Hát, fölemeli a fátylat, látom a vasalónak a formáját, úristen, mondom, gyorsan vettem én is a mi fátyol hosszúságot, néztem, hogy miért is igényel, mert hiszen ahhoz kell igazodnunk, mert a ruhához már, amikor kiválasztottuk, biztos, hogy az illett a legjobban. És akkor gyorsan én is átgőzöltem, hogy frissen legyen gőzölve, hiszen akkor a legszebb a tartása a tülnek, és akkor ezt 5 perc alatt gyorsan összehoztuk, és rohant vissza nagy örömmel, hogy akkor megvan oldva a nagy probléma. A másik, ami nagyon-nagyon megmaradt bennem, akkor is szombaton ugye bezártam, és haladok hazafelé, és az egyik menyasszonyunk már épp várakoztak ott, totyorogtak a házasság kötő előtt, és egyszer csak a vőlegény gombolja kifelé a zakóját, és 2 gomb pulitj le a földre. Úristen, mi lesz? Most nem tudja begombolni, nyitott zakóval meg nem lehet egész végig. Na, kaptam magam vissza a szalomba, tűcérna, és a kígyó patika előtt leálltam, és fölvartam a gombjait, úgyhogy de hogy milyen hálásak voltak, úgy örültek. Hát ugye ez nem nagyon tudja ezt más megcsinálni, ahol csak kölcsönzés van, és olyan szolgáltatást végez az a tevékenység, ez csak egy készítő tudja megcsinálni.

0: Milyen alapanyagokkal jó dolgozni, és milyen alapanyagokkal szeret ön dolgozni?
1: Széles skálája van a mi szakmánkban. A hernyósejemtől, na az egy nagy kihívás, a hernyósejemből való kelmét elkészítése, mert az nagyon-nagyon vékony szálú, nagyon-nagyon laza szövésű kis anyag, de viszont nagyon-nagyon szépet lehet belőle alkotni. Hát nyilván munkaigényes és időigényes, hogy türelemmel és szeretettel fogja az ember a kezébe, mert akkor lehet igazán alkotni, ha nem kell kapkodni, ha nem siettet senki, és akkor a megfelelő anyagból a megfelelő fazonokat kell, rá kell érezni, mert nem minden fazonhoz lehet lágy anyagot használni.
0: És milyen más alapanyagok léteznek még, csak felsorolás szintjén?
1: Vannak a szaténsejmek, a santungok, a tükörorganzák, a sejemfényű tülök, akkor vannak még a spark szaténok, az egy nagyon szép nemes anyag, de az ritkán jön úgy divatba, mert azokból inkább a nagy esti ruhákat kérik.
0: Melyek azok a ruhák, amelyek igazán az ön sajátjai, abból a szempontból, amelyeket készít? Koktélruhák, báli ruhák, mennyasszonyi ruhák, tehát szó szerint és leszűkítve az alkalmi ruhák elsősorban?
1: Ha azt nézzük, az alkalmi ruha, a koktélruha és a mennyasszonyi ruha felső része, mellaljáig majdnem, hogy egyforma a szabás technikája, csak a díszítettsége, a színvilága, az teljesen más. Ugye itt visszatérünk arra még, hogy mindenkinek az egyénisége más, másabbak az alkataink, és ugye vannak a kisebb mellel rendelkező, meg a teltebb keblű hölgyek, és nyilván ezek között kell nekünk nagyon ügyesen a köztes utat kiválasztani, hogy amit kell kihangsúlyozunk, amit kell pedig palástolunk egy picit.
0: Mi a különbség az egyes alkalmi ruhák között? Ugye említettük a koktélruhát, a báli ruhát is megemlíthetjük. Szóval mi a különbség ezek között?
1: A báli ruhák azok általában a hosszú, szépen lágyan omló és a letisztult vonalvezetést igénylő ruhák, a koktélruhák pedig a bohókás, térdigérő, mini vagy egy picit térd alattig haladó hosszúsággal bírnak. Általában a koktélruhák a lágy, és olyasmik, mint a Dolly korszakból, hogy szomközéptől pedig alátülözve, úgy kidobni az alját, egy kicsit rafináltsággal megspékelni és kipödörni a szélét, ezekre nagyon alkalmasak a muszlin anyagokból készült alsó részek.
0: Honnan lehet és miről lehet megismerni az ön ruháit? Milyen a színviláguk? Milyen a díszítettségük?
1: Minden évnek megvan a színvilága, így szoktuk mondani, hogy a divat az egy örök körforgás. Mert a felnövekvő nemzedéknek az mindig új, amit akkor kínálunk, hiszen én is úgy szoktam mondani a lányomnak, hogy látod, ez anyának is a tinédzser koromból már ismert, csak más anyaggal. Tehát fazonukban visszaköszön ugyan a divat, de mindig más anyaggal, mindig más díszítettséggel. Ez mindig függ attól, hogy a nagy divat diktátoraink mit hoznak, ugye a kifutókon, mert a lányok napra készek a divatban, és most nagyon nagy teret ad az interneten való kalandozás, onnan leveszik a kis fazonokat, mert sajnos már nem nagyon vannak divatlapok. Régen a divatlapokból dolgoztunk, és akkor az 5. oldalon lévő mellrész tetszik, a 7. oldalon lévő szoknyarész tetszik, és ebből egy koktélt kevertünk, ami az ő alkatához a legigazából, és az egyéniségét tükröző fazon kerekedett ki.
0: Az ön személyes ízlésvilága különösen érdekelne. Mi az, ami önnek a kedvence, amilyen típusú ruhát ön szeret? A díszített, az egyszerű színében, a pasztelabb, a lágyabb, vagy az erősebb, hangsúlyozottabb színű?
1: Én mindig azt mondom önmagamról, hogy meg minden vendégemnek, hogy ismernünk kell az egyéniségünket, ismerni kell a szemünknek a színét, az adottságainkat. Én úgy mondhatom magamról, hogy én sportosan elegáns szeretek lenni, mint ahogy most is itt megjelentem.
0: Örülök, hogy erről beszél, mert valóban nagyon fontos egy szabónál és egy francia női szabónál, hogy milyen a megjelenése, milyen ruhát visel éppen most.
1: Én szeretem a színvilágot, de mivel a szemem által nekem az ősz ezeknek a színei állnak jól. Az ősz, mikor beköszönt, és a fáknak a levelei kezdenek sárgulni, a terakottától egészen a barnás, őzike barnáig. Na, én ezeket próbálom annyira szépen és változatosan magamra ölteni, hogy komfortérzetet adjon, hiszen a mindennapjainkban ez nagyon fontos, hogyha megjelenünk valahol, akkor nem az, hogy dicshimnuszokat zengedezzenek, de olyan magabiztosságot sugall az embernek, az kölcsönöz, és ez nagyon fontos. Elmegy valaki egy interjúra is, például vannak a színterápiák. Itt nagyon visszaköszön, mi erről nagyon sokat tanultunk az iskolában, nagyon-nagyon köszönhetjük a tanárainknak, hogy belevittek ezekbe a rejtelmekbe minket, hiszen elmegy valaki, például csak egy interjúra, nem szabad szürkén öltözni, mert a másikban egy nyomasztó érzést fog hozni. Igenis, harsányon kell öltözni, és akkor már itt vagyok, nézzetek, én vagyok a legalkalmasabb. És ez a nyerő, a színek világával nagyon a lelkünket tudjuk építeni. Mosoly, az nem kerül pénzbe, szokták mondani. Mondjuk ez egy nagyon jó isteni adottság, ha az ember tud mosolyogni. A mindennapi gondokat félre tudjuk tenni. Azt hagyjuk magunkba, majd megoldódik. De mikor elmegyünk beszélni, vagy fogadjuk a vendégeinket, mint én is a szalomban, akkor mondják a lányok, visszajönnek megmutatni a babájukat egy-két év múlva, hogy ide olyan jó visszajönni, hiszen itt olyan mosolygós emberek vannak, hiszen a munkatársaimmal együtt ugyanilyen lelkülettel bírunk mindannyian.
0: Nagy isteni adomány ez valóban, és hát én is csak meg tudom erősíteni, hogy jó pár percei beszélgetek önnel, és sugárzik önből az életerő, a vidámság, a jókedv és az optimizmus. Hát azt szokták mondani, hogy a mosoly az egy olyan görbe, amely mindent egyenesbe hoz. Ebből a szempontból is elmondhatjuk, hogy valóban az ön szakmájában is ez biztosan így van, és hát önre nézek, valóban sportosan, elegáns, szép kosztümben ül itt most velem szemben.
1: Nagyon szépen köszönöm. Tényleg isteni adomány, úgy szokták mondani, a mosolygós embert jó kedvében teremtette a jó Isten. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos a mai világban, meg egyre fontosabb, hiszen akik vendégnek bejönnek, nagyon sok gonddal küzdenek a mai világban, és egy pár jó szó, egy kis mosoly, ami nem kerül pénzben, ez nagyon fontos. Az ad a másikbe egy pici kis reményt, az, hogy igenis érdemes, holnap is föl kell a nap, igenis holnap is érdemes tovább lépni, és küzdenünk, és csinálni a dolgunkat. Ki mit tanult, így kerek a világ, így szoktuk mondani, hiszen úgy szokták mondani ezt a mi szakmánkban, hogy egy miniszter sem lenne miniszter, ha nincs rajta nadrág. Én sem lennék csinos, hiába van szép kosztüm, vagy itt a műsorvezetőhölgy is nagyon csinos, ha nem lenne rendben a hajunk. Tehát minden szakmára, minden tevékenységre szükség van ahhoz, hogy így kiegészítve egymást, egy kerek kis életünket meg tudjuk alapozni.
0: Fontos az alázat és a szakma iránti elkötelezettség, ami az ön esetében 100%-osan így van. Úgy fogalmazott a beszélgetésre készülve, hogy nekem hobbim a szakmám.
1: Igen, valóban. Nem esik nehezemre bemenni, és újra leülni a géphez, és vagy újra a szabó ollómat a kezembe venni, a centivel dolgozni, hiszen az a nagy kihívás, mert az igazi kelmék elkészítése az bizony a szabás technikán múlik. Eleve ott kezdődik az egész, hogy mikor eldöntjük a fazont, akkor a helyes anyagkiválasztáson múlik a dolog. Utána ugye már a szabáson, a szabás után már a varrás az mindig a helyére kerül, mert vannak a jeleink, a kis csippantásaink, a kis keresztjeleink, és akkor azokat már rakjuk összefelé. És egyre jobban formálódik a kezünk alatt a kelme, egyre jobban kiteljesedik a fazon a kezünk között.
0: És milyen érzés az, amikor elkészül a remek mű, és látja a szem ilyen, hogy hát valóban ilyennek képzeltem.
1: Felemelő érzés, én mindig szoktam nézni, hogy általában úgy történik ez, hogy mi mindig a vendég mögött helyezkedünk el, hiszen igazítjuk még a kelmét a vendégen, és a tükörben a szeme csillanása mindent elárul. Mert vannak ám visszafogottabb vendég, aki nem tudja az örömét úgy kifejezni, és nem tud úgy örülni annak, ami létrejött, de ő ilyen a mindennapjaiba, őt így kell elfogadni. De vannak olyan vendégek, akik meg annyira tudnak dicsérni és szárnyalni, és az ad az embernek a további napokban erőt és megerősítést ahhoz, hogy igenis érdemes a tűt a kezünkbe venni, igenis érdemes, mert számítanak a munkánkra, és igenis büszkén viselik a mi kezünk által elkészített munkadarabjainkat.
0: Mindenkinek fontos a visszajelzés, a pozitív megerősítés. Ön is akkor kap ilyen típusú visszajelzéseket?
1: Igen, igen, számtalan visszajelzéseket kapunk. Egy nagyon nagy pozícióban lévő egri kis vendégünk, Ágika, Pesten megjelent egy nagyon-nagyon nagy rendezvényen, és egy hét múlva volt ideje visszajönni, és azt mondta, hogy Jolka, képzeld el, Nárai Tamás ruhája mellett álltam, és képzeld el, olyan büszke voltam, hogy nem volt különbség a te általad elkészített ruha és a Tamás által elkészített ruha között. Mondjuk ez egy nagyon nagy visszajelzés. A mi szakmánk az ebből táplálkozik. Ez ad ahhoz erőt, hogy újra és igazából mindig megújulva tudjunk dolgozni.
0: Említette, hogy ezzel tud kikapcsolódni, akkor tulajdonképpen önt a munkája kapcsolja ki, és nem is szükséges más hobbiszerű tevékenység, amiből feltöltődik?
1: Hát tényleg így van, mondjuk abból a szempontból szoktam más tevékenységet is folytatni, kicsit sportolok, hogy sokat ülünk, és ezáltal ugye egy picit muszáj az egészségünkkel is foglalkozni, és följárok tornászni, és kézilabdázunk a kettes suliban a csajokkal.
0: Hát akkor mással is foglalkozik, de mindig ott van az ön életében a szabásvarrás és a szakmája. Mi a szépség ennek a szakmának?
1: Hát talán az, hogy mindig adni és adni. A másik embernek adni egy olyan fajta örömet, ami által ő is annak örül, hogy magabiztonsággal meg tud jelenni bárhol. És ez viszont nekem ad olyan örömet, hogy igenis jól megtanultam a szakmát, szeretettel és odaadással, minden öltésünkben a szeretetünk és a szívünk benne van. Így szoktam fogalmazni.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott portréműsorunk mai vendégem Pap Gáborné, francia női szabó volt. Vele beszélgettem életéről, munkája szeretetéről. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétesajai László. Anyáknapi ünnepi műsorunk témája: 400. a Szent II. János Pál pápa áldásából indultam, most Leó pápa áldását kaptam az előttem álló útra. Anyáknapi stúdió beszélgetés az ezüstmisés Perger Gyula atyával, aki áldáskért 85 éves édesanyjára is. Április 8-án, húsvét szerdáján vett részt Perger Gyula atya az általános kihallgatáson, amelynek végén személyesen is találkozott Leó pápával. Mindezt és a megelőző 25 éves papi szolgálat örömeit és kihívásait elmondja abban a riportban, amelyet másnap rögzítettünk a Vatikáni Rádióban. Most hallgassák meg a vele készített beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Perger Gyula atyát, aki ez év június 14-én tölti be 400. papi szolgálatát. 25 évvel ezelőtt szentette pappá kedves Gyula, és elzarándokolta Rómába. Ez a mostani utad egyúttal egy ilyen tisztelgő hálaadó jubileumi zarándoklat?
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, belső vágyam volt, hogy papászentelésem 25. évfordulója alkalmából találkozhassam a Szentatyával. Eztán arra is visszavezethető, hogy 25 évvel ezelőtt, a papszentelésem előtt, nem sokkal, 2001. április 30-án találkozhattam ugyanígy személyesen II. János Pál pápával, és egy reggeli szentmisén a magánkápolnájában minisztrálhattam neki, és nagy ajándékként éltem meg akkor ezt a találkozást. A szentmisén minisztráltam Szentatya mellett, és a szentmise után találkozhattunk vele. Akkor ezen a találkozón, amikor letérdeltem a Szentatya elé, és átadtam neki az ajándékkönyvünket, ami nem volt más, mint Török József professzor úrnak a könyve, Magyar Egyház évezrede, akkor a Szentatya a könyvborítóra irányította a figyelmét, és egyből mondta, hogy Esztergom. Ezt követően a Szentatya rám nézett, és mint egy papszentelés előtt állónak azt mondta, hogy hűség, bátorság és kitartás. Ezzel az útravalóval indultam el 25 évvel ezelőtt a papság útján, és ezért is volt újra szívemnek a szándéka, hogy eljöjjek Rómába, és találkozzam Szent Péter mostani utódjával, illetve másnap csütörtök reggel II. János Pál pápa sírjánál is misésznem.
0: Itt akkor megállok, ha már egyszer a 25 év ezelőtti szentmiséről szépen szóltál volt II. János Pál pápával, akkor most arra kérlek, kedves Gyula, hogy meséld nekünk a szerdai találkozót, az általános kihallgatás után találkoztál Leó pápával, kezedben egy könyvet tartva, és most tiéd a szó.
1: Igen, három dolgot fogalmaztam meg, amit szerettem volna elmondani a Szentatyának, és ez sikerült is. Az első az volt, hogy elmondtam, hogy 25 évvel ezelőtt szenteltek pappá, és ebből az alkalomból szeretném az ő áldását kérni az előttem álló papságomra, a mögöttem álló papságomra, illetve az előttem álló papságra. Aztán elmondtam a Szentatyának, hogy édesanyámra is szeretném az áldását kérni, hiszen édesanyám márciusban ünnepelt a 85. születésnapját. Egy képet is hoztam az édesanyámról, ezt megmutattam a Szentatyának, és a nagyon kedvesen mosolygott, és a fényképet megérintve édesanyámra is úgymond az áldását küldte, illetve én is kaptam egy külön áldást, és a végén pedig elmondtam, hogy egy könyvet rendeztem sajtó alá, ennek a könyvnek

0: A címe Lurdi Kilenced, és ebben a könyvben található 11. Leó pápának is egy nagyon-nagyon szép imádsága a szűzanyához, amelyet idén a Betegek Világnapjára írt körlevelének a végén olvashattunk.
1: És ennek a könyvnek, a kiadvány.
0: Igen, néhány héttel ezelőtt jött ki a nyomdából, és a kiadványnak a hátulján 14. Leó pápa imádsága található, ezt is mutattam neki, örült neki, úgy tűnt, és megkértem őt, hogy dedikálja ezt a könyvet.
1: Hogyan fogadta ezt a kérést?
0: Nagyon kedvesen azt kezdte tőlem, hogy hol a toll, és nyilván készültem, ott volt a zsebembe a toll, és elővettem, és ekkor aláírta a könyvet.
1: És hogyan írta alá, mondja el nekünk, mert ugye nem tudjuk láttatni.
0: Igen, Leó 14.
1: Igen. Hát ezt gondolom, hogy örök életre szóló emlék lesz számodra, neked, édesanyádnak, családodnak, illetve hát mindazoknak, akikhez a Jóisten küld majd. Köszönöm szépen ezt a tanúságtételt, és örülök, hogy a te papi életed egy pápai áldással indult. Most, ha remélhetőleg a derekán jársz a papi életednek, akkor egy pápai áldást kaptál, ez is misés papként. És akkor most beszéljünk a közben eltelt időszakról, erről a 25 évről. Szóba került az édesanyád. Mennyiben fészke a te hivatásodnak a családod?
0: A családunkban volt két szerzetes hivatás is. Két apáca, nagynéném az Isten megváltóról nevezett nővéreknek a kongregációjának a tagja volt. Innen is van kapcsolatom a római tamányos nővérekkel.
1: Ők is Isteni megváltósok?
0: Isteni megváltósok, igen. És a két apáca, nagynéném is ennek a rendnek a tagja volt. Két apáca, nagynéni közül az egyiket még, hála Isten, személyesen ismerhettem. 1999. március 20-án halt meg. Az is kicsit gondviselésszerű volt, hogy nagyon mészre szeretett kapcsolat volt közöttünk, és gondviselésszerű volt, hogy odaérhettem a halálos ágya mellé, és úgymond a kezeim között halt meg, és ekkor tapasztaltam meg először Gárdonyi Géza mondatának igazságtartalmát, hogy a halál, amikor egy kapu bezárul ide lenn a földön, és egy másik kinyílik oda fenn az égen.
1: Tehát akkor a családi háttér segített neked abban, többek között a kedves nővérek révén is, hogy Jézus hívó szava felé fordulj.
0: Így van, családom támogatott mindig a papság felé vezető úton, illetve a 25 esztendőbe mindig mellettem álltak. Édesapám, ő 2 évvel papás szentelésem után elhunyt, de az Isten gondviselés különös ajándékának tartom, hogy édesanyám megérhette az ezüst misémet, és most töltötte be a 85. életévét. Ugyanígy ajándékként élem meg a 3 testvéremet is. Édesanyám körül nekik köszönhetően láthatom a 6 felnőtt unokát, illetve a 11 dédunokát, és nagy ajándék számomra családunknak az épségét, egységét és szeretett közösségét megtapasztalni papként is.
1: Mit jelentett neked ez a családi háttér immáron 25 éves munka során? Egy szilárd bázis volt?
0: Igen, számomra ez úgymond mindig nagy ajándék, hogyha hazamehetek. Én most is ott vagyok otthon, Gyöngyösfaluba, ott lakik édesanyám, úgyhogy a szabadnapomon mindig otthon vagyok, otthon töltöm, és ezért döntöttem úgy, hogy az ezüstmisémet is szülőfalumba szeretném elmondani, ahol 25 évvel ezelőtt is tettem.
1: Ez majd a napján vagy a körül lesz?
0: Igen, június 21-én.
1: Igen.
0: Igen.
1: Miután felismerted és elfogadtad az Úristennek a hívását, jöttek a tanulmányok, aztán utána a tanulmányok után elkezdődött a te hosszú vándorlásod. Sokfelé hívott a Jóisten szolgálni. Hogyan fogadtad ezeket a dispozíciókat?
0: Hát ez nem volt mindig könnyű számomra, hiszen sokszor éreztem úgy, hogy mire gyökeret eresztettem, illetve a közösségbe is jól éreztem magam, akkor mint egy kiszakítottak ebből a közösségből, átültettek, újra gyökeret kellett ereszteni, és úgymond mindig újra kellett kezdeni.
1: A római tanulmányi éveid mit jelentettek számodra találkozni a világegyház központjával, akkor II. János Pál pápa alatt?
0: Akkor már 16. Benedek pápa volt.
1: Akkor már 16. Benedek pápa alatt.
0: Ővel is volt egyébként egy személyes találkozásom, az is nagyon mély nyomot hagyott bennem. Számomra nagyon nagy ajándék volt, amikor itt tanultam Rómába, hogy éppen akkor volt II. János Pál pápának a boldoggáavatása, úgyhogy ezen a boldoggáavatási szentmisén ott lehettem, részt vehettem. Aztán egyháztörténetet, illetve művészettörténetet tanultam a Gregoriana Egyetemen. Nem volt könnyű, nyilván idegen nyelven egyrészt olaszul, és az egyháztörténetből, művészettörténetből adódóan voltak néhány tárgyunk, amit latinul tanultunk, és ez kétszeresen idegen nyelv, hiszen latinul olvastunk, és ezt olaszul kellett nyilván visszaadni. A 3 év alatt 48 vizsgám, 2 nyelvvizsgám és 2 diplomamunkám volt, ez egy kicsit embert próbáló feladat volt, de hát végül hála Isten, jó Isten segítségével sikerült ezt is megoldani. Úgyhogy végül is ezeket a tanulmányokat tudom kamatoztatni a mindennapi munkám során, hiszen Szombathelyen 2017 óta Szili János Egyházmegye gyűjtemény és látogatóközpontnak a vezetője vagyok, illetve Budapesten 2022 óta pedig az Eklézia Szövetkezetnek a vezetője, úgyhogy így mind az egyháztörténeti, mind a művészettörténeti tanulmányaimat tudom kamatoztatni e két területen.
1: Több mint 25 éve élek Itáliában, Rómában. Egy hatalmas nagy művészettörténeti múzeum az egész ország. Soha nem lehet a végére járni. Neked sikerült jó részt becserkészni a Szentvárosnak a legfontosabb egyházi látnivalóit?
0: Ezt szerintem teljességgel lehetetlen. Azt szoktam mondani, hogy aki először jön Rómába, az úgymond kultúrsokkot kap. Aki másodszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni a dolgokra, és le is tud ülni, és egy kicsit elmélkedni, csendbe maradni. Aki harmadszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni, el tud csendesedni, és tud imádkozni.
1: A művészeti gazdagságából mi az, ami úgy különösebben megérintett és megérint téged? Akár név, akár valamilyen stílus?
0: A barokkornak a művészete az nagyon-nagyon közel áll hozzám, úgyhogy így és ezért nagyon gyakran megfordultam az Il Gesù templomba, ahol Andrea Pozzónak a festményei nagyon nagy hatással vannak rám, de örömmel jártam annak idején a múzeumokat, és az egyik kedvenc képe Muriónak a szeplőtelen fogantatás képe, és éppen amikor itt tanultam Rómába, akkor volt egy nagy kiállítás, és itt láthattam ezt a képet is ezen a kiállításon élőbe.
1: Ha már egyszer a szizanya neve szóba kerül, akkor induljunk ezen a vonalon tovább. Tudom, hogy egészen mély gyermeki szeretet fűz téged is a szizanyához. Hogyan született meg ez benned? Ami a természetes számunkra, a katolikus papok számára.
0: Azt gondolom, hogy ezt is otthonról, a családból hozom. Édesapám volt különösen nagy Mária tisztelő, és azt gondolom, hogy egy férfi embernek a vallásossága, Mária tisztelete, az különösen is magával ragadó. Úgyhogy ezt a Mária tiszteletet, mint egy örökségként otthon a családi környezetből, családi házból hozom. Szülő otthonomnak, szülőházunknak az udvarán is áll egy lurdi barlang a szűzanyának és Bernadettnek a szobrával.
1: Apukát készítette?
0: Ezt igazából én készítettem fogadalomból, és úgymond az első misémet azt a papszentelést követően a szülői ház udvarán ittennél a barlangnál mondtam. Az egy zárt körű szentmise volt, mindössze a családtagjén vettek ezen részt 25 évvel ezelőtt.
1: Ha lehetne személyes vallomást kérni, hogy ki neked a szűzanya?
0: Szűzanya azt gondolom, hogy a legfőbb közbenjáró, nyilván, hogy ezt megtanultuk teológiából, de ezt saját életemben is megtapasztaltam, hogy ahogy Jézus a kereszten édesanyját, a szeretett tanítványra bízza, így mi is bátran bízhatjuk mindig bármilyen ügyünket a szűzanyára, mert azt gondolom, hogy az ég az mindig nyitva áll, és amelynek szíve van.
1: Jártál Fatimában?
0: Igen, többször voltam. És éppen 20 évvel ezelőtt kaptam meg az első állomáshelyemet, ez Szombathely Szent Királyon volt, ez a nemzeti ima év alkalmával kerültem oda, és akkor elhatároztam, hogy minden hónap 13-án fatimai engesztelést tartunk ott, magyar hazánkért és annak lelki megújulásáért, és boldog vagyok, hogy ez a 20 évvel ezelőtt induló fatimai engeszteléseket mind a mai napig tartják. Aztán következő állomáshelyemen is bevezettem ezeket a fatimai engeszteléseket, úgyhogy 10 esztendőt töltöttem Toronyba, és a hozzátartozó községekbe.
1: Ez egy falu.
0: Igen, Sébe, Dozmaton, illetve Bucsuba, és itt is megtapasztaltam a szűzanyának anyai szeretetét, jóságát azáltal, hogy a falvak népét úgy tudtam összekovácsolni, hogy Toronyba voltak kezdetben ezek a fatimai engesztelések, és akkor jött az ötlet, hogy nem mindig Toronyba kelljen jönni a híveknek, hanem a szűzanyát elvittük a környező településekre is, Sébe, Dozmatra, illetve Bucsuba, és a hívek így elkezdték engedték a szűzanyát kísérni, és faluról falura jártak. Minden hónap 13-án más faluba volt az engesztelés, és úgymond a szűzanya a négy falunak a népét összekovácsolta.
1: Ennek a 25 éves papi szolgálat, a közepe lelkipásztori szolgálat. Mesélj nekünk a papi életed örömeiről.
0: Hát igazából mindig jó volt együtt örülni a házasságra készülő jegyes párokkal, és jó volt látni a fiatal szülők arcán a boldogságot és a jó értelembe vett büszkeséget, amikor akár gyermeküket megkereszteltem, vagy a gyermekeket első áldozásra, illetve az első szentgyónásra készítettem fel. Aztán boldogságot jelentett az a tudat is, amikor a gyóntatás után sok Istennel kiengesztelődött lélek kapta meg a tiszta szív és léleknek az ajándékát. Aztán sokszor láttam a kórházi vagy otthoni betegágyon szenvedő, néha reményvesztett arcokat, akikhez a betegeket gyógyító Krisztus adta, reményt vittem el a betegek szentségében, és számos gyászoló és bánattól megtört embernek megadhattam a hit vigaszát, amikor utolsó útjukra kísértem el a szeretteiket. Aztán a 25 év alatt a lelkipásztori munkában nagyon sok zarándokutat szerveztem, 26 külföldi zarándokutat a belföldiek mellett. Aztán 21 könyvet sikerült ez alatt a 25 év alatt sajtó alá rendeznem. 3 plébániaházat újítottunk föl, amelyek közül különösen is kiemelkedik a kőszegi plébánia ház, amely olyan ősi, hogy annak idején Mátyás királynak is ez a ház adott otthont kőszegi tartózkodása idején, illetve 8 templom teljes külső és belső felújítását is sikerült Isten segítségével, a hívek összefogásával, valamint pályázatok segítségével megújítani.
1: Az örömök és boldogságok mellett bizonyára voltak nehézségek. Egyre már utaltál, hogy nehéz volt odébb állni, mert gyökeret vertél, és akkor tovább menni bizonyos szempontból a gyökerek kitépését is jelentette. Ezen túl mi volt nehézség még az életedben?
0: Igen, hát erre most konkrétumot nehéz lenne mondani, de amikor ezekről gondolkodtam, akkor egyrészt Teréz anyának a gondolatsora jutott eszembe, aki nekem gimnazista korom óta II. János Pál és Mindszenti József mellett példaképem. Teréz anya mondta egy alkalommal, ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli a cselekedeteidet, mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igaz ellenségeket nyersz, mégis ért célt. A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják, mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts. A legjobbat add a világnak abból, amit csak van, s ha verés kapsz is cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit van. Erre törekszem.
1: Köszönöm, maradjon akkor ez a zárszó, hálásan köszönöm a beszélgetést, és hadd idézzem fel búcsúzásként, visszhangként Szent II. János Pál pápa szavait. Ugye azt mondotta volt neked annak idején, hűség, bátorság, kitartás. Tőled hallottam az előbb, és megmaradt bennem. Ennek a drága szent pápának a bölcsessége, ezeket kívánom mindenki a hallgatóinkkal együtt. És hát adja jó Isten, hogy 25 év múlva aranymisésen örömmel emlékezél vissza arra, hogy 2026-ban Leó pápa a könyvembe beleírt az ő nevét, és azóta annyi minden sok történt. Áldjon az Úr, és adjon további örömteli boldog papi szolgálatot.
0: Hálásan köszönöm, és még egyetlen egy gondolatot, hogyha szabad.
1: Igen.
0: Hogy a liturgiában, hogy sokszor kimondjuk, hogy az Úr legyen veletek, és hogy olyan természetes, hogy a hívő közösség ráfeleli, és a te lelkeddel. És azt gondolom, hogy papnak lenni jelenti, hogy az ember újra és újra tanúságtevően kimondja az ott lévő közösség felé, hogy veletek az Úr, és a hívő közösség pedig visszafeleli, hogy veled is az Úr van. És ebből a kölcsönösségből, ebből a tanúságtételből élünk. És hiszem, hogy ameddig tudom mondani, az Úr legyen veletek, mindig lesznek emberek, akik ráfelelik, és a te lelkeddel. Ez a hitem, és ez a reményem, és 25 esztendő elteltével ezt köszönöm meg mindenkinek.
1: Köszönöm a beszélgetést, Isten áldjon, kedves Gyuló atya.
0: Köszönöm szépen.
1: A Pergér Gyuló atyával készített interjúnkat hallották. Kedves hallgatóink, anyák napján a Vatikáni Rádió magyar tagozatának felelős szerkesztője szívének szeretetével köszönti az édesanyákat. Megváltunk édesanyjának hathatós közbenjárására, áldja meg a legszentebb hivatás hordozó édesanyákat a mindenható Isten. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Juhász Gyula, májusi áhítat. Bizony, ma újra megtérek te hozzád, hajnali csillag, szép szűz Mária. Bizony, ma neked fonok földi rózsát, én földi bűnök, bánatok fia. Bizony, ma újra szép a nagy mennyország, az aranyfüstös, áldott és szelíd. Tiéd a dal, a tömjén és az ország. Mária, hívnak csillag szemeid. Ó, tavaly én is messze, messze jártam, s egy földi nőben láttam csillagot. Hol az a nő, s a csillag, hol ragyog? Ma érces és bízó Litániában ez engem újra minden nevedet. Én mindig bánatos, rossz gyermeket.
1: Juhász Gyula májusi áhítat című versét Balog András mondta el. Juhász Gyula költő, újságíró 1883. április 4-én született kispolgári családban, a piaristákhoz járt gimnáziumba, 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább, a négyesi professzor vezette legendás stílusgyakorlat órákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát Mára Maros-szigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte, 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Serveri Anna színésznőt, aki a szerelem örökjelképe lett számára, a reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után számüzetésnek érzett, 15-ben újabb kötete jelent meg új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat, aktívan részt vett a közéletben, az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a tanácsköztársaság 1919-es bukása, politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és az azt követő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltöttem, 1937. április 6-án hunyt el.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: dél van. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennyek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
1: Örülj és örvendez, szűz Mária, alleluja.
0: Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.
1: Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Egyházmegyei találkozó lesz május 9-én szombaton. Tennyek Csaba érsek újévi főpásztori levelében főegyházmegyei találkozóra hívta össze közvetlen munkatársait az Egri Bazilikába erre a hétvégére. Az Egri főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót. Május 9-én szombaton szeretettel hívom a paptestvéreket, az állandó diakónusokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint kiemelten hívom lelkipásztoraink közvetlen munkatársait, intézményeink vezetőit, a lektorokat és akolitusokat, áldoztatókat, kántorokat, irodistákat, sekrestyéseket, harangozókat, templomtakarítókat, az önkéntes egyházi hozzájárulások beszedőit a plébániákról és filiális egyházközségekből egyaránt. Arra kérem őket, hogy plébánosaikkal együtt vegyenek részt az egyházközségi munkatársak találkozóján az Egri Bazilikában, írta az érsek. A regisztráció szombaton reggel 8:30 kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise lesz, melyet Ternyák Csaba érsek mutat be. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 féléves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható, az internetes cím www.eghf.hu. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Az utazás önköltsége körülbelül 50 000 forint fejenként, és a falusi vendéglátás 40 euró fejenként és éjszakánként. 4 nap, 3 éjszaka a program, összesen tehát 120 euróról van szó. Érdeklődni és jelentkezni a zarandoklat2024@gmail.com címen lehet. A menetrend szerint első nap korán lesz az indulás hajnali 4 órakor Kápolnáról, majd aztán az úti cél Gyergyószárhegy, ott a szállás elfoglalása és vacsora következik. A második nap részvétel a csíksomjói búcsún, a harmadik nap délelőtt szabadtéri szentmise Gyergyószent Miklós főterén, délután kirándulás, Ditró és Borsec meglátogatása, a negyedik nap indulás Gyergyószárhegyről, megálló Korondon és Farkaslakán vásárlási lehetőséggel, majd aztán visszaérkezés Kápolnára. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció a múlt hét elején elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az élet szent, Szent Janna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, amely augusztus 30-áig látogatható. A kiállításhoz programok is kötődnek, ezek közül több már meg is volt, de van még egy, május 7-én este 6:30 felolvasó estre várják a híveket Szent Janna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes levelek című könyvéből. Közreműködik Simorjai Emese színművész, a helyszín a Szent Orsolya Bencés iskolaközpont kollégium lesz, a könyv pedig megvásárolható a Bazilika látogatóközpontban. Május 8-a péntek estétől 10-e vasárnap délig csend ima közösség lelki gyakorlat lesz. A Szentlélek lelki gyakorlatos házban Sajó Pál falán a lelki gyakorlatot Kúny Ákos református lelkipásztor vezeti. Lelki gondozói beszélgetések mellett gyónási lehetőséget is biztosítanak. Információ kérhető a 30-as 561 43 69-es telefonszámon, és jelentkezni lehet a szentlélekház@migorkat.hu e-mail címen. Májusi búcsút rendeznek Péliföld Szentkereszten a következő hétvégén, tehát május 9-én és 10-én. Május 9-e szombat lesz a Szalézi család napja. 10 óra 30 perckor Szentmise a Lurdi barlagnál, ezt bemutatja P. Vitális Gábor, szalézi tartományfőnök. Délután tarka programok minden korosztály számára. Május 10-én vasárnap 11 órakor ünnepi Szentmise következik a Lurdi barlagnál. Az ünnepi szónok Ternyák Csaba egri érsek lesz, 15 órakor litánia a kegytemplomban. Mindenkit szeretettel várnak a Péliföld Szentkereszti szalésziak. Újra megtelik élettel a Dunakanyar, május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel, ennek főcelebránsa szintén Fábri Kornél lesz. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják, a gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu internetes oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Az időpont tehát május 16-a szombat, a kapuk reggel 8:30-kor nyílnak, a hivatalos program 9 órakor kezdődik. Helyszín Nagymaros, plébánia kert és környéke. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben, a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program Szentmise, Szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A lelki gyakorlat témája, s a vigasztaló a Szentlélek megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A részvétel regisztrációhoz kötött, a kazincbarcikai római katolikus szalézi plébánián van erre lehetőség, illetve az egyházközség honlapján elérhető linken keresztül. Várnak minden gyógyulásra és lelki feltöltődésre vágyó testvért. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldása tehát május 30-án szombaton következik, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Versenyzenés barangolás szerveznek Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Jelentkezés és információ Miskolcon dr. Hortai Ritánál a versalap22@gmail.com e-mail címen, vagy a telefonszám 30-as 24 95 637-es. Június 24-én szerdán lesz majd az indulás Miskolcról reggel 7 órakor, aztán irány Nagyvárad, Kolozsvár, Torockó, Marosvécs, Borszék, Gyergyószárhegy, Csíksomjó, Csíkszereda, Tusnádfürdő, és június 28-áig tart majd a program, akkor lesz a búcsú Csaba testvértől és indulás vissza Miskolcra. Tehát még egyszer, jelentkezés és információ kérhető a versalap22@gmail.com e-mail címen. Ez lesz a verse, zenés, barangolás Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Ugyanakkor interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket, a bátrabbak pedig a város misszió során Szeged utcáin is megélhetik a hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál mindezen túl. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám.
2: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
3: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett. Életed.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
2: Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balogh Margit történész Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.

0: Szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az atyám is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki. Júdás, nem Akarióti, itt közbeszólt. Uram, hogy van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak? Jézus így folytatta. Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a vígasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe jutatja mindazt, amit mondtam nektek. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Hozzámegyünk, és benne fogunk lakni. A régi és az új pogányság nem mindenestül kárhozottra méltó. Amennyiben az emberi élet végső értelmét keresi, méghozzá látható és mulandó világon kívül, annyiban minden vallás tiszteletre és becsülésre méltó. Bizonyos szinten az is igaz, hogy nem tudjuk egy mondattal kifejezni, véglegesen megragadni az igazságot, a valóságot, és hogy ezért több oldalról kell azt megközelíteni, állandóan újrafogalmazni és párbeszédbe bocsátkozni más vallásokkal, filozófiákkal. Nyitottnak kell lenni minden szellemi széljárásra, mindent megvizsgálni és a jót megtartani. Mindezt azonban csak akkor tudom elfogadni az isteni kinyilatkoztatásra vonatkozóan, ha abban eleve megegyezünk, hogy Jézusnak vannak olyan kijelentései, amelyek örök érvényűek, változtathatatlanok, és melyeket nem lehet akárhogyan érteni. Azon lehet vitázni és elmélkedni, hogy hogyan jön hozzám az Atya, a Fiú és a Szentlélek, de azon nem, hogy igenis hozzám jönnek és bennem laknak, ha szeretem Jézust és megtartom tanítását. Hogy a Szent Háromságos Isten bennem lakik, olyan minden mást felülmúló igazság, mely egész életemet követeli, s itt vitának semmi helyes nincs. Ezek után a kinyilatkoztatás igazságait kutatni, azokról vitázni, disszertálni csak akkor lehetséges, és csak akkor van értelme, ha előbb ezt a valóságot élem, és mindent ennek a valóságnak rendelek alá. Ezen a ponton vége a szellemi, lelki, erkölcsi relativizmusnak. A kinyilatkoztatás engem érintő legnagyobb tényéről van szó, egy újfajta életminőségről, mely minden más vallás tanításától idegen. Erről nem mondhatok le, csak hogy meg ne sértsem őket, még ha nekem esnek is, mint Pálnak és Barnabásnak, amikor hitüket szembeállították a lisztraiak pogány hitével. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? Lehet-e ezek után a parttalan liberalizmus és a mindenben kételkedőt játszó filozófus kérdését ártatlan képpel újra föltenni? Mi az igazság? Hát ez az igazság, ez az élet

és az út, a végső igazság és az örök élet elveszíthetetlen birtoklásához. Nem kell meghatódni a vallásosság manapság tapasztalható terjedésén, s végképp nem szabad beállni a modern szinkretizmus szolgálatába. Az én dolgom, hogy azt az Istent képviseljem, szolgáljam és hirdessem, aki saját életéből adott részt nekem, s meghívott a Szent Háromság boldog közösségébe.

0: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
1: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj otec, a ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám a svetu nie? Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Počuli sme slovo Pánovo.
0: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
2: Con pinzárel, hai andreinkrel mure ordebura, kodo kamelman. Con kamelman, kodo lesz vi murodat kamla, hai vi mekamó lesz, hai avriszi kavavman leszke. A tuncio Júdás, nala iskária ota kópus lesz, rája szarszikodoke amenge kame szavrite szikavestut nale lumake. A Jézus kadephen lesz. Con kamelman, kodo te ingrel muro szatyáripo, hai vi murodat kamla lesz. Lesztez az, hai ande leszte besó. Kon nakamelman, kodo nainkrel muro szityáripe, o szityáripo szavoásunen namuroi baledév leszkoi kon man visadas. Kadal achlom pepenaptumenge zsipunetumencasom. Hajo az utórios muntoduho, kas majande muro ánab visavlaodél, szityállatumen pe szogodeste, haj ande tumári gógyidella, szophendem tumenge.
0: A nap evangéliuma következik német nyelven.
3: Evangelium nach Johannes. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Judas, nicht der Judas Iskariot, fragte ihn: Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortete ihm: Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinen Worten nicht fest. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch war. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wort des lebendigen Gottes.
4: Szentek, szentéletű emberek.
5: Szent Flórián vértanú. 304-ben halt meg, május 4-én. A mai Ausztria területén, Norikumban született magasrangú katonatiszti családból. Jó maga is a császári hadsereg katonatisztje lett. A harmadik század második felében szolgálta urát, a császárt, s mint sok más katona, ő is meggyőződésből lett keresztény. Mivel a század utolsó évei aránylag nyugodtak voltak, leszerelt a katonaságtól. Norikum tartományban, Mantenben, Krems mellett telepedett le. Magasrangú római tisztviselő lett. Sajnos a kereszténységre ismét ráköszöntött 303-ban Diokleciánus császár alatt az egyházüldözés. Amikor Flórián megtudta, hogy Aquilinus, norikumi kormányzó megkezdte a keresztények letartóztatását, minden tekintélyét latba vetve elindult a mai Lorchba, hogy amivel csak tudja, segítse a keresztényeket. Maga is önként föltárta azt, hogy keresztény. ugyanis útközben egy csapat katonával találkozott, akiket éppen a keresztények felkutatására küldtek. Amikor elmondták, hogy mit akarnak, ő így szólt: sose fáradjatok a keresztények felkutatásával, hiszen én magam is keresztény vagyok. Forduljatok hát vissza, és vezessetek engem a kormányzó elé. Aquilinus csodálkozva fogadta bajtársát. Először szép szóval, majd botokkal akarta rábírni, hogy áldozzon a pogány isteneknek, de hiába. Akkor egy nagy malomkövet akasztottak a nyakába, és az Enz folyóba fullasztották. Az ítéletet 304. május 4-én hajtották végre. Holttestét egy Valéria nevű özvegy kiemelte a vízből, és eltemettette. A sír fölé később templomot építettek, amely a bencéseké lett. Majd a lateráni kanonokok gondozásába került. Körülötte épült ki a mai híres kegyhely Szent Flórián, Linztől délre. Tisztelete főként Bajorországban, Ausztriában és Magyarországon terjedt el. Kérésünk Szent Flórián emléknapján: Istenünk, te Szent Flórián vértanú emléknapján örömmel töltesz el minket. Engedd, hogy akinek dicsőséges győzelmét tiszteljük a földön, annak boldog társaságát elnyerjük a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.
6: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma május 4-én Mónika és Flórián napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. A Mónika kartágói pun eredetű név, jelentése istennő, más magyarázat szerint görög eredetű, jelentése magányos. Megint más magyarázat szerint latin eredetű, jelentése tanító. A Florián latin eredetű név, a Florianus rövidülése, jelentése virágos, virágzó. Isten éltesse tehet a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám szóljon nekik.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Május 4-e az év 124. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 241 nap van hátra. Ma van Szent Szeferino, a romák védőszentje ünnepe katolikus egyházunkban. 1991 óta a tűzoltók napja Magyarországon, Szent Flórián ugyanis a tűzoltók védőszentje. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1655-ben született Bartolomeo Cristofori, olasz hangszerkészítő, neki tulajdonítják a zongora feltalálását. 1725-ben született Eszterházy Károly Váci, majd Egri püspök. 1722-ben ezen a napon született Friedrich Arnold Brockhaus, német könyvkereskedő, kiadó és szerkesztő, a Brockhaus enciklopédia elindítója. 1911-ben született Bozóki László, sugárfizikus, mérnökfizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1925. május 4-én született Buzászki Jenő, magyar válogatott labdarúgó, az aranycsapat hátvédje. 1929-ben látta meg a napvilágot Audrey Hepburn, Oscar-díjas angol színésznő. 1944-ben született Huszti Péter, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész, a nemzetművésze. Isten éltesse sokáig, ahogy az 1989-ben ezen a napon született Gyurta Dániel, olimpiai arany és ezüstérmes, világ és Európa bajnok magyar úszót is. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 304-ben halt meg Szent Flórián, vértanú. 1975-ben hunyt el János Jandor, agrármérnök, agrobotanikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 2008-ban hunyt el Treton Judit, író, újságíró, műfordító. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. Japánban nemzeti ünnep van, úgynevezett zöld nap. 1027-ben Reimsben királlyá koronázták első Henrik francia királyt, 1523-ban II. Lajos országgyűlést hívott össze Budára. 1541-ben ezen a napon kezdődött Buda ostroma, 1814-ben Napóleon megérkezett Elbára. 1849-ben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során a Görgei Artúr által vezetett honvéd haderő megkezdte Budavárának ostromát. 1942-ben ezen a napon a kora tengeri csata fordulópontot hozott a távol-keleti fronton, az amerikaiak tengeren legyőzték a japánokat. 1990-ben a lett parlament kikiáltotta Lettország függetlenségét a Szovjetuniótól. 1494-ben ezen a napon Kolumbusz Kristóf második expedícióján felfedezte Jamaikát. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztúító közgyűlésén Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik, tehát középtávon, a hosszú távú cél pedig a csaknem 3%-os uniós átlag elérése, fogalmazott. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, fogalmazott Frany Tamás. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. A parlament alakulülése 10 órakor kezdődik és végigkövethető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz, a rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely budapesti főpolgármester péntekre hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Ma reggel aztán kiderült, egyeztetett a Tisza párttal Karácsony Gergely, ennek eredményeképpen nem péntek este, hanem szombaton 13 órától tartják meg a Hála nektek rendszerzáró rendezvényt a rakparton. Így az esemény után mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez és hallgathatja meg a miniszterelnöki eskütételt, írta a Facebook oldalán a főpolgármester. Hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személy sérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írta az esettel kapcsolatban a Portfolio portál. Oroszország a hétvégén ünneple a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzet ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt olyan országok kérésére indul, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők, a körülmények áldozatai. A lépést humanitárius intézkedésnek nevezte, mivel a térségben rekedt hajókon egyre fogy az ellátmány. Iráni részről viszont közölték, megtámadják az ilyen hajókat. Donald Trump arról is beszámolt, az Egyesült Államok képviselői pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal, amelyek majd valami jó fejleményhez vezethetnek mindenki számára, ahogy elmondta. Előzőleg viszont még arról beszélt az amerikai elnök, hogy bármikor kész újraindítani a légi csapásokat Irán ellen. Washington tanulmányozza az Irán által küldött béketervet, de akár újra is kezdheti a síta állam elleni bombázásokat, ha az rosszul viselkedik, így fogalmazott pontosan. A korábban említett 5000 főnél jóval több katonát von ki Németországból a következő egy évben az Egyesült Államok. Jelenleg az Európában állomásozó mintegy 86000 amerikai katonából több mint 36000-en Németországban szolgálnak, ami a második legnagyobb külföldi kontingens Japán után. A lépés időzítése egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Erdőtüzekkel küzdöttek a hétvégén Németország több tartományában és a szomszédos Csehország határmenti területén. Az oltási munkálatokat nagyban hátráltatta a szárazság és több helyen az erős szél, amely kedvezett a tűz terjedésének. Végül az időjárásról: derült az ég, szinte fátyolfelhők nélkül, csapadék nem hullik, a szél sokfelé élénk. A csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul. Hasonló idő lesz még holnap is, több felhővel. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Kedves hallgatóim! A Neuma előző adásaiban húsvét vasárnap és a rákövetkező időszak énekeiből adtam válogatást. E sorozatot folytatva térjünk még vissza feltámadás vasárnapjának nagymiséjéhez. Az offertórium szövege így hangzik a 76/75. Zsoltár 9.-10. verséből. A föld megrendült és elcsöndesedett, mikor az Isten ítéletre kelt. Alleluja! A Terra Tremuit kezdetű tételt a Scola Hungarica énekli.

húsvét vasárnapi nagymise kommuniója Pál apostol szövegére épül, az első korintusi levél 5. részének 7.-8. verse. A mi húsvéti bárányunk Krisztus föláldoztatott, alleluja! Üljük meg a húsvéti lakomát a tisztaságnak és igazságnak kovásztalan kenyerével, alleluja, alleluja, alleluja! Ismét a Skóla Hungarika következik.

A következő szignál mindenki számára ismerős. De melyik ének is ez? Igen, egyik legrégebbi és mindenki által jól ismert húsvéti népénekünkről van szó, Föltámad Krisztus e napon. Az ének szövege a középkori latin nyelvű kancióból származik, amelynek címe Surrexit Christus Hodie. Magyarul így hangzik. Föltámad Krisztus e napon az emberek megvigasztalásáért, alleluja, ki az előző napon halált szenvedett a nyomorúságos emberért, alleluja. A tétel műfaja Benedicamus tropus, mivel a Benedicamus Domino Deo Gratias, mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála, verspár költött szövegű kibővítése. A magyar középkorból a Zsigmondkori töredék őrizte meg számunkra két szólamú változatát. Ennek a darabnak azonban zeneileg nincs köze a magyar népénekhez. A Schola Hungarica énekli.

föltámadt Krisztus e napon kezdetű magyar népének azonban nagyon elterjedt volt. Minden 16.-17. századi protestáns és katolikus énekeskönyv közli. Dallamának nyomait külföldön nem találjuk, viszont Magyarországon két változatban élt a könyvekben, ezeket az Éneklő Egyház énekeskönyv 100. száma közli. A népi emlékezetben is fennmaradt ez az ének, de nem ritmikus, metrikus, hanem szabad, rubátó változatban. Az Éneklő Egyház 99. száma alatt találjuk az éneket, amelynek utolsó versszakaiban felhangzik a mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála szöveg, verses változata, így válik világossá az ének műfaji eredete és liturgikus használata. Népi gyűjtésből hallgassuk meg most néhány változatát.

Másik igen elterjedt húsvéti énekünk, az Úr Krisztus feltámad a kezdetű, az éneklő egyházban az ház harmadik tétel. A következőket írja Dobszai László a Magyar Népének című könyvében. A Krisztus szúrexit, Úr Krisztus feltámad a kezdetű húsvéti ének néhány szövegvariánssal, többféle refrénnel és többféle dallammal igen népszerű volt a késő-középkori Európában. A már megismert 98. éneken, mint főtípuson kívül, a Krisztus szurrexit mála nostra texit, Úr Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá és elterjedt, egyikük, Telegdi Miklós könyvének tanúsága szerint, Magyarországon is ismert volt. Ez az énekvers szinte minden 16.-17. századi gyűjteményben benne van, a reformátusoknál a 19. század elejéig énekelték. A dallam, melynek első külföldi feljegyzése a 15. század végéről Németországból származik, szerkezetével a későbbi új stílusú magyar népdal formájának előfutára. Gyűjtésből fennmaradt változata így hangzik.

A református énekeskönyvben a 352. szám alatt pedig Batizi András szövegével találjuk. Ennek az éneknek most az első 4 versszakát éneklem.

Kantáte vasárnap van mögöttünk. Introitusával búcsúzom ma hallgatóinktól, melynek szövege a 98/97. Zsoltár első-második verse. Énekeljetek az Úrnak új éneket, alleluja! Mert csodálatos dolgokat cselekedett az Úr, alleluja! Megmutatta a nemzetek előtt igazságát, alleluja, alleluja, alleluja! Segítségére volt jobbja és szentséges karja. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Énekeljetek az Úrnak új éneket, alleluja! Mert csodálatos dolgokat cselekedett az Úr, alleluja! Megmutatta a nemzetek előtt igazságát, alleluja, alleluja, alleluja! Kívánom önöknek ezt a meg nem szűnő húsvéti örömújongást!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották. Adásunkat szerdán 14 óra 35 perctől ismételjük meg.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, a Zagyva Banda, a hazai fiatal muzsikus generáció meghatározó zenekara, amely 2002-ben alakult Turán. Tagjai elkötelezett művelői a magyar népzenének. Repertoárjuk a Kárpát-medence magyarságának és más nemzetiségeinek, köztük a románság, a szlávság és a cigányság népdalai és táncmuzsikái szerepelnek. Az elmúlt 10 évben több mint 20 egész estés néptánc műsor zenei alkotói és kísérő zenekara voltak. Diszkográfiájuk 10 lemezt jegyez. 2014-ben Pest megye kultúrájáért díjban részesültek, a zenekar 2 tagja junior primadíjas közművelődés és népművészet kategóriában. A külhoni magyarság gyakori vendégei 2015 óta az észak-amerikai diaszporában végeznek kulturális missziót. Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban a Zagyva Banda felvételeiből válogat a zenei szerkesztő Turi Sarolta. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, az Agyva Banda felvételeiből hallottak válogatást, a műsort Turi Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Demnár Ádám, a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a technikai munkatárs Tompos Péter. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően először sportmagazinunkat hallgathatják meg, majd 7 nap címmel riport összefoglaló műsorunkat sugározzuk. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján. Anyák napja alkalmából ezúttal az édesanyákról és a nagymamákról beszélget dr. Pankucsi Márta jogász szociológussal, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet, majd Gabriel de Vos Kármelit a szerzetes Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján elsőként beszámolunk arról, hogy Mindszenty József herceg primás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából nyughelye fölött ünnepi szentmisét mutatott be Felföldi László pécsi megyés püspök. A május 2-ai szentbeszédből idézünk. Majd Barnóczki Gáborral, a vakok és gyengéllátók Borsodabó-Ujszemplén megyei egyesülete elnökével beszélgetünk. Felújításról, régi és új szolgáltatásokról, programokról, érzékenyítésről és akadálymentesítésről. A 15 órai híreket követően Szent Flórián életéről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk, majd Lélekszava című műsorunkban Lóci Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, húsvét 5. vasárnapjának evangéliumáról emelkedik. 3:30 kezdődő Hitvalló című műsorunkban Szent Mónika és fia Szent Ágoston életéről beszélget tanítványaival Vámosné Jacsórita hitoktató. A 16 órai hírek után előbb a Remény hírnökei műsorunk szól. Deli Julianna földrajz, biológia, a rajz, média, katolikus hittanszakos tanárnő, teremtésvédelmi felelős, a Jászapáti gróf Széchenyi István katolikus gimnázium és általános iskola pedagógusa, a Szent Gellérdi aranyfokozatában részesült a tanév elején. Ajánlunkban őt hallják.
3: Én azt vettem észre, ez egy furcsa dolog, hogy nem szeretik már a gyerekek annyira a földrajzot. Például én annak idején nagyon szerettem a térképet nézni, azt lapozgatni, ők pedig egészen másképp viszonyulnak például az atlaszhoz, mint mi. Megszokták a GPS-t, és nagyon nehéz rávenni őket, hogy az atlaszt használják, meg úgy használják, hogy azt használni kell. Tehát, hogy lássák a tájat, a földet egészben is, meg részleteiben is. Ők már csak részleteiben látják a dolgokat, én ezt vettem észre.
2: 5:30 kezdődik Közelkép című portréműsorunk, melyben folytatjuk a beszélgetést Kertész Ferenc Esperessel, Tokai plébánossal hivatásáról. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval is a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzéri imádságot hallanak rádiónk Egri stúdiójából. 6:30 kezdődik a Legyetek Szentek című műsorunk, melyben Anselm Grün Megbékélés Istennel, sérült Isten képén gyógyítása című művének 9. részét hallgathatják meg. A 19 órai híreket követően nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunkban Kányádi Sándor költészetét ismerteti dr. Hanisné Petró Valéria, nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár. 19 órától 20 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján komoly zenei összeállítást hallanak, majd meghallgathatják Homoly János hétvégi levelét. 19 órától 20 óráig rádiónk kisújszállási frekvenciáján sport és riport összefoglaló műsorral jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink. Ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik tehát középtávon, a hosszú távú cél pedig a csaknem 3%-os uniós átlag elérése, fogalmazott. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, fogalmazott Frany Tamás. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. A parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz, a rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely budapesti főpolgármester péntekre hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Ma reggel aztán kiderült, egyeztetett a Tisza párttal Karácsony Gergely, ennek eredményeképpen nem péntek este, hanem szombaton 13 órától tartják meg a Hála nektek rendszerzáró rendezvényt a rakparton. Így az esemény után mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez és hallgathatja meg a miniszterelnöki eskütételt, írta a Facebook oldalán a főpolgármester. Hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személy sérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írta az esettel kapcsolatban a Portfolio portál. Oroszország a hétvégén ünneple a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzetünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Az Egyesült Államok haditengerészeti kísérletet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt olyan országok kérésére indul, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők a körülmények áldozatai. A lépést humanitárius intézkedésnek nevezte, mivel a térségben rekedt hajókon egyre fogy az ellátmány. Iráni részéről viszont közölték, megtámadják az ilyen hajókat. Donald Trump arról is beszámolt, az Egyesült Államok képviselői pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal, amelyek majd valami jó fejleményhez vezethetnek mindenki számára, ahogy elmondta. Előzőleg viszont még arról beszélt az amerikai elnök, hogy bármikor kész újraindítani a légi csapásokat Irán ellen. Washington tanulmányozza az Irán által küldött béketervet, de akár újra is kezdheti a síta állam elleni bombázásokat, ha az rosszul viselkedik, így fogalmazott pontosan. A korábban említett 5000 főnél jóval több katonát von ki Németországból a következő egy évben az Egyesült Államok. Jelenleg az Európában állomásozó mintegy 86000 amerikai katonából több mint 36000-en Németországban szolgálnak, ami a második legnagyobb külföldi kontingens Japán után. A lépés időzítése egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Erdőtüzekkel küzdöttek a hétvégén Németország több tartományában és a szomszédos Csehország határmenti területén. Az oltási munkálatokat nagyban hátráltatta a szárazság és több helyen az erős szél, amely kedvezett a tűz terjedésének. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet kedden hajnalban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
7: Hajrá, magyarok!
8: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először labdarúgással, ezt követően a Debreceni Egyetem új paddle és padball pályájával, majd salakmotorral, a Mozdulj Debrecen programmal, végül pedig kerékpárral foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A sereghajtó és biztosan kieső Color City Kazincz Barcika SC 2-1-re legyőzte a Kisvárda Master Gut csapatát Miskolcon a labdarúgó Fizliga 32. hétvégi fordulójában. Az első perc közepén Soltész Dominik távoli lövéssel kísérletezett, de nem okozott különösebb gondot a hazai kapusnak. A folytatásban sem alakultak ki nagy helyzetek, a Kazincz Barcika azonban a játékrész közepén egy szép egyéni megoldással megszerezte a vezetést. Bedobás után Szőke elé került a labda, aki 17 méterről kapásból a vendégek kapujának jobb oldalába lőtt. Ezt követően valamivel többet birtokolta a labdát a Kisvárda, fölénye azonban gólszerzési lehetőségekben nem mutatkozott meg, sőt a hazai együttes a szünet előtt a ráadásban növelte előnyét, amikor baloldali szöglet után Nagy Zsombor 8 méterről középről fejelt pontosan a kapuba. Hármas cserével próbálta a második félidőre felpörgetni a Kisvárdát Révész Attila vezetőedző, aktívabbá is vált a vendégcsapat, amely a 65. percben Novotny Soma szép csúsztatásával szépített. A hazaiak többnyire a saját kapujuk elé szorultak, és megpróbáltak szervezetten védekezni. Sikerrel is jártak, mivel a vendégek támadásaiban kevés volt az ötlet. A Kazincz Barcika megdolgozott a 3 pontért, és 4 vereség, illetőleg egy döntetlen után gyűjtötte be a 3 pontot. A barcikaiaknál Szőke Gergő első NB1-es gólját szerezte. Most őt hallják.
9: Az első NB1-es gólom volt, nagyon örülök, hogy megszerezhettem. Nyilván elsőként a csapatjátékot szeretném kiemelni, 2-1-es került lezárjuk ezt a meccset. Nagyon szerettük volna úgy búcsúztatni ezt a Diósgyőri stadiont, hogy mi jöjjünk ki jól a párbajból, ez sikerült. A gólhoz pedig csak annyit fűznék hozzá, hogy sokat dolgoztam érte, voltak helyzeteim a szezonban, most jött ki. Szerintem a mai nap az jól nézett ki, főleg az első félidőről mondanám, hogy rendben volt. Ilyen a foci, én úgy gondolom, nyilván több összetevője is van, de szerintem mindenki megtett mindent az egész szezonban, most így jöttünk ki ebből.
8: Most pedig értékelje a találkozót Kuttor Attila, a Kazincz Barcikaiak vezetőedzője.
10: Most elől sikerült ugye betalálnunk, lehetőségeinkből voltak még, de nem legyünk elégedetlenek, és hátul nem dobtunk olyan hibákat, ami demoralizáló vagy eldönti a mérkőzést, úgyhogy ennek köszönhető, meg annak, amit hangoztatunk ugye kezdetek óta, hogy mindig kitesszük szívünket, lelkünket és a legjobb tudásunkat a pályára, úgyhogy ma ez egy győzelemmel párosult, nagyon örülünk. Minden egyes edzést, minden mérkőzést próbálunk a fejlődésre vagy a jövőépítés reményében felhasználni, úgyhogy így fogunk készülni az utolsó mérkőzésre is. Annak örülünk, hogy a idézőben hazai pálya, hát hazainak nem mondható, ugye voltunk itthon meg otthon, de hazai nem volt, úgyhogy hogy a szurkolóinktól így tudtunk idézőben elköszönni, hogy egy győztes csapatot láttak az NBA-ben.
11: És ma mennyire láttuk a jövő csapatát épülni?
10: Bízunk benne, hát ugye nem tudjuk, hogy mit hoz a nyár, mindig képlékeny, de bízunk benne, hogy az már, hogyha sokan itt együtt tudnánk maradni, az már egy előrelépés lenne, mert nem a nulláról kéne kezdeni.
8: Végül Révész Attilát, a Kisvárdaiak vezetőedzőjét hallják.
12: Nagyon tanulságos volt, és ez a jövőre nézve rengeteg olyan lehetőséget, illetve néhány játékosnak sajnos kellemetlenséget mutatott ez a mérkőzés, amelyből nagyon sokat tudunk majd profitálni. Ugye ígértem, hogy a bemaradásunk után hátralévő mérkőzéseken mindenkinek lehetőséget fogunk biztosítani. Tudtuk, hogy ez kockázatos, mert azért kevesen játszottuk végig a szezont, és a többiek neki mérkőzési hiányaik voltak. Viszont azt láttam, hogy az első félidőben ugye elsősorban az volt a problémánk, hogy a labdával való kezdeményező játékunk nagyon lassú volt, nagyon sok hibát vétettünk, ki nem kényszerített hibákat nyomás nélkül is, és hát ez nem véletlen, mert olyan játékosok is lehetőséget kaptak, akik korábban kevesebbet játszottak, és hát többet kellett volna cserélnünk, de ugye a szabály ötött ezt lehetővé, és be akartuk osztani a mérkőzésen az energiánkat. Viszont azt látjuk, hogy van néhány játékosunk, akikkel a jó szereplésünket elértük. Azok most igazságtalanul nem játszottak, de a többieknek meg kellett adni az esélyt. Viszont rájuk lehet számítani. A többiektől meg el kell búcsúznunk. Most azért mondhatom, hogy 50%-a keretnek a jövő évre már nem alkalmas az élvonalra, de megvannak a kiszemeltjeink, most már teljesen tiszta képet kapok, egy kicsit most már pozitívabb a kép, mint volt ezelőtt a elmúlt két mérkőzésen, és azt is láttam, hogy megvan az a karakter, amely kell. De most vissza kellett kapaszkodnunk 2-0 után, az látszott, hogy egyéni hibáink voltak, nagyon csúnya hibáink voltak, szögletnél lemaradtunk, ami egy picit a képesség, illetve a fókusz hiánya. Ez az őszre már nem volt jellemző ránk. Vissza fogunk térni, és a következő hazai utolsó mérkőzésre csak azok fognak már pályára lépni, akik a legjobbak voltak a szezonban, és akik megérdemelték, mert szeretnénk méltóképpen befejezni a szezont, és a többieknek pedig ez jel is lesz, hogy nekik már sajnos nem lesz hely a Kisvárda csapatában.
8: Kedves hallgatóink, Révész Attillát, a Kisvárda Master Good NB1-es labdarúgó

0: a tervezés, a közbeszerzés, a kivitelezés folyamata egészen idáig tartott, de most nagyon örülünk neki, hogy ez a két pádelpálya meg kiegészülve a helyet is figyelembe véve két padbolpályával, ami szintén ritkaság, Magyarországon is, de Debrecenben nincs is másik ilyen pálya. Nem elsősorban a versenysport miatt hoztuk létre ezt az infrastruktúrát sem, hanem azért, hogy az egyetemi polgárság, és ha van idő, van kapacitás a város polgársága, és tudja ezt használni, azt hiszem, hogy nagyon szép minőségben és szép környezetben jöttek létre ezek a pályák, elsősorban ahogy mondtam, az egyetemi polgárok számára. Teniszcsarnok portáján lesz hozzá ütő, labda, de megfelelő cipő is kell, ugyanolyan cipő, mintha a teniszcsarnokba mennénk, fehér talpú, nem koszoló cipő, és aztán bevezető lesznek azok a használati és pályarendszabályok, amely alapján a továbbiakban lehet ezeket használni, feltehetően este 10 óráig, ahogy a teniszcsarnok is működik.
1: A paddle és a padball pályákat a sportszakos hallgatók mellett az egyetemi testnevelés keretében is használják majd a diákok, emellett az intézmény munkavállalói, valamint a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogram számára is rendelkezésre állnak. A Böszörményi úti kampuszon a teniszközpont mögött megépített pályák fennmaradó szabad kapacitására a nyártól működő új online pályaregisztrációs rendszeren keresztül lesz mód foglalásra. Addig is a megszokott módon a Sporttudományi Koordinációs Intézeten keresztül tudnak időpontot egyeztetni a pályahasználatára az érdeklődők. A tenisz és a fallabda, azaz a squash elemeit ötvöző paddelt általában négyen játsszák egy üvegfalakkal és kerítéssel körülvett pályán, ahol a falak is a játékrész részei. A speciális lyukacsos ütővel játszott és a teniszhez hasonló pontozású sportág népszerűségének egyik titka, hogy rendkívül könnyen tanulható. A pádból a lábteniszhez hasonló, a futball, a squash, a röplabda és a tenisz ötvözete igazi látványsport. 21. századi sportélmény. A Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója Balog László szerint a pádból pályák is nagyon nagy népszerűségnek örvendenek majd, hiszen a felnőttek mellett a DEAC regionális tehetségközpont programjának körülbelül 650 utánpótlás korú focistája edzései mellett biztosan nagy megelégedettséggel használja majd azokat. Balog Lászlót hallják.
2: Bármiféle előképzettséggel vagy előképzettség nélkül gyakorlatilag minden életkorban még kisebb mozgásszervi problémákkal is rendkívül sokan tudják használni a paddelt, tehát nagyon nagy volt az igény, és hát ez szült azt, hogy végül ez a fejlesztés ez megvalósult. Mivel az egyetemnek nagyon összetett a sportökoszisztémája, ezért egy ilyen létesítmény használata is összetett. Megvannak a prioritások, vagy a sorrend a szabad kapacitást illetően. Ugye hát azért most van 990 sportszakos hallgató a Debrecen Egyetemen, testnevelő, gyógytestnevelő tanár, rekreáció, illetve sportszervező szakos hallgatók, akinek a képzésük része az ütősport, így a pádel is, tehát ők biztos, hogy használják. Aztán fél évente van 5500 hallgató, akinek egyetemi testnevelést tartunk és szervezünk. Pádel meg fog jelenni a következő fél évtől a választható egyetemi testnevelés kurzusok között. Biztos, hogy nagyon nagy igény lesz rá, de itt épült két darab pádból pálya is, ami a lábtenisznek, a squashnak, a pádelnek és a röplabdának a keveréke. Szerintem ez is nagyon-nagyon népszerű lesz. Nagyon sok gyermek utánpótláskorú focista van, felnőtt is nyilván, de hát van kb. 650 gyermek a DEASZ regionális tehetségközpont programjában. Tehát ők, akik többnyire itt edzenek, ők meg biztos, hogy nagy élménnyel és nagy szeretettel, reméljük, nagy megelégedésre fogják használni ezt a pádból pályát is.
1: A padel és a pádból pályák a Globál Sport Kft. Kivitelezésében csak nem 5 hónap alatt épültek meg, a fejlesztést a Debreceni Egyetem saját forrásból finanszírozta. Mérföldkőhöz érkezett a debreceni salakmotoros Lovas Zoltán karrierje, ugyanis ő lett a Schaeffler Debrecen Campus első magyar márka nagykövete. A vállalat 2 éves megállapodást kötött az ifjú tehetséggel, akit karrierje mellett tanulmányaiban is támogat. Szabó Pétert, a vállalat igazgatóját hallják.
3: Amellett, hogy egy sportot, egy sportolót támogatunk, Zoli a Schaeffler Akadémián fog tanulni, és itt fogunk tudni segíteni abban, hogy szakmát is szerezzen. És úgy gondolom, hogy ez a kettő együtt egy olyan dolog, amit muszáj volt, hogy meglovagoljunk, és tényleg elinduljunk közösen ezen az úton.
1: Szabó Péter úgy fogalmazott, a Schaeffler kiemelt küldetésének tekinti a sport támogatását,

0: Az pedig külön öröm, hogy egy debreceni tehetség oldalán kapcsolódhatnak be egy technikai sportágba. A versenyző csapata úgy látja, az együttműködés a hazai salakmotorsportban is új távlatokat nyithat. A 17 éves Lovas Zoltánt a salakmotor egyik legnagyobb hazai ígéreteként tartják számon. Fiatal kora ellenére már számos megmérettetésen bizonyíthatott a felnőttek között. Rajthozzát például a tavalyi jubileumi 50. Debrecen nagydíjon is. A megállapodás 2 évre szól, és jelentős mértékben járul hozzá a fiatal versenyző költségeinek finanszírozásához. Lovas Zoltán menedzsere Boros Norbert elmondta, a reményteli együttműködés további nagy nemzetközi cégeket is ösztönözhet arra, hogy a salakmotorsport mögé álljanak.
1: Az, hogy egy ilyen nemzetközi nagyvállalat mögé áll, illetve a csapat mögé, az talán másokban is egy bizalmat kelt az iránt, hogy tényleg van értelme támogatni ezt az egész koncepciót, ezt az egész projektet, mert aki benne van a sportban, az tudja, hogy nem most éri a csúcs éveit a salakmotorozás Magyarországon, viszont Zoli akkora reményt adhat, ami tényleg több évre kitart.
0: A támogatásra szüksége is lesz a 17 éves tehetségnek, aki hamarosan a cseh extraligában, valamint a cseh élvonalban is rajthoz áll, méghozzá nem is akárkik oldalán. A Zsarnovice együttesénél korábbi világbajnokokkal szerepelhet egy istálóban.
2: Egész erős csapattársaim lesznek, mint az Artem Lobuta, a Jason Doyle és a Martin Vasulik, illetve a Koprovnicénél az első ligában ott egyenlőre nem tudom még a csapattársakat, viszont az is nagyon sok motorozási lehetőség és fejlődési lehetőséget biztosít.
0: Kedves hallgatóink, Lovas Zoltán debreceni salakmotorversenyzőt hallották. Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdói Debrecen programsorozat részeként. Szilágyi Lászlót, a Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Technikum igazgatóját hallják.
3: A tanulóknak ez egy projektfeladat, amiben ki tudnak teljesedni, illetve a más iskoláknak, a tanulóinak a vendéglátása, a együttlét, a boldogság az iskolánknak nagyon fontos.
0: A sportesemény különlegessége volt, hogy a verseny lebonyolításában az intézmény sportszervező és sportedző szakos diákjai vettek részt. A kupán a Debreceni Szakképzési Centrum 6 intézményének csapatai mérkőztek meg egymással. A sporteseményt 3. alkalommal rendezték meg az Irinyi János Technikumban, ahol a diákok minden évben nagy lelkesedéssel várják a megmérettetést. Az intézmény igazgatója szerint a sport nem csak a mozgás miatt fontos, hanem a közösségépítésben és a nevelésben is kiemelt szerepe van. A versenyen a Szakképzési Centrum 6 intézménye vett részt. A csapatok különböző korosztályú diákokból álltak, a szabályok szerint pedig minden csapatban legalább 2 lánynak kellett szerepelnie, és legfeljebb 2 igazolt játékos vehetett részt a mérkőzéseken. Szilágyi Sándort, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatóját hallják.
4: Egyre több olyan rendezvény versenyt szervezünk, amelyben megteremtjük a lehetőséget ahhoz, hogy a gyerekek mozogjanak. Nagyon fontosnak tartom természetesen a szakmák tanulását is, az iskolapadban a matematika tanulást is, de egy ilyen rendezvény az mindig egy felüdülést az a diáknak.
0: Széles Diana, Debrecen alpolgármestere szerint a Mozdulj Debrecen program egyik legfontosabb eredménye, hogy az iskolák már maguk szervezik a sporteseményeket.
5: Nagyon szerettük volna Mozdulj Debrecenen keresztül fellendíteni a szabadidősportot, és azt a szabadidősportot, amikor nem a városnak kell mindent szervezni, hanem önszerveződő, öntevékeny csoportok alakulnak ki, akik alulról jövő kezdeményezésként támogatják a Mozdulj Debrecen mozgalmat.
0: A rendezvény végén a legeredményesebb csapatok végül kupákkal és érmekkel térhettek haza a versenyről. Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott a napokban Ózdra. A civil házban filmvetítéssel egybekötött találkozóra várták az érdeklődőket, ahol kérdéseiket is megfogalmazhatták. Szőnyi Ferenc extrém sportolót hallják.
6: Hányszor leszel rá még képes? Tehát valami olyan dolog történt meg velem, és én tudom, ami soha többet nem fog megtörténni. Az embernek a van egy ilyen best of, nyilván az embernek vannak ilyen vágyai, hogy eljutni a Párizsba, eljutni a teljesítményem határa, megfutni a legjobbat, meg kiemelni a legnehezebbet. És én annyira tudtam, hogy olyan jó lett, annyira vártam azt a cél pillanatot, annyira jó volt ott lenni és megélni, amit én tőle már soha nem leszek képes. Csoda, hogy de akkor igen.
0: A triatlonista 43 évesen kezdett el sportolni, és kellő bátorsággal rendelkezett ahhoz, hogy a leglehetetlenebb küldetéseket teljesítse, mint például 480 kilométert futni a Himalájában, vagy éppen egy 30-szoros Ironman versenyen egyáltalán célba érni. A Trans-Canada Ultra című dokumentumfilm a 12,500 kilométeres kanadai útját mutatja be, amelyet 45 nap, 3 óra és 14 perc alatt teljesített, ezzel világrekordot döntve. A verseny alatt napi szinten 250-300 kilométert kerékpározott, de akadt 490 kilométer is. Folyamatos fizikai és mentális terhelés mellett átlagosan 3-4 órát aludt naponta. A végére 12-14 kilogramot fogyott, szervezete szó szerint felérte minden tartalékát. A 61 éves sportember arról is beszélt, hogy mit jelent számára az, hogy képes volt leküzdenie önmagát. Felesége nagyon nehezen érte meg, hogy a verseny szabályai szerint ezúttal nem támogathatta testközelből a párját. Bár napi kapcsolatban voltak, többször is beszéltek telefonon, mégis aggódott.
7: Nagyon kemény út volt ez ő neki. Én mindenben támogatom, és örülök, hogy ő neki még mindig van erre ereje, ő motivációja, és hogy ezt annyira szereti, és lubickol az ilyen versenyekben, úgyhogy támogatás itthonról elég kemény volt, mert hát nagyon sokat sírtam. Ezt nem lehet aggódás nélkül. 45 nap, nagyon sok idő. És az első két hét az neki is nagyon borzasztó volt, és nekem is.
0: A program végén közös fotókra, dedikálásra is volt lehetőség. Idén 9. alkalommal rendezik meg a Bringa pikniket, amely Nyíregyházáról, a Kossuth térről indulva, egészen a Tokaji Fesztiválkatlanig vezet. A résztvevők 3 kijelölt megállóhelyen friss vízzel, pogácsával és gyümölcsel frissülhetnek fel az út során. Az idei esemény különleges hangulatot ígér, május 23-án egyfajta Bringa cirkusz várja a bringásokat. A részletekről Pusztai Barbarát, a program szervezőjét hallják.
8: A gyülekező 8 órakor lesz majd a Kossuth téren, ahol már színpadi programokkal készülünk a kilátogatóknak, ezután pedig 9 óra 39-kor lesz a rajta nagy posta elől. Az út közben, akik elfáradnak, meg tudnak majd állni piknikpontokon. Nyírtelek, Rakamaz, Virányos és Tokaj Fesztiválkatlan a végállomás. Minden piknikponton pogácsa, alma, víz várja majd a kilátogatókat. A Fesztiválkatlanban pedig szintén számos színpadi programmal és produkcióval készülünk, hiszen az idei esemény a cirkusz tematikát kapta, úgyhogy a programelemekben ez természetesen meg fog jelenni. Túl nagy kulisszatitkot még nem szeretnék elárulni, de azt elmondhatom, hogy hegykerülő idén is lesz, majd ennek a rajtja a katlanból fog indulni a korábbi évekhez hasonlóan.
0: Az első közös túrát 2018-ban rendezték meg közel 1000 résztvevővel, azóta pedig minden évben egyre többen vágnak neki, amint egy 35 kilométeres távnak. A résztvevők nem csak Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből érkeznek, sok bringás jön Budapestről, sőt, a korábbi években Svájcból és Japánból is csatlakoztak a túrához. A szervezők idén cirkuszi hangulatot varázsolnak a rendezvényre, bohócok, artisták, pantomimesek, légtornászok és látványos kerékpáros bemutatók szórakoztatják majd a közönséget. Az éhes bringások jelképes összegért többféle ételt vásárolhatnak. A szervezők a túra teljes ideje alatt gondoskodnak a biztonságról. Mozgó orvosi felügyelet kíséri a mezőnyt, Tokajban pedig mentő biztosítja az esetleges balesetek ellátását. Emellett szervizbusz is segíti azokat, akiknél műszaki probléma adódik. Tokajból mindenki egyénileg tér vissza Nyíregyházára. A MÁV pedig a Tokaj-Nyíregyháza vonalon közlekedő délutáni vonatokhoz kerékpár szállításra alkalmas vagonokat is csatol, akik pedig visszafelé is kerékpárral indulnak útnak, őket a nyírteleki fagyizó kedvezményes ajánlattal várja. A Bringa Piknik fókuszában idén is a jó hangulat, a vidám társaság, a sport fontossága, az egészség megőrzése és a jótékonykodás áll.
8: Azt gondolom, hogy a nyíregyházi városlakóknak már a szívéhez nőtt. Ez teljesen egy családbarát rendezvény, de emellett nagyon sok cég csapatépítő programot szervez erre az eseményre, hiszen azt gondolom, hogy nagyon ritka az, amikor a Nyíregyházáról Tokajba több mint 1000 ember kerékpározik át a kerékpárúton.
0: Pusztai Barbarát, a nyíregyházi Bringa Piknik főszervezőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Csepellényi György alakja, valamint boldoggá avatásának jelenlegi szakasza állt annak a konferenciának a középpontjában, amelyet a hétvégén rendeztek meg Sárospatakon a Szent Erzsébet házban. Az eseményen Czapkó Mihály, aki az egyházmegyei szakasz posztulátoraként vezeti az eljárás előkészítését, saját feladatairól, valamint a vértanú szerzetes példamutató életéről osztotta meg gondolatait.
1: Sokszor a háttérmunka, ami nem látványos, és ami olyan egyszerűnek tűnik, sokkal nehezebb, mint ami esetleg eredmény abból kijöhet. Egy-egy új információ, egy-egy érdekes levél, sokszor akár a hetekig tartó kutatásnak az eredménye, és hát a levéltárosaink, a történészeink több száz évvel ezelőtti régi latin nyelvű írásokat bújnak át, és nincsen Google keresőjük, ahol mondjuk rá tudnának keresni a csepelényi, vagy bizonyos címszavakra. Tehát igazából a munka emiatt volt nehéz és hosszadalmas. Mi abban bízunk, hogy ebben az évben most már megszületnek azok az írások, amelyek összefoglalják a boldogavatás egyházmegyé szakaszának az eredményeit, és talán rövidesen ebben az évben vagy jövőre Rómába el tudjuk juttatni ezeket az iratokat.
2: A begyűjtött anyagmennyiség nyilvánvalóan azért is szükséges, hogy minél nagyobb terjedelemben tudjunk a dikasztérium számára is olyan információkat szolgáltatni Csepelényi György életéről és a korszakról is, amelyek segítik a látásmód bővítését. Úgyhogy alapvetően ez az időszak Csepelényi György tiszteletének az előmozdításáról szólt. Sokfelé jártunk, és ez a mostani sárospataki esemény is arra ad alkalmat, hogy egy picit megerősítsük Csepelényi ismertségét és az ő tiszteletét.
0: A konferencián jelen volt Urbán Márta, az Egri főegyházmegye levéltárosa is, aki kiemelte: ezek az események nem csupán tudományos szempontból értékesek, hanem lelki jelentőséggel is bírnak. Mint fogalmazott, a kutatások, az előadások és a közös megemlékezések mind segítik, hogy a hívek mélyebben megismerjék a vértanú szerzetes tanúságtételét, és ezáltal közelebb kerüljenek hozzá személyesen is.
3: Hát ugye az elmúlt pár évben, főleg mióta az Egri főegyházmegye hivatalosan elindította a boldogavatási eljárást, én azt gondolom, hogy egyre több helyen előtérbe került az ő személye. Valóban egy nagyon szép dolog, hogy itt ebben a régióban hosszú évtizedek óta ismert az ő személye, és egy élő kultuszt lehet itt felmutatni, de ezzel párhuzamosan az egyházmegye más területein, illetve az egyházmegyén kívül is egyre több helyen megjelent az ő személye és az ő lelkisége. Ugye itt az Egri Egyházmegyében minden vasárnap az utolsó egyetemes könyörgés is az ő boldogavatási eljárásáért van, illetve ezzel párhuzamosan hoztunk ide is meg az egyházmegye számos templomában találhatóak ilyen imalapok, ami szintén az ő boldogavatási eljárásáért van. És az is nagyon fontos, hogy pont az ilyen rendezvények, mint amilyen rendezvényen is most vagyunk, ezek azért is fontosak, mert még szélesebb körben lehet az ő életszentségét rosszúval élve népszerűsíteni, de inkább azt mondanám, hogy a kultuszát és az ő ismertségét jobban terjeszteni.

0: A miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolában megkezdte munkáját a Szülőakadémia elnevezésű programsorozat, amelynek nyitó előadása az okos eszközök tudatos használatára fókuszált. A rendezvény meghívott előadója Uzsajné Pécsi Rita neveléskutató volt, aki a képernyő használat és az internet kockázataira, különösen a korai függőség kialakulásának veszélyeire hívta fel a figyelmet. Előadásában kifejtette, hogy a digitális környezet hatásai jelentősen befolyásolják az idegrendszer fejlődését, ezért meghatározó jelentőségű a gyermekek online jelenlétének szülői felügyelete és korlátozása.
1: Sajnos nagyon mesterien fel van építve, tehát azért ezt lássuk be, hogy itt emögött egy nagyon, nagyon komoly tudományos háttér is áll, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket, meg minket is ezzel a dopaminnal ott ragasztani, a gép mellé ragasztani. Na most, hogyha ezt nem segítjük, hogy valóban ne kapjon ilyen mennyiségű hatást az idegrendszer, akkor nagyon nagy lesz a küzdelem, mert nagyon nagy a vágy. Tehát ahogy ezt látjuk is más droghatással is, vagy akár csak a könnyű droghatással is, hogy utána, hogyha már egy kicsit rákapott, akkor nagyon-nagyon nehéz le erről levenni, és nagyon sok szülő ott bukik el, hogy úgy mondjam, hogy nekem sincs időm, stb. Odadom a kezébe, és rögtön csönd lesz, rögtön nyugalom lesz, és jaj, megnyugodott, jaj, de csak a mesét nézi, csak szép, csak a YouTube-on, csak a társaival beszélget. Igen, ám csak, hogy folyamatosan kapja ezt a dopamin hatást, és utána nem tudod majd leállítani, és akkor akar éjjel is a társaival beszélgetni, meg a tanulás helyett is, meg mindig, meg a mozgás helyett, meg a beszélgetés helyett, meg az evés helyett is. Ez egy nagyon könnyű megoldás lett, tehát nagyon, nagyon hasznos az eszköz, tehát ez tényleg kétségtelen, és akár csak a tanításba is helyek közel, szóval azért nem ilyen intenzitásban, biztos, hogy nincs rá szükség, főleg az alsóbb osztályokban, de az óvodában meg egyáltalán nem. Tehát, hogy nagyon kényelmes a dolog, tehát, hogy annyira hamar rájöttünk, persze, hogy volt tévé, de ahhoz be kellett menni abba a szobába, azért ott kellett lenni, nem volt interaktivitás, tehát azért nem volt ennyire vonzó, hogy azt csinálok vele, amit akarok. Akkor, amikor akarok. Nem került be a zsebünkbe, hogy mindenütt ott lehet, bármikor, és ott van az a vonzás is, hogy jaj, ha itt van már, hát akkor megnézem, akkor egy kicsit tovább nézem, akkor még nézem, meg máskor is nézem, tehát azt látjuk például, amikor az iskolából most kivettük a telefonokat. Tehát amikor bent volt a telefon az iskolába, hát ott végig mentél a szünetben, ott csak telefonozó gyerekeket láttál. És most, hogyha végigmész a szünetben, szólnak egymáshoz, bevitték a kártyát, a játékot, mozognak, fociznak, marháskodnak egymással, ugratják egymást, kibírják az ugratást, stb. Szóval azért nagyon sok minden történik ebben a helyzetben, és azt látjuk, hogy azokat az űres helyzeteket nem tölti ki a géppel. Most abban a pillanatban, hogy kéznél van, de a szülőnek is. Abban a pillanatban nem kell nevelni, nem kell beszélgetni, nem kell vele 70-szer megmondani, hogy jaj, mert unatkozom, anya, mit csináljak, találj ki valamit, nem tudom mi, menj el a barátodhoz, csináld meg, gazoljál, vagy szóval ezt mind nem kell csinálni, és nagyon szép béke van, úgymond, és csend van. Csak hogy utána már nem tudod kihívni a vacsorára se, mert azt se akarja abba hagyni, és nem akar aludni se, és nem akar természetesen tanulni se, és a barátjával se akar, és mozogni se akar, és akkor itt olyan élet funkciókat támogató tevékenységektől veszi el az erőt, az időt, a lehetőséget, ami egy ilyen ördögi körbe belemegy, és nem az, hogy nem fejleszt, hanem egyszerűen visszafejleszti azokat a funkciókat, amiknek most kellene dolgozni. És ugye bekerülünk a serdülőkorba, ott pedig még a kapcsolati rendszer, tehát ott fölébred az, hogy ugye én ki vagyok, hogyan tudok a többiekkel, hogyan tudok a közösségbe beilleszkedni, a szerelem, a párkapcsolat, a barátságok, a minden kialakulása, hát ezt nagyon-nagyon komolyan befolyásolja, mert ezek csak virtuális kapcsolatok, tehát nem tanulja meg az igazi kapcsolódást, és suta lesz, mint luda jégen ezekben a helyzetekben, és nem is akar kimenni benne, pedig most kifejezetten, hogy úgy mondjam, az érzelmi rendszerünk rá van szorulva, szomjazik erre, hogy ebben a szociális kapcsolatokban tanulja meg az életet, és ez is kimarad.

0: megújult az újhutai ifjúsági tábor. A több mint 70 férőhelyet biztosító szállás helyet egy sárospataki önkormányzati cég üzemelteti. Az infrastruktúrális fejlesztést az Aktív Magyarország program keretében valósították meg. Dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere bízik abban, hogy a megújult táborhely új lendületet adhat a térség turizmusának is.
1: Azt gondolom, hogy Sárospatak számára a legfontosabb közösség kérdése, és Sárospatakon egy igazán aktív, együttműködő közösséget ismerhettem meg az elmúlt szűk másfél év alatt, de túlmutatóan a sárospataki közösségen ennek a létesítménynek azt gondolom, hogy ki kell nyitni a kapujait, és akár országos szinten is meg kell hirdetni, lehetőséget kell biztosítani, hogy az ide látogatók, az ide érkezők ezt a csodát átélhessék, amit mi is itt megtapasztaltunk. Az, hogy ez az infrastruktúra most megújulhatott, ez komoly löketet jelent a vendégek várása vonatkozásában. Az már más kérdés, hogy azért hosszú évtizedeken keresztül ez az épület, vagy ezek az épületek nem a megfelelő infrastruktúrával voltak ellátva, igazából el lett hanyagolva ez a létesítmény. A fenntartó vonatkozásában intézményvezető váltást következett be az elmúlt évben, és ez már egy újabb löketet, egy újabb irányt mutatott számunkra, mind az önkormányzat, mint a működtető patak a Kft. Számára, és itt van szemmel látható, kézzel fogható eredménye van ennek a változásnak, és nagyon bízunk abban, hogy az ide látogatók sokasága, és remélem sok gyermek sok-sok örömét fogja lelni ebben a létesítményben.
0: A szállás helyett üzemeltető Patakva Kft. Ügyvezetője elmondta, a most lezárult fejlesztésnek köszönhetően egy hosszabb szezonban működő tábor jött létre, amelynek környezete számos program lehetőséget kínál, középpontban a közösségi élmények és az együttlét erősítésével. Koleszárné Horváth Brigittát hallják.
2: A mai napon zárul egy több hónapos pályázati felújítási folyamat. Az újhutai ifjúsági táborunk újult meg teljes körűen. A befogadó képességünk nőtt jelentős mértékben 48 főre, 72 főre, úgyhogy így már nagyobb létszámú csoportokat, osztályokat, esetleg egész évfolyamokat tudunk már elszállásolni itt újhután. Megújult 3 darab ikerházunk, teljesen külsőleg is, mint belsőleg. Teljesen felújításra került a közösségi épület, a konyha és a vizes blokkban is több felújítás valósult meg, valamint klímákat szereltünk fel az összes faházba, így meghosszabbítottuk a nyitvatartásunkat egészen koratavasztól egész késő őszig. A szállás nálunk a Végardó fürdő irodájában tudják lefoglalni, 6 darab 6 személyes faházzal és 3 darab 12 férőhelyes ikerházzal üzemel a tábor, egy közös vizes blokk áll rendelkezésükre a csoportoknak is, egy nagy közös étkező és egy hatalmas konyha egységgel. Rengeteg túrázási lehetőség van, kék túra útvonalak, kerékpáros útvonalak, erdei iskolák, gombásztúrák, madarász lehetőségek, nagyon-nagyon sokféle természetbaráti foglalkozásra van lehetőségük az ide látogató csoportoknak. A wifi mentességet emelném ki, a gyerekek bepánikolnak, amikor nincs térerő, de aztán rájönnek, hogy mennyire élvezetes a kütyümentesség, a kütyű nélküli élet, elkezdenek beszélgetni, egymással foglalkozni, és a végén ráéreznek annak a szépségére, hogy nem csak virtuálisan találkoznak, nem csak virtuálisan beszélgetnek, hanem egymás mellett ülve, megismerve egymást, és közös programokkal színesítik az estéjüket, és hogy ez mennyire fontos, és sokkal erősebb kötelékek születnek ezáltal.

0: emlékfát ültettek a miskolci Petőfi téren Monspart Sarolta tiszteletére. Az eseményen a helyi gyaloglóklub tagjai így adóztak a 2021-ben elhunyt világbajnok tájfutó emléke előtt, aki az idősek aktív életmódjának legnagyobb hazai támogatója volt. A faültetés nem csupán tisztelgés, hanem szimbólum is. A Monspart Sarolta nevét viselő alapítvány ugyanis mára egy több mint 510 tagszervezetet számláló országos hálózatot koordinál. A 2017-ben indult kezdeményezés célja, hogy a rendszeres gyalogláson keresztül ne csak a 60 év felettiek fizikai egészségét javítsák, hanem közösséget is építsenek. A Nemzet Sportolója címmel is kitüntetett alapító vallotta, hogy a sétai sport és a mentális frissesség záloga. A részletekről Burmeister Erzsébet, a kezdeményező túracsapat vezetője adott tájékoztatást.
1: Egészen pontosan a Rezgő Nyárfa túracsapatnak vagyok a vezetője, és mi a Rezgő Nyárfa túracsapat ültetjük most ezt a emlékfát, de valójában mi, mint gyalogló klub, tagja vagyunk az országos gyalogló klubhálózatnak, melyet a MOSA segíti, a Monspart Sarolta egészséges életmódért alapítvány, és maga a fát is Monspart Sarolta emlékére ültetjük, mert 3 nap múlva lesz az 5. évfordulója, hogy meghalt. Ő egy nagyon-nagyon aktív, tevékeny ember volt. 32-szeres magyar bajnok tájfutásba, sífutó bajnok volt, a Nemzet Sportolója volt. Rengeteg mindent lehet róla tudni. Klubokat ő kezdte, ő alapította, és amikor meghalt, akkor vette át végül is a öccse, mert Zsolt, aki itt van, ő az öccse, és ő a MOSA alapítványnak az elnöke. És most már van ilyen, 620 gyalogló klubban van az országban, tehát igen, és a céljuk az, még ez Saroltának volt az álma, hogy 1000 klub legyen az országban. Hát és mi vagyunk az egyik klub, Miskolcon van még 2 vagy 3, azt hiszem, meg hát szert az országban mindenütt vannak. És már sok helyen volt emlékfaültetés, és a Petőfi tér először a Népkertet akartuk, de az, ahhoz nem járult hozzá a főkertész, azt mondja, mert ezt ugye csak engedéllyel lehet, megkaptam minden tudnivalót, és a Petőfi teret jelöltek, és nagyon, ez egy nagyon szép rész, és pont ide, ez ide való, ez egy korai juharfa, valószínűleg ez való ide, mert ő azért ért hozzá, mint Miskolcon a főkertész. Mindig szerdán megyünk, minden héten, ha mi nem vagyunk itt, való elutazok, akkor van egy helyettesem, legfeljebb akkor nem megyünk, ha nagyon rossz az idő, de tavaly például után 2 alkalommal maradt el, abból is látszik, hogy kevés eső esett, tehát mindig megyünk, változó a létszám, de úgy 10-25-ig, nyáron talán kevesebb, amikor sok az unokázás, meg utaznak el az emberek, nyáron amúgy is rövidebb túrákat tartunk a nagy hőség miatt, de általában 8-15 kilométerig, tehát a maximum, volt már 18 kilométeres is, de a jellemző 10-12-14, most például Bükkaljára megyünk, és én mindig előre megtervezem, körülbelül 11 kilométert fogok ott menni.
0: Mára országszerte csak nem 80 ezer szépkorú csatlakozott a hálózathoz, így ők hülyek maradtak Monspart Sarolta örökségéhez. Most Monspart Zsoltot, az alapítvány elnökét hallják.
2: Óriási segítséget kaptunk itt a lelkes csapattól, úgyhogy én nagyon örülök ennek az újabb Monspart Sarolta emlékfának. Az a célunk, hogy a mai fiatalok tanulják meg tőle az egészséges életmód szemléletét, és azt az elszántságot és kitartást, ahogy ő élte az életét. Ahogy a nővérem az egész életét erre áldozta, hogy az emberek egészségesen éljenek, úgy én is megpróbálom az ő hagyatékát tovább gördíteni, és hát ez annyiban sikerült, hogy a Covid utáni 120-ra most már 650-re nőtt az országban a gyalogló kluboknak a száma. Ez körülbelül 80 ezer rendszeresen gyalogló embert jelent, és a tavalyi évben, ha összeadjuk a becsült edzéseket, akkor 143-szor kerültük meg az egyenlítőt. Ez 10 milliárd lépés. Ezek csodálatos számok, és azt jelenti, hogy 80 ezer ember boldogan, egészségesen éli meg az időskorát. És ez a célunk, hogy minél többen ébredjenek rá, hogy a mozgással meg lehet hosszabbítani, élményét tenni az időskort. A klubvezetők határozzák meg, hogy hogy mikor legyen edzés, milyen rendszeressége, milyen hosszú, hogy terheljék. Mi a klubvezetőket képezzük. Tehát a nővérem adott még annó edzésterveket, és az ő alapelveit, a fokozatosság, a bemelegítés, a hogy építsük föl a terhelést, ezeket oktatjuk. Tehát kétszintű oktatás van ma már, egy alapszint, illetve most egy kommunikációs, ilyen vezető, klubvezetői szintű képzést is elindítottunk. Tehát az alapítvány nagyon sokban igyekszik segíteni, támogatni az amúgy önkéntes és a saját idejüket, energiájukat erre a mozgalomra áldozó klubvezetőket.

0: Ebben az időszakban kezdődik a fióka szezon. Ezért gyakran találkozhatunk a földön csipogó, magányosnak tűnő madarakkal. Sokan ilyenkor segíteni szeretnének és hazaviszik őket, pedig ezzel sokszor többet ártanak, mint használnak. Hogy mi a helyes teendő, erről hallják most Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét.
1: Igen, ez most indul, ugye nagyon korán költeni kezdő madárpároknál már előfordulhat, hogy van fészket elhagyó fióka, alapvetően ez most fog elindulni a következő egy-két hétben, és ez tart az első nagy hullám egészen május vége, június elejéig, és a második költéssel aztán majd valamikor július folyamán ez még folytatódhat. Mindig ugyanaz a helyzet, azok a madárfiókák, amikkel találkozunk így a mindennapokban, tollasak, csipognak, jönnek, mennek, nem tudnak még repülni, ezek nem estek ki a fészekből, nem árvák, a biológiai programjuknak, az összeneiknek engedelmeskedve szétugrálnak a fészekből, és a környéken, az aljnövényzetben, a bokrok sűrűjében szétszóródva a hangjukkal hívják magukhoz az etető szülőket, tehát ezért teljesen felesleges, ezért is teljesen felesleges őket hazavinni, mert nem árvák, nincsenek bajba. Amit meg lehet csinálni, hogyha látunk egy ilyen madarat, a gyep közepén, a járdán, az úttesten, akkor nyilván a testi épségünket szem előtt tartva óvatosan meg tudjuk fogni, és amikor ugye a kis madarat így betesszük a tenyerünkbe, és így egymásra borítjuk, így a közeli bokor alá, magasabb aljnövényzet foltba, ha van kerítés, akkor kerítésen keresztül oda tessékeljük be, és szépen menjünk tovább, nem gond, ha puszta kézzel megfogjuk, mert a madaraink nem szagolnak. Hát igazániból nyilván a leggyakoribb fajokról van szó, ez mondjuk sorrendben fekete rigó, széncinege, házi mezei veréb, zöldike, tengelíc, megyvágó, tehát a házi rozsdafarkú, tehát alapvetően ezekkel a fiókákkal fogunk majd találkozni, illetve ez a fajta viselkedés jellemző például a baglyokra is, ott szétmásznak a fészekből a még röpképtelen fiókák, esetükben is ugyanúgy érdemes eljárni, mondjuk egy baglyot én találok, akkor nem a talajra tesznek, hanem be mondjuk sűrű tujaágak közé, és akkor vagy fenyőágak közé, és akkor ott szépen el lesz, hívja a szülőket, hát semmiképpen ne vigyük őket haza, mert ezzel csak ártunk nekik.

0: 110 éves jubileumát ünnepli a diósgyőri Kocsis Pál kertbarátkör, amely az ország egyik legrégebbi ilyen közössége. Az egyesület gyökerei a helyi vasgyári munkásnegyed önellátó kertjeihez és a bányásztelepülések hagyományaihoz nyúlnak vissza. Tagjaik az évtizedek alatt nem csak a kertművelés fortéjait osztották meg egymással, hanem szoros baráti kötelékeket is kialakítottak. A jeles évfordulót egy bensőséges ünnepséggel tették emlékezetessé, ahol felidézték a múlt legfontosabb mérföldköveit. Az eseményen elismeréseket adtak át azoknak a hobbi kertészeknek, akik kiemelkedő munkájukkal segítették a közösség fennmaradását. Most Buckó Józsefnét, a kertbarát körvezetőjét hallják.
1: A diósgyőri Kocsis Pál kertbarátkörnek ez egy nagyon-nagyon jelentős ünnepe, ugye 110 év nem egy rövid időszak. Változtak az idők ugye az alakulástól, most már ugye mások a feladatok, mások mondanám, hogy az embereknek az életkörülményei, és ebből adódóan ugye az, amikor megalakult a kertbarát mozgalom, akkor az volt a cél, hogy a kis telk a saját részre gyümölcsöt és zöldséget termeljenek. Ma az az igazság, hogy a rohanó világban nem olyan sok idő van a kertre. Tehát nagyon-nagyon sok családi háznál ugye a kert pihenőkerté van alakítva, befüvesítve, igaz, hogy a fűvágással is van munka, de talán mégsem annyi, mert hogy az időjárási viszonyok is nagyon megváltoztak, és én úgy gondolom, hogy sok ember azért is adta fel a kertészkedést, mert olyan kiszámíthatatlan lett az időjárás, hogy némely mag kisekel például, vagy nem úgy hozza a termést, és valahogy az emberek könnyen feladják, és azt mondják, ó, hát megveszem a boltba, szép is, nem baj, hogy ugye tele van műtrágyával, akármivel, tehát felfújt zöldségek és gyümölcsök, de mégis nem kell vele annyit dolgoznom, és én szomorúan látom azt is, hogy a megtermett gyümölcsöt is nem szedik le az emberek. Lehull. Régen ugye annyira összegyűjtötték, hogy jó volt cefrének, pálinkát főztek, és ma már még ez se nagyon. Tehát még arra sem használják a gyümölcsöt, és létrára mászni. Hát a mai gyerekek már nagyon-nagyon kevés gyerek. Én még mindig felmegyek a létrára, de az unokám már nem mer felmenni. Tehát ilyen szempontból egy kicsit most nehéz kertbarátkört vezetni, mert megváltozott az embereknek a szemlélete. És ezért van az, hogy hétfőnként találkozunk mindig összejöveteleken, a csoport létszáma most 40 fő, de többnyire ugye idősek, tehát 75-80, sőt még 80 felettiek. Tehát most már el kell fogadnunk azt, hogy az a jó, hogy együtt vagyunk, és olyan programokat is próbálok szervezni, kulturális, tehát mozi, színházlátogatás, szalonnasütés és bármi, ami nem feltétlenül kertbarát program, de mégis jó, hogy a csapat együtt van, mert szüksége van az embereknek. Ezek nagyon magányos emberek, ugye, akik a csoportba járnak, és vágynak arra, hogy kommunikálni tudjanak a másikkal. Természetesen elmegyünk kiállításokra, ahol ugye virágokat nézünk, kerteket nézünk, tehát próbálok kertbarát programot is szervezni, de már nehéz. Mindenkire nyitottak vagyunk. Változatlanul az az én elvem, hogy valaki eljön a csoportba, megnézi ugye a foglalkozást, hogy miről is beszélünk, mivel töltjük az időnket, és hogyha úgy ítéli meg, hogy szimpatikus a csapat, és hát ez fordítva is működik, akkor ugye csatlakozik hozzánk, és taggá válik.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson, országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az országgyűlési választás jogerős végeredménye szerint a Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a közösség oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepély lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. A parlament alakulülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor következik. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely budapesti főpolgármester péntekre örömkoncertet hirdetett meg, csak nem ugyanarra a helyszínre. Ma reggel aztán kiderült, egyeztetett a Tisza párttal Karácsony Gergely, ennek eredményeképpen nem péntek este, hanem szombaton 13 órától tartják meg a Hála nektek rendszerzáró rendezvényt a rakparton. Így az esemény után mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez és hallgathatja meg a miniszterelnöki eskütételt, írta a Facebook oldalán a főpolgármester. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyoztam, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik tehát középtávon, a hosszú távú cél pedig a csaknem 3%-os uniós átlag elérése, fogalmazott. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. Hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személysérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írta az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe, bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt olyan országok kérésére indul, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők, a körülmények áldozatai. A lépést humanitárius intézkedésnek nevezte, mivel a térségben rekedt hajókon egyre fogy az ellátmány. Irán közölte, minden hadihajót megtámad. Donald Trump arról is beszámolt, az Egyesült Államok képviselői pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal, amelyek valami nagyon jó fejleményhez vezethetnek mindenki számára, ahogy elmondta. A korábban említett 5000 főnél jóval több katonát von ki Németországból a következő egy évben az Egyesült Államok. Jelenleg az Európában állomásozó mintegy 86000 amerikai katonából több mint 36000-en Németországban szolgálnak, ami a második legnagyobb külföldi kontingens Japán után. A lépés időzítése egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Végül az időjárásról, holnap is derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet kedden hajnalban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
3: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szentéletű emberek.
5: Szent Flórián vértanú, 304-ben halt meg május 4-én. A mai Ausztria területén, Norikumban született magasrangú katonatiszti családból. Jó maga is a császári hadsereg katonatisztje lett. A harmadik század második felében szolgálta urát, a császárt, s mint sok más katona, ő is meggyőződésből lett keresztény. Mivel a század utolsó évei aránylag nyugodtak voltak, leszerelt a katonaságtól. Norikum tartományban, Mantemben, Krems mellett telepedett le. Magasrangú római tisztviselő lett. Sajnos a kereszténységre ismét ráköszöntött 303-ban Diokleciánus császár alatt az egyházüldözés. Amikor Flórián megtudta, hogy Aquilinus, norikumi kormányzó megkezdte a keresztények letartóztatását, minden tekintélyét latba vetve elindult a mai Lorchba, hogy amivel csak tudja, segítse a keresztényeket. maga is önként föltárta azt, hogy keresztény, ugyanis útközben egy csapat katonával találkozott, akiket éppen a keresztények felkutatására küldtek. Amikor elmondták, hogy mit akarnak, ő így szólt: sose fáradjatok a keresztények felkutatásával, hiszen én magam is keresztény vagyok. Forduljatok hát vissza, és vezessetek engem a kormányzó elé. Aquilinus csodálkozva fogadta bajtársát. Először szép szóval, majd botokkal akarta rábírni, hogy áldozzon a pogány isteneknek, de hiába. Akkor egy nagy malomkövet akasztottak a nyakába, és az Enz folyóba fullasztották. Az ítéletet 304. május 4-én hajtották végre. Holttestét egy Valéria nevű özvegy kiemelte a vízből, és eltemettette. A sír fölé később templomot építettek, amely a bencéseké lett. Majd a lateráni kanonokok gondozásába került. Körülötte épült ki a mai híres kegyhely Szent Flórián Linztől délre. Tisztelete főként Bajorországban, Ausztriában és Magyarországon terjedt el. Kérésünk Szent Flórián emléknapján: Istenünk, te Szent Flórián vértanú emléknapján örömmel töltesz el minket. Engedd, hogy akinek dicsőséges győzelmét tiszteljük a földön, annak boldog társaságát elnyerjük a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára húsvét 5. vasárnapjának evangéliumáról elmélkedik.
2: Ahogy közeledünk Pünkösd ünnepe felé, az evangéliumok, a szentírási szakaszok a szentmiségben egyre inkább emlékeztetnek bennünket Jézusnak közelgő távozására, és arra, hogy mindenre az eseményre felkészíti az

És ezt követően indul el egy bizonyos párbeszéd, elsősorban Tamás apostollal, meg a többiekkel is, az Úrba vetett hittel kapcsolatban. A földi életből távozó Jézus látja és érzi a tanítványainak a bizonytalanságát. Valahol az apostolok már kezdik felfogni, hogy ha mesterük továbbra is ilyen komolyan gondolja az útját, atyához fűződő személyes kapcsolatát, és annak kinyilatkoztatását az emberek irányába, akkor ez nem marad büntetlenül a vallási vezetők és az állami hatóságok részéről. Ebben a bajós hangulatban Jézus a lényegre mutat rá. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Már hogy ne nyugtalankodna, gondolják az apostolok, hiszen minden jel arra mutat, hogy ezt az egész mozgalmat hamarosan vérbe folytják. Jézus azonban nem valami sztoikus belenyugvást kér tanítványaitól. Nem is azt, hogy vakbuzgón ne törődjenek a készülődő csapásokkal. Nem csak elvárja tőlük a nyugalmat, hanem meg is adja annak alapját. Azt mondja, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Na jó, hát mi hiszünk persze az Istenben, de hogyan kell azt csinálni a hétköznapokban? Merülhet fel az apostolokban a kérdés. Én vagyok az út, az igazság és az élet, érkezik a válasz. Megkaptuk hát a módot is, hogy hogyan higgyünk. Úgy, hogy követjük a fiú életpéldáját, az ő útján járunk, és az ő életét akarjuk magunkénak tudni. Anyaszent Egyházunk ehhez az evangéliumi szakaszhoz kötötte olvasmányként az apostolok cselekedete azon részletét, ahol a 12 imádság és kézrátétel által részt ad papi küldetéséből a 7 jó hírben álló lélekkel eltelt bölcs férfinak, akikre az asztal szolgálatát bízzák. Később az egyházközségek érére presbiterek és episzkoposzok rendeléséről is olvashatunk. Elindul tehát az egyház küldetése, a papi rend isteni rendelésének felismerése, szentségi továbbadása által. Ugye ez ma a diakonátus, az áldozó papi rend és a püspöki szolgálat. De miért is? Hát azért, hogy továbbra is életben maradjon a jó hír, hogy tovább adódjék az üzenet, és a legteljesebb szentségi formában jelenvalóvá váljék Isten és az ő kegyelme a mindennapokban. Végső soron tehát miért? Hát azért, hogy ne nyugtalankodjék a szívünk, és hogy tudjuk, ő velünk van a megpróbáltatásokban is. Milyen érdekes, hogy a hétköznapi cselekedete az egyháznak, a gyakorlata, a praktikuma választ ad a legnagyobb kihívásunkra. Nyugtalanság, hit, létezés. Ez a három fogalom hangzik el egymástán ebben a néhány mondatban, de mi kapcsolja össze ezeket? Ma három olyan mondat találunk szembe Jézus szájából, amik között első látásra nincs közvetlen összefüggés. Megismétlem még egyszer, ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek, atyám házában sok hely van, mintha három különböző témát említene Jézus. De ha mögé nézünk, ez a három téma mindannyiunk életét átszövi. Minden nap találunk valami okot arra, hogy aggodalmaskodjunk. Olyan tényt, ami nyugtalanít minket. Ez tehát az első. A hit a második, és ez alatt nem csak a vallásos Isten hitet értem, hanem mindenfajta bizalmat a hétköznapokban, baráti kapcsolatot, meggyőződést, elveket. Olyan szükségszerű összetevője életünknek, mint a napi étkezés vagy a levegővétel. Mert ha valaki semmiben sem hisz, semmilyen irányban nincs bizalma, akkor elfogy körülötte a tér, és menthetetlenül beszűkül az élete. Azt pedig, hogy létezzenek körülöttünk dolgok, ugye ez a harmadik, atyám házában sok hely van, szintén igényeljük. Gondoljuk csak el, hogyha reggel nem a megszokott szobánk körvonalaival találkoznánk, vagy ha nem lennének sehol a ruháink, telefonunk, pénztárcánk, mennyire elbizonytalanodnánk. Ezért említi Jézus a helyet. Atyám házában sok hely van. Milyen érdekes, hogy erre is szükségünk van. Jézus tehát ránéz a tömegre, ránéz tanítványaira, azaz ránk, minden kor emberére, és meglátja bennük az örök embert. Érti és érzékeli bizonytalanságainkat. Ezért tud rátapintani a lényegre. Nem akármit ígérget, hanem a legfontosabbak felől biztosít. Arról, hogy tud félelmeinkről, ismeri küzdelmeinket a hit terén, és hogy mindig

0: megadja azt, amire szükségünk van. Személye biztosítja azt, hogy ezeken a nehézségeken felülemelkedhetünk, mert ő több és erősebb ezeknél a kihívásoknál. Egyesek talán most is úgy érezhetik magukat, hogy Isten magukra hagyta őket. Úgy tűhet, hogy Jézus távozott ebből a világból, nem hagyott fogódzót nekünk, magára hagyta a földet mindenféle bajával, gondjaival együtt. De Krisztus evangélium és egyháza továbbra is a miénk. Merítünk-e erőt belőle? Vagy elhomályosítja előlünk mindezt a világ fenyegetése? Hát mire figyelünk? Már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp, mondja Jézus. Az, hogy ismerjük-e igazán, most dől el, hogy a hétköznapokban félünk-e, hogy mire koncentrálunk, mit engedünk hatni magunkra, a világ félelmét, szorongását, vagy Jézus tekintetét. A történet szerint a második világháború után zsidó vezetők összegyűltek, hogy megvitassák, hogyan történhetett meg velük a holokausznak a szörnyűsége. Komolyan megállapították, hogy végső soron Isten a felelős, mert nem mentette meg őket ettől a helyzettől. Mire ebben mind megegyeztek, éjszakából feljött a hajnali nap. Erre egyikük megszólalt, na jó, rabbik, testvérek, akkor mehetünk imádkozni. Mert végső soron érvelhetünk mi akárhogyan. Rászorulunk az Istenre. Csak ő tudja félelmeinket megnyugtatni. Ahogy Barsi Balázs atya mondja, nagy bölcsem, hogy csak egy személy lehet egy másik személynek az otthona. Hiába vesz minket körül bármilyen luxus, bármilyen kényelem, bármilyen biztonság, nyugtalanságunkat nem tudja elvenni csak egy másik személy. Ami örök otthonunk nem más, mint a Szent Háromság. És végül a fenti evangéliumi szakasz temetések alkalmából is felszoktuk olvasni. A legnagyobb nyugtalanság ugyanis, a legerősebb hitkrízis, és az örök élet megkérdőjeleződése ilyenkor jelentkezik a legmarkánsabban. Ilyenkor van talán a legnagyobb szükségünk arra, hogy valaki bátorítson minket, iránymutasson és megnyugtasson. Az, hogy Jézus idézett szavai erőt tudjanak adni egy temetéskor, majd bármelyikünknek, bármelyik rokona, barátja esetén, az szükséges, hogy előbb felfedezzük azok igazságát és erejét a hétköznapokban. Nem fog menni kapásból ott abban a helyzetben. Be kell gyakorolnunk magunkat abba, hogy észrevegyük, Krisztus egyaránt ott van az életünkben és a halálunkban. Jézus kérdése nekünk is szól. Már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem. Nyugodtan bejettesíthetjük mindannyian a saját nevünket, Fülöp helyére. Isten velünk is oly régóta velünk van. Ha naponta észrevesszük és köszöntjük őt, jelenléte és segítsége olyan evidenciává válik számunkra, mint az egyszer egy. És valljuk be, nagyon nagy szükségünk van erre a bizonyosságra. Testvér, Krisztus el tudja venni nyugtalanságaidat, félelmeidet. Megengeded neki, hogy segíthessen? Isten meg tudja erősíteni hitedet. Meghívod őt erre? Jézus biztosítani tudja a folytatást akár a halálon túl is. Elfogadott tőle a számodra készített helyet?
1: Elhangzott műsorunkban Lúci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára húsvét 5. vasárnapjának evangéliumáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Mónika és fia Szent Ágoston életéről.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Krisztus feltámadt, alleluja!
3: Valóban feltámadt, alleluja!
2: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Képzeljük el, hogy van egy édesanya, aki évekig, sőt évtizedekig imádkozik a gyermekéért. Minden nap könyörög Istenhez, hogy a fia a jó útra térjen, hogy megtalálja az igazságot, hogy békére találjon a szívében. Ez az édesanya Szent Mónika. Ebben a műsorban Szent Mónikáról fogunk tanulni, és az ő fiáról, aki nem más, mint Szent Ágoston. Aztán pedig egy történetet fogunk elmesélni egy édesanyáról. A szentek közül Mónika az, akit nem sokára fogunk ünnepelni. Mikor ünnepeljük Szent Mónikát? Léna.
4: Május 4-én.
2: Így van, köszönöm szépen. Szent Mónika élete az imádkozó édesanya példája. Krisztus után 322 körül született Tagaszté városában, a mai Algéria területén, Észak-Afrikában. Keresztény családból származott, ahol már kislányként elsajátította a hit alapjait, az imádságot, a szegények segítését, a böjtöt, a rendszeres templomba járást. Május hónap, kinek a hónapja, gyerekek? Nóri.
5: A szűzanya hónapja.
2: Így van, és május hónap első vasárnapján kiket ünnepelünk? Léna.
4: Az anyák napját.
2: És az anyáknak is ő a védőszentje. Kérlek szépen, Fruzsi, folytasd a történetet Mónikáról, hogy mi történt vele fiatalon.
6: Házassága Patriciusszal. Szent Mónika fiatalon férjhez ment, egy pogány férfihoz, Patriciushoz, aki Tagaszté városi tanácsosa volt. Patricius hirtelen haragú, türelmetlen, sokszor hűtlen férfi volt, és édesanyjával együtt sokszor gúnyt űzött Mónika hitéből. Mónika mégsem válaszolt vissza, gyűlölettel vagy panaszkodással. Ehelyett álhatatos türelemmel, kedvességgel és hitével igyekezett békét vinni a családjába. Végül élete végén Patricius is megkeresztelkedett, mégpedig felesége hitének hatására. Három gyermeket szült, közülük Ágoston volt a legidősebb, és rajta keresztül vált ismertebbé. A másik két gyermekéről kevesebb információ maradt fent, de ismert, hogy egyik fia, Navigius, is vallásos életet élt, és egyik lánya apáca lett.
2: Tehát mit tudunk róla, hogy férhez ment fiatalon, és három gyermeket szült, a gyerekei közül Ágostonról tudunk a legtöbbet, de a másik két gyermeke is vallásos volt. Ágoston rendkívüli intelligenciával és íráskészséggel született, de fiatalon elvetette a keresztény hitet.
4: Ágoston különösen tehetséges fiú volt, de emellett legalább annyira fegyelmezetlen is. Édesanyja remélte, hogy fiából nagy ember lesz, híres iskolákba küldte tanulni. Ágostont okossága azonban felfuvalkodotta, is tette. Úgy vélte, azt tehet, amit akar. A hitet és Isten parancsait semmibe vette. Egyik kedvesét a másik után váltotta, de feleségül venni egyiket sem akarta. Csak a szórakozáson járt az esze.
2: Folytassuk tovább, köszönöm, Léna.
6: Mónika nagy aggodalommal látta, hogy a fia rossz úton jár. Megértette, hogy nem annyira Ágoston tanulmányaival kell foglalkoznia, hanem Isten segítségét kell kérnie, hogy jó útra térjen. Éjjel-nappal buzgón imádkozott érte, de bizony a helyzet semmit sem javult. Mónika akkor megkérte a városuk püspökét, hogy beszéljen a fiával. annyira könyörgött neki, hogy a püspök végül azt felelte, menj csak, lehetetlen, hogy ennyi könny gyermeke elveszten.
4: Mónika úgy vette ezeket a szavakat, mintha egyenesen az égbe jöttek volna. Ettől kezdve remény gyúlt a szívében, s még buzgóbban imádkozott fiáért. Hosszú évek teltek el, de Mónika sohasem hagyta abba az imádságot. Amikor belefáradt volna, mindig erőt merített az ígéretéből. Ágoston közben híres szónok és tanító lett. Noha sikeres volt, a szíve mélyén nem volt boldog. Nyugtalanul kereste az igazságot, mert érezte, hogy még nem talált rá. Elhatározta, hogy Európába megy, hogy ott vállaljon előkelő állást. Milánóba került, és ott meghallotta egy szent életű püspök Ambrus tanítását. Olyan nagy hatással volt rá, hogy rendszeresen hallgatni kezdte. Végül egy isteni sugallat hatására felnyitotta a szentírást, és ezekre a sorokra esett a tekintete.
2: Római levél 13. fejezet 13. sora. Vessetek véget a kicsapongásnak és a topzózásnak, a civakodásnak és a versengésnek. Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust. Ezt olvasta Szent Ágoston a szentírásból. Ágostont, mint a villám érte ez a felismerés, hogy Isten mit kért tőle. Szakított addigi életmódjával, és egészen Istennek szentelte életét. Egy szerzetesi közösséget alapított barátaival. Később pap lett, majd püspökké szentelték. Ma az egyház legnagyobb tanítói között tiszteljük. Mónika öröme és hálája határtalan volt, amikor látta, hogy reménye beteljesült. Amikor eljött az ideje, békében hunyt el, mert fiát Isten közelében tudhatta. Miben reménykedett Mónika, mikor Ágoston fiatal fiú volt? Léna.
4: Hogy egyszer meg fog keresztelkedni, keresztény lesz, és Istennek szenteli az életét.
2: Hallottátok a történetbe, intelligens, okos fiú volt, de nem a jóságra használta az eszét, hanem éppen a kicsapongó életre. De egyszer, amikor felnyitotta a szentírást, akkor az Isten szólt neki, hogy hagyja abba ezt a kicsapongó életet, és öltse magára Urunk Jézus Krisztust. És akkor elgondolkozott, és megváltozott az élete. Mire alapozta reményét Mónika? Miben hitt, miben reménykedett, és mit csinált mindig?
4: Léna. Imádkozott és böjtölt.
2: Így van, köszönöm. Tehát Ágoston rendkívüli intelligenciával és íráskészséggel született, de fiatalon elvesztette a keresztény hitet. Már 17 évesen elköltözött Karthágóba tanulni. Élete egyáltalán nem tükrözte az anyai neveltetést, pedig Mónika nagyon szépen nevelte őt. Mónika mélyen szenvedett fia elkölcsi és vallási útvesztései miatt, de soha nem adta fel a reményt. Szent Ágoston később így ír édesanyjáról. Anyám minden nap sírt, mikor imádkozott, érted? Uram, hogy vezess vissza engem hozzád. Mónika éveken át imádkozott és böjtölt Ágoston megtéréséért, ahogy te is mondtad, Léna. Követte fiát Afrikából Rómába, majd Milánóba, hogy ne veszítse szem elől. Találkozott Szent Ambrus püspökkel, aki azt mondta róla, lehetetlen, hogy egy ilyen anya-fia elvesszen. Ahogy Fruzsi, te is olvastad, hogy ennyi könny hiába hújjon egy anyának, a fiáért lehetetlen, hogy nem hallgatja meg az Isten az ő kérését. Ez a mondat máig is legismertebb idézet a keresztény anyaság kapcsán, és gyakran idézik olyan szülők számára, akik küzdenek gyermekük lelki életéért. Mi volt Mónika legnagyobb öröme, gyerekek? Fruzsi.
6: Mónika élete legnagyobb öröme volt, amikor Ágoston végül megkeresztelkedett 387 húsvétján Milánóban. Ezután úgy érezte, élete beteljesedett. Rómából hazafelé tartva, Ostiába, a tengerparti városban halt meg. Nem sokkal fia megtérése után. Halála előtt így szólt fiához. Fiam, már nem kívánok semmit ezen a világon, miért is éljek még? Csak azt akartam, hogy Istenben lássalak téged hívő keresztényként. Ágoston mélyen megrendült anyja halálakor, és emlékét örökre a szívében hordozta.
2: Így van, köszönöm szépen. Tehát Mónika hamar ugye meg is halt, de békében halt meg, mert megörült, hogy a fia végül is megkeresztelkedett, és a Jóistenhez tette le az életét. A Jóisten tenyerére helyezte az ő fiát. Mit tudunk Szent Mónika szenté avatásáról, Bíborka?
5: Szent Mónikát a keresztény hagyomány példás anyaként tartja számon. A keresztény anyák különösen a nehéz sorsú, imádkozó anyák védőszentje. Ünnepnapja augusztus 27. Síremléke Rómában, a Szent Ágoston templomban található, ahová évszázadok óta zarándokolnak az édesanyák imáért, vigaszért és reményért. Sok katolikus iskolát, templomot és egyes városokat is elneveztek róla, például Santa Monica városa az Egyesült Államokban.
2: Így van, köszönöm szépen. Ti is ismertek olyan embert, aki sokat imádkozott másokért? Mit gondoltok, milyen ereje lehet az ilyen imáknak? Van-e olyan a ismerősötök között, aki tudsz, hogy imádkozott nagyon valamiért, valakiért? Léna?
4: Például ön, Rita néni. Nagyon sokat szokott imádkozni a anyukájáért.
2: Az igaz, így van, tényleg, ez igaz. Már anyukám nagyon beteg, és ő érte nagyon sok imát mondunk, meg itt a rádióban is sokszor mondják érte a rózsafűzért. Mit jelent szerintetek, ha valaki nem adja fel, hanem kitart egy célért, akár évekig is?
6: Hogy kitartó, és nem fél semmitől, hogyha azt a célt megkaphatja.
2: Így van, tehát, hogy ha nem is mindig rögtön sikerülnek a dolgok, de később, majd biztos, hogy bekövetkezik, hívő embernek minden a javára válik.

0: Akkor most áttérünk Szent Ágostonra.
1: Szent Ágoston élete a megtérés és bölcsesség útja. Gyermekkora. 354-ben született az észak-afrikai Tagasztéban. Pogány apától Patricius és keresztény anyától Szent Mónika. Nagy értelmi képességei már kisgyermekként is megmutatkoztak, hamar kitűnt ékes szólásával és tanulási vágyával. Keresztény nevelést kapott anyjától, de ifjú korában inkább az élvezetek, mint a hit vonzották.
2: Kartágóban tanult retorikát, a szónoklás művészetét, majd Rómában és Milánóban is tanított. Már fiatalon nagy hírnévnek örvendett, mint kiváló szólnak és tanár. Sok tanítványa és követője volt, ugyanakkor erkölcsileg kicsapongó életet élt. Kereste az igazságot, de nem találta meg a kereszténységben.
0: Mik voltak Ágostonnak a belső küzdelmei, Bíborka?
3: Ágoston sosem volt nyugodt lelkileg. Folyamatosan küzdött saját vágyaival, bűneivel és az igazság utáni vágyával. Milánóban találkozott Szent Ambrus püspökkel, aki nagy hatással volt rá, nem csak szónoki képességei, hanem hite és értelme miatt is. A Szentírás addig elutasított világa kezdett megelevenedni számára, különösen Pál apostol levelei érintették meg.
0: Hogyan történt a nagy megtérése Szent Ágostonnak, Nóri?
4: Egy napon Milánó egyik kertjében sírt, mert úgy érezte, képtelen lesz lemondani bűnös életéről. Vágyott Istenre, de nem tudott elszakadni világi életétől. Ekkor meghallott egy gyerekhangot, amely ezt ismételte. Tolla lege, ami azt jelenti, vedd, olvasd. Felnyitotta a közelben fekvő Bibliát, és Pál leveléből a következő részre bukkant. Ne éljünk topzódásban és részegeskedésben, paráznaságban és kicsapongásban. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Ez a pillanat volt megtérésének fordulópontja, egy belső áttörés, ami egész életét megváltoztatta.
0: Pont itt nyitotta ki a Bibliát, Szent Pál levelénél, a rómaiakhoz írt leveléből, és úgy érezte, mintha neki szólt volna, mintha az Isten neki szegezte volna ezt a mondatot. Ennek a mondatnak a hatására megtért. Hány éves korában keresztelkedett meg, Bíborka?
3: 33 évesen.
0: Így van. 387 húsvétján. Édesanyja nagy örömére, tehát 33 évesen megkeresztelkedett Szent Ambrus püspök keze által. Ugyanebben az évben elhunyt Mónika, úgy, hogy már beteljesedve látta fiát Istenhez fordulni. Ezután visszavonult Afrikába, barátaival és imádságos közösségben élt.
2: 395-ben Hippó püspöke lett. Mint püspök, lelkipásztor, ige hirdető és író volt egy személyben. Folyamatosan tanította híveit, vitázott az eretnekekkel, segítette a szegényeket.
0: Így van, köszönöm szépen. Ágostontól idézek. Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem az, hogy mennyire van benne szeretet. Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelsz, figyelmeztes szeretetből, ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből. És azt is mondta, szeress és tégy, amit akarsz. Nagyon fontos volt a szeretet az ő életében. Egy másik helyen pedig így nyilatkozott, tedd meg, amit tudsz, és imádkozz azért, amit még nem tudsz megtenni. Ilyenkor az édesanyjára is gondolhatott, hiszen az édesanyja ő érte nagyon sokat imádkozott. A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát, ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja azt, amiben hisz. Főbb műveit is megismerhetjük. Egy párat olvassunk fel, mondjuk el a rádióhallgatóknak.
1: Vallomások. Saját életének és megtérésének mély lelki visszanézése sok személyes vallomással ez a mű a világirodalom egyik legőszintébb, legszemélyesebb lelki önéletrajza. Isten városa. Óriási hatású teológiai és filozófiai mű, amely szembeállítja az Isten városát, az egyház, a hit közössége, a földi várossal, az önzés és a hatalom vágy világával. A Szent Háromságról, a szabad akaratról, az időről, filozófiai és teológiai mélységekbe hatoló értekezések.
0: Így van, tehát három főművét is említettük, a vallomásokat, az Isten városát és a Szent Háromságról, a szabad akaratról, az időről írt értekezéseit. Mikor halt meg Szent Ágoston bíborka?
3: 430-ban halt meg, miközben Hippó városát a vandálok ostromolták. Békében távozott a Biblia és a zsoltárok szavai között. Egyház atyaként és teológusként az egész keresztény világ egyik legnagyobb alakja lett. Ünnepnapja augusztus 28. A nyugati kereszténység számára a hit és értelem összekapcsolásának ikonikus alakja. Több filozófus is hivatkozott rá. Ő mondta az egyik leghíresebb mondatot. Nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned Istenünk.
0: Műsorunk következő részében a szeretetről és az anyai szeretetről szeretném, ha elolvasnánk egy történetet.
3: A túlszul ejtett kis Jézus. Volt egyszer egy munkásember meg egy varrónő. Férj és feleség voltak. Egyetlen fiúk volt. Kisiskóban éltek, egy olyan szűk utcának a végében, ahol még egy lovas sem tudott volna megfordulni. De nem is járt arra soha egy lovas sem. Még a nap se sütött oda. Csak egyetlen napsugár jutott át, nagy üggyel bajjal, az is csak a nap néhány órájában. Az ember késő estig dolgozott, az asszony látástól vakulásig a varnivaló szövetek fölött görnyedt. Lelkük mélyén azonban csak egy dolog foglalkoztatta őket. Az, hogy lássák fiúkat, amint elhagyja ezt a kis utcát. Elmenekül a szegénységtől, igazi életet él Isten szent napja alatt.
1: Ez a fiú élénk kisbaba volt, hatalmas, ragyogó szemekkel, aztán csetlőbotló kisfiú, majd csibészkölyök, aki kis barátaival a kút körül és a templom mögött játszadozott. Itt találkozott a többiekkel. Többiek ugyanolyan ágról szakadt, sápat, szemtelen és szomorú fiúk voltak, mint ő. Bandába verődtek, szórakozásul gyümölcsöt loptak, kínozták a macskákat és zaklatták az öreg koldusokat. Hamarosan kívülbelül mocskos, gátlástalan fiatalokká váltak, akik az éjszakákat kockázással, a legrosszabb hírű kocsmákban való részekeskedéssel töltik, utána pedig roncsomóként hevernek az utcán a szemét kellős közepén, mocsokkal borítva, és kétségbeesetlen hajkurázzák a pénzt egy kevés dénáért, bármire készek.
4: Az apa és az anya látták mindezt. Az édes és jó kisfiú helyett, akit annyira szerettek, most egy arcátlan, mogorva, durva, mindig ingerült lény találtak a házukban. De mégiscsak ő az. Felismerem a lépteit, néha újra hallom a gyerekkori hangját. Ő ugyanaz, akit a térdemre ültettem, aki kézenfogva jött mellettem. Ő nem tudja ezt, de mégis még mindig ugyanaz. Másféle életet él, és megharagszik, ha arról beszélek, aki nincs többé, és aki már nem is emlékszik rá, hogy valaha létezett, sírdogált az édesanya. Szenvedett attól, hogy nem látja többé, ugyanakkor félte visszatérésétől. Sohasem szűnt meg szégyenkezni miatta, és rettegni tőle, és sohasem szűnt meg szégyenkezni, és rettegni érte. Két gyertya. Egy napon meghalt az apa. Az anya még mélyebb nyomorúságba süllyedt, de semmiség volt a magányhoz képest. Kire bízza rá fia miatti szorongását, aki csak azért jön haza, hogy kivirítse a skatulját, amiben kevéske megtakarított pénzét tartotta? Hogy bír éjjel egyedül maradni a félelemmel, hogy ez a fiú lop, öl, egyszer elfogják és elítélik, mint tolvajt és gyilkost? Valójában azonban nem maradt egyedül. A szegény asszony minden reggel és minden este elment a templomba. A félhomályban a Szűz Mária aranyjal borított faszobra ragyogott, amint szívéhez szorítja rózsás arcájú és göndörfürtű kis Jézust, aki annyira hasonlít az ő gyermekére, amikor az még kicsi és mosolygós volt, és ő a karjában tartotta. Az a magasztos és édes szűzanya is szenvedett azért a gyermekért, akit a karjában tart. Ő meg tudja érteni egy anya gyermekéért való szenvedését.
1: A szegény asszony térdre hullott előtte a hideg templomban, úgy beszélt neki, úgy könyörgött hozzá. Minden szombaton meggyújtott kétszer gyertyát a szobor előtt. Sohasem feledkezett meg róla, még ha a kenyérről kellett is lemondani miatta. Egyik szombat este hirtelen kitágult mögötte a templom ajtaja. Valaki futva érkezett, és egy kéz nehezedett a vállára. Az egyik szomszéd asszonya volt az. Kelj fel, siess azonnal, lopáson érték a fiadat, és most viszik a vesztőhelyre. Fel akarják akasztani. Siess rögtön, ha még életedben akarod látni, és akarod, hogy ő is lásson téged a halála óráján. Az anya mozdulatlan maradt, mintha nem fogta volna fel a hallottakat, szemeit a szoborra függesztette. Nem hallod? El fogsz késni. Ő azonban nem mozdult. Erre a szomszédasszony kegyetlenül kiabálni kezdett vele. Tégy, amit akarsz. Mit számít neked a fiad? Az egész a te bűnöd. Mindig csak a templomban vagy, a helyet, hogy vele törődtél volna. Te vagy a templomban, ő a kocsmában, te a templomban, még ő lop. Te a templomban, még őt felakasztják. Maradj csak a templomodban. A fiad nélküled is lógni fog.
3: Kötél a nyakon. Újra léptek Zaja a kőpadlón. Becsapódik az ajtó. Aztán csend és félhomály, gyertyák, az asszony hirtelen fölkelt, és teljes erejéből belekapaszkodott a kis Jézusba, aki úgy hasonlított az ő gyermekére. Ti elveszitek az enyémet, hát én is elveszem a tieteket. Nem engedem el a fiatokat, ha nem adjátok vissza az enyémet. És szorosan megragadta a Jézuska pufók lábacskáit.
4: Odakint a tűző nap alatt az egész város ott tolongott a kivégzés helyszínén. A tolvajnak a nyakán volt a kötél, lábaival egy zsámolyn állt, amit a hóhér durván mozgatott, még egy határozott rúgással ki nem gurította alóla. Mindenki kiabált, főleg azért, mert az elítélt teste nem zuhant a mélybe. A kötél nem feszült meg, és a urak sem folytotta meg őt. Úgy tűnt, mintha a fiú a levegőben lebegne. Ő maga úgy érezte, mintha visszaváltozott volna gyermekké, és édesanyja térdén ülne. Az édesanyja, amikor felemelte a szemét, nem az ő meggyötört és bánatos arcát látta, hanem egy másik, édes, sugárzó, fiatal arcot. Egy arcot, ami valahogy ismerős volt. És micsoda aranyos köpenyt viselt, az ő édesanyjának sohasem volt köpönyege, szegény asszonynak, pedig másoknak de sokat vart, lehúzták az akasztófáról, nagy megilletődöttséggel. Azokban az időkben senki nem is álmodott volna róla, hogy szembeszegüljön az isteni akarattal, ha egy csoda megment valakit.
3: A fiú előtt szétvált a tömeg, csendben utat nyitottak neki. Senki sem mert utána menni. A sötét utca végében álló házacska felé vette lépteit. Ellenben a templom előtt hirtelen eszébe jutott, ki is az az arc, amit a levegőben lebegve látott, ki az, aki eljött az ő megmentésére.
1: Kinyitotta az ajtót, és előre ment a templom hajóban. Két gyertyacsonk remegő fényében, aranyköpenyével borítva, a Madonna mosolygott rá, előtte pedig az ő édesanyja állt, kétségbe esetten, szorítva magához a kis Jézust. Úgy tűnt, ki akarja tépni a szűz karjaiból.
0: A fiú lassan közeledett, és a kis túsz iránt érzett új gyengétséggel kiszabadította őt, és sírva ölelte meg az édesanyját. Miért nem ment el szerintetek az anyuka rögtön abba a pillanatba a templomból a fiát megnézni, amikor a felakasztásra várt Léna?
1: Mert tudta, hogy Isten segíteni fog neki.
0: Melyik édesanyára hasonlított ez a történet, akiről most is beszéltünk és tanultunk?
4: Szent Mónikára.
0: Így van.
4: Aki mindig bízott Istenben, és imádkozott a fia megtérésért, hogy higgyen Istenben.
0: Így van. És ebben a történetben, amit most olvastunk, ebbe pedig az édesanyja mit csinált? Léna, miért imádkozott ez az édesanyja a történetünkben?
1: Hogy segítsen a fián, akit észrevették, hogy lop, és hogy ne akasszák fel.
0: Igen, és hogy csoda történt az ő életében, igaz? Megismertük tehát ma Szent Mónika életét, és az ő fiát, Szent Ágostont, aki hosszú keresés után találta meg Istent és Szent Mónikát, akinek szeretete és imádsága segítette őt ezen az úton. Kettőjük története a szeretetről, a türelemről és az isteni kegyelemről tanít minket. Műsorunk végén pedig szeretném megköszönni a figyelmet, imával fejezzük be a hittanórát. Az Atya,
5: a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen.
0: Ahová állítasz, ott szolgállak. Ahol megsejtelek, megcsodállak. Amin van, azért magasztallak, amin nincs, azért nem zaklatlak. Ami a dolgom, azt csinálom, a jó szót érte sose várom. Ha nem sikerül, nem kesergek, Isten nevében mindent újra kezdek. Csak egyet kérek mindenáron, jöjj el értem, ha jön halálom. Uram, megváltom, királyom. Az Atya,
5: a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.

0: Elhangzott műsorunkban Vámosné Acsúrit, a hitoktató, beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson, országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az országgyűlési választás jogerős végeredménye szerint a Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a közösség oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepély lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. A parlament alakulülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor következik. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely budapesti főpolgármester péntekre örömkoncertet hirdetett meg, csak nem ugyanarra a helyszínre. Ma reggel aztán kiderült, egyeztetett a Tisza párttal Karácsony Gergely, ennek eredményeképpen nem péntek este, hanem szombaton 13 órától tartják meg a Hála nektek rendszerzáró rendezvényt a rakparton. Így az esemény után mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez és hallgathatja meg a miniszterelnöki eskütételt, írta a Facebook oldalán a főpolgármester. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyoztam, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik tehát középtávon, a hosszú távú cél pedig a csaknem 3%-os uniós átlag elérése, fogalmazott. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. Hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személysérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írta az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe, bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Az Egyesült Államok haditengerészeti kísérletet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt olyan országok kérésére indul, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők, a körülmények áldozatai. A lépést humanitárius intézkedésnek nevezte, mivel a térségben rekedt hajókon egyre fogy az ellátmány. Irán közölte, minden hadihajót megtámad. Donald Trump arról is beszámolt, az Egyesült Államok képviselői pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal, amelyek valami nagyon jó fejleményhez vezethetnek mindenki számára, ahogy elmondta. A korábban említett 5000 főnél jóval több katonát von ki Németországból a következő egy évben az Egyesült Államok. Jelenleg az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezeren Németországban szolgálnak, ami a második legnagyobb külföldi kontingens Japán után. A lépés időzítése egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Végül az időjárásról, holnap is derült lesz az ég, fátyol felhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet kedden hajnalban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
4: Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balog Margit történész Mindszenti József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
9: Műsorajánló.
10: A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
9: Műsorajánlót hallottak.
8: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
11: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Deli Julianna, földrajz, biológia, rajz, média, katolikus hittanszakos tanárnő, teremtésvédelmi felelős, a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola pedagógusa a Szent Gellér díj aranyfokozatában részesült a tanév elején. Műsorunkban vele beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
8: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
11: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy önt Ternyák Csaba érsek úr a Szent Gellér díj aranyfokozatával tüntette ki ennek a tanévnek az elején. Ebből az alkalomból látogattam el most ide az iskolába és önhöz. Kezdjük talán a kezdeteknél, ahogy ön is mondta a bemutatkozásban, elég sok szakja van, földrajz, itt nekem még biológia is fel van sorolva.
12: Igen, azt már nem tanítok régóta.
11: Földrajz, biológia, rajz, média, katolikus hit és erkölcstan. Ezek közül a szakok közül melyik volt az eredeti, melyik volt, ami eredetileg vonzotta önt a tanári pályára?
12: Az eredeti az a földrajz-rajszak volt. Mindig is nagyon szerettem rajzolni, és így gondoltam, hogy akkor a földrajz-rajszakra fogok elmenni, azt el is végeztem, és tehát nagyon szerettem. Igaz, volt előtte egy kis kitérő, mert térképrajzoló is voltam egy évet előtte, de ez is a földrajzhoz kapcsolódik.
11: Hogy derült ki, hogy jó rajzkészsége van?
12: Ez már általános iskolában kialakult, mert rajzszakkörre jártam általános iskolás koromban. Osztályfőnököm volt a rajztanárom Zsoldos Jánosné, és nagyon szerettem az ő rajzszakköreire járni, és így alakult ez ki.
11: Milyen technikával tanították önöket, mivel rajzoltak?
12: Hát akkoriban azért még sokkal jobban meg volt szorítva, hogy egy rajztanár milyen témákat használhat, de természetesen ceruzát, színes ceruzát, festéket akkor is használhattunk már, és a rajzszakkört meg azért szerettem nagyon, mert ott más technikákat is kipróbálhattunk. Például nekem nagyon emlékezetes marad, hogy ott tanultam meg a linoleum meccést, a monotípiát.
11: Már az általános iskolás korában már így akkor ez kialakult önben, ez a rajz iránti vonzódás, esetleg más művészeti ágak, gondolok itt például festésre.
12: Az már inkább később volt. Először én Tiszajenőn és Kíséren tanítottam, és amikor visszakerültem Jászapátira a diploma megszerzése után 5 évvel, akkor itt alakult egy festőtábor, a jászalkotók köre. Szalkári Rózsa hozta ezt létre akkor, és ő hívott ebbe a festőtáborba. És ebben a festőtáborban kezdtem el igazából festeni, először akvarellal, aztán az olajjal is megismertettek, de továbbra is az akvarell az, ami a kedvenc témám.
11: És milyen témákat szokott festeni, rajzolni?
12: Leginkább tájképeket, csendéleteket. Most már ez a jaktábor, ez kicsit kezd átalakulni, át is került már Jászapátiról Jászkísérre, de van egy barátnőm, akit még a szegedi főiskolán ismertem meg, és vele minden nyáron megyünk. Többnyire a Balaton környékére, és ott eltöltünk 7-8 napot, és akkor minden nap festünk.
11: Balaton, különösen a Balaton felvidék az adja a témát.
12: Igen, nagyon szeretjük, úgyhogy nem is tudunk tőle elszakadni. Mindig minden évben megyünk, most nyáron is fogunk menni.
11: Akvarellképeket készít?
12: Igen, elsősorban azt, főleg emiatt is, hogy utazásaim során festek, vagy akár itt Jászapátin is, ha kimegyek a határba biciklivel, egyszerűbb az akvarelt vinni, egyszerűbb kezelni, így aztán ennél maradtam leginkább.
11: És még a gyermekkori rajz szakkörhöz visszakanyarodva, hogyan tanítják a gyermekeket, hogyan tanították önt rajzolni, illetve hogy ez az évek során átalakult-e, hogy ön hogyan tanítja a gyermekeket, illetve tanította rajzolni?
12: Hát igen, ez egy nehéz kérdés, soha nem gondoltam még így végig, de hát ha belegondolok, akkor amikor én jártam általános iskolába, mint ahogy az előbb is mondtam, még meg voltak határozva szinte napról napra, hogy mit kell tanítani. Tehát sokkal több betűírás volt például, meg sokkal több csendélet. Rajzpályázatokra is sokat készültünk, de azok inkább a szakkörön voltak. Most talán egy kicsit kreatívabb, de nehezebb is én szerintem, mert sok minden bejött most már a rajztanításba. Bejött a fotózás, a film, a különböző inspirációk felhasználása, ami nekünk akkor még nem volt. Most már nagyon sokszor a gyerekek felhasználják azt is, amit látnak interneten, filmekben, tévében, de a rajzpályázatok is sokszor úgy vannak, úgy írják ki, hogy ezeket használni is kell a gyerekeknek.
11: Igen, tehát már egy ilyen modernebb technikát.
12: Igen, a gondolkodásmód is, meg a technika is, mert most már van egy csomó új eszköz, ami nekünk még nem volt. Különféle filcek, akrilfilc, és más egyéb ilyen technikák, sokkal többet használunk rajzlapon kívül más hordozókat is, például színes lapokat sokkal többször használunk már, kicsit látványosabb is. Manapság úgy látom a rajztanítás a pályázatokon is, meg a gyerekek munkáin is.
11: Itt beszélgetünk a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnáziumban és Általános Iskolában. Gimnáziumban heti hány órában tanítanak még, melyik évfolyamon rajzot?
12: Sajnos ez most már nagyon lecsökkent. Már nem is tudom visszaemlékezni, hogy mikor volt az, amikor heti 2 óra volt. Először még legalább 5.-től 8.-ig, de most már csak heti 1 óra van. 5.-től 8. osztályig, gimnáziumban pedig már csak 9. és 10. osztályban van rajztanítás, szintén heti 1 órában.
11: És ez mire elegendő, mi van benne a tanmenetben, hogy mit kell megtanítani a gyerekeknek ez idő alatt?
12: Hát sajnos ez már tényleg nagyon kevés dologra elég, főleg olyanokra, hogy ezeket az előbb említett inspirációkat fölhasználják, tervezéseket készítsenek, de sajnos sokszor van az, hogy nem tudjuk ezeket a munkákat befejezni. És ők meg otthon már nem biztos, hogy befejezik, aki nagyon elhivatott vagy érdeklődő, ő igen, és ezért folyamatosan olyan feladatokat kell kitalálni, amit 1 óra alatt is el lehet készíteni.
11: És a másik szakja pedig a földrajz, az mennyire népszerű ma a gimnazisták körében?
12: Érdekes ez, mert azt hinne az ember, hogy népszerű, de nem igazán. Én azt vettem észre, ez egy furcsa dolog, hogy nem szeretik már a gyerekek annyira a földrajzot. Például én annak idején nagyon szerettem a térképet nézni, azt lapozgatni, ők pedig egészen másképp viszonyulnak például az

0: Egyébként a témazárókban mindig a vak térkép. De az érettségibe is benne van, hiába.
1: Akkor ezek szerint választják a földrajzot érettségi tárgynak?
0: Igen, minden évben van néhány tanuló, aki választja. Éppen az idén nincsen, de eddig visszamenőleg minden évben volt, meg tudom, hogy jövőre is lesz.
1: Ön teremtésvédelmi felelős is itt az iskolában. A teremtésvédelem az egyházi iskolákban kiemelt szerepet kap. Milyen módon jelenik meg ez itt az iskola életében?
0: Hát próbáljuk a rendezvényeinket is a teremtésvédelem gondolatához kapcsolni, és hittanórákon pedig én rendszeresen foglalkozom ezzel. Itt a folyosón kialakítottunk egy vitrint is teremtésvédelem kapcsán, amiben próbálunk időnként újabb dolgokat is elhelyezni, meg egyáltalán megismertetni a diákokat a Laudato Si Ferenc pápa enciklikájával. És jó magam meg, mint ahogy az előbb is mondtam, hittanórán gyakran előveszem, teremtésvédelmi keresztutat szoktam velük mondani, amikor éppen ez az időszak van, és próbálom a témákat is, ha megoldható, ehhez kapcsolni. Ezen kívül van itt nekünk egy nagyon szép előkertünk, próbáljuk ezt is a gyerekekkel megismertetni, még nem készült el, de most éppen szeretnék egy térképet készíteni aktuálisan a növényekkel, mert nagyon sokat változott már, hogy milyen fák maradtak meg, miket ültettünk újra, és ezeket jól lenne velük megismertetni, de nagyon sokan tudatában is vannak annak, hogy nekünk itt van egy nagyon szép előkertünk. Májusban például az óvodások fognak majd a madarakfák napján eljönni ide is, megismerkedni az itteni fajokkal.
1: Igen, ahogy én is ide érkeztem az iskolában, nagyon szép parkos környezetben van ez az iskola itt a városnak, hát a szélén mondhatom, hogyha a heves felől érkezünk be.
0: Igen, és tényleg nagyon jó ide kimenni. Szerintem nagyon jó helyzetben van a mi iskolánk, mert van egy nagyon nagy hátsó kertünk is, ahol nem csak sportudvar van, hanem még régi tölgyfákat lehet ott találni. Van egy kis sziklakertünk is, amit gondoznak mindig az ötödikes és a hatodikos gyerekek. Be van osztva, hogy mikor kik csinálják. Sajnos a nyári az még nincs megoldva, de ilyenkor tavasszal nagyon szép.

0: Deli Julianna, a jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola Szent Gellér díjas pedagógusa elmondta. Az iskola második emeletén található kápolna oltárképe az irgalmas Jézust ábrázolja. Iskolájuk védőszentje pedig Szent II. János Pál pápa.
1: Említettük, megemlítette, hogy hittant is tanít a gyermekeknek. Ugye a katolikus iskoláknak küldetése a nevelés, a gyermekek nevelése. Mennyire nyitottak a gyermekek a hit iránt, mennyire nehéz vagy könnyű őket bevonzani a templomba?
2: Hát hittanórákon nyitottak, nagyon jól el lehet velük beszélgetni, szívesen ismerkednek a Bibliával, akár föl is olvasnak. A templom az már egy kicsit nehezebb. Tanév elején, tanév végén, lelkinapokon mindig vannak ott közös szentmisék, de azon kívül sajnos nagyon kevesen járnak rendszeresen a szentmisékre.
1: Gondolom az osztálymisék itt is vannak önöknél.
2: Igen, osztálymisék vannak. Van egy nagyon szép kápolnánk a második emeleten. Oltárképünk is van most már. Irgalmas Jézus van a képen, és mivel Szent II. János Pál az iskolánk védőszentje, ő is megtalálható itt a kápolnában, itt minden héten van áhítat, amit a helyi káplán szokott vezetni, és az év során minden osztálynak legalább egy osztálymiséje is szokott lenni ebben a kápolnában.
1: Ön a saját hivatásán, életpéldáján, hitéletén keresztül mennyire tudja nevelni a gyermekeket, mennyire lehet rájuk hatni erre a korosztályra, a középiskolás korosztályra?
2: Elég nehéz. Talán az ember a saját életpéldáján tud hatni rájuk. Már amennyit ők ebből látnak, mert mint mondtam, a misén ritkán vannak ott, de azért vannak olyan osztályok, akik rendszeresen ott vannak, és velük azért egészen más a hittanórákon is, sokkal könnyebben lehet őket bevonni a különböző témákba, meg közös programokra rá lehet őket venni, és ők azért hozzák magukkal a többieket is.
1: Ahogy a bemutatkozásban olvastam, tehát önt gyermekkorától vallásosan nevelték, és a nagymamáját említette. Hogyan gondol vissza ezekre a gyermekévekre, hogy a szülők, nagyszülők miben tudtak akkor önnek, illetve hát most is miben tudhatnának példát mutatni, segíteni a gyerekek hitéleti fejlődését?
2: Hát akkor még az tényleg egy kicsit más világ volt. Én a 60-as években voltam kisgyerek, és akkor még természetes volt az, hogy a szülők minden vasárnap elmentek a szentmisére, nagymamám pedig akár hetente többször is elment. Kicsit más volt a szokás a temetőbe járással kapcsolatban is. Nagymamám minden héten ment a temetőbe, mindig mentünk vele együtt, vitt bennünket, ott az ő ismerőseivel beszélgettünk. Érdekes volt ez is, ahogy nem tudom, hogy ma még így van-e, hogy mindig megszorította a kezemet már előre, hogyha jött valaki szembe, hogy kinek kell köszönni. És voltak ilyen technikák, amiket így megtanított akaratlanul is velünk, hát tudatosan, biztosan, de mi azt akkor nem úgy éreztük. Úgyhogy én nagyon jó szívvel emlékszem vissza a nagymamámra, mert nagyon sokáig élt velünk, és nagyon sok mindent köszönhetek neki.
1: És az önök családjából egy papot is meghívott a Jóisten szolgálatra.
2: Igen, Deli János, az én édesapámnak a testvére, meg még egy lány testvére volt, hárman voltak testvérek, és ő pap lett, és nagyon sokáig szolgált Egerben. Én főleg a lajosvárosi időszakára emlékszem, mert akkor voltam 10 éves, és nagyon sok időt töltöttünk vele, és nagyon jó emlékek, ezek a lajosvárosi emlékek is, amikor ő éppen ott szolgált. Ahogy vissza tudok emlékezni, nagyon szerették ott Lajosvárosban, mindig zajlott ott az élet, állandóan jöttek ismerősök látogatóba, mindig volt ott valaki, és neki is mindig nagyon sokat segítettek a többiek, állandó ismerősök voltak, emlékszem, hogy mindig megemlékeztek a névnapjáról, születésnapjáról ott a templomban. Én sajnos azóta nem is voltam Lajosvárosban, mióta ő már nincsen ott, de valahányszor átmegyek Egeren, mindig vetek egy pillantást a templom toronyra, hogy elmegyek ott az utca előtt.
1: Igen, és ahogy említettük, tehát a gyermekeknek a nevelésében, hitre való nevelésében fontosak a jó példák. Mennyire van arra rálátás, hogy pedagógusként, vagy korábban osztályfőnökként, hogy a szülők lelkülete, szülők lelkisége, szülők pozitív hozzáállása, tehát hogy ők hogyan tudnak hatni jól a gyermekekre?
2: Főleg azok a szülők, akik maguk is rendszeresen járnak Szentmisére templomba, ők nyilván a gyerekeiket is így nevelték, és én azt látom, hogy ezek a szülők az osztály többi tagjára is nagyon jó hatással vannak, hogyha vannak közös rendezvények, akkor is nagyon sokszor éppen közülük kerülnek ki azok, akik sokat segítenek, helyszínt biztosítanak, akár külsős osztálytalálkozásokra, süteményt sütnek a gyerekeknek, és gyerekeiket is bevonják ebbe.
1: Gyermekeknek nyárra tábort szoktak-e szervezni?
2: Igen, szokott lenni tábor. Ennek én ugyan nem vagyok részese, ez valahogy úgy alakult, hogy van egy kolléganőm, aki nagyon elhivatott, Kántor Népataki Erika, aki elkezdte ezt a táborszervezést, amit bakancsos tábornak nevezünk, azért, mert mindig valami távoli helyen van, egy eldugott helyen van Magyarországon, ahol tényleg csak egymással, meg a tájjal, a vidékkel foglalkoznak a diákok, és ide nagyon-nagyon sok olyan diák is megy, akik egyébként nem rendszeres templomba járók, de itt azért nagyon sok mindent kaphatnak lelkiségből, más is van ott vele természetesen, mindig a káplánunk is elmegy oda, aki éppen akkor van. Ez is nagyon sokat számít, Szentmisén vesznek részt. Ezek a gyerekek minden reggel, este imádkoznak, közös feladataik vannak, és nagyon szeretik ezeket a táborokat. Látogatóba én is elmegyek néha egy-egy napra ezekre a táborokba, és nagyon jó hangulat van ott mindig.
1: Ahogy említették a beszélgetést, ezzel kezdtük, hogy ön rajzol, illetve fest. Akkor gondolom ez a hobbija jelenleg is.
2: Hát igen, megvan, de azért azt hozzá kell tenni, hogy iskolaidőben nem nagyon szoktam festeni, tehát szinte kizárólag csak a nyári szünetben van erre időm. Remélem, hogy majd később is lesz, mert most már nyugdíjas leszek, és remélem, hogy tehát évközben bármikor az év bármely napján elő fogom venni a festéket, vagy több táborba elmegyek esetleg, mint korábban szoktam.
1: Igen, meg akár akkor az év bármelyik évszakában, ilyenkor például április-májusban a szerintem legszebb a természetnek a zöld színe, és gondolom, hát ez is nyilván inspirálja önt is.
2: Igen, legalábbis így nézem, hogy milyen jó lenne leülni, de általában ezek a tavasziak el szoktak maradni. Még az ősziek kevésbé, akkor ősszel még őszi szünetben jobban rászánja magát az ember, de remélem, hogy a következő években ez nem így lesz.
1: És végezetül, ahogy itt olvastam, 1991 óta tanít ebben az iskolában, ha visszatekint az elmúlt évtizedekre, kapott-e visszajelzéseket a diákoktól, akik már innen elballagtak, hogy visszajönnek-e, ilyen visszaemlékezések, érettségi találkozók szoktak-e lenni?
2: Szoktak lenni, hát nyilván én azokon az érettségi találkozókon veszek részt, ahol osztályfőnök voltam, 2-4 osztályos osztályt vittem végig, és velük azért szoktam találkozni, és ők sokat mesélnek, de ami nagyon érdekes, hogy mások is érettségi után úgy 4-5 évvel főleg szoktak akár interneten jelentkezni, hogy valamire emlékeznek, és akkor az eszükbe jutott valami kapcsán, és akkor elmondják, vagy kérdeznek a média tanulással kapcsolatban, filmekről, erről, arról is szoktak kérdezgetni.
1: És végül mit jelent önnek ez a Szent Gellér díj?
2: Nekem ez nagyon nagy megtiszteltetés. Igazából én erre nem is számítottam, és nagyon nagy meglepetésként ért, amikor megtudtam, hogy én ezt megkapom, és ugyanakkor nagyon büszke vagyok rá, hogy megkaphattam, és abban is biztos vagyok, hogy ez ennek az iskolának is köszönhető, mert ez az iskola nagyon sokat tesz azért, hogy az iskolában azért minél több diákunk megtalálja a hitét. És szerencsére azért vannak is olyanok, akik itt lesznek első áldozók, akár a nagyobbak közül is, vagy akár bérmálkozók. És úgy gondolom, hogy ebben azért mindannyiunknak részünk van, nem csak a hitoktatóknak, hanem az egész tantestületnek.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, Isten áldja hivatását, munkáját.
2: Köszönöm szépen.
0: Deli Juliannával, a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola Szent Gellér díjas pedagógusával hallottak interjút.

0: a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja! Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
0: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Kertész Ferenc Esperes, Tokai plébánossal beszélgetünk hivatásáról.
3: 1991 és 2008 között 17 évet Füzéren töltött.
4: Ott még meg kell említeni, hogy a leges legelején még Hernád Vécse közre játszott, mert Hernád Vécséről 1938-ban jezsuitának jelentkezett egy Bence István nevezetű fiatalember, aki azt mondta, többször mondta, amikor vendége voltam, meg hát találkoztam vele itthon is, 80 éves korában hazalátogatott, és én 82 éves korában lehettem vendége Tajvan szigetén, mert meghívott, látta, hogy ugye rám van bízva ez a 7 falu, és mindegyikben elkezdtünk valamilyen szép munkálatot. Hernád Vécsére például kértem amerikai elszármazottaktól pénzt, hogy gyűjtsenek, és küldtek $3500 küldtek, hogy a templomot rendbe tegyük, a tetőt felújítsuk, és hát így munkálkodtunk. Aztán Hernád Petriben is kifestettük a templomot, a fái templomnak is, hát ott nem olyan sokat, és mindegyiknél volt valami szép munka, és amikor 80 évesen hazajött ez a Bence István testvér, akkor azt mondta, páter maga ezért megérdemel egy tajvani utat. És már ugye 91. szeptemberében kerültem Füzérre, és 92. augusztus-szeptember fordulóján volt, hogy majdnem 4 hetet töltöttem Tajvan szigetén, nem is akárkivel, hanem Bence István testvérének az unokájával, aki nekem kedves minisztránsom volt Hernád Vécsén, Bucskó Balázsral. Neki van egy bátyja, meg van egy öccse. Az öccse, az ő sztoria is nem akármilyen, mert volt egy fiúcska, aki szeretett légpuskával lövöldözni, és célzott rá, és kilőtte a szemét. Ennek a három fiú közül a legfiatalabbnak, akit már a ferenceseknél emlegethetünk, mint Nándi atyát.
3: Maradjunk Feri atyánál.
4: Az én ösztönzésemre elmentek ezek, meg még másik két fiút is ferences gimnáziumba. Mikor István testvér ezt megtudta, hogy én az ő rokonságából ferences gimnáziumba juttattam 3-at is, akkor azt mondta, hogy hát még inkább megérdemesültem a tajvani útra.
3: Mennyire fontos az lelkipásztorként, hogy az adott település hívei közül a fiatalokat így a papi hivatás felé terelgesse? Vagy akár csak egyházi gimnáziumba, ferences gimnáziumba? Ez fontos papként, hogy legyen utánpótlás?
4: Igen, mert most eszembe jutott egy Düvál atya szám, amit szerettek énekelni a magam csendességében. Hald az Úr zörget szíved ajtaján, az Úr, az Úr, az Úr, az Úr. Hald az Úr zörget szíved ajtaján, miért aludnál? Hogyha az embert kapja a papi hivatás gondolata, akkor ne hesegesse el, hogy ne aludjon el ez a gondolat, hanem vegye komolyan. Gábor Berti atya 2 évvel ezelőtt volt aranymisés. Engem is meghívott, hogy a egyik aranymiséje alkalmával prédikáljak, és megkérdeztem tőle, Berti, igaz, hogy te 10 fiút indítottál a papságba? A magyarok közül 10-et, de a szlovákok közül is 10-et. Vagy itt van a Mityu, akit említettem. Ő meg szintén egy búcsúra hívott engem 3 évvel ezelőtt. És mondom a búcsúi ünnepi szép vasárnapi szentmisét, és ott van 17 minisztráns fiú. Lányok nincsenek. Mityu azt mondta, a lányok azok olvashatnak, de minisztrálni csak fiúk jöjjenek. Olyan rendkívüli módon bánt a fiúkkal, mintha mindig keménykedne velük, és mégis ott rajogtak körülötte. És nem is a plébánián, hanem az oltárnál, a Szent Misén ott érezték a hívást, a közelséget, azt, hogy hald az Úr zörget szíved ajtaján.
3: 17 évet töltött Füzéren plébánosként. Már beszéltünk itt templomfelújításokról, majd még erre egy picit később visszatérek. Ebben nyilván belefért 4 hetes tajvani út, de mi fér bele 17 évben? Mi minden történt Füzéren 17 év alatt?
4: Azt hiszem, azzal kell kezdeni Füzért, hogy ott Ács István püspök atya akarta, hogy én Füzérre kerüljek. mert elődöm Polgári Ferenc, akivel cseréltünk, ő ment helyembe Hernád Vécsére, és én Vécséről kerültem Füzérre, és Ács István püspök úr azt akarta, hogy az a házas hétvégés lelki gyakorlatos gondolat, ami benne évekkel korábban megfogalmazódott, és úgy gondolta, hogy majd Polgári Ferenc plébános úr által folytatódik, az valahogy nem jött össze. Már csak azért sem, mert nem jöttek úgy azok az alkalmak, mint amennyire ő szerette volna, hogy sok lelki gyakorlat legyen Füzéren. Ugyanis a plébániát átalakították, szép, nagy, széles plébánia, földszintes épület, de annak az emeletére rá lehetett húzni 11 darab kétágyas szobát. Ezt ugye így áttervezték. Csilla von Böse Lagernek a segítségével megkapta hozzá a pénzt, a támogatást, hogy ez a bővítés ez meglegyen. De az én időmben sem volt azért olyan sok lelki gyakorlat Füzéren, mert azok, akiket meghívtak oda lelki gyakorlatozni, házaspárokat, azoknak nagy volt a távolság, mert voltak, akik Egerből, Miskolcról, vagy olyan nagyobb távolságról tudtak volna csak menni, és azt mondják, hó, hát ez csak Miskolctól 100 kilométerre van, ezért nem volt olyan sok lelki gyakorlat. Viszont volt helyette sok más vendég. Katolikus gimnáziumból jöttek a különböző osztályok, a debreceni Svetichből, vagy máshonnan. Nagyon sok csoportot fogadtam, és az elején ott volt velem lelki gyakorlatos ház miatt Bacsó Miklós, meg a felesége Kassáról, akik házas párokként sokszor elmentek más helyekre is úgynevezett team pároknak, akik motiválták a többi házasvége mozgalomban.
3: Örülök, hogy itt a lelkiségek előkerülnek. Megemlítette már a cserkészetet, ugye a házas hétvége mozgalomnak is egyik támogatója volt. Milyen lelkiségi csoportokkal találkozott így a papi szolgálati helyein? Akár Füzéren működött valami közösség?
4: Karizmatikus. Most is emlegetjük, hogy rádióban is, ugye a Szent István rádióban is sokszor halljuk, hogy a hegyközi karizmatikus mozgalomnak a tagjai itt vagy ott, ugye például a szentségimádást fognak vezetni, tartani, és hát másokat is szeretettel hívnak. Hát az nagyszerű volt. Főképpen a hollóházi kápolnában, mert ott van ugye egy modern templom, és megmaradt a régi kápolna, és ebben a régi kápolnában esténként, hétvégeken, ha nem is minden héten, hanem két hetenként találkoztunk, összejöttünk, és ott imádkoztunk, énekeltünk, gitár mellett. Ugye Hulják Péter volt az egyik legnagyszerűbb gitározó személy, aki gyönyörű énekeket ismertetett meg velünk, és hát ezeknek az éneklésében én mindig ott voltam a elején, mert szeretek énekelni. Itt Tokajban is, a Tokaj város vegyes karában is énekelek, még most is, igen. Ezzel kapcsolatban kell, hogy megemlítsem mindjárt azt, amit szintén beszéltünk róla, hogy a Füzéren volt egy 8 gyerekes kántor, és a nagyfia este 11 órakor telefonál egy gitáros anyukának: Klári, nem kellene meglepetést okozni Feri atyának reggel 8-kor, hogy mikor kezdi a szentmisét, akkor már gitáros szentmisével találja magát szembe? És hát tényleg megvalósították, mert meghúztuk a csengőt, és akkor belecsaptak a gitárba, és kezdték énekelni a gitáros szentmisének a dalait.
3: Akkor sikerült olyan közösségeket
4: kialakítani. Hogyne, nagyon, nagyon élt, igen. De főképpen azért a füzéri fiatalok voltak azok, akik ezeket vitték.
3: 2008-ban pedig immár 18 évet Tokajba került. Hogyan telt az elmúlt 18 év?
4: Tokajnak teljesen más a világa. Mikor az elején kérdezték tőlem, hogy hogy érzem magam, mondom, szörnyen jól. Miért? Milyen az, hogy szörnyen jól? Hát mondom, van benne szörnyű is, meg jó is. Mint ahogy az édesanyám találkozott a bátyám volt osztálytársának az anyjával, és kérdezte, hogy na, hogy van a fiad, hogy alakul a helyzete? Ó, udvarról. Na, milyen a mennyasszony? Borzasztó szép. Na, ezt az ellentmondásos jelzőt, ugye, ezt akkor hallottuk először, hogy borzasztó szép. Ez mint
3: akkor
4: az,
3: itt
4: hogy
3: meg szörnyen jó.
4: Itt szörnyen jó. Igen. Bizony Tokajnak is megvannak a szépségei. Igen.
3: Megemlítene néhányat?
4: olyan dolgos emberek inkább voltak, mert kihaltak, akik nagyon fontosnak tartották azt, hogy szép munkát végezzenek a szőlőben. Dr. Kis Imre mondta, hogy Feri atya, mikor fogsz már a pincébe papibort árusítani? Mondom, miért árusítanék én bort a pincémből, amikor a híveimnek ott áll a saját bora az ő pincéjükben? Nincs annyi kereslet, annyi vásár, én pedig azért, mert hát a plébános árusítja, akkor elvinném még azt is előlük. Na ezeknek az embereknek, akik ugye jártak dolgozni, azoknak mindegyiknek volt egy kis saját bora. Ha visszanéztem, hogy milyen bérmálások voltak, hát bizony volt olyan bérmálás, hogy 300, 400, 500 gyereket bérmáltak egyszerre. Igaz, hogy a környékről is meg ritkán
3: Tokaj
4: voltak.
3: Tokaj
4: környékén? Tokaj környékén.
3: És
4: ezek Tokajban lettek bérmálva. Hát most meg 10-20-30 bérmálkozó van.
3: Jó, de több tíz évvel ezelőtt azért akkoriban a környékbeli még településekről összegyűjtötték a bérmálkozás előtt álló fiatalokat, és akkor egy helyre összpontosult, hogy ha a főpásztor oda megy, akkor egy helyen azért valószínűnek tartom én, hogy akkor azért sikerült így 2-300
4: fiatalt, meg
3: 400-at is megbérmálni. Most is működik ez valamilyen szinten, hogy több településről.
4: Csak most
3: is
4: már két évenként lehet bérmálni, mert a 7.-8. osztályos gyerekeket szoktuk bérmálni, akkor pedig 7 évenként volt bérmálkozás. Azért is jött így össze a nagy létszám.
3: Kevesebb a templomba járó is ma?
4: Hát ez egyértelmű. Itt most Tokajban úgy vagyunk, hogy az elmúlt vasárnap is 50-en voltak, korábbi vasárnap is 50-en voltak. Na van, amikor vagyunk 80-an, meg még 100-an is, de akkor már ott vannak az ide látogatott vendégek is, akik turistaként kerülnek a templomba.
3: Lelkipásztori feladatokon túl minden településen nem tértünk ki rá, csak esetleg említésszerűen, de hogy valahol azt éreztem a Feri atya szavaiból, hogy mindenhol kellett templomot felújítani, kellett esetleg plébániát felújítani, és az jutott eszembe, hogy most így az elmúlt 10-20 évben látjuk ezeket a hatalmas felújításokat, építkezéseket, de hogy ez megvolt régen is, hogy a hívek adományából, nyugati forrásokból, adományokból, de hogy ez végig kísérte Feri atya életét is gyakorlatilag. Jól érzem ezt, hogy szinte mindenhol kellett valamit.
4: Igen, Matta András plébánossal együtt szentelődtünk, és amikor Pálházán megkapta a feladatot, hogy Füzéradványról leköltözve Pálházára új templomot építsen, Sergely érsek atya idejében, akkor ő belelendült ebbe az építkezésbe, és ugyanakkor látta azt, hogy én itt is, ott is, amott is, mindenhol templomokat renoválok. Azt mondja Feri, hát én ezt az építkezést, ezt az új templomépítést, ezt szívesen csinálom, de hogy nekem még renoválni kelljen, mint ahogy te belefogtál például az egész füzéri templomnak a sok száz éves múltját földeríteni, kibontani a déli kaput, és akkor ott is kideríteni, hogy hát ez a gyönyörű, szép déli kapu, ez egy román stílusú templomnak a kapuja. Aztán belül levertétek ugye a vakolatot, és kiderül, hogy 1400-as évekből való falfestmények vannak, stb. Na, ezek tényleg az embernek adták a lendületet, hogy hú, hát Istenem, ilyeneket találunk. Ott volt az egyik műemlékes szakember, aki színes diákat készített, amikor mi bontottuk ki a román kapunak a körvonalait, és ezeket a képeket ő Amerikában járva levetítette az amerikai műemlékesekkel kapcsolatos fiataloknak, akik tanultak. És látjátok, nálunk íme nem olyan, mint Amerikában, hogy csak 500 éves múltról beszélünk, hanem itt még az 1200-1300-as évekből való szépség, amit eltakartunk már, pedig kiderül, hogy hát ezt nem takarni kell, hanem mutogatni. Tokajban annyi program van, hogy az ember már el se tud menni ezekre a programokra. Annak ellenére, hogy mindig várnak. Előfordulhat, hogy Kertész Feri hiányzik egy énekkari próbáról. Igen, szóval még a próbákon is mindig ott vagyok. Ez szerdai napokon van, esténként a misét követően. Vasútállomásra szemben, ha megérkezik valaki, akkor mindjárt rácsodálkozik, hogy ott van egy Nagy Magyarországot ábrázoló térkép, és ott előtte van az úgynevezett országzászló, és az országzászló egyesület az léptennyomon szokott rendezvények tartani, és hát ezeken a rendezvényeken mindig résztvevő vagyok.
3: Feri atya többször megemlítette az énekkart. Mesélne erről egy kicsit részletesebben nekem? Hogyan kapcsolódott be az énekkarnak a mindennapjaiba?
4: Esztergomban a ferenceseknél Kamilatyának hívtuk azt az atyát, aki kiválogatott bennünket első éves korunkban, hogy ha valakinek jó volt a hallása, akkor az már az énekkarba szerepelhetett. Hát bizony én mind a 4 éven át ott már énekeltem. Az énekkarral együtt az utóbbi években én mindig mentem valahova külföldre. Már nem is kellett szervezni a magam elgondolásának megfelelően, hogy megyek valahova, mert szervezte helyettem a Tokaj Város Vegyes Karának az énekkara szervezte a külföldi utat.
3: Milyen helyekre jutottak el?
4: Például Finnországba, vagy Londonban énekeltük. Éppen tegnap mondtam valakinek, hogy annyira szerettük volna, készültünk rá, hogy majd énekeljük, hogy Londonban se hely van számos. Hát nem énekeltük sehol se. Igen.
3: Több országot megemlítettünk. Amerikát, Ausztriát.
4: Tajvan. Tajvanról még van itt 130 fényképem is. István testvért én nem tudom most se hova tegyem, mert ez az ember azt mondta, hogy én olyan voltam kint Tajvanban, mint itthon Magyarországon egy pallér, akinek főművezető szerepe vagy ilyesmi adatott, és ezt a főművezetői tisztséget kell betöltenie, mert ő sokszor megtervezte a templomokat, és a kivitelezésben a munka főfelügyelői tisztséget is ellátta. 500 templomot épített, tervezett és épített. Nem akarja az ember elhinni. De azt mondja, hogy nem csak Tajvannak, hanem például, amikor Vietnámban ott voltak az amerikai katonák, és eljöttek, mert megtudták, hogy Tajvanban tudunk templom belsőt, meg mindent készíteni, oltárt, a csillártól kezdve tart templompadokat, és mindent tudunk készíteni, mert azt mondja, 75 ember dolgozott a kezem alatt. Én ennek az István testvérnek voltam a vendége, aki templomról templomra járt és mutogatta, hogy hát ezt is én építettem. Így jártunk, 1500 kilométert vezettem egy kis teherautót. Egy 3 személyes kis teherautót, mert a személyautók elfogytak a jezsuita házban, és nekünk már csak a kis teherautó maradt, és azzal jártuk Tajvan szigetét.
3: Milyen érdekességeket látott a 4 hét alatt?
4: Az, hogy Tajvan egy amerikai fejlettségű ország volt. Tehát, mintha Amerikában lett volna az ember. Amerikában vásároltam annak idején egy olyan fényképezőgépet, mint amilyen fényképezőgéppel itthon járt Magyarországon Hernád Petriben az a Tóth Teodor, akinek a vendége voltam Clevelandben. És ezzel a fényképezőgéppel, amit Amerikában vásároltam, készítettem a fotókat Tajvan szigetén. Olyan fényképezőgép volt, ami digitális kijelzésű volt már, és csak jó képeket lehetett vele kattintani. Kimentünk a tengerpartra, hogy István testvér megengedi, hogy fürdünk, Balázs is, én is, és egymást a vízben is fotóztuk. Csak mikor engem fotózott Balázs, akkor nem vette észre, hogy jön egy hatalmas hullám, és a fényképezőgéppel együtt beborítja. Elromlott a fényképezőgép. A szomszédban, az egyetem mellett ott volt a fototechnika, odaadtam a gépet, másnap megyek, hogy csináltak-e vele valamit. Nem tudják megjavítani. Én szétszedtem, van ott egy porszívógép. Hát akkor azzal a porszívóval kiszívom belőle, mert látszottak a tenger víznek a szemcséi. Porszívóval kiszívtam, összeraktam, és működött.
3: Feri atya, nem véletlenül mondtam, hogy világutazó. Beszéltünk Tajvánról, beszéltünk Amerikáról, beszéltünk Ausztriáról, Finnországot megemlítette az énekkar kapcsán, 2 országról nem beszéltünk. Úgy gondolom, hogy Szentföldről is beszéltünk.
4: Olaszország.
3: Úgy gondolom, hogy egy lelkipásztornak akár egyszer mindenképpen, de többször is illik elzarándokolni Olaszországban. Hányszor járt Olaszországban?
4: Még kispapként is voltam Olaszországban, ugyanis 1975-ben szentévet írtunk, és a szentév alkalmával minden magyarországi szemináriumból 5 kispap elmehetett. Lehet, hogy engem azért neveztek be az 5 kispap közé az egyiknek, mert én akkor pappá szentelésnek a bizonytalanságában voltam, és meg akartak erősíteni. És mi volt a megerősítés élménye? Hogy amikor ott voltunk a szálláshelyünkön, én egyedül kimentem a városba, vittem magammal egy Róma térképet, és mentem egészen a Szentpéter Bazilikáig. nem volt kivilágítva, és az a Szent Péter bazilika a maga sötétségével mégiscsak ott volt én előttem. Aztán visszafordultam, és másnap mit látok? Tele van második világháborús lövedékeknek a helyével. Akkor még megvolt. 75-ben még így nézett ki a Szent Péter bazilika homlokzata, sok lövedék. Lényeg az, hogy hát ha az egyház fő épülete ilyen ragyás, akkor az én ragyáim hát csak elfogadhatóak, és ez erősített meg a papság vállalásában.
3: Az aranymiséjére készül éppen Feri atya. Hogyha így visszagondol erre, amiről így az elmúlt egy órában beszélgettünk, mi az, amiért a hivatására gondol, az életére gondol, akkor úgy különösen is hálás a Jóistennek?
4: Hogy meghívott. Hogy azért mégis azokat hívta meg, akik a világ szemében nem nagyok, hanem igenis kicsik, az gyengék. Ahogy Szent Pál apostol fogalmazza, hogy nem azokat hívta meg, akik a nagyoknak látszanak, hanem akik semminek látszanak, és mégis ezeket hívja.
3: Így gondol magára, Feri atya?
4: Hát ott voltak az apostolok, és őket is. A Péter apostol, aki ugye, uram, kitartok melletted, aztán mégis ő volt, aki háromszor is megtagadta. Igaz, hogy háromszor is megvallotta a genezáreti tónál is. Azon a helyen szoktunk, az idézőjelben szoktunk, mert már kétszer ott ettem halat a genezáreti tó partján, ahol Péter megvallotta az urat, hogy igen, uram, én szeretlek téged. Ilyen csodálatos serkentők, mint ahogy Carlo Acutis, meg ez a másik 25 éves Pier Giorgio Frassati. Szombaton voltam a szaunába, mert szoktam menni úszni, és hát itt Tokajban, hál' Istennek, már a tanúszodában szauna is van. Hát azt is miért ne ragadja meg az ember ezt a lehetőséget. És ahogy benn vagyunk a szaunában, miről beszélgetünk? Hallottál már Carlo Acutisról, meg kérdeztem, hogy egy valakitől, akit addig sose láttam, és akkor kezdek nekik beszélni erről. Hát még a szaunában való beszélgetést is erre használom föl, hogy megismertessem a két legújabb szenti avatott fiatalunkkal.
3: Ezt a küldetést kaptuk, hogy hirdessétek, akár alkalmas, akár alkalmas.
4: És ez volt az első prédikációm, próbaprédikációm kispapkoromban, amikor megkaptam a feladatot, hogy egy próbaprédikációt kell produkálnom, akkor ez volt, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan, incs, kér, buzdíts, nagy türelemmel és hozzáértéssel, ugye, hogy ezt Szent Pál apostol írja Timóteusnak.
3: Én ezt kívánom Feri atyának, hogy legyen sok-sok olyan helyzet, amit alkalmasnak ítél meg, és a Szentlélek segítsen abban, hogy minél több embernek meg tudja mutatni azt az örömhírt, amit hiszünk és vallunk. Hálásan köszönöm ezt a beszélgetést, Feri atya.
4: Szívesen, és hát az legyen talán a végszó, hogy vár bennünket az Úr Jézus, mint barátait, mert azt mondta, hogy barátaimnak hívlak titeket, és az atyai házba visz el, ahol az atyának az ölelő karjai, ott lesznek Jézuséval együtt bennünket ölelők.
2: Kertész Ferenc esperessel, Tokai plébánossal Papi Ildikó beszélgetett.
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Vita bontakozott ki Miskolcon az acélművek területével kapcsolatban. Rozsnyóval közös kiállítás nyílt Szerencsen. Siker volt a majál is a Sóstói Múzeum faluban. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Miskolci Közgyűlés legutóbbi ülésén több napirendi pontot is tárgyaltak, de a legélesebb vita a DAM, vagyis a Diósgyőri acélművek területének jövőjéről bontakozott ki. A tanácskozáson kiemelték, a most meghozott döntések hosszú távon hatással lehetnek a város működésére, fejlesztéseire és gazdasági irányára. A városvezetés hangsúlyozta, a DAM ügyében nem politikai megfontolások, hanem szakmai szempontok alapján döntöttek, céljuk pedig a terület rendezése és jövőbeni hasznosítása. A kérdés jelentőségét az is adja, hogy a korábbi iparterület sorsa évtizedek óta rendezetlen, miközben kulcs szerepet játszhat Miskolc jövőbeli fejlődésében. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere ígéretet tett arra, hogy nyilvánosságra hozzák azt a tanulmányt, amely tartalmazza a terület hasznosításának menetét.
6: Megvettük a végelszámolótól, amit meg lehetett venni. Töredék áron szereztünk meg olyan vagyonelemeket, amelyek Miskolc jövője szempontjából stratégiai jelentőségűek. Ezután következett a második lépés, a további területek megszerzése. Amikor ehhez a forrás rendelkezésre állt, és amikor a jogi pénzügyi feltételek adottak voltak, akkor azonnal léptünk. Haladék nélkül, tétovázás nélkül. Én ezt tudatosan tettem így. Nem akartam, hogy ez a lehetőség a politika játékszerévé váljon. Nem akartam megkockáztatni, hogy telik az idő, változnak a körülmények, új szereplők jelennek meg, és miközben mi politikai döntésre, vitákra, gesztusokra vagy támogató szavazatokra várunk, a lehetőség elmúlik. Mert vannak helyzetek, amikor a város érdeke gyors döntést kíván. Vannak helyzetek, amikor a mulasztás sokkal nagyobb kárt okoz, mint a cselekvés politikai kockázata. Én ebben az ügyben vállaltam a döntést. És akkor tegyük föl világosan a kérdéseket. Jogszerűen jártunk-e el? Igen. A város érdekében jártunk-e el? Igen. Költséghatékonyan jártunk-e el? Igen. Gyarapodott Miskolc vagyona? Igen. Stratégiai mozgásteret szerzette a város? Igen. Akkor miről is beszélünk? Lehet vitatkozni, lehet kérdezni, lehet ellenőrizni. Ez természetes egy demokratikus közgyűlésben. De az alaptalan sejtetést, a szándékos félremagyarázást és a politikai gyanúsítgatást kérem fejezzük be. Mert ez az ügy nem rólam szól, és nem is egy frakcióról szól. Nem arról szól, hogy ki milyen posztot ír ma este. Én azt kérem önöktől, hogy ezt az ügyet a jelentőségének megfelelően kezeljék. Azt kérem önöktől, vitázzunk, kérdezzenek, ellenőrizzenek, ez a dolguk. De a sejtetést, a gyanúsítgatást, a politikai hangulatkeltést fejezzék be. Mert ebben az ügyben a város nem veszített, hanem nyert. Nem csökkent a vagyona, hanem gyarapodott. Nem elszalasztottunk egy lehetőséget, hanem végre éltünk vele. És higgyék el, Miskolc az elmúlt évtizedekben nem abból volt túl sok, hogy valaki gyorsan cselekedett a DAM ügyében, hanem abból, hogy túl sokáig nem történt semmi. A DAM területét évtizedeken át hagyták leépülni. Mi most elkezdtük visszaszerezni, rendbe tenni, és újra a város gazdasági vérkeringésébe kapcsolni. Ez a különbség a beszéd és a cselekvés között. Én ezt a döntést vállalom. A város érdekében hoztam meg. És meggyőződésem, hogy néhány év múlva nem az lesz a kérdés, miért léptünk ilyen gyorsan, hanem az, hogy ez miért nem történt meg korábban. És még egy döntést meghoztam, és ezt most önökkel közlöm először. Nyilvánosságra hozzuk a DAM ügyében készült tanulmányt. Tudom, hogy van, aki ezt az anyagot ismeri. Ez engem nem zavar. Sőt, bizonyos értelemben még meg is erősít abban, hogy nincs itt semmiféle titok. Készült egy tanulmány, ami rengeteget segített nekünk abban, hogy felelős döntést hozzunk. Vannak benne ötletek, amik hasznosak, vannak benne realitástól elrugaszkodott elképzelések, de az iránya helyes. Visszaszerezni a DAM-ot, és újra a város működő aktív részévé tenni. Eddig minisztériumi engedélyekre vártunk, nem kaptuk meg. Én pedig úgy döntöttem, hogy nem várok tovább. Nem azért, mert bárkivel konfliktust keresek, hanem azért, mert Miskolc városának érdeke és a nyilvánosságnak joga fontosabb annál, hogy mi tovább is fenntartsunk egy teljesen felesleges homályt, egy olyan ügy körül, amelyben nincs mit rejtegetnünk. A tanulmány tehát nyilvánosságra hozzuk. A miskolciak meg fogják ismerni, milyen szakmai anyagok és milyen információk alapján hoztuk meg ezt a döntést. És mindenki látni fogja, nem rögtönöztünk, nem kapkodtunk, hanem egy történelmi lehetőségre szakmai alapon gyorsan és felelősen reagáltunk. Köszönöm a figyelmüket!
5: Az ellenzéki képviselők kritikusan fogadták a döntéseket, többek között a tervek átláthatóságát és gazdasági megalapozottságát kérdőjelezték meg. Szerintük a DAM körüli intézkedések kockázatokat hordoznak, és a városvezetés nem adott minden kérdésre megnyugtató választ. Szerencs és a felvidéki Rozsnyó között régóta élő testvérvárosi kapcsolat a kultúrában is megmutatkozik. Ennek jegyében nyílt meg Szerencsen a több évtizedes múltra visszatekintő Baksa-Malom művésztelep alkotásaiból rendezett kiállítás. A tárlatot Kardos Ferenc, a Rozsnyó partnervárosaiért polgári társulás elnöke nyitotta meg, aki beszédében a közös értékek és a határokon átívelő együttműködés fontosságát hangsúlyozta.
7: Nem először vagyunk itt ebbe a kiállítóterembe, az én tudom szerint azt most negyedik alkalommal csináljuk ennek a tábornak a kiállítását itt Szerencsen is. Talán a táborról egy pár szót, a Baska József nemzetközi művésztábornak a gyökerei valamikor a múlt század 90-es éveiben nyúlnak vissza. Tulajdonképpen mindig a Baska József nevéhez fűződtek. Baska József, rozsnyói, Rozsnyó környékéről származó festőművész, akik 1947-ben a menekült dekrétumok alapján menekültek Magyarországra, és itt élte le az életét. Elismert művész lett belőle, érdemes művész is különböző kitüntetésekkel, és a Művészeti Egyetem docense volt Budapesten. A tábor tulajdonképpen úgy indult, hogy a őrlejtel keresztül sikerült Rozsnyónak aláírnunk a testvérvárosi szerződést Budapest belváros Lipót várossal. Ő ott élt, és mindig, ha jött Rozsnyóra, mindig mondta, hogy ő ide hazajön, és egyszer megegyeztünk rajta, hogy megpróbáljuk megcsinálni a testvérvárosi szerződést. Az akkori polgármester úr, a Karsai Károly kijöttek, és nagyon gyorsan megegyeztünk rajta. 1997. március 27-én írtuk el ezt a szerződést, akkor a szerencsi szerződés már régen érvényben volt. A szerződés aláírása után a Baska József művész barátom mindig egy ilyen mozgó ember volt, és mindjárt szervezkedett, és már ősszel kihozta a kollégáit, elismert művészeket Budapestről, a Nádor Galéria, Vigadó Galéria igazgatóit, és megismerkedtek Rozsnyóval, rozsnyói művész festőinkkel. Ez volt, ezt számoljuk talán, hogy az első ilyen művész találkozónak, és ennek aztán volt egy folyamata, amikor kezdtük erre a találkozóra meghívni minden testvérvárosunknak a képviseletét. Rozsnyónak 6 testvérvárosa van, és minden évben megszólítsuk mind a 6 testvérvárost, hogy delegáljanak művészeket a táborba. Ezen keresztül a szerencsések is éveken keresztül mit voltak. Hát talán az egyik ilyen törzs része jó év volt, a Suhály Zoli. Az utóbbi időben nagyon el van foglalva, de azért az időt talán mindig kijön ő is erre a táborba. Annyit szeretnék még elmondani, hogy a kiállítást, hát most már megnyissuk, ez május végéig lesz nyitva itt ebben a kiállítóteremben, és mi már készítsük elő a 27. évfolyamát ennek a tábornak, amelyik augusztus 1-től 8-áig lesz ez éven. Természetesen azután is ez a kiállítás fog vándorolni. Azt még el kell mondani, most szerencsén állítsuk ki a tavalyi képeket, az előző évben született képeket, azokat Csesinben, Lengyelországban voltak kiállítva, úgy, mint itt mostán, az előző pedig Cseszki Csesinben, Csehországban. Tehát váltakoznak a testvérvárosok, és megpróbálják ezt a körforgást kialakítani.
5: Idén is falusi majálisra várták az érdeklődőket a Sóstói Múzeumfaluban, ahol egésznapos programokkal várták a látogatókat. A rendezvény középpontjában a májusfa állítás hagyománya állt, továbbá zenés és táncos programok, traktoros felvonulás, koncertek és táncház is szerepelt a kínálatban. Az érdeklődők felfedező sétákon ismerhették meg a Múzeumfalu portáit, miközben kézműves foglalkozások és népi játékok is színesítették a napot. A részletekről Balogné Szűcs Zsuzsannát, a Skanzen területi múzeum igazgatóját hallják.
8: Minden évben a Sóstói Múzeumfalu arra szeretné invitálni a vendégeit, látogatóit, hogy egy szabadtéri néprajzi múzeumi környezetben elevelítsük fel közösen a szokásokat. Egy olyan időutazásra invitáljuk a kedves vendégeket, amikor is valóban a magyar, kelet-magyarországi szokásokat elevenítjük fel. Május 1-e ez egy izgalmas szokás, már csak a munka ünnepére emlékeznek nagyon sokan, de még mielőtt a munka ünnepe kialakult volna, a falusi életben egy nagyon fontos tavaszi ünnep volt. volt, hiszen már a nyárba fordulunk, és legtöbb ünnep kapcsán a szerelem jóslás, időjárás jóslás, egészségvarázslás mellett a szerelem kimutatása is megjelenik, hát május 1-e egy ilyen ünnep, hiszen a legények azzal fejezték ki szerelmüket és kötődésüket egy lány irányába, hogy a lányos házhoz az éjszaka lepre alatt kivágott fát feldíszítve delinkendőkkel, szalagokkal, illatos szappannal betették a kapujába. Ezt a programot, ezt a minőségi, tartalmas chill programot azok szeretik, akik valóban úgy szeretnének kikapcsolódni, hogy valamivel élménnyel gazdagodni szeretnének, és azt gondolom a tevékenykedtetés az egyik legfontosabb szempont a mi életünkben. Azt szeretnénk, hogy ne csak bámulói, passzív résztvevői, hanem aktív alkotói és együtt gondolkodói lennének a Múzeumfalu programjaival.
5: Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet kedden hajnalban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 4-én hétfőn.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztőt, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Darázs veszélyre hívják fel a lakosság figyelmét. Többek között selfiepont, játszótér és új grund készülhet az új közösségi költségvetéssel 60-ban. Már készül a nyári fürdőszezonra a Sóstógyógyfürdők ZRT. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Az egyre jobb időnek köszönhetően már készül a nyári fürdőszezonra a Sóstógyógyfürdők ZRT. A parkfürdő teljes nyitása még ugyan várat magára, május 16-ától azonban egyelőre bár csak rövidebb nyitvatartási idővel, de várja a vendégeket a tófürdő. A társaság folyamatosan végzi a szükséges munkálatokat, hogy a tervezett időpontban megnyithassák a strandszezont. Matavovszki Dániel, a Sóstógyógyfürdők ZRT vezérigazgatója kiemelte, semmilyen hátráltató tényező nem akadályozza azt, hogy hamarosan elkezdődhessen az idei strandszezon.
2: Előszezonban picit változik is a nyitvatartásunk, már a tavaly évben is úgy volt, hogy hétfőn is kedden zárva vagyunk, és ugye szerdától vasárnapig leszünk nyitva, és ugye csak napi 8 órába, tehát 11 órától leszünk majd nyitva minden nap. Ez is elsősorban azért van, mert hogy ugye azért még májusban is, azért a délelőttök, a reggelek azért viszonylag még hidegek, és hát ennek megfelelően azért viszonylag alacsonyabb vendégszám szokott ebbe az előszezon időszakban lenni. A tófürdő az abszolút a nyíregyháziaké, tehát azt látjuk, hogy a vendégek nagy részét ők teszik ki, talán az elmúlt egy-két évben kezdett el népszerűbbé válni már a turisták körében is, azt hiszem, hogy elkezdték kicsit felfedezni, de hát még mindig nagyon nagy százalékban annyira egyháziak járnak oda, ugye itt rendkívül kedvező a belépőjegyár is, főleg hát ugye délutáni jegyeink is vannak, amit tényleg most már mondhatni, hogy majdnem egy elképes áron igénybe vehetik a vendégek. Idén a tófűrőn nem is tervezünk egyébként jegyáremelésre, úgyhogy tavaly jegyárral tudnak majd jönni a vendégeink. Bízok benne, hogy a népszerűsége megmarad az idei szezonra is, nyilván ez az időjárástól is függ, hiszen azért szükség van egy párnapos jó meleg időre, hogy ugye a tónak a hőmérséklete az megfelelő legyen.

0: Igen. Ezzel kapcsolatosan hagyd mondjak el egy nagyon-nagyon fontos dolgot. Mégpedig azt, hogy a közösségi költségvetés az egy olyan sikertörténet, amely nem csak 60-nak szól, illetve 60-iaknak és a 60-i embereknek szól, de a közösségi költségvetés ez országosan is példaértékű volt. Hiszen több település nézi azt, hogy mi hogyan csináljuk a dolgainkat, hogyan tudtuk túlélni ezt az elmúlt több mint egy évtizedet, és hogyan tudtunk ilyen projekteket megvalósítani. És ezt azért mondom el, mert 100 millió forintról dönthetnek a 60-iak.
1: A kezdetektől fogva ez az összeg, amit szét kellett, vagy így szét van. Lehetett osztani.
0: És ez a 100 millió forint akkor is rendelkezésre állt, amikor 2,9 milliárd forintot vettek el tőlünk. Irányítottak el a központi költségvetésbe. Tehát ez szintén egy olyan pillér, és nem is tudom, több mint 30 projekt valósult meg, ha jól emlékszem már, több mint 30 projekt valósult meg a város számos pontján. Tehát ez egy olyan pillér, amely szintén azt mutatja, hogyha képesek vagyunk az összefogásra, és nem adjuk fel, akkor képesek vagyunk eredményeket felmutatni. Ezért indul az újabb közösségi költségvetés szakasza, amely ugye május 4 és 24 között zajlik a szavazás, és majd utána fogjuk azokat a projekteket megvalósítani, amelyek egyébként beleférnek sorrendbe, beleférnek a 100 millió forintba.
1: Mennyire tartja a lakosságot aktívnak most már ennyi év távlatából, mert hát nyugodtan kijelenthetjük, hogy népszerűségi rátán is, hogy mennyire konstruktívak, mennyire vesznek részt ebben, hogy elmondják a véleményüket bármilyen felületen, bárhogyan.
0: Volt egy olyan felmérés országosan, ami azt vizsgálta, hogy a különböző közösségi költség, ugye mi közösségi költségvetésnek hívjuk, van, ahol máshol hívják, de a konstrukció nagyjából ugyanaz, de ahogy mondtam, mi ebben úttörőek voltunk, tehát ez egyfajta hatvanikum, és vizsgálta azt, hogy az aktivitás milyen. Hogy a lakosság arányosan milyen arányban küldik vissza, milyen arányban vesznek részt a közösségi költségvetésben a lakosok. Hát és a 60 ebben az elsők között. Sőt, volt olyan év, amikor első volt.
2: Fokozott óvatosságra intik a lakosságot a darazsak nagymértékű elszaporodása miatt. A bőséges táplálékforrásnak, valamint az enyhe teleknek köszönhetően a különféle darázsfajok elszaporodtak Magyarországon is. A padláson fészket építő darazsak általában nagyon sok és kisméretű fészket építenek. Célszerű időben elkezdeni a darazsak írtását, vallják a szakemberek, illetve az egész tetőt kell kezelésbe venni. Ugyanakkor a gyümölcsvág tetején is előfordulhat darázsfészek. Köztudott, hogy a darazsok nem csak az emberre, hanem a méhekre is veszélyt jelentenek. Különösen veszélyesnek tartják az ázsiai lódarazsakat, amelyek a városokban is gyakran megjelennek. Hangsúlyozta Varró Attila darázsvadász.
3: Többféle repülő rovar van az emberek házatáján. A legsűrűbben most ebbe a tavaszi időben a padlásdarazsak fordulnak elő, mert nekem elég sokan mondják, hogy fú, nagy darázs. Nem, csak ilyenkor még a királynőket látják az emberek, mert annak ellenére, hogy kevés volt a tél, meg jó, most még volt is hó, de nem fogytak meg a darazsak. Tehát azért van mindig egyre több és több darázs, mert még a régi időkben a tél elkezdődött december elején, és akkor január végéig, februárig tartott, és mínusz 15, mínusz 20 fokok meg nagy havak voltak. Addig most volt egy pici tél, még az idén volt is, de nem volt az a kegyetlen hideg, a házakat egyre jobban szigetelik az emberek, és a darazsak vannak annyira intelligensek, vagy annyira jó az ösztönük, hogy behúzódnak védett helyekre. A padlásterekbe, repedésekbe, meg hasonló helyeken áttelelnek. Most azért látják az emberek, hogy egyre több a darázs, mert kijött a tavasz, a királynők kezdenek el építkezni, viszont ők egy picit nagyobbak, mint a normál padlásdarázs, ezért azt mondják, hogy hú, lódarázs. Nem. A lódarazsak azok nagyobbak, és ők egy helyen építenek fészket. Amiket mostanában az emberek látnak, a tető alján, a cserepek közé bebújkálva, azok ilyen pici fészkeket építenek, tenyérnyit, maximum két tenyérnyit, viszont nagyon sokat. Na most ez a rengeteg darázs, ami már most van, ezt úgy kell számolni, hogy most van az ember, amit lát a tetőn, a tető alján, az eresznél 100 darab darazsat, az nyár közepére legalább 10 000 lesz. Tehát ők elkezdenek építkezni, elkezdik megszorozni a lélekszámot, és utána viszont a nyár végére az már robbanásszerű.

0: Ően fejlődnek, és ott már tényleg van olyan ház, hívnak olyan házhoz, ahol már élhetetlen. Tehát az ember úgy megy haza, hogy behúzza a nyakát és befut a bejárati ajtón, az már veszélyes.
1: Kora esti hírmondó.
2: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházmegyei találkozó lesz május 9-én szombaton. Tennyek Csaba érsek újévi főpásztori levelében főegyházmegyei találkozóra hívta össze közvetlen munkatársait az Egri Bazilikába erre a hétvégére. Az Egri főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót. Május 9-én szombaton szeretettel hívom a paptestvéreket, az állandó diakónusokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint kiemelten hívom lelkipásztoraink közvetlen munkatársait, intézményeink vezetőit, a lektorokat és akolitusokat, áldoztatókat, kántorokat, irodistákat, sekrestyéseket, harangozókat, templomtakarítókat, az önkéntes egyházi hozzájárulások beszedőit a plébániákról és filiális egyházközségekből egyaránt. Arra kérem őket, hogy plébánosaikkal együtt vegyenek részt az egyházközségi munkatársak találkozóján az Egri Bazilikában, írta az érsek. A regisztráció szombaton reggel 8:30 kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise lesz, melyet Ternyák Csaba érsek mutat be. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Az Egri Hittudományi Főiskolának 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható, az internetes cím www.eghf.hu. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Az utazás önköltsége körülbelül 50 000 forint fejenként, és a falusi vendéglátás 40 euró fejenként és éjszakánként. 4 nap, 3 éjszaka a program, összesen tehát 120 euróról van szó. Érdeklődni és jelentkezni a zarandoklat2024@gmail.com címen lehet. A menetrend szerint első nap korán lesz az indulás hajnali 4 órakor Kápolnáról, majd aztán az úti cél Gyergyószárhegy, ott a szállás elfoglalása és vacsora következik. A második nap részvétel a csíksomjói búcsún, a harmadik nap délelőtt szabadtéri szentmise Gyergyószent Miklós főterén, délután kirándulás, Ditró és Borsec meglátogatása, a negyedik nap indulás Gyergyószárhegyről, megálló Korondon és Farkaslakán vásárlási lehetőséggel, majd aztán visszaérkezés Kápolnára. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció a múlt hét elején elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az élet szent, Szent Csanna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, amely augusztus 30-áig látogatható. A kiállításhoz programok is kötődnek, ezek közül több már meg is volt, de van még egy, május 7-én este 6:30 felolvasó estre várják a híveket Szent Csanna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes levelek című könyvéből. Közreműködik Simorjai Emese színművész, a helyszín a Szent Orsolya Bencés iskolaközpont kollégium lesz. A könyv pedig megvásárolható a Bazilika látogatóközpontban. Május 8-a péntek estétől 10-e vasárnap délig Csend Ima Közösség lelki gyakorlat lesz a Szentlélek lelki gyakorlatos házban Sajó Pál falán. A lelki gyakorlatot Kónya Ákos református lelkipásztor vezeti, Lelki gondozói beszélgetések mellett gyónási lehetőséget is biztosítanak. Információ kérhető a 30-as 561 43 69-es telefonszámon, és jelentkezni lehet a szentlélekház@migorkat.hu e-mail címen. Májusi búcsút rendeznek Péliföld Szentkereszten a következő hétvégén, tehát május 9-én és 10-én. Május 9-e szombat lesz a Szalézi család napja. 10 óra 30 perckor Szentmise a Lurdi barlagnál, ezt bemutatja P. Vitális Gábor, szalézi tartományfőnök. Délután tarka programok minden korosztály számára. Május 10-én vasárnap 11 órakor ünnepi Szentmise következik a Lurdi barlagnál. Az ünnepi szónok Tennyák Csaba egri érsek lesz, 15 órakor litánia a kegytemplomban. Mindenkit szeretettel várnak a Péliföld Szentkereszti szalésziak. Újra megtelik élettel a Dunakanyar. Május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel, ennek fő celebránsa szintén Fábri Kornél lesz. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják, a gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu internetes oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Az időpont tehát május 16-a szombat, a kapuk reggel 8:30-kor nyílnak, a hivatalos program 9 órakor kezdődik. Helyszín Nagymaros, plébánia kert és környéke. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben, a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program Szentmise, Szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A lelki gyakorlat témája, s a vigasztaló a Szentlélek megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A részvétel regisztrációhoz kötött, a kazincbarcikai római katolikus szalézi plébánián van erre lehetőség, illetve az egyházközség honlapján elérhető linken keresztül. Várnak minden gyógyulásra és lelki feltöltődésre vágyó testvért. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldása tehát május 30-án szombaton következik, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Tennyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Versenyzenés barangolás szerveznek Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Jelentkezés és információ Miskolcon dr. Hortai Ritánál a versalap22@gmail.com e-mail címen, vagy a telefonszám 30-as 24 95 637-es. Június 24-én szerdán lesz majd az indulás Miskolcról reggel 7 órakor, aztán irány Nagyvárad, Kolozsvár, Torockó, Marosvécs, Borszék, Gyergyószárhegy, Csíksomjó, Csíkszereda, Tusnádfürdő, és június 28-áig tart majd a program, akkor lesz a búcsú Csaba testvértől és indulás vissza Miskolcra. Tehát még egyszer, jelentkezés és információ kérhető a versalap22@gmail.com e-mail címen. Ez lesz a verse, zenés, barangolás Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Ugyanakkor interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket, a bátrabbak pedig a város misszió során Szeged utcáin is megélhetik a hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál mindezen túl. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
2: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Drimba Miranda, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
1: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A Magyar Labdarúgó Szövetség nyilvánosságra hozta a 2026-27-es NB1-es idény legfontosabb részleteit. A sereghajtó és biztosan kieső Color City Kazincz Bacika SC 2-1-re legyőzte a Kisvárda Mastergood labdarúgó csapatát a Fizliga hétvégi fordulójában. Mérföldkőhöz érkezett a debreceni salakmotoros Lovas Zoltán karrierje. 5. alkalommal rendezi meg jótékonysági futóversenyét Debrecenben a Kronos Hungary Kft. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Magyar Labdarúgó Szövetség nyilvánosságra hozta a 2026-27-es NB1-es idény legfontosabb részleteit és menetrendjét is. Az MLS honlapjára a napokban feltöltött dokumentum szerint az NB1-es bajnokság lebonyolítása nem változik, továbbra is 3x11, azaz 33 fordulót rendeznek, a fő játéknap hétvégi fordulók esetében a szombat lesz. Pénteken, vasárnap és hétfőn is rendezhetnek mérkőzéseket, hétközi forduló esetén pedig a szerda lesz a fő játéknap. A 2026-27-es idény első mérkőzését július 25-én rendezik meg. Az őszi szezon december 19-ig tart, a tavaszi pedig a január 30-ai hétvégén kezdődik majd. A sereghajtó és biztosan kieső Color City Kazincz Bacika SC 2-1-re legyőzte a Kisvárda Mastergood csapatát Miskolcon a Fizliga 32. fordulójának hétvégi játéknapján. A KBSC-ben Szőke Gergő élete első NB1-es gólját szerezte. Most őt hallják.
2: Ez az első NB1-es gólom volt, nagyon örülök, hogy megszerezhettem. Nyilván elsőként a csapatjátékot szeretném kiemelni, 2-1-re sikerült lezárjuk ezt a meccset. Nagyon szerettük volna úgy búcsúztatni ezt a Diósgyőri stadiont, hogy mi jöjjünk ki jól a párbajból, ez sikerült. A gólhoz pedig csak annyit fűznék hozzá, hogy sokat dolgoztam érte, voltak helyzeteim a szezonban, most jött ki. Szerintem a mai nap az jól nézett ki, főleg az első félidőben mondanám, hogy rendben volt. Ilyen a foci. Én úgy gondolom, nyilván több összetevője is van, de szerintem mindenki megtett mindent az egész szezonban. Most így jöttünk ki ebből.
1: Most pedig értékelje a találkozót Kuttor Attila, a Kazincz Bacikaiak vezetőedzője.
3: Most elől sikerült ugye betalálnunk. Lehetőségeinkből voltak még, de nem legyünk elégedetlenek, és hátul nem dobtunk olyan hibákat, ami demoralizáló vagy eldönti a mérkőzést, úgyhogy ennek köszönhető, meg annak, amit hangoztatunk ugye kezdetek óta, hogy mindig kitesszük szívünket, lelkünket és a legjobb tudásunkat a pályára, úgyhogy ma ez egy győzelemmel párosult, nagyon örülünk. Minden egyes edzést, minden mérkőzést próbálunk a fejlődésre vagy a jövőépítés reményében felhasználni, úgyhogy így fogunk készülni az utolsó mérkőzésre is. Annak örülünk, hogy a idézőben hazai pálya, hát hazainak nem mondható, ugye voltunk itthon meg otthon, de hazai nem volt, úgyhogy hogy a szurkolóinktól így tudtunk idézőben elköszönni, hogy egy győztes csapatot láttak az NBA-ben.
4: És ma mennyire láttuk a jövő csapatát épülni?
3: Bízunk benne, hát ugye nem tudjuk, hogy mit hoz a nyár, mindig képlékeny, de bízunk benne, hogy az már, hogyha sokan itt együtt tudnánk maradni, az már egy előrelépés lenne, mert nem a nulláról kéne kezdeni.
1: Végül Révész Attilát, a Kisvárdaiak vezetőedzőjét hallják.
5: Nagyon tanulságos volt, és az a jövőre nézve rengeteg olyan lehetőséget, illetve néhány játékosnak sajnos kellemetlenséget mutatott ez a mérkőzés, amelyből nagyon sokat tudunk majd profitálni. Ugye ígértem, hogy a bemaradásunk után hátralévő mérkőzéseken mindenkinek lehetőséget fogunk biztosítani. Tudtuk, hogy ez kockázatos, mert azért kevesen játszottuk végig a szezont, és a többiek neki mérkőzési hiányaik voltak. Viszont azt láttam, hogy az első félidőben, ugye elsősorban az volt a problémánk, hogy a labdával való kezdeményező játékunk nagyon lassú volt, nagyon sok hibát vétettünk, ki nem kényszerített hibákat nyomás nélkül is, és hát ez nem véletlen, mert olyan játékosok is lehetőséget kaptak, akik korábban kevesebbet játszottak, és hát többet kellett volna cserélnünk, de ugye a szabály ötött ezt lehetővé, és be akartuk osztani a mérkőzésen az energiánkat. Viszont azt látjuk, hogy van néhány játékosunk, akikkel a jó szereplésünket elértük. Azok most igazságtalanul nem játszottak, de a többieknek meg kellett adni az esélyt. viszont rájuk lehet számítani. A többiektől meg el kell búcsúznunk. Most azért mondhatom, hogy 50%-a keretnek a jövő évre már nem alkalmas az élvonalra, de megvannak a kiszemeltjeink, most már teljesen tiszta képet kapok, egy kicsit most már pozitívabb a kép, mint volt ezelőtt a elmúlt két mérkőzésen, és azt is láttam, hogy megvan az a karakter, amely kell. De most vissza kellett kapaszkodnunk 2-0 után, az látszott, hogy egyéni hibáink voltak, nagyon csúnya hibáink voltak, szögletnél lemaradtunk, ami egy picit a képesség, illetve a fókusz hiánya. Ez az őszre már nem volt jellemző ránk. Vissza fogunk térni, és a következő hazai utolsó mérkőzésre csak azok fognak már pályára lépni, akik a legjobbak voltak a szezonban, és akik megérdemelték, mert szeretnénk méltóképpen befejezni a szezon, és a többieknek pedig ez el is lesz, hogy nekik már sajnos nem lesz hely a Kisvárda csapatában.
1: Mérföldkőhöz érkezett Lovas Zoltán debreceni salakmotoros karrierje. Ő lett a Schaeffler Debrecen Campus első magyar márka nagykövete. A vállalat 2 éves megállapodást kötött az ifjú tehetséggel, akit karrierje mellett tanulmányaiban is támogat. Szabó Pétert, a vállalat igazgatóját hallják.
0: Amellett, hogy egy sportot, egy sportolót támogatunk, Zoli a Schaeffler Akadémián fog tanulni, és itt fogunk tudni segíteni abban, hogy szakmát is szerezzen. És úgy gondolom, hogy ez a kettő együtt egy olyan dolog, amit muszáj volt, hogy meglovagoljunk, és tényleg elinduljunk közösen ezen az úton.
1: Szabó Péter úgy fogalmazott, a Schaeffler kiemelt küldetésének tekinti a sport támogatását, az pedig külön öröm, hogy egy debreceni tehetség oldalán kapcsolódhatnak be egy technikai sportágba. A versenyző csapata úgy látja, az együttműködés a hazai salakmotorsportban is új távlatokat nyithat. A 17 éves Lovas Zoltánt a salakmotor egyik legnagyobb hazai ígéreteként tartják számon. Fiatal kora ellenére már számos megmérettetésen bizonyíthatott a felnőttek között. Rajthozzát például a tavalyi jubileumi 50. Debrecen nagydíjon is. A megállapodás 2 évre szól, és jelentős mértékben járul hozzá a fiatal versenyző költségeinek finanszírozásához. Lovas Zoltán menedzsere Boros Norbert elmondta, a reményteli együttműködés további nagy nemzetközi cégeket is ösztönözhet arra, hogy a salakmotorsport mögé álljanak.
6: Az, hogy egy ilyen nemzetközi nagy vállalat mögé áll, illetve a csapat mögé, az talán másokban is egy bizalmat kelt az iránt, hogy tényleg van értelme támogatni ezt az egész koncepciót, ezt az egész projektet, mert aki benne van a sportban, az tudja, hogy nem most éri a csúcséveit a salakmotorozás Magyarországon, viszont Zolik akkora reményt adhat, ami tényleg több évre kitart.
1: A támogatásra szüksége is lesz a 17 éves tehetségnek, aki hamarosan a Cseh Extraligában, valamint a Cseh élvonalban is rajthoz áll, méghozzá nem is akárkik oldalán. A Zsarnovice együttesénél korábbi világbajnokokkal szerepelhet egy istálóban.
7: Egész erős csapattársaim lesznek, mint az Artem Lobuta, a Jason Doyle és a Martin Vasulik, illetve a Koprovincénél az első ligában ott egyelőre nem tudom még a csapattársakat, viszont az is nagyon sok motorozási lehetőség és fejlődési lehetőséget biztosít.
1: 5. alkalommal rendezi meg jótékonysági futóversenyét Debrecenben a Krones Hungary Kft. A Krones Charity Run bevételeit idén a leukémiás gyermekekért alapítvány részére ajánlják fel. A vállalat pedig szokásai az híven, ezúttal is megduplázza majd a nevezésekből befolyó összeget. Barcsa Lajos Debrecen alpolgármestere szerint a debreceniek folyamatosan növekvő futókedve az infrastruktúrális fejlesztéseknek is köszönhető.
8: Egyre több és több körzetben viszonylag közel elérhetőek a futópályáink. Legutóbb Debrecen Józsán adtunk át egy több mint 1 kilométeres futókört, és aki esetleg belekóstol a futásba, hiszen ez egy nagyon könnyen elérhető sportág, csak egy cipő szükséges hozzá, és el lehet indulni, az már tett egyet az egészségért.
1: 2022-ben rendezték meg először a versenyt, most pedig már az 5. Krones Charity Run-t szervezik. A jelentkezők 1, 2,5, 5 és 10 kilométeres távokat teljesíthetnek május 9-én a Déli Ipari Parkban. A szervezők ezúttal is jelentős érdeklődésre számítanak. A nevezési díjakból befolyó összeget évek óta jótékonysági célokra fordítják, sőt a Krones Hungary Kft. Meg is duplázza azt. A 2024-es rendezvényen 3,3 millió forint gyűlt össze, az együtt Ádin kezét fogva alapítvány számára, 2025-ben pedig a Mentsük meg Benint alapítványt támogatták 4,5 millió forinttal. Kocsis Zoltánt, a Krones Hungary Kft. Ügyvezetőjét hallják.
9: A Clanes Charity Run az már több, mint egy futóverseny, ez kezd közösségügyé válni, és most a közösségét is segítségül hívtuk, hogy először is jelölteket állítsunk, majd a jelöltek közül pedig közösen válasszuk ki azt, hogy ki legyen a kedvezményezett.
1: Az idei verseny kedvezményezettjét rendhagyó módon választották ki. A legtöbb szavazatot a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány kapta. A szervezet már több mint 35 éve aktívan járul hozzá a leukémiás és daganatos gyerekek gyógyulási esélyeinek növeléséhez és életminőségük javításához. Az alapítvány koordinátora Göncinékis Judit köszönetet mondott a támogatásért, és hozzátette, bőven akad olyan terület, ahol hasznosítani tudják majd az adományt.
10: Nagyon fontosnak tartjuk az osztály infrastruktúrájának a fejlesztését, olyan eszközök vásárlását, amelyek elősegíthetik a gyermekeknek a gyógyulását, illetve az orvosok és nővéreknek a továbbképzését is, tehát tényleg végtelen a lehetőség.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.

tanács anyja, teremtünk anyja, üdvözítünk anyja, nagy okossághoz, könyörök érettünk, tisztelendő szűz, dicsérendő szűz, nagy hatalmú szűz, jörög alvas szűz, könyörök érettünk, hűséges igazság tükre, bölcsesség széke, örömünk oka, könyörök érettünk. Lelki tiszta edény, tiszteletes edény, áltatosságnak jeles edénye, titkos értelmű rózsa, könyörök érettünk.

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Add, Urunk, hogy mi a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője. Könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engesztel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, és bennünket szent fiadnak. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek. Anyám, te jóságos, kegyelmez, anyám, te hatalmas, védelmez. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó jöjj, segíts küzdeni. Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó jöjj, ne hagyd elveszni. Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas. Kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma s menedéke, földreménye s mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Ezért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom, ens halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Ezért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és valsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalma. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, te soha nem beteg meg. Hol a szükség kínjanak, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élő kútfeje, menj és föld Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te, mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség e szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Most pedig engeszteljünk istentelen beszédért és káromlásokért. Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen
2: az Isten.
0: Áldott legyen szent neve.
2: Áldott
0: legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
2: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.

0: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
2: Kenyeret adtál a mennyből, alleluja!
3: Amely minden gyönyörűséggel teljes, alleluja!
0: Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Ott kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba egri érsek főegyházmegyei találkozóra hív az egri bazilikába. Szombaton a regisztráció majd reggel 8:30 kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, aztán érseki szentmise kezdődik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Nagy várakozás övezi Leó pápa első enciklikáját, melynek munkacíme Magnifica Humanitas. Az osztrák katolikus hírügynökség a Katpressz vatikáni forrásokra hivatkozva úgy értesült, az enciklika kiadását május 15-ére időzítik, arra a történelmi jelentőségű napra, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját, amelyet a 19. és 20. század nagypápai tanító dokumentumai követtek. A szociális enciklika történelmi igényét tehát a dátum választásával is hangsúlyozzák. A Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, és hosszú előkészítés előzte meg. Az eddigi értesülések szerint témáját tekintve többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. A közlekedés és infrastruktúra fejlesztése fordítható Európai Uniós források minél gyorsabb hazahozataláról és felhasználásáról kezd tárgyalást a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa Brüsszelben, ezt maga a megbeszélésre tartó Vitézi Dávid közölte a Vonaton a Facebook oldalán. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők nagyon közelednek, és ezek minden tagállamra vonatkoznak az Európai Unióban. Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában, jelentette ki Donald Tusk. A lengyel kormányfő előzőleg tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Újabb, a mozgósítás elkerülését segítő szökési útvonalat számoltak fel Kárpátalján. A hatóságok szerint egy mentőautót használtak arra, hogy 6 köteles férfiakat vigyenek a határ közelébe, számolt be a Kárpáti Igazszó. Ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személyisérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írt az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
2: Kedves hallgatóink, Hansem Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink gyógyítása című könyvének 9. részét Varga Orsolya olvassa fel.
3: Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink gyógyítása.

A távol levő Isten. Hogyan találom meg Istent az életemben? Az emberek egy részét az egyháztól kapott sebek és az egyházi emberek által okozott csalódások mozgatják. Még nagyobb részüknek azonban ma egészen más kérdéseik vannak Istennel kapcsolatban. Sokan azt kérdezik, hogyan találhatnák meg Istent. Vágyakoznak Istenre. Sejtik, hogy a vele való kapcsolat javukra válna, de nem tudják, hogyan ismerjék meg, hol keressék őt. Az ilyen emberek általában nem szenvednek az egyháztól, mivel nincs is közük hozzá. Sem pozitív, sem negatív tapasztalatokat nem szereztek róla. Nyitottak Istenre, de nem találják őt, és lelki emberektől várnak segítséget Isten keresésükhöz. Előadásaim alkalmával néha felteszik nekem a kérdést, mit mondjak a barátomnak, akinek nincs érzéke Isten iránt? Nem tud hinni Istenben, szívesen találkozna vele, de nem képes rá. Engem kérdez, hogyan kell megtapasztalni Istent. Erre nézve a következő 4 utat javaslom kedves olvasóimnak. Az első út saját bensőnkön átvezet. Nézzünk magunkba, bele fogunk botlani a gondolatainkba és érzéseinkbe, bosszúságba és félelembe, irigységbe és féltékenységbe, bűntudatba és annak megsejtésébe, hogy az életünk nincs rendben úgy, ahogy van. Hatoljunk egyre inkább e gondolatok mélyére, amíg el nem érjük lelkünk legmélyét. Most talán azt kérdezik, hol van a lelkünk mélye? Nos, ott sejthetjük meg, ahol minden elcsendesül bennünk, ahol az az érzés lesz úrrá rajtunk, hogy talapzatra bukkantunk a lelkünkben, ahonnan nincs tovább. Ott próbáljunk megpihenni és elgondolkodni, hogy a csendnek e terében végső soron a lét alapjára Istenre bukkanunk. Most sem tudjuk elképzelni Istent, de mindenek alapjaként sejtjük meg őt. A második út talán így festene. Helyezzük, kedves olvasók, mindkét kezünket mellkasunk közepére, és érezzük azt a meleget, amely tenyerünk alatt keletkezik. Érezzük meg azt a vágyakozást, amely e melegben föltámad bennünk. Talán szeretetre, nyugalomra, boldogságra, békére vagy beteljesedésre vágyakozunk. Megérezhetjük ezt a vágyakozást. Az Isten utáni vágyakozásban már jelen van Isten. Sejtsük meg vágyakozásunkban Isten nyomát. Közvetlenül nem érezhetjük Istent, de észrevehetjük az ő nyomát a szívünkben. Bízzunk meg ebben a sejtésben, mert általa Isten palástjának szegélyét érintjük meg. A harmadik út így lehet eredményes. Nézzük meg a természetet, vegyük szemügyre a rét virágait. Mit látunk ott? Csak egy színes rétet? Vagy magát a szépséget? Érzékeljük-e az életet, az élet teljességét? Mi a szépség? Mi az élet? Éljük bele magunkat a természet mélységébe, akkor olyan elevenséghez jutunk el, amely mindent áthat. Ahhoz az isteni lélekhez, amely az egész természetet betölti. A természetet érintve, az érinthetetlent érintjük meg, a természetet szemlélve, a láthatatlant szemléljük, a halhatatlant halljuk. A negyedik út a következő. Hallgassuk Mozart vagy Bach zenéjét. Mit hallunk vajon, amikor Mozart A-dur klarinét versenyének lassú tételét hallgatjuk? Mit hallunk, amikor a Jézus bliebt meine Freude kezdetű Bach korált hallgatjuk? A zene révén vajon nem, Isten nem hallható titkát halljuk-e? Nem csendül-e föl a lelkünkben valami, amit már nem lehet megmagyarázni, ami nagyobb minden zenei interpretációnál. Ha engedjük, hogy valóban megérintsen a muzsikám, akkor megsejthetünk valamit, ami nagyobb az embernél. Megsejthetjük Istent. Vagy hallgassuk meg figyelmesen Mozart koronázási miséjének Agnus Dei tételét. Ugyanaz a dallama, mint a Figaro házassága című operában a grófné szerelmi áriájáé. Ebben a dallamban a szerelem válik hallhatóvá. Összeolvad benne az emberi és az isteni szerelem. Ha az ember a szerelem mélyére hatol, akkor az emberi szerelemben,
annak minden szenvedélyében végső soron Isten szerelméhez merészkedik közel. Ez a négy út nem képes az ember elé varázsolni Istent. Ezek sem szavatolják Isten megtapasztalását, és nem is járható valamennyi út mindenki számára. Minden ember más módon érezheti meg, hogy szívének mélye szólongatja. De ha elindul azon az úton, amely megérinti a szívét, és végig is megy rajta, akkor eljut ahhoz a ponthoz, ahol nyitottá válik valami nagyobb számára, ami meghaladja, akkor megsejt valamit Istenből. Nem vagyunk képesek fogalmainkba kényszeríteni Istent, és olyan módszerekkel sem tudjuk magunk mellé kényszeríteni őt, mint a meditáció vagy a reflexió. De megnyílhatunk a felfoghatatlan, a leírhatatlan, a titok számára. Ha van érzékünk ama titok iránt, amely minden emberben szembe jön velünk, és amely a természetből sugárzik felénk, akkor már van sejtésünk Istenről. A sejtésnél több nem lehet osztályrészünk ezen a földön, de már ez is nagy szó. Nem tudjuk a bizonyosság pozíciójából levezetni mások számára, hogy Isten létezik, és mindig velünk van. De a másik emberrel együtt útra kelhetünk, hogy keressük Istent. Hívő létünkre nem állunk a nem hívők fölött. A keresésben szolidárisak leszünk egymással, kézen fogjuk őket, hogy együtt járjuk Isten megsejtésének és megtapasztalásának útját. Kicseréljük velük gondolatainkat a csend, a zene, a természet, az emberi találkozások által szerzett tapasztalatokról, hogy e tapasztalatok révén megsejtsük a megtapasztalhatatlant. Mindnyájan másképp értelmezzük majd tapasztalatainkat. A hívő Isten élményként fogja értelmezni a természet, a zene vagy a művészet által szerzett élményeket. A másik inkább úgy fogja értelmezni, hogy valami csodálatos dolog érintette meg. De ezzel már is igen közel kerültünk egymáshoz. Még ateisták is szert tesznek ilyen tapasztalatokra, csak másképp értelmezik őket, mint mi. André Comte Sponville, aki hívő ateistának nevezi magát, elmeséli azt az élményét, amelyet 25 éves korában egy esti erdélyi séta során szerzett. Semmire sem gondoltam, csak nézelődtem, füleltem. Körös körül a fekete ajnövényzet, az ég meghökkentő fényereje, az erdő zajos hallgatása, az ágak roppanása, az állathangok lépéseink tompa nesze. Mindez csak még hallhatóbbá tette a csendet. És hirtelen, micsoda? Semmi. Minden. Semmi beszéd, semmi gondolkodás, semmi kérdés, csak ámulat, bizonyosság, végtelennek tűnő boldogság, öröknek tűnő békesség. A csillagos ég fölöttem mérhetetlenül, megmagyarázhatatlanul, sugárzóan is bennem csak ez az ég, amelynek része voltam. Bennem csak a hallgatás, a fény, a boldogság remegése. Az ateista a kozmosszal való egységként értelmezi ezt a tapasztalatot, amelyet misztikusnak nevez. Mi, keresztények, azt mondanánk, nem csak a világgal válunk egyé, hanem a világ alapjával, Istennel is. Csupán értelmezés kérdése. Nyilvánvaló, hogy azoknak az ateistáknak, akik nyitottak a titokra, szintén vannak spirituális tapasztalataik. Csak az a fontos, hogy e tapasztalatok mélyére hatoljunk, és akkor megsejtjük Istent, minden lét alapját. Isten abszolút titkát, amely mindent áthat és mindent átsző.

Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképén gyógyítása című művének 9. részét hallották, felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. A Tisza párt Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt jelöli az országgyűlés alelnökének, jelentette be Magyar Péter lendő miniszterelnök. Bújdosó Andrea, a Tisza párt országgyűlési frakció vezetője megnevezte 14 parlamenti bizottsági elnöküket. Az Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottságot Kovács Petra Judit, a Digitalizációs és Technológiai Bizottságot Varga Balázs, az Egészségügyit Ruzsa Diana, az Európai Ügyek Bizottságát Csapov Ildikó Éva, a Gazdasági és Energetikait pedig Csőszi Attila vezeti majd. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság élére Bakos Csaba Attila, az Igazságügyi és Alkotmányügyiére Hantosi István, a Közlekedési és Beruházásaira pedig Perticsnék Ácsor Andrea kerül. A Külügyi Bizottságot Hajdú Márton Ádám, a Mentelmi Csasina Judit, az Oktatási Szűcs Tóra, a Társadalmi Részvétel Bizottságát Jakab Zsuzsanna, a Törvényalkotásit Rák Rihárd, a Vidék és Településfejlesztését pedig Szabó Tibor vezeti majd. Május 9-től a készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól, közölte Magyar Péter. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. A közlekedés és infrastruktúra fejlesztése fordítható Európai Uniós források minél gyorsabb hazahozataláról és felhasználásáról kezd tárgyalást a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa Brüsszelben, ezt maga a megbeszélésre tartó Vitézi Dávid közölte a Vonaton a Facebook oldalán. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők nagyon közelednek, és ezek minden tagállamra vonatkoznak az Európai Unióban. Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában, jelentette ki Donald Tusk. A lengyel kormányfő előzőleg tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Újabb, a mozgósítás elkerülését segítő szökési útvonalat számoltak fel Kárpátalján. A hatóságok szerint egy mentőautót használtak arra, hogy hatköteles férfiakat vigyenek a határ közelébe, számolt be a Kárpáti Igazszó. Ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személyisérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írt az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt olyan országok kérésére indult, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők a körülmények áldozatai. A lépést humanitárius intézkedésnek nevezte, mivel a térségben rekedt hajókon egyre fogy az ellátmány. Végül az időjárásról, derült lesz az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett. Életed.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
4: Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balogh Margit történész Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
1: Műsorajánló.
4: A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.

Az előző előadásban Vas Albert művészetével ismerkedtünk meg. Most egy újabb erdélyi költő következik, Kányádi Sándor. 1929. május 10-én született Nagygalambfalván, Romániában, Hargita megyében, székely földműves családban. Édesapja Kányádi Miklós gazdálkodó, édesanyja László Júlia, aki fia 11 éves korában meghalt. Páskándi Géza fedezte fel költészetét, aki 1950-ben a bukaresti Ifjú Munkás című lapban közli első versét, majd a kolozsvári Utunkban is megjelenik. 1950-től Kolozsváron színművészetet tanul, majd a Bolyai Tudományegyetemen 1954-ben magyar irodalom szakos diplomát szerez. 1958-ban nősül meg, két gyermekük születik. Tevékenyen részt vesz az irodalmi életben mai napig. A Magyar Művészeti Akadémia tagja. Kányádi Sándor, kuplé a vörös villamosról. Avagy abroncs, 8 plusz 2 pótkerékre. Holtvágányra döcögött végül a kopott vörös villamos. Kalauz és vezető nélkül döcögött, holtvágányra végül a kopott vörös villamos. Nem volt rakva virágos néppel, bezzeg amikor érkezett, bíborló színben, sok beszéddel, meg volt rakva virágos néppel, bezzeg amikor érkezett. Vörös lött, de amint utólag minden kiderül, bíborát nem a pirkadó nap, vértőveres lett, mint utólag minden kiderül. Mint a görög tragédiában belül történt, mi megesett, a színen csak siránkozás van, mint a görög tragédiában belül történt, mi megesett. Hát sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el. Honnan lehetett volna tudni, hogy sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el? S itt állunk ismét, mint az ujjunk, sok hite volt, nincs telen. A magunk kárán kell tanulnunk, ismét itt állunk, mint az ujjunk, sok hite volt, nincs telen. S tülekedünk egymásnak esve, ha jön, a volt már villamos, sárgára vagy zöldre festve, tülekedünk egymásnak esve, ha jön, a volt már villamos. Félre ne értsd, dalom testvér, nem sirató, csak szomorú. Nem szeretném, ha lépre mennél, félre ne értsd, ismétlem, testvér, nem sirató, csak szomorú. Mellékdal a pótkerekekre. De holtvágányra döcögötte vajon a veres villamos? Eljárt-e az idő fölötte, és holtvágányra döcögötte vajon a veres villamos? S nem lesz éj, vajon visszatérte? Boldog, aki nem éri meg. Halomra halnak miatta, s érte. Most is, s ha lenne visszatérte, boldog, aki nem éri meg. A vers 1992-ben született. Nem szól másról, mint a kommunizmus eszméjéről és gyakorlatáról. A vers keretes szerkezetű, hiszen holtvágányra döcögött végül ez a bizonyos vörös villamos, kalauz és vezető nélkül, esztelenül. Amikor megérkezett, akkor színes beszédekkel, tömegekkel jelent meg. Vörös lött, gyönyörű színben, de nem a pirkadattól, hanem a vértől. Ami megesett, az az emberi lélekben történt meg. És bizony, a dicsőség így múlik el, tehát ennek az eszmének is vége lett. A költő persze kifejezi örömét e felett, hiszen hiába halnak miattas érte halomra az emberek, s ha mégis visszatérne, akkor is boldog, aki nem éri meg, foglalja össze a költeményét. Ugyanakkor jellemzi is a társadalmat, hogy egy-egy új eszme mellett kiállnak, tülekednek különféle karrier reményében. És természetesen az emberiségről az is a véleménye, hogy bármilyen eszme jelenik meg akármilyen színben, újabb tülekedők jelennek meg egymásnak esve. Sőt, az is megesik, hogy egy-egy eszme eltűnik, majd kisvártatva újra megjelenik.
A költemény egyébként vidám hangulatú, kicsit groteszk, szellemes. Egy tény, örül, hogy ez a bizonyos vörös villamos eltűnt a színről. Ezt a költeményt a Kaláka együttes is megzenésítette. Most meghallgathatjuk.

nem lesz Éva jó, visszatérte. Boldog, aki nem éri meg, halomra halnak miatta, s érte, most is, s

mesterművé. Persze megvizsgálható filozófiai megközelítéssel is. A gyermekkori kiszolgáltatottság valószínű az ő személyes emléke is, de senki nem lehet kivétel ez alól. A gyermeki lét a kiszolgáltatottság létállapota. Egy kisfiú megy az erdőben, alkonyat közelettével, fogódzó nélkül, és hatalmas belső parancsal a lelkében. A lovakat vissza kell hoznia, mert eltűntek a sűrűben. Nincs, amibe kapaszkodjon, csak a letűnő nap, s a nem létező csengettyű hangja. Közben összemegy a tisztás, fillérnyivé zsugorodik, s a gyerek halad előre az erdőben, vagy akár az élet sűrűjében, mint ahogy Dante is fogalmaz. Az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém, írja az Isteni Színjátékban. Ebben a költeményben a gyerek vissza-vissza néz, mert legszívesebben az ellenkező irányba tartana hazafelé, a biztonságba. A gyermek a boldog visszaérkezést is elképzeli, amikor a lovon vágtázik, de ez nem valóság, ez álom, kósza remény csupán. Az eltévedt fiú bármi lenne, őz, róka, farkas, bokor, ág, növény, és még öt alternatívát felsorol a költő, hogy érzékeltesse a lovait kereső kisfiú reménytelen menekülési fantáziáit. A gyermek útkeresése az alkonyi erdőben és a vállalt feladat nagysága a becsület parancsa készteti arra, hogy újra összeszedje maradék erejét és fogatkozzon. Ha eljut beljebb és beljebb, megvalósítja álmait. Katona, hajós kapitány és Amerika felfedezője lesz, s még a költő képes fokozni fogadalmainak nagyságát. Próféta lesz, orvos, Jézus, még halott édesanyja feltámasztására is képes, hiszen tudjuk, hogy a költő édesanyja az ő 11 éves korában halt meg. A félelem csak nem őrületté fokozódik a gyermeki lélekben, és előtörnek a rég hallott mondókák, melyeknek ritmusa a lépéseket ösztönzi. Az akusztikai élmény hiánya még nagyobb rettenettel tölti el a gyermeket, már átkozódik, azt kívánja, lovai talán ne lennének, mert ez az egész keresés a kínok kínját jelenti számára. A fogadalom és a félelmet is legyűrő bátorság hajtja előre a kisfiút, aki önmagát biztatja arra, hogy nem reménytelen a helyzet. Haza is fog találni, miközben egyre beljebb megy az erdőben. A csengő szó, melyet hallucinációiban hallani vél, hívogatja egyre beljebb, és csalfa reménnyel kecsegteti, de úgy tetszik, mintha a lelkében lenne, magzatkorától fogva. A költő tehát ezzel az elkötelezettséggel született, vélhetően utalás arra, hogy magyarnak és művésznek egy idegen környezetben. Itt váltás van, az egyes szám első személyű előadásmódot felváltja az egyes szám harmadik személyű. Már a felnőtt férfi nézi a rettegő gyermeki ént. A rég nem hallod, mégis hallod kezdetű verszak az idő múlását érzékelteti. A versírás jelenéből 1968 visszatekint a bolyongó kisfiúra szánalommal. A visszatérés lehetősége megszűnt. Morzsáid felcsipegették, gajjaid a fák kinőtték. A költő önmagát jellemzi így. Neved heges hieroglif, tele lelki sebekkel, érthetetlen jelekké zsugorodva. A reményteli és félelmes gyermekkor eltűnt, amit keresett, elpusztították. A reményt jelző csengő már nem a lovas nyakában cseng, hanem a kietlen világ száraz ágán. A semmi ágán ül szívem, kisteste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szelíden,

Nézik, nézik a csillagok. Nem lehet nem erre a József Attila gondolatra utalni, ugyanaz a reménytelen kiszolgáltatottság fogalmazódik az ő költeményében is. Visszatérve a Kányádi költeményhez, a jövő értelmetlen dzsungellé vált a felnőtt férfi számára, s az anyatej édessége megkeseredett. A táplálék már visszataszító és mérgező. Az a két sor, amelyben idézett gyermekkori mondókát, mézes lett a mackó orra, rá is szálltak a legyek, számomra azt érzékelteti, hogy amit a gyermek reménykedve megízlel az életből, az később bemocskolódik a környezet gonosz sokasága miatt, mert az megcsúfolja a gyermeki tisztaságot és kíváncsiságot, és azt a reményt, hogy az élet szép és édes valami. Hiába mondóka ez, keserű filozófia fogalmazódik meg benne. Az elsziszent az út alólat kezdetű sor világosan érzékelteti az idő múlását. Elsziszent, egy villanás alatt elillan az élet, az ember lelke tele van félelemmel, beépül a pórusokba. Ez a reményteli tisztaság örökre bemocskolódott. Mert mocskol ekkor, írja a saját korában Radnóti Miklós is. Visszatérve a fától fáikhoz, nyárfák félelme ülepült homlokott pólusaiba. Igen, lehetünk akár öngyilkosok is, a ránk mért csapások alatt. Erre vonatkozik a hurkot himbáló filozófusok gondolata. Összefoglalva Kányádi Sándor ebben a költeményében az élet mellett érvel. Akkor is, amikor a kommunista diktatúra időszakában élt Erdélyben. Tovább-tovább, fától fáig, magad lopva, botladozva gondolatok, arra utalnak, hogy az élet kiszámíthatatlan és félelmetes túlerejének metaforájában az erdőben is érdemes tovább haladni, akármilyen kis lépésekkel, megrodgyant térdel is küzdeni kell a végsőkig, még akkor is, ha közben már rég megkeseredett a szánk íze. Most pedig jöjjön a költemény. Kányádi Sándor, fától fáig. Fától fáig a sűrűsödő alkonyatban, fától fáig lopja magát a gyermek. Én Istenem, csak vissza ne, csak ne gyalog kellene, csak le ne menjen a nap a tisztásról, legalább a csengettyűt hallanám. Meg-meg torpan futásra készen, kis szíve, mint a mókus szökne bújna, borzongó nyárfa levelek közé. De hol vannak már a nyárfák? Hűtlenül ott maradtak a tenyérnyi, tallérnyi, fillérnyi tisztáson. Visszafelé, majd sörényébe markolok, vágtába jövök, csak addig a vastag bükkig, ha még az innen számított ötödik fáig őznek, rókának, farkasnak lenni, bokornak, ágnak, avarnak lenni, madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfalevélnek lenni, kakukhangnak lenni, csak lovait kereső kisfiúnak ne lenni. Még két fáig, három fáig, hallom, nem hallom, hallom, ha jutok addig a gyertyánig, katona leszek, hajós kapitány leszek, fölfedezem Amerikát, Amerika is elveszhet, de én megtalálom, sörényébe markolok, még egy, még három, próféta leszek, betegeket gyógyítok, Jézus leszek, föltámasztom édesanyámat, tovább, tovább, most már hallom. Áprilisnak bolondja fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, 11:30 fölmászott a toronyba. Most nem hallom. Biztos állnak. Jól laktak, már bóbiskolnak, hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket, hogy a farkas. Sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni, csak ne kéne beljebb menni. Jól eljöttem, hol a tisztás? Még csak öt fát megyek, s akkor ördögborda mézes lett a mackóra. Szól a csengő, most is hallom. Jól eljöttem, hol a tisztás? Innen még visszatalálok, morzsát hintek, gajjat török, nevemet a fába vésem. Szól a csengőm, most is hallom, folyton hallom, hallom régen. Hallottam az anyamében. Megvár a nap, meg a nyárfák, róka, alkony, farkas, éj. Haladj tovább fától fáig, biztosd magad, kislegény. Rég nem hallod, mégis hallod.
hold világol a tisztáson, már a hold is lemenőbe. Morzsáid felcsipegették, gajjaid a fák kinőtték, nevet heges hieroglif, száraz ágon csüng a csengő, lovat farkas tépte széjjel, dzsungel már az erdő. Anyatej, hangyatej, tovább, tovább, fától fáig, mézes lett a mackó, orra rá is szálltak a legyek. Elsziszent az út alólad. Nyárfák félelme ülepült homlokott pólusaira, de csak tovább fától fáig, nincs az a film, az a magnó, vissza ez már nem játszható. Kínálkozó ágak, hurkot himbáló filozófusok, szelaverité, monszinyőr, di leccelőzunk mein herr. Fél tizenkettő, bolond mind a kettő, tovább, tovább, fától fáig, magad lopva, botladozva. Anyatej, hangyatej.

nagyon érdekes költeményt találtam, amelynek címe Két nyárfa. A házastársi összetartozást fogalmazza meg rendkívül érdekesen és a Kányádira jellemző zeneiséggel. Kányádi Sándor, Két nyárfa. Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál. Te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. Osztódom én, osztódol te, só vagy az én kenyeremben, mosoly vagy a bajszomon, könyv vagyok a két szemedben. Köt a vére, köt a vérem, szeretőm vagy és testvérem. Köt a vérem, köt a véred, szeretőd vagyok, s testvéred. Szellőm vagy, ki megsimogatsz, viharom, ki szerte szaggatsz, szellőd vagyok, ki simogat, viharod, ki szétszaggatlak. Ha nem volnék, te sem volnál, én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten két szép nyárfa, s búvunk egymás.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
2: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Hormos István Vackor című mesének negyedik részét, melyet Márton Miranda olvas fel.
2: Vackor megmondja, hogy nem szereti a mézet. Hol volt, hol nem. Volt az apró, híres, neves, nevezetes, lompos, loncsos és bozontos, piszén-piszekölyök mackó, akit elvitt óvodába, el az öreg apa mackó. Hey, az óvodában Vackor első napon szökni próbált. Nem is egyszer, hanem hatszor. Szökni, de minek? Ha az okát tudta volna, ha egy szóval mondta volna, akkor is ki érti meg? Mert hát sehol a világban, világ bármelyik zugában, nem élhet olyan vidáman az a híres kölyök mackó, ahogy ama szóban forgó, kényes, fényes, kacsalábon pergő forgó, gyöngyel ékes palotában. Miért is ne járna oda? Hiszen mennyi csuda szépet rejt a házak közé búvó öreg óvoda. Éppen ezért a csöp Vackor megbánta, hogy szökni próbált. Szökni hatszor. Leült hát a piszén pisze, hopsz! Leült egy kicsi székre, a körötte zsizsgő bozsgó óvodások gyűrűjébe. Hogyha leült, hát nem állott, csavarogni nem kívánt ott. Énekelt épp a sok gyerek, s azaz apró, híres, neves, nevezetes, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze kölyök mackó. Száll az ének magosan, fújta velük hangosan, mély hangját kieresztette, mint egy vénséges vén medve. Cifra, palota, zöld az ablaka, jöjj ki, harmatos szép rózsa, vár a viola. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, esztendőre vagy kettőre férjhez megyek én. Szállt az ének magosan, fújt a Vackor hangosan, aztán véget ért az ének, aztán asztalt terítettek, aztán csak elcsendesedtek, s neki láttak az ebédnek. Azaz neki láttak volna, mert a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze csöp mackónak igencsak megnyúlt az orra. Héjha! De megám! Alig tekingetett széllyel, egy nagy üveg teli mézzel, telistele virágmézzel állt az asztalán. Szól fazekas Marci. Kezd el! Egyél kenyeres pajtásom. Tied az egész üveggel. Szól katona Anna. Rajta! Az eféle virágmézet szereti a mackófajta. Vaspista is mondja. Kérlek! Ha nagy leszek, költő leszek, s csak ezt zengem, jók a mézek. Hanem Vackor csöndesen csak ennyit mond a kis széken. A mézet nem szeretem. Helyha, hújúj, micsoda? Az volt még csak a csoda. Ilyen csodát se látott még a jó öreg óvoda. Hát létezik olyan medve, aki mézet nem eszik? Mondta a bölcs Kovács Vicu, hogy ilyen különös, apró, mézet nem kívánó mackót talán minden ezer évben véletlenül születik. Feleli bűnbánón Vackor. Ne szígyatok azért, kérlek, inkább megeszem a mézet, meg én akkor. De hát, ha nem szeretem, én legjobban a világon, túl minden méznyalintáson, a jó vadkörtét kívánom. Vadkörtét, illetve Vackort. Vackort adjatok nekem! Ne búsuljál, Vackor, amiért nincsen Vackor. Fölösleges keseregned! Nem muszáj a mézet enned. Egyél főzeléket szépen. Van itt elég tök főzelék, s finom édes túrós rétes. De rendesen ülj a széken. Ne nyúládozz a tányérba, főként pedig a máséba. Itt a kanál, ezt vedd mancsba, szépen tányér fölé tartva, így kell merni, és így enni. S meglásd, hogy nem lesz baj semmi. És sóhajtva akkor asztalhoz ült Vackor.
1: Kedves gyerekek, ma este Kormos István Vackor című mesének negyedik részét olvasta fel nektek Márton Miranda. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Luci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára húsvét 5. vasárnapjának evangéliumáról elmélkedik.
2: Ahogy közeledünk pünkösd ünnepe felé, az evangéliumok, a szentjárási szakaszok a szentmiségben egyre inkább emlékeztetnek bennünket Jézusnak közelgő távozására, és arra, hogy mindenre az eseményre felkészíti az ő tanítványait. Ma húsvét 5. vasárnapján a következőt halljuk tőle. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. És ezt követően indul el egy bizonyos párbeszéd, elsősorban Tamás apostollal, meg a többiekkel is, az Úrba vetett hittel kapcsolatban. A földi életből távozó Jézus látja és érzi a tanítványainak a bizonytalanságát. Valahol az apostolok már kezdik felfogni, hogy ha mesterük továbbra is ilyen komolyan gondolja az útját, atyához fűződő személyes kapcsolatát, és annak kinyilatkoztatását az emberek irányába, akkor ez nem marad büntetlenül a vallási vezetők és az állami hatóságok részéről. Ebben a bajós hangulatban Jézus a lényegre mutat rá. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Már hogy ne nyugtalankodna, gondolják az apostolok, hiszen minden jel arra mutat, hogy ezt az egész mozgalmat hamarosan vérbe folytják. Jézus azonban nem valami sztoikus belenyugvást kér tanítványaitól. Nem is azt, hogy vakbuzgón ne törődjenek a készülődő csapásokkal. Nem csak elvárja tőlük a nyugalmat, hanem meg is adja annak alapját. Azt mondja, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Na jó, hát mi hiszünk persze az Istenben, de hogyan kell azt csinálni a hétköznapokban? Merülhet fel az apostolokban a kérdés. Én vagyok az út, az igazság és az élet, érkezik a válasz. Megkaptuk hát a módot is, hogy hogyan higgyünk. Úgy, hogy követjük a fiú életpéldáját, az ő útján járunk, és az ő életét akarjuk magunkénak tudni. Anya Szent Egyházunk ehhez az evangéliumi szakaszhoz kötötte olvasmányként az apostolok cselekedete azon részletét, ahol a 12 imádság és kézrátétel által részt ad papi küldetéséből a 7 jó hírben álló lélekkel eltelt bölcs férfinak, akikre az asztal szolgálatát bízzák. Később az egyházközségek érére presbiterek és episzkoposzok rendeléséről is olvashatunk. Elindul tehát az egyház küldetése, a papi rend isteni rendelésének felismerése, szentségi továbbadása által. Ugye ez ma a diakonátus, az áldozó papi rend és a püspöki szolgálat. De miért is? Hát azért, hogy továbbra is életben maradjon a jó hír, hogy tovább adódjék az üzenet, és a legteljesebb szentségi formában jelenvalóvá váljék Isten és az ő kegyelme a mindennapokban. Végső soron tehát miért? Hát azért, hogy ne nyugtalankodjék a szívünk, és hogy tudjuk, ő velünk van a megpróbáltatásokban is. Milyen érdekes, hogy a hétköznapi cselekedete az egyháznak, a gyakorlata, a praktikuma választ ad a legnagyobb kihívásunkra. Nyugtalanság, hit, létezés. Ez a három fogalom hangzik el egymástán ebben a néhány mondatban, de mi kapcsolja össze ezeket? Ma három olyan mondat találunk szembe Jézus szájából, amik között első látásra nincs közvetlen összefüggés. Megismétlem még egyszer, ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek, atyám házában sok hely van, mintha három különböző témát említene Jézus. De ha mögé nézünk, ez a három téma mindannyiunk életét átszövi. Minden nap találunk valami okot arra, hogy aggodalmaskodjunk. Olyan tényt, ami nyugtalanít minket. Ez tehát az első. A hit a második, és ez alatt nem csak a vallásos Isten hitet értem, hanem mindenfajta bizalmat a hétköznapokban, baráti kapcsolatot, meggyőződést, elveket, olyan szükségszerű összetevője életünknek, mint a napi étkezés vagy a levegővétel. Mert ha valaki semmiben sem hisz, semmilyen irányban nincs bizalma, akkor elfogy körülötte a tér, és menthetetlenül beszűkül az élete. Azt pedig, hogy létezzenek körülöttünk dolgok, ugye ez a harmadik, atyám házában sok hely van, szintén igényeljük. Gondoljuk csak el, hogyha reggel nem a megszokott szobánk körvonalaival találkoznánk, vagy ha nem lennének sehol a ruháink, telefonunk, pénztárcánk, mennyire elbizonytalanodnánk. Ezért említi Jézus a helyet. Atyám házában sok hely van. Milyen érdekes, hogy erre is szükségünk van. Jézus tehát ránéz a tömegre, ránéz tanítványaira, azaz ránk, minden kor emberére, és meglátja bennük az örök embert. Érti és érzékeli bizonytalanságainkat. Ezért tud rátapintani a lényegre. Nem akármit ígérget, hanem a legfontosabbak felől biztosít. Arról, hogy tud félelmeinkről, ismeri küzdelmeinket a hit terén, és hogy mindig megadja azt, amire szükségünk van. Személye biztosítja azt, hogy ezeken a nehézségeken felülemelkedhetünk, mert ő több és erősebb ezeknél a kihívásoknál. Egyesek talán most is úgy érezhetik magukat, hogy Isten magukra hagyta őket. Úgy tűhet, hogy Jézus távozott ebből a világból, nem hagyott fogódzót nekünk, magára hagyta a földet mindenféle bajával, gondjaival együtt. De Krisztus evangélium és egyháza továbbra is a miénk. Merítünk-e erőt belőle? Vagy elhomályosítja előlünk mindezt a világ fenyegetése? Hát mire figyelünk? Már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp, mondja Jézus. Az, hogy ismerjük-e igazán, most dől el, hogy a hétköznapokban félünk-e, hogy mire koncentrálunk, mit engedünk hatni magunkra, a világ félelmét, szorongását, vagy Jézus tekintetét. A történet szerint a második világháború után zsidó vezetők összegyűltek, hogy megvitassák, hogyan történhetett meg velük a holokausznak a szörnyűsége. Komolyan megállapították, hogy végső soron Isten a felelős, mert nem mentette meg őket ettől a helyzettől. Mire ebben mind megegyeztek, éjszakából feljött a hajnali nap. Erre egyikük megszólalt, na jó, rabbik, testvérek, akkor mehetünk imádkozni. Mert végső soron érvelhetünk mi akárhogyan. Rászorulunk az Istenre. Csak ő tudja félelmeinket megnyugtatni. Ahogy Barsi Balázs atya mondja, nagy bölcsem, hogy csak egy személy lehet egy másik személynek az otthona. Hiába vesz minket körül bármilyen luxus, bármilyen kényelem, bármilyen biztonság, nyugtalanságunkat nem tudja elvenni csak egy másik személy. Ami örök otthonunk nem más, mint a Szent Háromság. És végül a fenti evangéliumi szakasz temetések alkalmából is felszoktuk olvasni. A legnagyobb nyugtalanság ugyanis, a legerősebb hitkrízis, és az örök élet megkérdőjeleződése ilyenkor jelentkezik a legmarkánsabban. Ilyenkor van talán a legnagyobb szükségünk arra, hogy valaki bátorítson minket, irányt mutasson és megnyugtasson. Az, hogy Jézus idézett szavai erőt tudjanak adni egy temetéskor, majd bármelyikünknek, bármelyik rokona, barátja esetén, az szükséges, hogy előbb felfedezzük azok igazságát és erejét a hétköznapokban. Nem fog menni kapásból ott abban a helyzetben. Be kell gyakorolnunk magunkat abba, hogy észrevegyük, Krisztus egyaránt ott van az életünkben és a halálunkban. Jézus kérdése nekünk is szól. Már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem. Nyugodtan bejegyesíthetjük mindannyian a saját nevünket, Fülöp helyére. Isten velünk is oly régóta velünk van. Ha naponta észrevesszük és köszöntjük őt, jelenléte és segítsége olyan evidenciává válik számunkra, mint az egyszer egy. És valljuk be, nagyon nagy szükségünk van erre a bizonyosságra. Testvér, Krisztus el tudja venni nyugtalanságaidat, félelmeidet. Megengeded neki, hogy segíthessen? Isten meg tudja erősíteni hitedet. Meghívod őt erre? Jézus biztosítani tudja a folytatást akár a halálon túl is. Elfogadott tőle a számodra készített helyet?
1: Elhangzott műsorunkban Lúci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára húsvét 5. vasárnapjának evangéliumáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba egri érsek főegyházmegyei találkozóra hív az egri bazilikába. Szombaton a regisztráció majd reggel 8:30-kor kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, aztán érseki szentmise kezdődik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Nagy várakozás övezi Leó pápa első enciklikáját, melynek munkacíme Magnifica Humanitas. Az osztrák katolikus hírügynökség a Katpressz vatikáni forrásokra hivatkozva úgy értesült, az enciklika kiadását május 15-ére időzítik, arra a történelmi jelentőségű napra, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját, amelyet a 19. és 20. század nagypápai tanító dokumentumai követtek. A szociális enciklika történelmi igényét tehát a dátum választásával is hangsúlyozzák. A Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, és hosszú előkészítés előzte meg. Az eddigi értesülések szerint témáját tekintve többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az országház kupolatermében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepély lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. A Tisza párt Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt jelöli az országgyűlés alelnökének, jelentette be Magyar Péter lendő miniszterelnök. Május 9-től a készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól, közölte Magyar Péter. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. A közlekedés és infrastruktúra fejlesztése fordítható Európai Uniós források minél gyorsabb hazahozataláról és felhasználásáról kezd tárgyalást a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa Brüsszelben, ezt maga a megbeszélésre tartó Vitézi Dávid közölte a Vonaton a Facebook oldalán. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők nagyon közelednek, és ezek minden tagállamra vonatkoznak az Európai Unióban. Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában, jelentette ki Donald Tusk. A lengyel kormányfő előzőleg tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Újabb, a mozgósítás elkerülését segítő szökési útvonalat számoltak fel Kárpátalján. A hatóságok szerint egy mentőautót használtak arra, hogy 6 köteles férfiakat vigyenek a határ közelébe, számolt be a Kárpáti Igazszó. Ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személyisérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írt az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Demnár Ádám hírszerkesztő, Karkus István technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. A 20 órai híreket követően a Megértés hullámhoz szánt cím interaktív műsorunkban ma este Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait. 21 órakor kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunk, melyben Jules Verne a Dunai hajós című regényének 20. részét hallgathatják meg. Majd a Lélek útjain című műsorunkban ma Varga Kamil ferences testvér ismerteti Köröztös Krizosztom atya vértanúságának történetét, majd nagyné Bolla Henin tanúságtételét hallják megtéréséről. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Kányádi Sándor költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején beszámolunk arról, hogy Mindszenty József herceg primás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából nyughelye fölött ünnepi szentmisét mutatott be Felföldi László pécsi megyés püspök. A május 2-ai szentbeszédből idézünk, majd Bannóczki Gáborral, a vakok és gyengéllátók Borsodabaúj-Zemplén vármegyei egyesülete elnökével beszélgetünk felújításról, légiés új szolgáltatásokról, programokról, érzékenyítésről és akadálymentesítésről. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórit, a hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Mónika és fia Szent Ágoston életéről. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk. Műsor ismertetéssel legközelebb 23 óra 55 perckor jelentkezünk.
1: A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Ezen az estén, amikor is, mivel közeledik a pünkösd, úgy gondoltam, hogy a pünkösd kapcsán az egyház egyik legfontosabb tevékenységéről szeretnék beszélgetni, méghozzá segítségül hívva Ferenc pápának az Evangélii Gaudium kezdetű apostoli buzdítását, tehát ami az evangélium hirdetéséről szól, ugye az evangélium öröme címmel, és azon belül is kimondottan az egyháznak a missziós tevékenységéről, illetve a kultúrákkal való találkozásáról lenne szó. Természetesen örömmel várjuk a kedves rádióhallgatóknak a telefonhívásait. Hívjanak bennünket bátran a 36-os körzetszám 510-es, 610-es telefonszámán, hogyha valakinek kérdése, megjegyzése, hozzászólása vagy tapasztalata van ezzel kapcsolatban, akkor hívjanak, kapcsoljuk, elbeszélgethetünk erről a dologról is, amit a kedves rádióhallgatót érdekli. Tehát akkor itt most az Evangélii Gaudium kezdetű enciklikának, körlevélnek a 3. fejezetével kezdenénk foglalkozni, aminek ugye a címe az Evangélium hirdetése. Ugye, az Evangélium hirdetése, ez az egyháznak a legelső tevékenysége volt, hiszen amikor a pünkösd napján a Szentlélek eltöltötte az apostolokat és azokat, akik velük voltak a cenákulumnak a termében, többek között a boldogságos Szűz Mária, miközben ők imádkoztak, a Szentlélek leszárt rájuk, és akkor Péter apostol a társaival együtt kiállt a nép elé, és elkezdte rögtön hirdetni az örömhírt. Tehát mielőtt bármi mást tett volna az egyház, az első cselekedete ez volt, és mind a mai napig az egyháznak az egyik legfontosabb feladata az evangéliumnak a hirdetése, amely tökéletesen egybecseng Jézus mennybe menetelekor elhangzott utolsó szavaival: menjetek el az egész világra, és tegyetek tanítványommá minden népet. A Szent Atya Ferenc pápa így ír erről: Szeretnék emlékeztetni arra a feladatra, amely minden korszakban és minden helyen ránk vár, mert nem történhet igazi evangelizáció annak kifejezett hirdetése nélkül, hogy Jézus Krisztus az Úr, valamint anélkül, hogy Jézus Krisztus hirdetése elsőbséget kapjon az evangelizáció minden tevékenységében. Tehát már is hangsúlyozza ezt a dolgot, hogy minden korszakban és minden helyen ránk vár az evangéliumnak a hirdetése, tehát nem csak akkor, amikor az egyház történelmében voltak ilyen, mondhatjuk így, hogy nagyobb missziós korszakok, hiszen ha visszaemlékezünk az egyház történelmére, látjuk, hogy az egyik ilyen első missziós korszak, az pont az apostolok korszaka és az első néhány évszázad, majd utána egy újabb nagy lendületet kapott a misszió, amikor a római birodalom határán megjelentek az új germán szláv népek, vagy éppen a magyarok, és akkor ezeket is el kellett vezetni az evangéliumra. Utána Európa kicsit bezárult, mert hogy nem volt tovább hirdetni, hát voltak próbálkozások a muszlimok között, de ez alapvetően kudarcra volt ítélve. Viszont a nagy felfedezések korszakával, tehát 1492 után megint tágas tér nyílott a missziók előtt, elsősorban ugye az amerikai kontinensen, de elindultak a missziók Ázsiában is, Indiában, Kínában, Japánban, Fülöp-szigeteken, aztán pedig a 19. század végétől, 20. század elejétől, amikor mondjuk Afrikát is jobban kezdi föltárni, fölfedezni az európai ember, akkor ott is a felfedezésekkel együtt halad előre a misszió, és már nem csak a apartmenti területeken, hanem a kontinens belsejében is zajlik ez. Most pedig mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a misszió kiterjed az egész földgolyóra. Olyan igazi föltáratlan területek már nincsenek, egy-két amazóniai törzstől esetleg eltekintve, de alapvetően már mindenhová el lehet jutni viszonylag könnyedén, bár persze missziósok, akikkel találkozhatunk, azért mesélnek a nehézségekről, de a lényeg az, hogy most az egész földgolyó egy missziós területté vált. Mert hogy a misszió az nem csak azt jelenti, hogy idegen népekkel kell megismertetni azt, hogy Krisztus az Úr, hanem az misszió az folyamatos. Tehát állandóan hirdetni kell a világban ezt a dolgot, Krisztus az Úr, illetve, hogy Krisztusnak a hirdetése, ez az egyháznak most is feladata, ne gondoljuk azt, hogy hát most már mindenhol hallották az evangéliumot, akkor ezzel vissza lehet kicsit most már venni, foglalkozzunk egyéb dolgokkal. Pontosan Ferenc pápa volt az, aki ezt elhessegette, és újra a missziót állította az egyháznak a legfontosabb feladatává. Tehát már csak azért is, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy megvédjük a kereszténységnek a hitigasságait, az is fontos, de miközben ezt a támadásokat próbáljuk visszaverni, nem szabad csak befelé fordulni, hanem továbbra is meg kell őrizni ezt a kifelé irányuló tevékenységünket, vagyis a missziót, hiszen a közben lévő történelmi fordulatok nagyon sok embert, egész generációkat elfordítottak az Istentől, és elfordítottak Krisztustól, tehát itt például Európában látjuk azt, hogy mennyire szükség van erre. Már Szent II. János Pál elkezdett beszélni az új evangelizációról. Tehát, hogy az evangéliumot újra el kell vetni itt az európai népeknek a körében is, mert hogy közben, hát mondom, a történelem viharai elszárították ezt a veteményét az Úrnak, vagy seregélyek elvitték a szőlőt, tehát itt most, hogy újra azt szeretnénk, hogy ez gyümölcsöző és érett kalászokat termő terület legyen az Isten vetésében, az Isten szőlejében, akkor bizonyít újra meg kell magát erőltetnie az egyháznak, újabb erőfeszítéseket kell tenni, hogy eljussunk az embereknek a szívéhez, a lelkéhez. És ezért is hangsúlyozza Ferenc pápa, hogy minden korszakban és minden helyen megvan a lehetősége a missziónak, és hogy nem csak a lehetősége, hanem egy olyan küldetés, amitől nem tekinthetünk el. A 111-es pontban ezt írja, most csak részleteket idézek, az evangelizáció az egyház feladata, de az evangelizálás alanya jóval több egy szervezett és hierarchikus intézménynél, mert elsősorban egy Isten felé úton lévő nép. Tehát amikor a missziókra gondolunk, hogy ez az egyháznak a feladata, a küldetése, akkor ne azt gondoljuk, hogy ezt egy hierarchikusan megszervezett egyháznak, tehát ilyen központilag irányítottan kell végrehajtania, mert hogy az egésznek az alanya nem más, mint egy Isten felé úton lévő nép. Tehát tulajdonképpen az egyháznak a legkisebb, a legutolsó tagja, akinek mondjuk a hierarchiában nincsen semmi különösebb funkciója, annak is a feladata az evangelizáció, mert hogy ő is az egyházhoz tartozik. Persze nyilvánvaló, hogy szükség van arra is, hogy legyen központilag irányított misszió, meg a missziókat segítő tevékenység. Ugye emlékezhetünk rá, hogy például az év egy vasárnapján van, amikor missziós gyűjtést hirdet az egyház, ugye a missziók világnapján, amikor anyagilag támogatjuk az adományainkkal azokat a területeket, ahol igenis a missziós tevékenységnek anyagi bázisra is szüksége van. Tehát igenis ez egy központilag megszervezett dolog, tehát erre is szükség van, de nem szabad azt gondolnunk, hogy ebben kimerül a misszió, vagy hogy néhány embert elküldenek ide-oda-amoda, és akkor ott neki missziósként kell tevékenykedni, vagy valaki önként jelentkezik, hogy ő szeretne elmenni távoli vidékekre hirdetni az evangéliumot. Hanem, ahogyan itt a Szent Atya mondja, egy Isten felé úton lévő népnek, tehát az egyház egy nép, alapvetően nem egy struktúra, és az egész népnek a kötelessége, a feladata, a misszió. Ennek a misztériuma kétségtelenül a Szent Háromságban gyökerezik, de megvan a maga történeti konkrétsága egy zarándok és evangelizáló népben, amely mindig felülmúl minden, még oly szükséges intézményes megnyilvánulást. Tehát amit a nép tud tenni,

a jelenlétével, a tanúság tételével. A Szent Atya ezt írja: szeretnék röviden elidőzni az egyház eme értelmezésénél, amelynek végső alapja Isten szabad és ingyenes kezdeményezése. Tehát, hogy amikor a missziókról beszélünk, akkor itt meg kell nézni az alapot, amely nem más, mint az Istennek a kezdeményezése. Tehát a misszió az nem elsősorban belőlünk, a népből, az egyházból indul ki, hanem a misszió az Istennel kezdődik. És akkor így folytatja, ugye a következő fejezetecskének a címe: egy nép mindenkiért. Az üdvösség, amelyet Isten felkínál nekünk, az ő irgalmasságának a műve. Nincs olyan emberi cselekvés, bármilyen jó legyen is, amellyel kiérdemelhetnénk ekkora ajándékot. Na, ezzel már elkezdi kifejteni azt, amit az előbb hallottunk tőle, hogy a misszió mögött is az Isten áll, a személyes Isten, aki az ő irgalmasságából hív meg bennünket az üdvösségre. És utána hangsúlyozza a Szent Atya, amit ugye sokan úgy gondolnak, hogy majd ők üdvözítik magukat, majd különböző gyakorlatokkal el lehet érni az üdvösséget, hangsúlyozza, hogy még a legnemesebb, legjobb emberi cselekvés sem tudná kiérdemelni önmagában az üdvösséget. Az üdvösség az mindenképpen az Istennek az irgalmas ajándéka. Tehát egy ajándékról van szó, amelyet megkapott az egyház az ő meghívásában, és amelyet meg kell osztani, és akkor itt jön majd az, amikor az Istennek ez a meghívása az üdvösségre, amit fölkínál az egész emberiségnek, azt az egyházon keresztül teszi meg. Így ír a Szent Atya: elküldi lelkét a szívünkbe, hogy gyermekeivé tegyen, átformáljon, és képessé tegyen arra, hogy életünkkel válaszoljunk az ő szeretetére. Tehát, hogyha itt most a missziót nézzük, akkor az elsődleges misszió az, hogy az ember önmagát misszionálja, és pedig azáltal, hogy megkaptuk az Isten szent lelkét, ugye mondtam, hogy itt közel a pünkösdés, ezzel mindenképpen reflektálni kell, tehát megkaptuk az Istentől a szent lelket, és hogy ezáltal a lélek által tudunk mi válaszolni az Isten szeretetére, azáltal, hogy ez a lélek átformál bennünket. A lélek az, amely a régi embert átalakítja bennünk az új emberré, tehát a régi bűnös, pogány, Istennel szemben álló embert elkezdi krisztusivá formálni, és ezáltal ugye rajtunk keresztül is megjelenik Krisztus a világban. És ezáltal tudunk mi válaszolni az Isten szeretetére, mint Isten gyermekei, és hogyha megvan bennünk ez az átváltozás, akkor leszünk képessé arra, hogy utána elinduljunk a többi ember felé. Az egyházat Jézus Krisztus úgy küldi, mint az Istentől felkínált üdvösség szentségét. Ugye ez az egyháznak a méltóságára hívja fel a figyelmet, tehát az egyház nem csak a szentségeknek a kiszolgáltatója, tehát a hét szentségről van szó, hanem az üdvösség szentsége maga az egyház, amely megszenteli ezt a világot. És akkor következő lépésként, hogy hogyan is történik ez, az egyház pedig együtt működik a maga evangelizáló tevékenységével az isteni kegyelem eszközeként. Tehát az Isten indítja ezt az egész folyamatot, amibe bevonja az egyházat. Tehát az egyház, amikor misszionál, akkor tulajdonképpen az Isten által fölkínált üdvtervben dolgozik az Isten szándéka szerint. És akkor itt most megint hangsúlyozni kell, hogy amikor egyházról beszélünk, az nem tőlünk távol vagy rajtunk kívül lévő fogalom, hanem

mi vagyunk az egyház, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezt csinálja más. Nekem nincs hozzá képességem, nekem nincs karizmám, én nem kaptam semmi extrát, amivel tudnám hirdetni az evangéliumot. Ezeket a gondolatokat felejtsük el, mint az egyház tagja, igenis benne élek az egyháznak ebben a tevékenységében, a misszióban. Van, aki tudatosabban, van, aki direkt, konkrét módon, de mindenki, aki az egyházhoz tartozik, valamiképpen tagja a missziónak. Még akkor is, ha csak egy imát mond el néha a misszió javára, vagy éppenséggel akkor, hogyha ha elmegy egy templom előtt, egy kereszt előtt, és keresztet vett magára, vagy bemegy egy templomba, és nem csak nézelődik, hanem megkeresi, hogy merre van az oltári szentség, és térdet hajt nagy tisztelettel. Ez már-már azt mondjuk, hogy hát ez tulajdonképpen az én egyéni vallásosságom. Nem, ez már misszió a mai világban, ahol az emberek ezeket a helyeket, templomokat, kereszteket, oltári szentséget, csomóan csak úgy veszik, hogy na, hát itt van valamit az út mellett, és akkor kész. Meg az emberek nem is figyelnek rá. A múltkor sétáltam a Kossuth Lajos utcán, és akkor hallom, hogy két hölgy beszélget, hogy nézd már, milyen csodálatos, hú, azt mondja, ez fantasztikus, de szép, és akkor én is elkezdtem körbenézni, hogy ezt most vajon mire mondják a megyeházának a kovácsoltvas kapuira, vagy a szépen felújított ferences templomra, vagy a most Bródi könyvtár, ugye korábban a nagypréposti palotára, tehát egy csomó nagyon szép épület volt a környéken, és aztán utána hallom, hogy hát tulajdonképpen, hát nem nevezem meg, hogy milyen márkájú autóra gondoltak, ami ott állt az útszélén. Tehát, hogy észre se veszik az emberek, hogy templomok meg szép épületek között mennek el, annyira leköti őket a mindennapi dolog, például egy szép autó. Most ezzel nem akarom vitatni a dolgot, mert tényleg szép volt az autó, ami ott állt, de az, hogy túllássonak egy használati eszközön, és észrevegyék, hogy ott van egy templom, abban a templomban ott van az Úr Jézus, most éppen mondjuk felújítás alatt van, tehát valószínűleg nincs bent oltári szentség, hanem a szomszédos angol kisasszonyok kápolnájában van, vagy ott mennek el a fazola kapuk mellett, amik tényleg az emberi szellemnek, tehetségnek, a kézügyességnek a csodálatos megnyilvánulásai, és ezek teljesen hidegen hagyják őket. No hát, ezért mondom azt, hogy egy gesztus, amivel rámutatok az emberek számára, hogy most egy szent dolog előtt haladok el, egy templom előtt, vagy ha bemegyek a templomba, akkor nem csak a műkincseket nézem meg, a szép festményeket, hanem átérzem a helynek a szakralitását, meghajlok az oltár felé, térdet hajtok az oltári szentség felé. Ezek annyira egyszerű dolgok, és az a jó, hogyha természetesnek vesszük, hogy ez számomra nem megerőltető, hanem valahogy jön a szívemből természetesen. De akkor is ez már a missziónak, tehát a Krisztus iránti figyelmemnek, szeretetemnek a kinyilvánítása mások előtt. És hogyha ez megtörténik, akkor ezzel már misszionáltam. Lehet, hogy nem történik semmi azokban, akik látták ezt. De lehet, hogy valakiben megfogalmazódik, hogy ez miért csinálja. Vagy esetleg elszégyelli magát, hogy hú, én is bejöttem ebbe a templomba, és úgy csinálok, mintha nem lenne itt az Úr, és akkor ő is keresztet vett legalább, vagy valami. Tehát, hogy ha csak emlékeztetjük a lagymatak keresztény testvéreinket arra, hogy hogyan kellene imádságosabb, vagy egyszerűen csak Krisztus központúban élni a világban is, és azokon a helyeken legalább, ahol ami neki van szentelve, ott azzal a magatartással, tisztelettel viselkedem, ezzel én már valamiképpen, ha csak egy nagyon picit is, misszionáltam. Anélkül, hogy ezt bárki megszervezte volna, bárki utasítást adott volna rá. Tehát ez az, amikor
mi bekapcsolódunk az Istennek erre az üdvösségre meghívó irgalmas szeretetébe, ahol a kegyelem eszközeként bennünket is föl tud használni az Isten, az akár ilyen egyszerű dolgok által. Vagy bemenve egy étterembe, ha nem csak neki esek az ételnek, hanem ahogyan mondjuk otthon szoktuk, keresztet vezek, kis fohászt mondok, és úgy kezdem el az étkezést. Lehet, hogy rá fognak csodálkozni. De az is lehet, hogy másokat is buzdítok arra, hogy akkor ő is vallja meg a Krisztushoz tartozását ilyen módon is. Ezek nagyon pici dolgok. Igazából mondjuk így, hogy szinte semmi látványos haszna nincsen. És mégis ezek a pici apró gesztusok azok, amiket teljesen spontán módon, mindenféle tanulás nélkül, és mégis a Krisztusról való tanúságtételként tudunk felmutatni a világban. És akkor, kedves rádió hallgatók, most hallgassunk egy kis zenét.

0: Kedves rádióhallgatók, folytassuk az elmélkedésünket Ferenc pápa körleveléről, és most ugrunk egy picit a 113-as pontra, amelyben ezt írja: ez az üdvösség, amelyet Isten valósít meg, s amelyet az egyház örömmel hirdet mindenkié. Isten megkezdett egy utat, hogy minden idők minden emberével egyesüljön. Tehát az aláhúzott szó az a mindenkié. Tehát, hogy mi az egyház örömmel hirdetjük azt az üdvösséget, pontosan azért, hogy minden emberhez eljusson, mert hogy az Isten meghívása az mindenkié, és hogy az Isten kezdte el ezt az utat, tehát ez az ő szabad kezdeményezése volt, ahogyan ezt már az előző percekben láthattuk, éppen azért, hogy mindenkivel egyesülhessen, és ehhez, mint egy közvetítőként van szükség az egyházra. Úgy határozott, hogy népként és nem elszigetelt egyénenként hívja össze az embereket. Senki sem üdvözül egyedül, elszigetelt egyénként, csupán saját erejéből. Tehát itt most a közösségi mi voltra hívja föl a figyelmet a Szent Atya, és ugye itt most csomó emberrel, meg az ő véleményükkel ugye szembe helyezkedik. Ugye jó néhányan vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát ő tudja, hogy hogyan kell, és ő majd ő saját módján fog vallásos lenni, meg a saját módján hisz az Istenben, és így tovább. Itt kimondottan újra hangsúlyozva van, hogy népként üdvözít bennünket az Isten, és hogy nem is egyenként hív össze minket, hanem egy népet akar, ahol egymásra vagyunk utalva. Tehát nem egymástól elszigetelt egyéneket, ilyen magányos harcosokat kíván az Isten, hanem egy népet. Már csak azért is, mert egy nép tudja valójában megmutatni azt, hogy ki is az Isten, hogy az Isten szeretet. Tehát egy egyedülálló ember nehezen tudja kimutatni a szeretetét, egy nép annál inkább, ugye, arról ismerjenek meg benneteket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, mondja Jézus az új parancsban, az utolsó vacsorán. Tehát itt is egyértelműen a közösségi mi voltot hangsúlyozta Jézus, és ez azóta sem szűnik meg az egyházban. Tehát, hogy együvé tartozunk, mi alkotjuk az Isten népét, és a nép az, ami, és akkor itt most idézném újra az enciklikát, hogy Isten úgy vonz bennünket, hogy figyelembe veszi a személyek közötti kapcsolatok bonyolult szövetét, ami egy emberi közösségben az élettel együtt jár. Tehát nagyon szépen fogalmazza meg, hogy a személyek közötti kapcsolatok bonyolult szövete. Ez jellemez egy népet, ahol vannak gyengébbek, vannak erősebbek, tudnak egymáson segíteni, meg tudják élni a szeretetet, tehát ahogyan látjuk, tényleg egy kapcsolatok bonyolult szövete. És akkor itt most még hozzámerném azt is tenni, hogy még az is benne van ebben a kapcsolatok bonyolult szövetében, hogy itt veszekedések vannak, hogy itt széthúzás van. Mert ahol veszekedés meg széthúzás van, egyértelműen ugye ez a bűnnek a jele, vagy maga a bűn, na de ebből következhet például a bocsánatkérés, a megbocsátás, a kiengesztelődés, ami viszont megint az Istenről való tanúságtétel, mert hogyha konfliktusok alakulnak ki az Isten népén belül, akkor erre mi tudjuk a választ, hogy hogyan kell ezt megoldani az Isten terve szerint, a megbocsátással és az irgalomnak a gyakorlásával. Tehát még ezt is felhasználja az Isten a kapcsolatok bonyolult szövetében, ez is benne van, hogy amikor ilyen széthúzás keletkezik, és utána megjelenik az irgalom és az egymásra találás, a szeretetben való újraegyesülés, ez megint egy óriási jel az üdvösségre hívó, irgalmas Isten mellett. Tehát ezért van az, hogy az emberek, amikor az egyházzal találkoznak, akkor nem csak azt látják, hogy egy tökéletességre, meg szeretetre törekvő közösség, hanem látják ennek a közösségnek a gyengeségeit is. És ez ugyanakkor a kívülálló emberek számára reményt ad. Mert hogyha csak azt látnák, hogy itt mindenki tökéletes és szent és boldog, akkor esetleg megrémülnének, hogy hol vagyok én ehhez. Hogy hát én úgyse lennék képes olyan lenni, tehát nem is csatlakozom az egyházhoz, mert hát ez a szenteknek a gyülekezete. De amikor látják az egyháznak ezeket a bonyolult kapcsolatok, bonyolult szövetét az egyházon belül, amiben ott van tényleg a nagy szeretet, az összetartozás, az egy irányba haladás, de ugyanakkor ott vannak az emberi gyengeségek is, pont ezt tesz bennünket hitelessé a többi ember előtt, hogy igenis érdemes csatlakozni az egyházhoz, az Isten népéhez, mert ezek nem különb emberek, tehát emberi szempontból nem kimagaslóak. Szent Pál is ír arról, hogy hányan vannak közöttetek bölcsek, okosak. Az Isten a kicsinyeket választotta ki. Tehát, hogy az egyszerű ember ne riadjon meg az egyháznak a szentségétől, hanem vegye észre azt, hogy az Isten ezeket az esendő embereket hívja meg az ő népének, amiben mindenki belefér. Mindenki. Tehát a legnagyobb tudósoktól a legelesettebb emberig, a gazdagoktól a koldusokig, mindenkinek helye van az egyházban. Tehát, hogy ez a kapcsolatok bonyolult szövete mutatja meg, hogy te is be tudsz kapcsolódni, aki még nem tartozol az egyházhoz. Egy újabb kapcsolat jön létre azáltal, hogy te is belépsz, hogy te is fölfedezed az Istennek az irgalmas szeretetét, amely az üdvösségre hív ebben a csapatban. Ez a nép, amelyet Isten kiválasztott magának is egybehívott, ez az egyház. Jézus nem azt mondta az apostoloknak, hogy kiváltságos csoportot vagy elitet alkossanak, hanem azt mondta nekik, menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. És ugye Szent Pált is idézi a Szent Atya, amikor ezt mondja, hogy Isten népében, az egyházban nincs többé zsidó vagy görög, mert mindannyian egyé lettetek Krisztus Jézusban. Tehát ez az, ami az egyháznak a gazdagsága, és ugyanakkor az egyháznak a közvetlensége a világ felé. Tehát, hogy nem elitet alkotunk, bizonyos értelemben mégis azok vagyunk, mert hogy, de csak annyiból, hogy mi már fölismertük az Istennek a meghívását. De nem vagyunk különbek azoktól, akik még nem ismerték föl, hanem kaptunk egy feladatot, hogy velük is megismertessük. És éppen ezért nem lehetünk közömbösek az emberekkel szemben. A Szent Atya azt mondja, az Úr téged is hív, hogy része légy népének, és ezt nagy tisztelettel és szeretettel teszi. Mármint az Úr hív, és ezt nagy tisztelettel és szeretettel. Na most természetesen a Szent Atya is tisztában van vele, hogy ez az egyház, ez egy nagyon sokszínű egyház. Ugye minél nagyobbá vált az egyház, annál inkább sokszínűvé lett. És erről ír a 115. pontban, amikor is azt mondja, Isten a népe a föld népeiben testesül meg, melyek közül mindegyiknek megvan a maga kultúrája. A kultúra fogalma értékes eszköz ahhoz, hogy megértsük a keresztény élet különböző kifejeződési formáit, amelyek jelen vannak Isten népében. És akkor itt most ez azért fontos, mert ha valaki az előbb azzal kapcsolatban, amikor Szent Pál azt írja, hogy az egyházban nincs többé zsidó vagy görög, hanem mindannyian egyé lettek Krisztus Jézusban, azért ez nem azt jelenti, hogy akkor itt most mindenkit nyakon öntenek ilyen generál szószal, és akkor onnantól kezdve mindenki egyforma. Még csak nem is arról van szó, hogy mindenki megőrzi a maga személyes egyéni voltát, a különlegességét, hanem itt most a Szent Atya arról kezd el beszélni, hogy egyes embercsoportoknak is vannak sajátosságai, amelyet ő a kultúra szóval fejez ki. És ezt ő igazából az egyháznak nagy gazdagságának tartja, hogy minden népnek megvan a saját kultúrája, és hogyha ezek a kultúrák különbözőek, éppen ezért a keresztény, a megélt keresztény élet is másképpen nyilvánul meg. Tehát nem ugyanolyan módon éli meg a kereszténységét egy Fülöp-szigeteki, vagy egy dél-amerikai, vagy egy német, vagy egy afrikai keresztény. Bár Afrikában is nagyon sok, most ez túlságosan általános volt, ott is nagyon sok különböző kultúra létezik. Tehát, hogy igenis, ez egy kulturális sokszínűség, ami azt mutatja, hogy a legalapvetőbb dolgokat, azok összekapcsolnak bennünket, azonban a keresztény életnek a kifejeződési módja, amely hiteles, tehát abból az emberből és abból a kultúrából fakad, ahol éppen az egyház azon a területen létezik, az igenis nagyon jó, hogy megvan, mutatja az egyháznak a sokszínűségét, ugye? Sokarcú nép, mondja a Szent Atya. És ugye ez is fontos, hogy az egyház nem akarja eltörölni a különböző kultúrákat, és nem akar létrehozni egy valamilyen teljesen egységes, uniformizált közösséget, mert abban a pillanatban, hogy ez az uniformizálás megtörténne, onnantól kezdve az egyház elzárná magát a kultúráknak a nagy részétől. Pontosan ez a szép benne, hogy ennyi féle van. Ugye amikor az egyházban ilyen nagy találkozók vannak, legyen szó, ugye most a közelmúltban visszaemlékezhetünk a budapesti eukarisztikus kongresszusra, amely a Covid után egy ilyen óriási föllélegzés volt, és akik ott voltunk, tehát számunkra is annyira üdítő volt, hogy nem csak magyarok vannak ott, mi csak nem is kárpát-medenceiek, hanem legyőzve tényleg a Covid által okozott nehézségeket, tényleg az egész világ képviseltette magát, és találkozhattunk ott mindenféle emberekkel, és az annyira jó volt megélni, hogy tényleg az egyház mennyire sokarcú, hogy ez valójában az egyháznak ez az igazi univerzalitása, hogy miközben megőrzi az egyes kultúráknak a sajátosságait, ugyanakkor ezekbe be tudja oltani Krisztusnak az igazságait. Így folytatódik. Egy meghatározott társadalom életstílusa ez, sajátos mód, amelyet tagjai kialakítottak az egymás közötti, a más teremtményekkel és Istennel való kapcsolatfelvételre. Ha így értjük, akkor a kultúra magában foglalja egy nép életének teljességét. Történelmi formálódása során minden nép jogos autonómiával fejleszti ki saját kultúráját. Ez abból következik, hogy az emberi személy természete szerint teljesen közösségre van utalva, és mindig arra a társadalomra vonatkoztatva értelmezhető, amelyben a valósággal való viszonyát egy konkrét módon megéli. Az emberi lény mindig kultúrába foglalt. A természet és kultúra a legszorosabban összefonódnak. Tehát amikor ezt kifejti, akkor látjuk, hogy tulajdonképpen nagy szeretettel beszél ezekről a különböző kultúrákról. És ez tulajdonképpen még büszkévé is tehet bennünket. Most a büszkeséget nem gőkként értelmezve, hanem abban az értelemben, hogy büszkék lehetünk arra, hogy egy olyan kultúrának vagyunk a részei, amelyek évszázadok, évezredek alatt alakultak ki egy embercsoportban sajátos nyelvvel, sajátos gesztusokkal, sajátos öltözködéssel, sajátos rítusokkal, és az a csodálatos, hogy az egyház mindezekben megtalálja önmagát. Tehát az egyház nincs leszűkítve semmilyen kultúrára. Ugye amikor az egyház élete elkezdődött, akkor is ugye tulajdonképpen egy zsidó közösséggel kezdődött el. Ami kulturálisan egészen más volt és elütött a korabeli környező népeknek a kultúrájától. Mondhatjuk azt, hogy a hellén kultúrában, ami jellemezte azt a korszakot, mondhatjuk, hogy az egész római birodalmat, amelyen belül azért megvoltak a sajátosságai, a görögöknek, az egyiptomiaknak, a galloknak, a keltáknak, és a latin népeknek, Itáliába, és így tovább. De ugye a zsidóság az teljesen elütött mindentől, és mégis ez a kis zsidó csoport elindult, és ezeket a különböző kultúrákat, a szíreket, az egyiptomiakat, a görögöket elkezdi beoltani az evangéliumnak a tüzével. És azt látják, hogy igen, vannak közöttük, akik befogadják ezt. Bár egy idegen kultúrából érkezik a vallási tanítás, de csodálatos az, hogy ugye fölmerült a kérdés, kell-e zsidóvá lenni azoknak, akik csatlakoznak az egyházhoz. És ugye az egyház nagyon bölcsen, ugye ezen a jeruzsálemi zsinaton, amiről az apostolok cselekedetei beszámol, ugye megmondják, hogy nem kell. Vannak bizonyos erkölcsi alapelvek, vagy vallási alapelvek, amiket meg kell tartani, de nem kötelező a zsidó kultúrát magukra venni, a zsidó ezer éves hagyományokat, hanem a saját kultúrájukban, a saját hagyományaikban, görög, vagy latin, vagy egyiptomi módon igenis csatlakozhat az egyházhoz. És akkor egy ilyen sajátos, egymástól különböző kultúrák jönnek létre az egyházon belül is, amelyet azonban mindig összetart az a tudat, hogy bár kulturálisan különbözőek vagyunk, még a nyelvünk is különbözhet, de ugyanazt az Istent dicsérjük, ugyanazt a Krisztust valljuk, ugyanaz a Krisztus váltott meg mindannyiunkat, és mi hozzátartozunk. Tehát ezeken a kulturális különbözőségeken az egyház már az első korszakban nagyon sikeresen felülemelkedett. És ez az egyháznak a nagyszerű befogadó készségét mutatja, amikor is látjuk azt, hogy amit Szent Pál ír, ezt így kell érteni, hogy nincs többé görög meg zsidó, tehát hogy nem ezt hangsúlyozzuk, hanem természetesen a görög az görög marad, a zsidó marad, a római az római marad, de igazából mindannyian egyé váltunk Krisztusban. Így születik meg a keresztény nép, ami egy sok nemzetiségű nép már kezdetek kezdetétől fogva. És éppen ezért az egyház nyitott arra, hogy a különböző népek a maguk kultúrájával gazdagíthatják az egyházat. Még egy mondat innen, a kegyelem feltételezi a kultúrát, és Isten ajándéka annak a kultúrájában testesül meg, aki megkapja azt. Tehát, hogy az Isten minden kultúrában tudja érvényesíteni az ő ajándékát, és ahhoz nem kell kultúrát váltani, hogy az Isten ajándékát megkapja az ember, hanem ahol van, amely kultúrában, abban, mint egy beletestesül az Istennek az adománya, az Istennek a kegyelme, az Istennek a szeretete. És ezért van, persze voltak azért a történelemben olyan időszakok, amikor az egyház úgy gondolta, hogy ragaszkodnia kell bizonyos kulturális vonásokhoz, amiket szintén át kell adni a megtérő népeknek, de sosem sikerült teljesen. Mert hogyha megnézzük azt, hogy persze jöttek ezek a germán népek, és akkor átveszik a latin kultúrát. De ennek az is oka, mert a latin kultúra egy magasabb szintű kultúra volt, fejlett írásbeliséggel, nyelvvel, stb. És ezek a népek rájöttek, hogy érdemes ezt magukba szívni. Tehát mintegy romanizálódtak, de ugyanakkor viszont a germán hagyományok, törvények, azok is hatással voltak az egyházra. Tehát itt egy olyan kölcsönhatás alakult ki, ami tulajdonképpen gazdagította az egyházat. Tehát az egyház, ami korábban mondjuk itt Itáliában a latin kultúrából táplálkozott, a beérkező germán népekkel, persze ez egy csomó rombolással is járt, meg pusztítással, de amikor már kicsit csitultak a kedélyek, amikor a népek elkezdtek összeolvadni, akkor igenis a germán szokások is hatással voltak az egyháznak a kultúrájára, az egyháznak a szokásaira, az egyháznak a törvénykezésére. Tehát szépen változnak a dolgok, arról nem is beszélve, hogy az egyház keleti felében ott megmaradtak azok a elsősorban görög vagy kopt egyiptomi hatások, amiben annak idején beplántálódott az evangélium. Tehát az egyház az sosem volt egységes kulturálisan. Mindig sokszínű volt. Kezdettől kezdve. Tehát onnantól kezdve, hogy az apostolok kiléptek Jeruzsálemből az istváni üldözés után, és akkor elindultak a diákonosok, és akkor Fülöp elmegy Szamáriába, és látja, hogy Szamária befogadja az igét. Hopp, egy újabb társaság, hiszen a szamáriaiak azok különböznek a zsidóktól. Aztán mennek tovább, és kiderül, hogy a tengerparton a föníciaiak, szírek szintén befogadják az evangéliumot. Tehát ez az, ami a kultúrának a magasztosságát mutatja azért, és a megbecsülését az egyházon belül. Tehát amikor evangelizációról van szó, akkor ez mindig jelent egy óriási tiszteletet a kultúrák iránt, ahová ezt az evangéliumi magvat el akarjuk ültetni. Tehát nem univerzális, nem uniformizálni akarjuk a világot az evangelizációval, hanem megtartva az embereknek az egyéni szabadságát, a népeknek a saját kulturális hagyományaikat, ezeket mindet meg lehet keresztelni, és szépen lassan át lehet itatni az evangéliumi normákkal, és természetesen ugye az evangéliumnak a nem csak az erkölcsi normáival, hanem elsősorban a tanítással, Krisztussal, a Szent Háromság tanításával, és így tovább. És ezért nem kell megijednünk akkor sem, hogyha olyan kultúrákkal találkozunk, amelyek egészen idegenek, vagy akár mondjuk ellenségesek a kereszténységgel szemben. Sajnos ugye itt az utóbbi időben kialakultak ilyen kultúrák, amit az egyház főleg itt a nyugati világban érzékelt, de máshol is, tehát a kínai keresztények a bőrükön tapasztalják, a közel-keleti keresztények a bőrükön tapasztalják, milyen az egy más kultúrában kereszténynek lenni, és őket is a saját kultúrájukban hívják meg a kereszténységre. Nekünk pedig itt Európában, hát talán az evangelizációnak a legfontosabb része az, hogy hitet ébreszteni. Ja, a nyugatnak talán ez a legnagyobb problémája, nem az, hogy más vallású, és ezért szemben áll a kereszténységgel, hanem sajnos a hitetlenség az, ami a leginkább veszélyesít, és az elsődleges cél tehát valamiképpen a hitnek a fölébresztése, és akkor persze a saját kulturális viszonyai között hívővé válva aztán átalakul szépen ő egyes személyek, vagy utána akár egy egész társadalom is keresztényé. Kedves rádióhallgatók, az időnk lejárt, eddig jutottunk a pünkös ihlette gondolattal, hogy bizony mindannyiunknak kötelessége a misszió, a küldetés, Krisztus hirdetése, de most elköszönök, mindenkinek további jó vételt kívánok, köszönöm, hogy meghallgattak, aki pedig nyugovóra tér, azoknak nyugodalmas jó éjszakát kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallott.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. A Tisza párt Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt jelöli az országgyűlés alelnökének, jelentette be Magyar Péter lendő miniszterelnök. Bújdosó Andrea, a Tisza párt országgyűlési frakcióvezetője megnevezte 14 parlamenti bizottsági elnöküket, az Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottságot Kovács Petra Judit, a Digitalizációs és Technológiai Bizottságot Varga Balázs, az Egészségügyit Ruzsa Diana, az Európai Ügyek Bizottságát Csapov Ildikó Éva, a Gazdasági és Energetikait pedig Csőszi Attila vezeti majd. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság élére Bakos Csaba Attila, az Igazságügyi és Alkotmányügyiére Hantosi István, a Közlekedési és Beruházásaira pedig Perticsné Kácsor Andrea kerül. A Külügyi Bizottságot Hajdú Márton Ádám, a Mentelmi Csasina Judit, az Oktatási Szűcs Tóra, a Társadalmi Részvétel Bizottságát Jakab Zsuzsanna, a Törvényalkotásit Rák Rihárd, a Vidék és Településfejlesztését pedig Szabó Tibor vezeti majd. Május 9-től a készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól, közölte Magyar Péter. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. A közlekedés és infrastruktúra fejlesztése fordítható Európai Uniós források minél gyorsabb hazahozataláról és felhasználásáról kezd tárgyalást a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa Brüsszelben, ezt maga a megbeszélésre tartó Vitézi Dávid közölte a Vonaton a Facebook oldalán. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők nagyon közelednek, és ezek minden tagállamra vonatkoznak az Európai Unióban. Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában, jelentette ki Donald Tusk. A lengyel kormányfő előzőleg tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Újabb, a mozgósítás elkerülését segítő szökési útvonalat számoltak fel Kárpátalján. A hatóságok szerint egy mentőautót használtak arra, hogy 6 köteles férfiakat vigyenek a határ közelébe, számolt be a Kárpáti Igazszó. Ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személyisérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írt az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt olyan országok kérésére indult, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők a körülmények áldozatai. A lépést humanitárius intézkedésnek nevezte, mivel a térségben rekedt hajókon egyre fogy az ellátmány. Végül az időjárásról, derült lesz az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajó című regényének 20. részét Koncz Gábor előadásában hallják.

Verne Gyula, a Dunai hajós. A bárka repült a vizem. Sergelatkó nekikeseredetten, szinte vadul evezett, mint életében még soha. Sóvárgásának ereje legyőzte a testtörvényeit, éjszakánként csak kurta perceket szentelt a pihenésnek. Ilyenkor nehéz álomba zuhant, majd 2 óra múlva hirtelen felébredt, mint akit harangkondulás szólít, lásson ismét nehéz munkájához. Dragos Károly, az elszánt üldözés szemtanúja, csodálkozva látta, hogy emberi szervezet ilyen ellenálló erővel bírhat. Pedig hát Sergelatkó is csak ember volt, de olyan ember, aki természet feletti erőt merít a legkeservesebb megpróbáltatásból. A nyomozó egy parányit sem akarta elterelni a boldogtalan hajós figyelmét nehéz munkájáról, és ezért alig szólt hozzá. Mikor elindult a Hruscsukból, minden lényeges dolgot elmondott neki. Mihelyt ugyanis a bárkát belökték a folyamsodrába, Dragos mindenről beszámolt Latkónak, amit feltétlenül fontosnak tartott. Elsősorban elmondta neki, hogy ő maga voltaképpen kicsoda. Később röviden azt is megmagyarázta, miért vállalkozott erre az útra, miért vesz részt annak a Duna mentén garázdálkodó rablóbandának üldözésében, amelynek vezére közhiedelem szerint egy bizonyos Latkó nevű ruszcsuki ember. A hajós csak félfüllel hallotta ezt a beszámolót, látszott rajta a lázas türelmetlenség. Mit is törődött ő mindezzel? Egyetlen gondolata, célja, reménye volt, Nacsa. Igazából csak akkor figyelt fel, amikor Dragos a fiatalasszonyról kezdett beszélni, és elmondta, hogyan tudta meg Ticsától, hogy Nacsát fogolyként viszi a deregje lefelé a Dunán. És ezen a deregén a banda vezér parancsol, akinek igazi neve nem Latkó, hanem Striga. Serge Latkó e név hallatára valósággal felüvöltött. Striga! Kiáltott fel, és a keze görcsös erővel markolta az evezőt. Többet nem kérdezett. Ettől kezdve lélek szakadva, pillanatnyi szünet, megállás, pihenés nélkül evezett. Nem nézett sem jobbra, sem balra, egy megszállott tekintetével merett előre, egész lelke a cél felé hajtotta, szíve mélyén élt a bizonyosság, hogy el is éri. Azt, hogy miért is olyan biztos ebben, nem tudta volna megmondani. De szentül hitte, és ez elég. Érezte, hogy első pillantásra felismerné 1000 deregje közül azt az egyet, amelyen Nacsát fogva tartják. Hogyan, miről, azt maga sem tudta. De felismerni, biztosan felismerni, ez nem kétséges. Most már értette, hogy első fogsága idején miért rémlett neki olyan ismerősnek az az ember, aki hozta az ennivalót. Most már értette, hogy a félfüllel hallott szófoszlányok miért keltettek szívében visszhangot. Ticsa volt hát a fegyőr. Striga és Nacsa hangját hallotta, és az éjszakába belehasító sikoltás is Nacsa hangja volt, aki hiába kiáltott segítségért. Ó, hogy akkor nem állt meg. Most nem gyötörni ennyire a bánat és a lelkiismeret furdalás. Meneküléskor a homályban éppen, hogy csak megpillantotta az úszó börtön sötét körvonalait, amelyben tudtán kívül magára hagyta azt a nőt, aki egész szívét betölti. De nem baj. Neki ez az egyetlen pillantás is elég volt. Ha még egyszer szeme elé kerül a deregje, lelkemén egész biztosan megszólal majd egy titokzatos, figyelmeztető hang. Sergelatkó reménysége nem volt hiú ábránd, mint ahogy gondolhatnánk. Alig tévedhetett, hiszen a Duna habjait itt már nem sok deregje szeli. Orsovától lefelé egyre kevesebbet láttak, Hruscsuktól kezdve pedig már csak itt-ott tűnt fel egy-egy. Szilisztrában meg az utolsók is elmaradtak. A bárka 24 órával indulása után már elhaladt Szilisztra városa mellett,
Itt még két teherhajót hagytak maguk mögött, és innentől kezdve úgy szólván csak gőzhajók járták a Dunát. Ennek az az oka, hogy Ruszcsuknál a Duna már igen széles. A folyammedre itt több, mint 2 mérföld, és a bal parton, ameddig a szemellát, mocsarak terülnek el. A meder lejjebb még jobban szétterül, Szilisztra és Brajla között pedig helyenként a 20 kilométeres szélességet is eléri. A hatalmas víztömeg itt már valóságos tenger, nagy viharokkal, tajtékzó hullámokkal. Sergelatkónak nagy szerencséje volt, hogy a szép idő állandósult. Kicsi és igazán nem tengeri utakra épült bárkájával ugyanis kénytelen lett volna menedéket keresni a part egyik beszögelésében, ha erősebb szél támad. Dragos Károly szívvel lélekkel magáévá tette utitársa gondját. Előtte még egy szél lebegett, és most bizony kétségek ébredtek benne, mikor látta, hogy milyen kihalt a sivár széles folyam. Vajon nem vezette őt félre Ticsa? Mikor látta, hogy a deregék sorra elmaradnak, félve gondolt arra, hogy talán Striga is kénytelen volt valahol kikötni. Nyugtalansága végül is annyira erőt vett rajta, hogy szólt Sergelatkónak. Eljuthat egy deregje egészen a tengerig? Igen, válaszolta a jós, ritkán fordul elő, de azért megesik néha. Maga is vezetett már deregét erre felé? Igen, egyszer-kétszer. És ilyenkor hogyan történik a szállítmány kirakása? A deregével leállnak a folyam valamelyik torkolata után az egyik kis öbölben. A gőzhajók aztán innen viszik tovább a rakományt. Ugye azt mondta, hogy a Duna valamelyik torkolata után, szóval több torkolat van. A Duna itt két főágra szakadt, felelte Sergelatkó. Az egyik az északi vagy kiliai, a másik a déli vagy szulinai ág. A szulinai Duna ág a jelentősebb. Nem téveszthetjük majd őket szem elől? Kérdezősködött tovább Dragos Károly. Nem, jelentette ki a hajós. Akik bujkálnak, azok nem mennek át Szulinánál. Éppen ezért mi is az északi Duna ágon megyünk tovább. Dragos csak félig meddig nyugtatta meg ez a válasz. Félt, hogy miközben ők az egyik úton mennek, a banda a másikon simán egérutat nyer. De mi más tehettek volna ez ellen, mint hogy rábízzák magukat a jó szerencsére, hiszen nem figyelhetik egyidejűleg a folyamtorkolat mindkét ágát. Sergelatkó, mintha csak olvasott volna utitársa gondolataiban, biztatóan hozzátette. Egyébként is a kiliai torkolat előtt van egy kis öböl, amelyben a deregje rakományát át tudják hordani másik hajóra. A szulinai torkolatnál viszont magában a szulinai kikötőben kellene kirakodni, ez pedig már közvetlenül a tengerparton van. A még délebbre folyó Szent György Duna ágról pedig csak annyit, hogy alig hajózható. Noha éppen ez a legszélesebb. Nem kell tehát attól tartanunk, hogy mellé fogunk. Október 14-én délelőtt 4 nappal aztán, hogy elindultak Ruszcsuktól, végre megérkeztek a Duna deltájába. A bárka a szulinai ágat jobbra maga mögött hagyva, egyenesen a kiliai Duna ágra siklott. Délben Izmail előtt haladtak el, útjukon ez volt a legutolsó számottevő helység. Másnap már a kora reggeli órákban odaérnek, ahol a Duna a Fekete-tengerbe torkolik. Vajon beérik-e addig Striga deregjéjét? Erre bizony alig ha számíthattak. Mióta elhagyták a főágat, a folyam teljesen kihalt volt, ameddig a szemen látott sehol egy vitorla, sehol egy füstgomoly. Dragost emésztette a nyugtalanság. Sergelatkó, ha nyugtalan is volt, ezt nem árulta el. Evezőjére görnyedve fáradhatatlanul hajtotta előre a bárkát, s ügyelt arra,

kiemelte a vízből evezőjét, stávcsövön át figyelmesen vizsgálta a delegét. Ez az, mondta folytott hangon, távcsövét leereszte. Biztos ebben? Egészen biztos, jelentette ki Sergelatkó. Felismertem Jakub Ogult, ezt az ügyes ruszcsuki révkalauzt, aki eladta lelkét Strigának. Biztos, hogy az ő hajóját vezeti. Most mi lesz? Kérdezte Dragos Károly. Sergelatkó nem felelt azonnal, gondolkozott. A nyomozó ismét megszólalt. Vissza kell mennünk egészen Kiliáig, sőt, ha szükséges, egészen Izmailig. Ott majd szerzünk erősítést. A hajós tagadólag rázta a fejét. Túlságosan sok időbe telnék, míg az árral szemben eljutnánk Izmailig, vagy akár csak Kiliáig. A deregje így egérutat nyerne, és a tengeren már nem találnánk rá. Nem, maradjunk csak itt, várjuk be az éjszakát, van egy tervem. Ha nem válik be, akkor távolról követjük a deregjét, és amikor már tisztában leszünk azzal, hogy hol a búvóhelye, segítséget hozunk Szulinából. 8 órára már teljesen besötétedett, és Sergelatkó hagyta, hogy a bárka a deregje közelébe sodródjék. Attól 200 méternyire nesztelenül lehorgonyoztak. Aztán minden magyarázat nélkül ledobta ruháit, és belevetette magát a folyamba. Dragos elképedve nézte. Erőteljes karcsapásokkal szelte a vizet egyenesen a deregje felé, amely alig látszott a sötétben. Amikor már túljutott rajta, oly messze, hogy nem vették észre, ellenkező irányba kezdett úszni, majd belekapaszkodott a széles kormánylapátba. Hallgatózott. Könnyű dallam szállt a levegőben, alig kivehetően, mert összevegyült a hajó oldalához csapódó vízsejmes csobogásával. Feje felett dudorászott valaki a hajón. Sergelatkó kézzel-lábbal kapaszkodott a deregje csúszós oldalfalába, és felhúzózkodott a kormánylapát felső részéig. Most megpillantotta Jakub Ogult. A hajón minden nyugodt volt. A hátsó fedélzet alatti fülkéből sem szűrődött ki hang. Iván Striga nyilván itt tartózkodott. 5 ember, a legénység tagjai, a fedélzet előső részén elnyúlva békésen beszélgetett. Hangjuk kivehetetlen mormolással folyt össze. A hátsó fedélzeten Jakub Ogul egymaga volt. A fülke feletti részen ült, a kormányrúdnál ringatózott az esti csendben, miközben egy jól ismert dalt dudorászott. A dal egyszeriben elhallgatott. 2 vasmarok fonódott az éneklő férfi torkára, aki most a hajópárkányon át rázuhant a kormánylapátra. Meghalt volna? Keze lába erőtlenül lógott, tehetetlen teste úgy csüngött le jobbról-balról a kormánylapát keskeny élén, mint a rongy. Sergelatkó szorítása engedett, s most az övénél fogva ragadta meg Jakub Ogult, majd lazábban fogva térde közé a kormánylapátot, csúszott lefelé, végül fogjával együtt nesztelenül a vízbe siklott. A deregjén mindebből semmit nem vettek észre. Iván Striga nem jött elő a fülkéből. Az első fedélzeten az 5 hajós továbbra is csendesen beszélgetett. Sergelatkó közben a bárka felé úszott. Az út visszafelé sokkal nehezebb volt, most ár ellen haladt, és ezen felül Jakub Ogult is vonszolnia kellett. A fogoly, ha nem is halt meg, teljesen maga tehetetlen volt. A hűvös víz sem térítette magához, meg sem mozdult. Sergelatkó már-már attól tartott, hogy nagyon is keményen bánt el vele. 5 perc elég volt ahhoz, hogy a bárkától a deregéhez érjen, de több mint 1/2 órába telt, míg ugyanezt az utat megtette visszafelé. És még szerencséje volt, hogy nem tévedt el a sötétben. Segítsen! Szólt Dragoshoz, mikor végre megragadta a bárka párkányát. Mégiscsak elcsíptem egyet. A nyomozó segítségével a bárkába emelte Jakub Ogult. Meghalt? Kérdezte Sergelatkó. Dragos Károly a fogoly fölé hajolt. Nem, lélegzik. Sergelatkó megkönnyebbülten sóhajtott.

fel. Azonnal megragadta a lapátot, és az árral szemben evezni kezdett. Kötözze meg, de jó erősen, mondta evezés közben, ha csak nem akarja, hogy kereket oldjon, ha majd a parton lesznek. Hát elválunk? Kérdezte Dragos Károly. Igen, válaszolt Serge Latko. Mihelyt maga a parton lesz, én visszatérek a deregje közelébe, és majd úgy intézem a dolgot, hogy holnap fel is juthassak rá. Világos nappal? Igen, van egy tervem. Legyen nyugodt, nem fenyeget semmi veszély. Legalábbis még egy ideig nem. Nem mondom, lehet, hogy mikor már a Fekete-tenger közelében leszünk, rosszabbra is fordulhatnak a dolgok. Igyekszem, hogy ez minél később következzék be, de akkor számítok magára. Rám? De hát mit tehetek én? Segítséget hozhat. Rajta leszek, ebben biztos lehet. Hangoztatta hévvel Dragos. Ebben nem is kételkedem, de lehet, hogy nem lesz olyan egyszerű. Ön tegyen meg mindent, amit lehet, ennyi az egész. Ne felejts el, hogy a deregje holnap délben szedi fel a horgonyát, és délután 4 órakor már a tengeren lesz, ha semmi fel nem tartóztatja. Ehhez tartsa magát. Miért nem marad velem? Kérdezte Dragos, aki nagyon aggódott utitársáért. Mert maga esetleg elkésik, akkor pedig Striga előnyre tenne szert, és eltűnne a szemünk elől. Nem szabad elérni a tengert, és nem is éri el, még akkor sem, ha maga későn érkeznék ahhoz, hogy segítsen nekem. De ha így lesz, én már addigra valószínűleg nem élek. A hajós hangja nem tűrt ellenmondást. Dragos Károly nem is próbálkozott tovább, mert világosan látta, hogy társát elhatározásában semmi sem ingatja meg. A bárkát tehát partra húzták, és a még mindig ájult Jakub Ogult lefektették a földre. Serge Latko a bárkát azonnal visszairányította a folyam közepére, és hamarosan eltűnt az éjszakában.

0: Jules Verne a Dunai hajó című regényének 20. részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.

0: A lélek útjain.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Klész Beáta. A múlt alkalommal indítottuk útjára a Varga Kamil Ferences testvér sorozatát, a hét boldogávatás előtt álló ferences vértanúról. Mai műsorunk első felében Körösztös Krizosztom élettörténetét ismerhetik meg.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil ferences testvér vagyok a Gyöngyösi Kolostorból. Elkezdtük a hét ferences vértanú életének, lelkiségének az ismertetését. Ma a második alkalommal Körösztös Krizosztomról szeretnék beszélni. Nézzük meg, hogy kik is a vértanúk. Vértanú, mártír, vagy a görögben mártűr, tanú szóból származik. Átvitt értelemben minden olyan személy, aki az igazságért életét adja. Ezért nevezzük például az aradiakat vértanúknak, aradi vértanúknak. Szoros értelemben véve a vértanú olyan keresztény személy, aki hitéről élete föláldozásával tesz tanúságot. Azaz hite megvallásáért, vagy az erény védelméért halálbüntetést kap, illetve börtönben vagy kínzások következtében hal meg. Az egyház ezt a tanúságot elismeri. Az apostolok cselekedeteinek első fejezetében ezt olvassuk. Kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus köztünk járt kelt, kezdve János keresztségétől, egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék föltámadásáról. Isten ezt a Jézust támasztotta föl, akinek mi tanúi vagyunk. Az apostolok előbb szavaikkal, később pedig életükkel tettek tanúságot a föltámadt Krisztusról. A hét ferences vértanú Károlyi Bernát, Körösztös Krizosztom, Kovács Kristóf, Hajnal Zénó, Kis Szaléz, Lukács Pelbárt és Kriszten Rafael ferences szerzetesek 1944 és 1954 között életükkel tettek tanúságot Isten iránti elkötelezettségükről, emberszeretetükről. Mindannyian tudták előre, hogy a nemzeti szocializmus és a kommunizmus diktatúrái alatt kiállni az egyházért, a hívekért, az üldözöttekért, a kisemmizettekért, finoman fogalmazva sem vett majd jó fényt rájuk. Talán életüket is áldozatul kell adni. Krizosztom atya életét kezdjük Szent Ferenc imádságával. Mindenható szentséges, fölséges, hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót, úgy legyen, amen. Krizosztom Köröztös Imre néven született Pécsen 1909. január 10-én. Édesapja Köröztös Vince hentes mester volt. Édesanyja pedig Vizeki Alojzia. Testvérei Aranka, Luisa, Márta, Imre, ő pedig a pécsi gimnáziumban tanult. 1925-ben belépett a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences rendtartományban. Széchenyi rendházba került, itt volt novícius, itt kezdte meg a szerzetesi életét, kapott Krizosztom nevet, és öltötte magára a rendnek a ruháját. Egyébként Krizosztom görög eredetű Krizosztomusz névből ered, jelentése aranyszájú. Talán többeknek ismeretes aranyszájú Szent János neve, aki nagy egyházatya volt, egyháztanító. Krizosztom atya örökfogadalmára 1930. december 20-án került sör Gyöngyösen. 32. június 19-én szentelték pappá, ugyancsak Gyöngyösen. Szolgálatot teljesített Széchenyben, Mohácson, Szigetváron, Simontornyán. 1938-tól egy egészen új szolgálatra kap megbízást, felkérést, méghozzá az amerikai magyarok lelki gondozója lesz. Tudjuk róla, hogy járatos volt a zenében, tanított egyházi éneket a novíciusoknak is, Széchenyben alapított cserkész csapatot is. 1945-től katonalelkész is volt. A keleti fronton Isiász betegséget szerzett magának, emiatt sokan az öreg barát néven emlegették, pedig alig múlt csak 30 éves is. 1943-tól az újvidéki rendház vardiánja, vagyis őre házfőnöke lett. Amikor megnézzük Kovács Kristóf atyáról a filmet, ott is említik az ő nevét, Miért fusson az ártatlan című filmben. 1944. október 23-án tudjuk meg a filmből, szerb csapatok vonultak be a városba. Krizosztom a fokozódó veszély ellenére nem volt hajlandó elhagyni a várost, nem volt hajlandó elhagyni a híveit. Ezt mondta és írta egy alkalommal. Miért fusson az ártatlan? Amíg jönnek hívek a templomba, a pap nem hagyhatja el a rábízottakat. Nem akarjuk cserben hagyni azt a népet, amely megszeretett minket, nagy áldozatot hozott, és akiknek minden bizalmuk az Isten után, bennünk van. Itt maradásunk valószínű következményeivel tisztában vagyunk. Ezt 1944. szeptemberében írja elöljárójának. A beérkező szerb csapatok október 26-ától kezdődően összegyűjtötték a város és a környék férfi lakosságát. Köröztös Krizosztom kihallgatója a rendházban korábban menedéket kapott partizán volt. Fogva tartói felajánlották, hogy idős korára, noha csak 35 éves volt, és betegségére tekintettel hazamehet. De ő ragaszkodott ahhoz, hogy rendtársaival együtt maradjon. 44. október 27-én 300 nevet olvastak föl, köröztük Krizosztomnak a nevét is. Azt mondták, hazamehetnek, folytathatják a munkát. Krizosztom atya további sorsáról csak bizonytalan információink vannak, feltételezzük, hogy agyonverték. Sírja ismeretlen helyen van, lehetséges, hogy a Kátyi erdőben. Abban az időben ebbe az erdőbe is sok magyart mészároltak le, gyilkoltak meg és temettek el. Harmad Károly újvidéki házfőnök rendtársam 2015-ben így nyilatkozott. János apostolnál olvassuk. A szeretetet arról ismerjük fel, hogy ő életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Ezt a kötelességet igazán csak a magát teljesen Krisztusnak odaszentelő egyén veszi komolyan. Szeretetből szilárdan helytáll a kötelesség teljesítésében, egészen az élet odaadásáig. Az ilyen ember képes arra, hogy testvérei iránti felelésségtől testét élő, szent, Istennek tetsző szellemi hódolatként mutassa be. Méltón élni a kapott szerzetesi, papi, szülői hivatáshoz teljes odaadást követel, hiszen mindent megteszünk, de mégis mi haszna szolgáknak tekintjük magunkat, az Isten szolgájának, Krisztusnak a szolgálatában. Krizosztom rendtársamnak több alkalommal lehetősége volt az elmenekülésre, de mindannyiszor tudatosan vállalta magyarságát, katolikus hitét, Ferences szerzetességét, papságát, és az ezzel járó következményeket is, a mártíromságot, a vértanúságot. Most szeretnék egy rövid részletet felolvasni Krizosztom atyának leveléből, melyet beteg orvos sógorának írt 1934-ben. A bűnös embernek nincs nagyobb öröme, mintha a papot látja vétkezni. A szegény, orvostól megkínzott ember is valahogy így néz az orvosra, ha az jajgat. De amint, most jön az erkölcsi tanulság, a bűnbe esett pap megtanul elnézőbb lenni a bűnössel szemben, úgy te is, kínlódó orvos, amikor megint kezedbe veszed a kést, megemlékezvén kínjaidról, légy irgalmas a pácienseidhez. Most pedig megemlékezvén sok kegyetlenkedésedről, tűrd békén bajaidat. Írja ezt, még egyszer mondom, beteg orvos sógorának 34-ben. Egy másik alkalommal pedig ezt írja. Hálám legszebb kifejezése az álhatatosság. Magam részéről úgy gondolom, hogy ebben az esetben fölösleges volna az öt pátert és a két testvért itt Újvidéken tartani. Én mindenképpen maradni szeretnék, s úgy látom, hogy Kristóf és Mihály is maradnának szívesen, illetve nem akarjuk cserbent hagyni azt a népet, amely megszeretett minket. Áldozatot hozott. Akiknek minden bizalmunk Isten után bennünk van. Itt maradásunk valószínű következményeivel tisztában vagyunk. Eddig az idézetek Krizosztóm atyától, most pedig az előadás vagy a életismertetés végén hallgassuk meg a Hét Ferences vértanú boldoggávatásért mondott imádságot. Ezekkel a szavakkal köszönök el, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrát sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
1: Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának második részét hallották. A hét boldoggávatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Köröztös Krizosztom élettörténetét ismertette.

0: A most következő tanúságtételt az Új Jeruzsálem közösség jóvoltából sugározzuk. Nagyné Bollaheni tanúságtételét hallják megtéréséről.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Nagyné Bollaheni vagyok, és Zoli arra kért fel, hogy a megtérésemről hozzam a tanúságot. Én 1974-ben születtem, nem kell számoljatok, 49 éves vagyok jelenleg, és annyit elmondok így előjáróban, hogy nem vallásos családból származom, tehát a szüleim nem járattak így templomba, nem jártunk templomba sosem. Egy véletlen folytán, de mint tudjuk, véletlenek nincsenek az Úr kegyelméből, elkeveredtem 8. évvelején egy katolikus iskolába felvételi előkészítő hittanórára. Életemben először voltam hittanon, másnap életemben először ministráltam azonnal a szentmisén. Látom, hogy valamit csinálnak az emberek közé, egy pár szentmise kellett, mire rájöttem, hogy így evangéliumnál valami különleges dolog történik. Tehát ennyire így kerültem a hithez közel. Nagymamám nyáron elvitt minket görög katolikus szertartásra, azok nagyon jók, bensőségesek voltak, ennyi volt. Felvételiztem Debrecenben a Svetics gimnáziumba, felvettek, és egy varázslatos és számomra egészen új világban találtam magam. Nővérek voltak, azt gondoltam, hogy apácák csak a tévéfilmekben vannak, már tényleg nem tudtam, hogy léteznek még ma is. Tehát ennyire így kerültem a gimnáziumba, viszont nagyon-nagyon megragadott Jézusnak a szerelme. Annyira, hogy a szüneteket kiskápolnában töltöttem, mindig az volt a fontos, hogy amint szabadidőm van, szaladtam a kápolnába, és egyszerűen Jézussal voltam, és gyönyörű időszak volt napi szentmisékkel, napi szentáldozással, és hát boldog voltam, nagyon jó volt az Úrral lenni. Azután elkerültem főiskolára, magyar hittanári szakra mentem a gimnázium után, és ott kezdődött el a mélyvíz. Jött a szerelem, jöttek a szaktársaknak a buliai, mert én nem jártam se buliba, se diszkóba, sehová, viszont nagyon szerelmes lettem egy nem épp az értékrendeimben élő srácba. Nagyon jó srác, nagyon jó ember, mai napig is gondolom, a jó Isten áldja őt meg. És mivel tudtam, hogy ennek a kapcsolatnak nincsen jövője, egy érdekes kapcsán, amit most különösebben nem szeretnék részletezni, feleségül mentem egy nálam 10 évvel idősebb emberhez, akihez igazából nem kötött semmi, különösebben erre évekkel később jöttem rá. Az volt az érdekes, hogy még nem vagyok 21 éves és férni lehetek, majd lesz saját kis lakásunk, sütök, főzök, feleség leszek, ez volt, amiben beleszerettem. Nagyon fiatalon hozzámentem, pár hónapra rá természetesen elváltunk. Egy olyan értékrendje volt, ami, hát én most úgy mondom, hogy nem nevezhetem őt értékrendnek, viszont mindent odaadtam neki. És ugye ezzel mindent el is veszítettem. Ő rávett arra, hogy vegyek részt egy manöken fotomodell tanfolyamon, és ebbe belementem, és akkor, amikor, tehát itt is egy picit belekóstoltam abba, hogy mit is jelent ez igazándiból, vannak szégyen teljes foltok így az életemben, amiket Krisztus vére ma már tudom, hogy teljesen tisztává tett, de tettem meg dolgokat. És mivel vége lett, és ez egy hatalmas csalódás volt, közben édesanyám beteg lett, daganatos beteg lett, apáik elkezdtek utána járni, hogy hogyan lehetne őt gyógyítani, agykontrollba belementek, aztán abban én is részt vettem. Én tovább mentem, találtam kineziológus, aki így energiákkal gyógyít, aztán reiki 1-2 beavatásba belementem. Egyetlen egy dolgot mesélek el nektek, hogy tényleg a szellemi világ milyen erősen működik. A széken ült az egyik tag, és 4-en így kis ujjal megemeltük a széket energiából, pillanatok alatt sikerült. Tehát valami tényleg nagyon erősen létezik a gonosz jelenléte. Én tudom, hogy akkor, amikor a szertartás, beavatás szertartása volt, akkor egy iszonyú forró, szinte lyukszerű valamit éreztem a homlokomon, tehát zajlik a szellemvilágban a harc a lelkekért. Ez nagyon fontos, hogy tisztában legyünk ezzel. Azután anya nagyon beteg volt már. Én egyre mélyebbre kerültem, kapcsolat, ilyen nagyon felszínes kapcsolataim voltak, a tisztaság már rég nem volt sehol, azok az értékek, amik fontosak voltak számomra, teljesen eltűntek, és nem voltam más, csak egy otthon teljesen egyedül létező valaki, aki egyre jobban össze van törve, féltem, és annyira magányos voltam. Arra emlékszem, ez egy meghatározó dolog volt az életemben. Minden áldott este úgy aludtam el, hogy a telefonkészüléket magam mellé húztam. Hát, ha keres majd valaki, soha senki nem keresett, mert nem voltak barátaim. Magányos voltam, egyedül voltam és féltem. Anya meghalt közben, és azután még jobban féltem. Mindig attól féltem, hogy az ilyen hideg, csontos ujjaival egyszer csak jön és megérint, és rettegtem. Rettegtem akkor már a haláltól, ráadásul volt nem férjem, kezdett így utána nyúlni, hogy öngyilkos lesz, ha nem megyek vissza, tehát így mindig valahogy mindig elért tudtam, hogy hazugság tudtam, hogy hülyeség, nem kellett vele foglalkozzam, de mégis lelkileg azért egy, akkor voltam 21 éves, 22 éves naív lány, azért úgy megviseltek ezek a dolgok. És ezekben az időkben egy olyan állapotba kerültem, amikor az volt bennem, a katolikus gimnáziumban nekünk minden éven volt 2 egynapos rekollekció, csendes nap, és minden éven volt 3 napos. 3 teljes napot teljes csendességben töltöttünk, imádságban atyák jöttek általában előadni, gyónni lehetett, és egyszerűen az egész csendesség, az egész, amit elveszítettem valahol, nagyon-nagyon-nagyon hiányzott, és ez nagyon erősen ott volt jelen az életemben. Úgyhogy a barátnőmnek mondtam, hogy ha nem történik valami, akkor nem, egyszerűen már nem tudom, hogy mi lesz velem. Nagyon sok megalázó helyzet volt mögöttem. És akkor a barátnőm születésnapi ajándékaként kerültem el Ménfőcsanakra, az akkori Kekakó, mai Szent András Evangelizációs Iskola alapkurzusára, a Fülöp kurzusra, ma ez az új életkurzus. És ott voltak emberek, akik mondták nekem, volt olyan, aki az ezotériából már megtért, és mondta, hogy Henny, amiben vagy, nem jó. És nem értettem, hogy miért nem. Én nekem az volt, amit bevettem, amit elhittem, hogy a papok kapták meg azt a hatalmat, hogy gyógyítsanak imádsággal, stb. Nem csinálják, ezért az Úr átadta másoknak, ezek ugye az ezósok. Én akkor nem láttam a különbséget ezotéria és keresztény vallás hit között. Tényleg nem láttam, tényleg nem értettem, nem tudtam értelmezni. És amikor a kurzusban a bűntémáról volt szó, akkor az igéből felolvasott a tanító egy mondatot, hogy amikor a sátán megkísértette Évát, feltette a kérdést, hogy miért parancsolta nektek Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. És ezután a tanító mondta, hogy a sátánnak már a kérdésében hazugság van. Már a kérdése hazugság. És ez olyan szinten megdöbbentett, és valami akkor belém nyilalt és hasított. Én abban a pillanatban tudtam, hogy teljes hazugság az, amiben vagyok, és az összes könyvet elégettem, hazamentem, tudtam, hogy teljesen új életet kell kezdjek, és vissza Krisztushoz. Akkor még az a srác, akiben nagyon szerelmes voltam fősulin, az természetesen bekúszott ekkor az életembe, de mondtam neki, hogy bocsi, megtértem, mert mondta, hogy annyira bírt, mindig olyan kis szélsőséges voltam, és hogy ez is milyen kedves, hogy most meg megtérem, és mondtam neki, hogy is kezdeményezni akart, és mondtam, figyelj, ezt most nagyon komolyan gondolom, megtértem Jézus Krisztushoz, és akkor felállt, és elment, és azóta nem láttam. És hiszem, hogy az Úrnak a győzelme volt az Úrnak a munkája, hogy akkor tényleg tudtam nemet mondani, akkor már tudatosan tudtam, hogy kihez tartozom. És így indult. Így indult el az az utam, amikor én attól kezdve foggal körömmel kapaszkodtam Jézusba, jártam az Új Jeruzsálem közösségnek a tűz alkalmaira, és egy alkalommal, amikor odahaza voltam, kinyitottam a Bibliát, és nem olvasom el az egész részt, az Izajás 54-nél nyitotta ki számomra az Úr. Újjong te meddő, aki nem szültél, újjongásban törj ki, és kiálts, aki nem vajuttál. Mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak, mondja az Úr. Szélesíts ki sátrat helyét, és hajlékait, kárpityait feszíts ki, ne kíméld. Hosszabbítsd meg köteleidet, és szövekeidet erősítsd meg, mert jobbra és balra ki fogsz terjeszkedni. Utódod nemzeteket örököl, melyek elhagyott városokat népesítenek be. Ne félj, mert nem szégyenülsz meg, és ne pirulj, mert nem kell szégyenkezned. Mert ifjú korod szégyenét elfelejted, és özvegységed gyalázatára nem emlékezel többé. Mert a te alkotód a férjed, seregek ura az ő neve, és Izrael szentje a megváltód, az egész föld istenének hívják őt. Mert mint elhagyott és bánkódó lelkű asszonyt hívott meg téged az Úr, mint ifjúkorban eltaszított asszonyt, mondja a te Istened, egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűltelek. És megy tovább az ige, és benne az ígéret, hogy igazság lesz az alapod, távol leszel az elnyomástól, fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége, tele-tele ígéretekkel. És azt elfelejtettem az elején mondani, nekem volt egy olyan utam a gimnáziumban, amikor az albérletbe tartottam haza, hogy azt éreztem, hogy az Úr el akar engem jegyezni, és így feltartottam a kezem, és átéltem azt, hogy gyűrűt húzott az ujjamra. És később esett le, hogy ez a jobb kezem nem jegyesének, hanem feleségének, hitvesének jegyzettel és gyűrűzött akkor Jézus Krisztus meg engem. És ez, hogy seregek ura az ő neve, a te alkotód a férjed, ez itt olyan erővel visszaköszönt akkor. Akkor tudtam, hogy ez az ige miattam van a Bibliában. És ez az ige nekem szól, és akkor teljes mértékben tudtam, hogy Jézus Krisztus hűséges. Én nem voltam hűséges, nem tudatosan kötődtem, ragaszkodtam még hozzá, de ő hűséges, és nem hagyott el. És megmentett, végül is a nagyon-nagyon durva szakadékba nem engedte, hogy bezuhanjak. Voltak csúnya dolgok, voltak szégyenteli dolgok, de hála legyen az Úristenek, hogy megtartott és újra utánam nyúlt. És annyit szeretnék még nektek elmondani, hogy akkor, amikor a tanúságtételemet 20 pár évvel ezelőtt először mondtam el ezt, hogy az Úr hűséges, akkor ezt láttam és tapasztaltam meg. Ma mögötte van már egy 25 év, amikor azt is látom, hogy a názáreti Jézus Krisztus állandóan égő, izzó szerelemmel van felém. És állandóan lobogó, lángoló szerelemmel ment végig a keresztúton, és halt meg értem és helyettem. És hogy az ő hűségével jelen van, és hogy megtart és hordoz. És ma már elmondhatom, hogy az életemnek a középpontja Jézus Krisztus. És hálát adok azért, hogy van családom, van egy drága férjem, aki nap mint nap meghal magának, azért, hogy nekem életem lehessen. És áldalak téged, mennyei atyám, azért, hogy te engem nem hagytál. Áldalak téged, názáreti Jézus Krisztus, hogy te az enyém vagy, és én a tiéd lehetek, egyedül a tiéd. És áldott legyél, drága Szentlélek, aki ma is kiárasztod a te szerelmedet és kegyelmedet, hogy életem legyen. Amen.
0: Nagyné Bollaheni tanúságtételét hallották, mely az Új Jeruzsálem közösség nagy közösségi napján hangzott el. Ezzel műsorunk már a véget ért, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Karkus István, valamint az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
3: Ternyák Csaba egri érsek főegyházmegyei találkozóra hív az egri bazilikába. Szombaton a regisztráció majd reggel 8:30 kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, aztán érseki szentmise kezdődik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Nagy várakozás övezi Leó pápa első enciklikáját, melynek munkacíme Magnifica Humanitas. Az osztrák katolikus hírügynökség a Katpressz vatikáni forrásokra hivatkozva úgy értesült, az enciklika kiadását május 15-ére időzítik, arra a történelmi jelentőségű napra, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját, amelyet a 19. és 20. század nagypápai tanító dokumentumai követtek. A szociális enciklika történelmi igényét tehát a dátum választásával is hangsúlyozzák. A Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, és hosszú előkészítés előzte meg. Az eddigi értesülések szerint témáját tekintve többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az országház kupolatermében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. A Tisza párt Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt jelöli az országgyűlés alelnökének, jelentette be Magyar Péter lendő miniszterelnök. Május 9-től a készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól, közölte Magyar Péter. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. A közlekedés és infrastruktúra fejlesztése fordítható Európai Uniós források minél gyorsabb hazahozataláról és felhasználásáról kezd tárgyalást a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa Brüsszelben, ezt maga a megbeszélésre tartó Vitézi Dávid közölte a Vonaton a Facebook oldalán. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők nagyon közelednek, és ezek minden tagállamra vonatkoznak az Európai Unióban. Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában, jelentette ki Donald Tusk. A lengyel kormányfő előzőleg tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Újabb, a mozgósítás elkerülését segítő szökési útvonalat számoltak fel Kárpátalján. A hatóságok szerint egy mentőautót használtak arra, hogy 6 köteles férfiakat vigyenek a határ közelébe, számolt be a Kárpáti Igazszó. Ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személyisérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írt az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. május 4. napja van, hétfő. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mindszenti József herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából nyughelye fölött az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban ünnepi szentmisét mutatott be Felföldi László pécsi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a főegyházmegye papságával együtt május 2-án. Mai adásunk elején ebből a prédikációból idézünk. Majd Barnóczky Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsodabau Zemplén Vármegyei Egyesülete elnökével beszélgetünk felújításról, régi és új szolgáltatásokról, programokról, érzékenyítésről és akadálymentesítésről is. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be Szent Misét, Mindszenti József herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából. A prédikációból idézünk.
1: Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, és a kegyelem nélkül semmi sem lennék. És mivel minden jó az Úrtól jön, neki akarok mindenért köszönetet mondani. A próbatételért, a vigasztalásért, a veszélyért és az exódusért, a méltánytalanságért és a derűért. Mindszenti József bíboros sorai a fülünkben és a szívünkben csengenek. Ez az üzenet mai ünnepünk ereje, hálaadás az életért, rendíthetetlen hitéért, valamint mindmáig ható tanúságtételéért. Azért jöttünk ide, a herceg prímás halálának 51. évfordulója alkalmából, hogy példáját szemlélve megerősödjünk hitünkben, emberi méltóságunkban, és határozottabb szívvel, építő tettekkel és gyógyító szeretettel legyünk megújuló egyházunk sója egy ízét vesztett világban, valamint világossága a sötétséget növelő erőkkel szemben, Sik Sándor szavaival, a testvéreknek, kik az éjben járnak, Isten küldött Szent János Bogárnak. A Magyar Katolikus Egyház ezen különös, fontos ünnepén néhány rendkívül aktuális gondolatot szeretnék előtérbe helyezni, melyet mindnyájan tovább gondolhatunk személyes életünk, családjaink és egyházközségeink vonatkozásában. Ezek a gondolatok az egyház, közösség, család, ifjúság, nevelés, küldetés, kérdéskörei, az imádság hátterével, melyekről Mindszenti József bíboros is világosan és határozottan foglalt állást, ezért most az ő gondolatait kihangosítva szeretném a magam gyengeségét megerősíteni. Az egyház képe olyan, mint egy tábori kórház, ahova befogadnak mindenkit, akit megsebzett az élet. Mindez Ferenc pápa tanításában kapott különös hangsúlyt és jövőképet ad számunkra. A sebzettek, csalódottak, önmagukban, embertársaikban, emberi kapcsolataikban, családban, egyházban. Sebzettségük kapcsolati, szellemi, lelki veszteség és békétlenség. Ezért első feladatunk a gyógyítás, mert csak a gyógyulás után gondolkodhatunk küldetésünk megvalósításában, építő tevékenységében. A feltámadás után Jézus elsőként gyógyította a csalódott, reményvesztett apostolok, tanítványok szívét, csak utána adott nekik küldetést. Ezt fogalmazta meg 14. Leó pápa a megválasztásának követő első beszédében szívének, lelkének legmélyét adva. Béke mindnyájatokkal. Ez a feltámadt Krisztus első köszöntése. A jó pásztori, aki életét adta Isten nyájáért. Én is szeretném, hogy ez a békeköszöntés belépjen szíveinkbe, eljusson családjainkhoz, minden emberhez, bárhol is vannak, minden néphez, az egész földre. Béke veletek! Ez a feltámadt Krisztus békéje, egy fegyvertelen béke, egy lefegyverző béke, alázatos és tartós. Istentől jön, aki mindannyiunkat szeret, feltétel nélkül. Ennek a békének, csak ennek a krisztusi békének van gyógyító ereje a személyes életünkben, a családi asztalnál és közösségeink megújuló találkozásaiban. Honnan ered ez a gyógyító, békét adó és közösséget teremtő, elhivatottságunkat éltető forrásunk? A hitből fakadó tartásból, vagy a jellem erejéből? Vincenti azt hirdette, az emberek 100 millióihoz nem a szellemóriások, hanem a jellemóriások állanak közel. Ezek maradnak minden korok, minden emberének örök utitásai. Ez a gondolat hűven tükrözi Mindszenti emberi és főpapi életútját, a szilárd elveket, a diktatúrákkal szembeni kompromisszum képtelenséget, az egyszerű emberek iránt tanúsított lelkipásztori gondolkodást és az Istenbe vetett sziklaszilárd hitet.
0: Az elmúlt percekben a Mindszenti József herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából bemutatott Szentmise prédikációjából idéztünk. Felföldi László pécsi megyés püspök beszélt. Ma zenélünk majd a Vakok és Gyengén Látók Borsodabói Zemplén megyei egyesülete elnöke lesz műsorunk vendége.

0: Barnocki Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Egyesülete elnökével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek.
1: Kedves András, köszönöm az újból érdeklődésedet, és köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió részéről.
0: Egy nagy felújítás, átalakítás zajlik itt az irodában, meséljünk erről.
1: A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesületének 3525 Miskolc Jókai Mór utca 18 szám alatti székházában február végétől április elejéig zajlott egy nagyívű beruházás. Ugyanis még 2024-ben a Rotary Klub Miskolc Tapolca és a Miskolci Angyalok Rotary Klub támogató szervezeteink

0: 2024 óta eltelt ugyan 2 év, de nyilván próbáltak még a támogatóink adományokat szerezni, és az Egyesült is a saját forrásából hozzátenni még többet. Valójában 2026 februárjában sikerült egy olyan vállalkozót találni a Rotary kluboknak, valamint nekünk is elfogadni, aki megfelelően el tudta végezni ezt a munkát, amit rábíztunk, az kezdettől fogva nagy szakértelemmel fordult a beruházáshoz, és az Egyesület 75%-ban saját forrásból biztosította ennek a beruházásnak a költségét, a Rotary klubok adományából mintegy 25%-ban került támogatásra a beruházás. Ez egy 4,5 millió forintos beruházás volt, vég összegét tekintve, és teljes bontási vízvezetékcsere, szennyvízvezetékcsere, burkolási, festési, szanitercsere, ajtók, nyílászárók cseréje, valóban csempézés, és igazából fűtéskorszerűsítés, valamint villanyvezetékek cseréje és villanyáram a történő ellátás és világítás technikai beruházás is történt. A villanyszerelési munkátokat egyébként egy vállalkozó teljes mértékben adományként társadalmi munkában végezte a munkatársaival, mind a beruházási anyagköltségét tekintve, mind pedig a villanyszerelésnek a munkadíját tekintve. Ehhez is hozzájárult ez a vállalkozó pluszban a költségekhez, és amit szintén neki nagyon köszönünk, és a Rotary klubok is ezt a támogatást, valamint azon kedves adományozó magánszemélyeknek, akik annak idén a Rotary klubnak felajánlották a különböző események alkalmával a támogatásukat. És nagyon szeretném megköszönni a Vakok és Gyengátok Borsodabó-Zemplén megyei Egyesülete tagjainak, magánszemély adományozóinak és a munkatársaimnak, az operatív vezetésnek és az elnökségnek, hogy az évek óta, és sőt mondhatni egy évtizedek óta tapasztalt, fegyelmezett, felelősségteljes gazdálkodás révén megtehettük ezt a beruházást, ennek a kivitelezését, és így valóban egy olyan modern, komfortos körülményeket tudtunk teremteni, amelyre joggal lehetünk büszkék.
1: Egy-egy ilyen beruházásnál, a vakok és gyengénlátók számára készülő beruházásnál mik a legfontosabb szempontok, amiket mindenképp figyelembe kell venni, amire mondjuk nem is gondolna egy hétköznapi ember, látó ember?
0: Nyilván azon túlmenően, hogy egyébként hogy tényleg komfortos és modern, tiszta körülményeket teremtsünk egy vizes blokk helységben, igazából mosdó és WC közösségi helységekben. Azon túlmenően az akadálymentesítés vonatkozásában elsősorban figyeltünk arra, hogy egy akadálymentes WC-t, mosdót alakítsunk ki, amelyet a férfi WC-ből alakítottunk ki. Itt kerekesszékkel is tudnak a mozgássérült honfitársaink igénybe venni a közösségi helységet. Ezt a Mozgássérültek Egyesületének elnöke Gergely István úr ki is próbálta a kerekesszékkel, tehát leteszteltettük, igazából figyeltünk arra, hogy a szabványnak megfelelő méretek legyenek nyilván, és kapaszkodó legyen a WC helységben, amelyet muszáj hangsúlyozni. És visszatérve András a kérdésre, nek a látássérültek szempontjából történő akadálymentesítésre, kontrasztos formák, kontrasztos színeknek a megtalálása, tényleg főleg az, hogy nagy, viszonylag a helységhez képest viszonylag nagy ablakfelületekkel történő bevilágítása, a természetes fény is megfelelő legyen, és egy olyan világítás technika került beszerelésre, amelyet felkapcsolva nyilván a látási funkcióval még rendelkező látássérült személyek nagy fokú fényintenzitással találkozhatnak, nem egy pislákoló, félig sötét helységben tudják találni magukat, hanem egy tényleg ezeket a nagyon modern LED világítással. És tényleg próbáltunk olyan színeket, munkatársaim olyan színeket választani, amelyek egyébként ezt a megvilágítottságot még intenzívebbé, élénkebbé teszik, és nem egy sötét helységben vannak. És hát azon túlmenően, hogy említettük itt a kapaszkodót és a nagy helységet, hogy akár meg lehet fordulni nyilván a fülkében kerekesszékkel, a csap kialakítás az akadálymentes mosdóban úgy történt, hogy ez az orvosi csapot alakítottuk ki a kézmosó csapnál, hogy ugyebár a mozgássérült személyek is tudjanak, akinek valamilyen, tehát felső végtagbeli problémája van, akkor tudja könnyékkel, hogy alkalra lesz szabályozni, úgyhogy ezek fontosak. Én azt

0: Beszéljünk közeljövő programjairól. Rendszeresen szerveztek mindenféle érdekes eseményt. Mi lesz a következő?
1: Igazából kettő nagy projektünk is fut a mindenkori munka mellett, a mindenkori érdekvédelmi és szolgáltatásbeli munkánk mellett. A Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által támogatott FOF 2025 projekt keretében 2026. februárjában elindítottuk immár a 10. integrált szabadidős és sportprojektünket, amelynek a kedves hallgatók már megszokatták a projekt elemeit, de nem elég hangsúlyozni többször is, de és a most elindult programunkban ugyanúgy van benne gyógytorna foglalkozás, jóga foglalkozás. A természetjáró gyalogtúrák már januárban elkezdődtek, január 31-én, február 21-én és április 25-én lezajlott 3 természetjáró gyalogtúra. Tekézés, tekefoglalkozások is zajlanak, ebben a projektben ebből is 3 lezajlott, szintén januárban, márciusban és áprilisban. Az úszás foglalkozások is elkezdődtek a Selyemréti és Strandon itt Miskolcon, márciusban ebből már 5 reggeli úszás lezajlott. Lesznek még természetesen tandem kerékpártúrák, amelyek július hónapban és augusztus hónapban lesznek. A következő projekthez kapcsolódó esemény egyébként májusban lesz, gyógytorna és jóga foglalkozások, de egyébként meg kell említeni, hogy idén ebben a projektben az egészet egy projektnyitó rendezvénnyel kezdtük, még január közepén, amely során bemutattuk a projektet, bemutattuk a programokat az érdeklődőknek, valamint egy munkaerőpiaci tájékoztató beszámoló is zajlott e tekintetben, hogy hogyan kapcsolódik a munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz ez a projekt, mint megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztása vonatkozásában, ugyanis például a gyógytornászunk is egy látássérült személy, aki egyébként a Kazincbarcikai Kórházban dolgozik a gyógytornászként, és egyébként ő az, aki évek óta a gyógytorna szolgáltást nyújtja. Ezzel egyébként az ő munkaerőpiaci státuszának erősítéséhez is hozzájárulunk folyamatosan az ő megbízásával. És az egész projekt egyébként október végéig folytatódik, ugyanis egy kulturális séta része is volt már április 1-én, és azért hangsúlyozom, hogy októberig, mert októberben lesz a második kulturális séta. Ezt úgy kell elképzelni, hogy azon kedves érdeklődő tagjaink, akik egyéb irány nem tudják teljesíteni a természetjáró gyalogtúrák nagyobb követelményeit, tehát például a nagyobb hegyi terepet, nagyobb távolságokat, ő nekik szervezünk kicsit természetközeli élményt, szerveztünk a korábbi években, de most már inkább a városon belül tettük ezt meg. A Hermann Otto Múzeumnak a két kiállító termében, a Miskolci Galériában és a Színész Múzeumban volt egy-egy tárlat, amit megtekintettünk április 1-én, két külön csoportban, de mind a két csoport megtekintette a két külön kiállítást. Igazából népi hagyományőrző kiállítást a Miskolci Galériában, valamint a Színész Múzeumban természetesen adta magát magának a Miskolci Nemzeti Színháznak a történetisége, az ezzel kapcsolatos múzeumi kiállítási tárgyak, akár díszletek, ruházatok a korábbi korokból. És hát ez a kulturális séta is egy ebéddel, egy reprezentációval zárult, valamint októberben szintén a Hermann Otto Múzeumnak egyik kiállító termében a régészeti látványtárban fogjuk folytatni ezt a projektelemet, és majd lesz egy projekt záró eseményünk. Ezen túlmenően van egy nagyon fontos projektünk, amelyet Miskolc megyei jogú város önkormányzatában konzorciumi partnerségben bonyolítunk le. Miskolc megyei jogú város önkormányzata konzorcium vezetője, a fő pályázó, és egy top pluszos Európai Uniós pályázat keretében az Együtt Egymásért elnevezésű projektben vagyunk mi konzorciumi partnerek, és igazából egy 6 programelemből álló sorozatot bonyolítunk le, egészen 2026. február 1-től 2029. január 31-ig, amelyben egyrészt szemletformáló programok vannak szakemberek részére, óvodapedagógusok, óvodai egyéb munkatársak, tanítók, tanárok, valamint szociális szakemberek részére, és egyébként majd a Miskolci Egyetem egészségügyi karának és egyéb akár gyógypedagógiai karának hallgatói részére, ahol bemutatjuk a látássérült személyekkel kapcsolatos tudnivalókat, segítségnyújtás módjait, a leggyakoribb szembetegségeket, amelyek látásvesztést vagy látásromlást okozhatnak, és a megoldási módokat. Valamint egy nagyon interaktív programot viszünk be a szemletformálásba e tekintetben. Például mondok egyet, a legnépszerűbb, és azt gondolom, hogy rendkívül hiteles az, hogy arra kérjük egyébként a fehérbotos közlekedés és a különböző szimulációs szemlélet kipróbálásán túlmenően a kedves hallgatóságot, hogy a projekt programelem végén, az adott alkalom végén vegyék fel a szemtakarót, és próbáljanak instrukciók alapján egy torta szeletet elfogyasztani teljesen vakon, villával. Ezt követően pedig próbáljanak kancsóból vizet tölteni, vagy még közben a poharukba, vakon, és hogy ezt hogy tudják kivitelezni. Természetesen elmondjuk, hogy mire kell odafigyelni. Hogyan lehet egy tortaszetet úgy elfogyasztani, hogy az ne vakon, és hogy az tényleg menjen és kiviteleződjön, és ne a másikét együk meg közben, és hogy ne az ölünkben landoljon a fele a tortaszeletnek. Tehát, hogy ezeket, de előfordult, tehát most is, hogy a földre esett, de hát ez a fele a sütemény, de hát ez benne van sajnos. Igen, és ezeket próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy milyen nehézségekkel találkozik egy látás előtt személy, és hogy mennyire nem könnyű mondjuk egy cukrászdában egy vak embernek elfogyasztani egy süteményt egy közösségben, vagy egy konferencián. Tehát, hogy ezekre muszáj felhívni a figyelmet. A programelem, vagy a projektnek egy másik része, hogy szintén a közösségi programokat visszük tovább, ebbe is lesznek természetjáró gyalogtúrák, sőt, már volt március végén, májusban is lesz, és ősszel kettő, kisebb távra nagyobb közönséggel, reprezentációs, tehát végén egy vendéglátással. Tandem kerékpártúrák ebben is lesznek, Miskolcon belül, ugyanis ez a projekt kifejezetten Miskolchoz kötődik, miskolci részvevőkkel elsősorban és egyébként Miskolc városán belül. Május 9-én délőtt megyünk ki Felső Majláton túl, Majális Parkban 10 tandem kerékpárral, valamint szóló kerékpárosokkal, összesen 40 főt várunk, és utána jövünk vissza a belvárosba, és egészen utána a Népkertig megyünk, ahol lesz egy vendéglátás. Ebben partnerünk több korábbi önkéntesünk, és egyébként Miskolci Road Cycling Club, valamint korábban amíg a Kerékpárs Miskolc Egyesületnek a tagja is tényleg önkéntesek. Fontos projektelem lesz például, hogy egy stresszoldó fürdőzést, pontosabban évente 2 stresszoldó fürdőzést foganatosítunk. A projektelemnek ez a neve. Ez azt jelenti, hogy itt a mentális egészséget a fizikai egészségen túl mindkettőt próbáljuk egyszer elősegíteni azáltal, hogy miskolci fürdők valamelyikébe, többnyire Miskolc Tapolcára, vagy az élményfürdőbe, vagy pedig a barlangfürdőnek a működő, jelenleg működő részébe viszünk csoportot, egy 35 fős csoportot, és jó pár órát eltűtünk együtt. Közösségi élmény egyben más különben a víznek a jótékony hatása is érvényesül majd, és hát utána is egy vendéglátás lesz, ezt egy külön busszal fogjuk megtenni, valamint lesznek úgymond életmódváltó programsorozat klubnapok keretében. Ősztől indulnak ezek, ez összesen 2,5 év alatt 14 ilyen klubnap lesz. Itt majd különböző programelemek során az egyik munkatársunk, a gazdasági vezető kolléganőnk, ők, tehát akár reflexológiával kapcsolatos, akár szemtréninggel kapcsolatos, akár más egészséges életmód, egészséges táplálkozással kapcsolatos előadásokat fog tartani. A hallgatóságnak is egy klubnap keretében ezt mindenki örömére remélem. És majd 2027-től egy tájékoztató előadás konferencia sorozatot tartunk. Szakemberek részére tényleg ott is megint óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, szociális szakemberek és egyébként egyetemisták, egyetemi hallgatók részére a szociális szféra felé készülő és egyéb gyógypedagógia felé készülő egészségügyi kar hallgatói részére egy miskolci hotelnek a konferenciatermében személyszakorvos előadásával, amelyet a projekt finanszíroz, gyógypedagógiai aspektusból megközelítve, amelyet több mint valószínűleg én fogok reprezentálni, és egyébként az egyesületet bemutatva, a szolgáltatásait bemutatva, ez is része ennek a projektsorozatnak, ennek a programnak, amelyet még egyszer hangsúlyozom, az Együtt Egymásért elnevezésű nevet viseli, és egyébként a Miskolc megyei jóváhagyás önkormányzatával karöltve még másik 3 szervezettel vagyunk benne ebben a projektben.
0: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Rocki Gáborral, a Vakok és Gyengén Látók Borsodabolyzemplén megyei egyesülete elnökével beszélgetünk. Mesélj a természetjáró túrákról, hogyan is zajlanak ezek. Segítséget, sok-sok segítséget is kaptok ilyenkor egy-egy túrára, ugye?
1: Így van, a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületével már idestóval 9 éve tartjuk a kapcsolatot a különböző projektek vonatkozásában. Ők vezetik a túrát, egyrészt az ő elnökük, valamint nem csak vezetik, hanem ugye zárják is a sort, hogy biztosítsák a gyalogtúrán résztvevő közösséget, és valóban az ő önkénteseik is segítenek, akár személy szerint nekem is, abban, hogy már én is se látok, nincs olyan látásmaradványom, nincs olyan látás funkció, mint amik évvel kezdődött, és most már kell a segítség a túrázáshoz, de nem csak nekem, más kedves résztvevőknek is segítenek a kijelölt útvonalat teljesíteni, hogy hová lépjenek, hogyan megvan ehhez a technika, a megfelelő látóvezető technikát érvényesítjük, amit egyébként a szemléletformáló programokon bemutattunk, ezt érvényesítjük, bemutattuk már korábban, érzékenyítettük a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének tagjait, és ők is ebben szakszerűen tudnak már nekünk segíteni. Továbbá nem csak ők, hanem más egyéb önkéntesek, sokan ugye kísérővel jönnek, úgy is szoktuk kérni, hogy a kísérővel érkezzenek lehetőség szerint a látássérült tagjaink ezekre a természetjáró gyalogtúrákra. Amennyiben ez nem kivitelezhető, akkor szívesen segítenek az imént említett egyesületnek a tagjai, valamint egyéb más önkéntesek és a mi munkatársaink is, akik esetleg látók, vagy látási funkciójuk még erre enged következtetni. Egyébként ezek a túrák többnyire Miskolc környékén zajlanak, tehát a Bükk-hegység felfedezésére, különböző útvonalakkal, amelyeket a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének elnökével szoktam leegyeztetni az útvonalakat. A végén egy vendéglátás szokott lenni valamelyik vendéglátóegységben, tehát itt egy ebédre kell gondolni. De nem csupán egyébként Miskolcon, mert az elmúlt években volt úgy, hogy elmentünk az emblémbe, Magyaróska és Regéc környékén, például megtekintettük a regéci várat, és egyébként előtte egy túra volt, egy elég nehéz túra, ez még 2018 őszén volt, ahogy emlékeim szerint, és többször voltunk az Aggteleki karszt közelében, ugyanis például 2019 őszén Aggtelekről túráztunk át Jósvafőre, valamint kettő alkalommal voltunk Szögligeten, az is ugye az Aggteleki karszt környékén, tehát Szögligetről mentünk fel a Szádvárhoz. Ezt kétszer is teljesítettük, 2019-ben emlékeim szerint és 22 tavaszán, úgyhogy ez is egy szép kis túra volt. Azon túlmenően, hogy a természetben töltöttük az időt, volt némi történelmi, történeti, kulturális vonatkozása is, ugyanis a Szádvárnál például 2022-ben kaptunk konkrét idegenvezetést is. A helyi történetben jártas szakembertől.
0: Szemléletformáló előadásokat iskolákban is tartotok?
1: Így van, folyamatosan, tehát nagyon régen iskolákban gyermekek részére, de a szakemberek részére és a pedagógusok részére is, a gyermekek részére korosztályhoz adaptáltan, tehát az elsőtől a nyolcadikig általános iskolában, nem csak Miskolcon, hanem vidéken is, az elmúlt években voltunk Sajó-Szentpéteren többször, de nem csak tanítási évben, hanem napközis táborban is. Andornak táján voltunk, ugye emlékeim szerint, valamint Tiboldaróczon, tehát, hogy a vidéki településekre is megyünk szerencsén akár, és középiskolásoknak és egyetemi hallgatóknak azt többnyire itt szoktuk nálunk az Egyesületben megtartani az egészségügyi kar hallgatói részére minden ősszel, Miskolc Egyetem egészségügyi karának diplomás ápoló hallgatói részére, de egyébként Edelényben tartottunk már több ilyen foglalkozást, Kazincbarcikán, Ózdon, és igazából óvodásoknak is. Tehát nem csak óvodai munkatársaknak tartunk, hanem most ebben a projektben igen, a Top Pluszos projektben, de egyébként bármikor többnyire februári hónapban szoktak minket hívni óvodákba a Magyar Paralimpia napja alkalmából, valamint májusban, amikor egy gyermeknap környékén. Nagyon szíves, ebbe az évben is mentek már legalább háromszor óvodákba a kollégák, amikor tényleg a kicsikre adaptáljuk, legfőképpen a játékos elemeket vesszük elő. Természetesen ilyenkor vakvezető kutyás önkéntesünk is megy a kis csapatunkkal. Legközelebb május 12-én megyünk például a Jezsuita gimnáziumba egy partnerszervezet fölkérésére szemléletformáló programot tartani diákoknak.
0: Hogy néz ki egy ilyen óra, hogyan képzeljük el?
1: Az esélyórák többnyire azzal kezdődnek, hogy pici elméletet ott is kell bevinni a diákoknak, tehát hogy nyilván, mint hangsúlyoztam, hogy korosztályhoz képest változtatunk a programon. De ugye egy kis elmélet kell, hogy kiszámítlátásodnak szerintetek ki az, aki a kolléganők közül, meg én közülöm látási őt, és akkor lehet tippelni, és elmondjuk, hogy mi a megtévesztő, ha valakin szemüveg van, az nem feltétlenül látásod, mert ha korrigálja a látását az a szemüveg, akkor nem számít annak, onnantól kezdődik valaki, hogy súlyos látássérültnek egy személy, hogyha számára az a legideálisabb lencse sem tudja úgy korrigálni a látását, hogy ez megfelelő orvosi mértéke az meglegyen. És ugyan viszünk segédeszközöket, bemutatjuk a segédeszközöket, hangos eszközöket, tapintható eszközöket, megkérdezik, hogy szerintük ki az a látássérült, hogy mi azon kívül, hogy fehérbot, ugye van egy látássérült személynek, ha van, nem biztos. Ezt is elmondjuk, hogy nem biztos, hogy valaki nem nincs rá szüksége, mert még a közlekedést ezt úgy tudja kivitelezni önállóan, hogy nem szükséges se fehérbot, se vakfejtőkutya. Kedves kisgyerekek szoktak, ugyebár nyilván erre ezek a vakfejtőkutyára és a fehérbotra asszociálni, amit nagyon helyesen tesznek. És egyébként elmondjuk nekik, hogy még milyen ismérvei vannak a látássérültségnek. Segédeszközökön túlmenően viszünk is játékos feladatokat, amiket tapintható módon tudnak kikövetkeztetni. Kipróbálják a fehérbotos közlekedést szemtakaróval, vagy különböző szembetegségeket szimuláló szemekkel, a csőlátó szemeket, azt nagyon szokták szeretni. A gyerekek hatalmasokat szoktak egymáson nevetni, amikor fölveszik. És egyébként utána szemtakaróval, vagy anélkül különböző szimulációs szemüvegekben kipróbálják ezeket a tapintató játékokat, párosításokat, a braille-írást kipróbálhatják önkéntesünk segítségével, vagy különböző formákat kell kirakniuk szemtakaróban, párosítaniuk tényleg, és gyümölcsöket felismerni, el ne feledjem, gyümölcsök, zöldségek felismerése szemtakaróban, vagy különböző illatoknak, fűszerillatoknak, vagy a felismerése, vagy éppen vaníliás cukornak, kicsit kellemesebb, mint esetleg egy gyerek részére, mint egy fűszernek a felismerése. Cipőfűzés látássérült státuszban, mármint a szemtakaróban, hála Istennek, csak úgy abban a helyzetben. És hát igazából ezek, amelyek szokták a gyermekeket érdekelni, nagyon különböző a fogadtatás abban az értelemben, hogy nyilván a korosztálynak megfelelően. Az első és másodikos gyerekek két kézzel jelentkeznek egy kérdésre, ugyebár egyszerre két kézzel nyújtják fel, utána még megvan az érdeklődés harmadik, negyedik osztályban, ötödik, hatodikban is, de később is, csak ugyebár tudjuk, hogy a hetedik, nyolcadikban már kicsit morcosabbak a kamaszkor, vagy a kis kamaszkorban, akkor kamaszkorban más az érdeklődés, esetleg, uram, bocsánat, cikinek tartják jelentkezni, hogy ilyen témakörben ő hozzászóljon, de azért ott is lelkesek szoktak lenni, csak mással kell őket motiválni, másféle eszközökkel. Ezek mindig, egyébként szituációtól is függ, hogy mikor tudjuk abban a helyzetben éppen spontaneitás is kell be ezekben a programokban.
0: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: nagyon sok kreativitást igényelhet a látássérültség és a vakság. Néhány praktikus tanácsot adjunk, vagy így az érzékenyítés szempontjából próbáljuk meg egy kicsit jobban elképzelni, hogy milyen praktikus dolgok vannak a hétköznapjaitokban, amire jóha figyeltek.
1: Köszönöm a kérdést. Azért is annál inkább, mert hogy az érzékenyítő szemléletformáló programokon szépen el szoktuk mondani, aztán úgy időnként a hétköznapi életben még saját magunk egymás között is elkövetjük azokat a hibákat, amelyek ellen egyébként szoktunk demonstrálni. Szóval, hogy a szemléletformáló programokon például azzal kezdjük, de egyébként iskolában is, de szakemberek részére is, hogy a látássérült személynek a megszólítása, velük történő kommunikáció, hogyan történjen, hogy nyugodtan a megszólításnál az, hogy tudja egy látássérült személy, hogy hozzábeszélnek egy közösségben, akkor vagy egy utcán, amikor nagyobb a zaj, vagy akár akár itt a székházban, akkor fogjuk meg nyugodtan, érintsük meg a vállát, a felkarját, hogy, és akkor jelezzük, hogy hozzászóltunk, és mondjuk a nevünket minden esetben, akkor is, hogyha századszor találkozunk vele, mert hogy akkor fogja tudni, hogy ki az, nem feltétlenül fogjuk ennyi hang közül felismerni azt, hogy ki szólt hozzánk. Valószínűleg igen, de hogy az ne vegyük biztosra. A kommunikációhoz hozzátartozik nyilván a köszönés, a bemutatkozás adott esetben. Érintsük meg a kézfejét egy látássérült személynek, ha szeretnénk vele kezet fogni, vagy mondjuk azt, hogy nyújtom a kezem. Nyugodtan érintsük meg a kézfejét, és akkor fogja a látássérült személy azt érzékelni, hogy kezet kell visszanyújtani a bemutatkozásnál. Az utcán is nyugodtan mondjuk a nevünket 41-szer is, amikor köszönünk valakire, vagy oda megyünk hozzá. Az úgynevezett magára hagyott vak esete, így szoktuk mondani a szemléletformáláson, egy közösségi program során például beszélgetünk egy vak személlyel, és szeretnénk arrébb menni, egyeztetni más kollégával, egyéb vonatkozásban, vagy éppen mást intézni, akkor mindig jelezzük számára, hogy most kicsit itt hagylak, elmegyek, majd vissza fogok jönni. Mert ha nem jelezzük, hogy elmegyek, itt hagylak, akkor maga úgy szoktuk mondani, hogy beszél tovább a vakvilágba. Tényleg a levegőben beszélünk. Egyébként hozzáteszem ezt, egyébként ez az, ami közöttünk is nagyon gyakran előfordul. A visszatéréskor ugyanúgy mondjuk, hogy visszatértünk, és nyugodtan ugyanúgy akkor érintsük meg a felkarját, vállát. Látóvezető technika nagyon fontos, hogy a segítségnyújtás, gyaloglás közben, vagy a zebrán történő átsegítésnél, vagy a járdán történő közlekedés épületben, hogy a felkarunkat, a könyökünket ajánljuk fel, és mindig a látóvezető, a jól látó személy megy elő, ne hátulról próbáljuk taszigálni és lökni előre a látású szemét, ami szintén tehát dicséretes, hogy próbálunk segíteni jó szándékból, de hogy a látóvezető technika az, hogy hátul megy a látású személy, kicsit oldalról megfogja a látóvezető személy karját, felkarját, vállát, és úgy próbálunk közlekedni, ez biztonságos lesz mindkettőjük részére. Az irányok megadása nagyon fontos, hogy sajnos nincs olyan ilyen, hogy a látású személyeknek, hogy ide-oda, itt-ott, erre-arra. A pontos irány megadása jobbra, valami, vagy balra, vagy hány lépés előre, vagy hány méter előre, a folyosón hányadik ajtó jobbra az igazgatónőnek az irodája, vagy a mosdó balra hányadik ajtó, például ilyen jellegű segítségnyújtást tudunk nyújtani. Vagy ha szóbeli instrukciót adunk, nem mutogassunk számukra az ujjunkkal, se a fejünkkel ne mutassunk az irányba, mert ez se lesz informatív, hanem akkor is meg kell adni pontosan az irányt. Szemkontaktust nem fogjuk felvenni mindig beszélgetés során. Nyilván a hangirányába tudunk koncentrálni beszélgetés, de nem mindig fordul. Kicsit arrébb megy a beszélgető társ fél méterre, akkor már nem fogjuk követni az ő státuszát, tehát igazából ne sértődjünk meg azon, ne vegyük zokon, hogyha nem az irányunkba beszél is feltétlenül, akkor esetleg fordítsuk az irányba, vagy jelezzük, hogy kicsit arrébb mentem már, és ez ne is mondjuk, hogy arrébb, hanem az, hogy tőle balra. A lényeg az, hogy ha vele szemben állunk, akkor számunkra, mint irányító személy számára tükörben mondjuk az irányokat, tehát mindig a látású személy szempontjából mondjuk a balra és jobbra irányt. Nagyon fontos az, hogy a közlekedésnél, ha szeretnénk egy lépcsőn történő közlekedés során segíteni a látású személynek, akkor nem feltétlenül kell megszámolnunk, hogy az 8 vagy 10 lépcső belül az a lépcső sor, hanem csak az irányt kell megadnunk, hogy lefelé fog, vagy fölfelé fog az a lépcső tartani, és nyugodtan helyezzük a kezét a biztos kapaszkodóként a lépcső korlátjára, vagy ajánljuk fel továbbra is a látóvezető technikát a lépcsőn. Közösségi közlekedési eszközön, buszon, villamoson, vagy a fővárosban a metrón, vagy trolibuszon tud a látássérült személy állni nyugodtan, nem kell feltétlenül leülnie, hanem a biztos kapaszkodóra tegyük ott is a kezét. Ilyen például a biztos kapaszkodó egy székre ülésbe történő leülésnél sem kell a látássérült személyt alá betolni a széket, vagy úgy szoktuk mondani, hogy beletuszkodni az ülésbe, hanem a karját, a kezét rátenni a széknek a háttámlájára, ha esetleg azt jelezni szóban, hogy van-e karfája a széknek, vagy nincsen, és akkor el fogja tudni csúsztatni a kezét a karfáig, vagy a háttámlát továbbra is megfogva le fog tudni ülni egyedül a székbe, az ülésre. Ezek nagyon praktikus tanácsok, azt gondolom. És még van jó néhány olyan, amelyet lehetne beszélni, például egy ügyintézés során szoktunk okmányirodákba, kormányablokokba is érzékenyíteni, vagy különböző pénzintézeteknél, cégeknél. Fontos, hogy az ügyintézés során az okmányát, az iratát a látássérült személynek csúsztassuk vissza a pulton lévő keze alá, vagy mondjuk, hogy nyújtom vissza a személyigazolványát, lakcímkártyáját is tegyük a keze alá, vagy a kezébe. Ha csak letesszük a pultra, az nem fog segíteni, sajnos nem fogja megtalálni, nem feltétlenül fogja megtalálni, ebből csak a bonyodalmak lehetnek.
0: Mondjunk elérhetőségeket, és néhány szót a szolgáltatásokról, mert már nincs sok időnk a műsorból, de néhány dolgot, hogy miért is keresnek titeket, és hol kereshetnek.
1: Az egyesületünket Miskolcon a Jókai utca 18 szám alatt találnak, vonalas telefonszámunk a 46 507 077, honlapunk a www.borsodivakok.hu, e-mail címünk az info@borsodivakok.hu, vagy pedig a borsodivakok@gmail.com. Egyébként a honlapunkon megtalálnak a kedves hallgatók további 3 mobil számot, amelyen szintén el lehet érni. Facebook oldalunk is van, a Borsodivakok címszót kell beírni. Egyéb iránt a szolgáltásaink, érdekvédelmi tevékenységünk, mint egyéni és kollektív érdekvédelmet végzünk, egyénileg nyilván a különböző juttatásokhoz történő hozzáférés próbáljuk elősegíteni az ügyfélszakadt irodánkban, szociális ellátásokhoz, rokkantsági ellátáshoz, rokkantsági járdékhoz, fogyatékossági támogatáshoz, parkolási kártyához, akár vakfejtő kutyához történő hozzájutásban, közgyógyellátás igénylésében, számos egyéni pályázatban, segédeszköz támogatási pályázatunk az egyesületi tagjainknak nyújtani, tanulmányi támogatást a fiataloknak, középiskolásoknak, egyetemistáknak, a látássérült személyeknek, a tagjainknak. Ezeket egyébként az adó 1%-ból, személyjövedelem adó 1% támogatásból nyújtjuk, amelyet ilyenkor tudnak felajánlani május 20-ig a kedves hallgatók, és egy az elmúlt évek támogatását is nagyon köszönjük sokaknak. Továbbá informatika oktatást végzünk, és informatikai tanácsadást egyénre szabottan a látássérült személyeknek, szakszerű adótanácsadást, adóoptimalizálást, a családi adókedvezmény és a fogyatékos személyek számára nyújtandó egy személykedvezmények kombinálásával a kolléganő, gazdasági vezető kolléganő segítségével, valamint számos olyan pályázatot tudunk egyénileg különböző partnerszövetek útján közvetíteni, amelyek a látássérült személyek életét megkönnyíthetik, és nagyon sok közösségi programunk van, mint hallhatták a kedves hallgatók. Ezeken túlmenően egyébként egyéb közösségi programink is vannak, klubnapok, irodalmi délutánok, bálok, valamint szimfonikus koncertek, itt akár az Egyesület Székházában június 4-én is lesz egy, és grillezések, különböző gulyáspartik, gyógyfürdős kirándulást is szoktunk szervezni, a Művészetek Házában Miskolcra, a Miskolci Kultúra és Központ támogatásával kedvezményes jegyeket tudunk biztosítani a látássérült tagoknak is és kísérőiknek. A miskolci szimfonikusok segítségével ingyenes regisztrációs jegyet is tudunk biztosítani a különböző szimfonikus előadásokra, és a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira pedig kölcsönzünk díjmentesen a tagjainak és hozzátartozóiknak bérleteket. Már 18 éve, és egyébként meg az közösségi kollektív érdekvédelem során megpróbálunk minél többet megtenni azért, hogy a látássérült személyek és más fogyatékossággal élők is akadálymentes, egyenlő eséllyel hozzáférhető környezetben tudjanak élni. Például az akadálymentesítés vonatkozásában a beszédhangjelzést adó közlekedési lámpákról kedves András már beszámoltál tavaly évben, idén is várható egy nagyobb beruházás Miskolc területén, hogy minél biztosabb, önállóan és biztosan tudjanak közlekedni a látássérült személyek a különböző csomópontokban.
0: Nagyon szépen köszönöm, Gábor, a beszélgetést, és majd folytatjuk is.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon jó egészséget kívánok neked, kedves családodnak és minden kedves hallgatónak.

0: ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb Felföldi László pécsi megyés püspök prédikációjából idéztünk Mindszenty József herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából. Nyughelye fölött ünnepi szentmisét mutatott be május 2-án. Ezután Barnóczky Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Most elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végigkövethető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. A Tisza párt Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt jelöli az országgyűlés alelnökének, jelentette be Magyar Péter lendő miniszterelnök. Bújdosó Andrea, a Tisza párt országgyűlési frakció vezetője megnevezte 14 parlamenti bizottsági elnöküket, az Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottságot Kovács Petra Judit, a Digitalizációs és Technológiai Bizottságot Varga Balázs, az Egészségügyit Ruzsa Diana, az Európai Ügyek Bizottságát Csapov Ildikó Éva, a Gazdasági és Energetikait pedig Csőszi Attila vezeti majd. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság élére Bakos Csaba Attila, az Igazságügyi és Alkotmányügyiére Hantosi István, a Közlekedési és Beruházásaira pedig Perticsné Kácsor Andrea kerül. A Külügyi Bizottságot Hajdú Márton Ádám, a Mentelmi Csasina Judit, az Oktatási Szűcs Tóra, a Társadalmi Részvétel Bizottságát Jakab Zsuzsanna, a Törvényalkotásit Rák Rihárd, a Vidék és Településfejlesztését pedig Szabó Tibor vezeti majd. Május 9-től a Készenléti Rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól, közölte Magyar Péter. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. A közlekedés és infrastruktúra fejlesztése fordítható Európai Uniós források minél gyorsabb hazahozataláról és felhasználásáról kezd tárgyalást a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa Brüsszelben, ezt maga a megbeszélésre tartó Vitézi Dávid közölte a Vonaton a Facebook oldalán. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők nagyon közelednek, és ezek minden tagállamra vonatkoznak az Európai Unióban. Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában, jelentette ki Donald Tusk, a lengyel kormányfő előzőleg tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Újabb, a mozgósítás elkerülését segítő szökési útvonalat számoltak fel Kárpátalján. A hatóságok szerint egy mentőautót használtak arra, hogy hat köteles férfiakat vigyenek a határ közelébe, számolt be a Kárpáti Igazszó. Ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személyisérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írt az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt olyan országok kérésére indult, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők, a körülmények áldozatai. A lépést humanitárius intézkedésnek nevezte, mivel a térségben rekedt hajókon egyre fogy az ellátmány. Végül az időjárásról, derült lesz az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul, híreinket hallották.
3: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk tartalmából... Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa római egyházmegye új segédpüspökeihez. Az atyaházában mindenki számára van hely. A Szent Atya Regina Czöli imádsága. Imádkozom az egyházi közösségért és a világ békéért. Leó pápa felhívásai és köszöntései. A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége. Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa homíliája a római egyházmegye új segédpüspökeihez. Május 2-án szombaton délután 14. Leó pápa a lateráni keresztelő Szent János főszékes egyházban felszentelte a római egyházmegye 4 új segédpüspökét. Hirdessék az elvetett köveknek, hogy Krisztusban a szeglett kőben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek, hangzott a pápa buzdítása. Legyenek a béke és az egység emberei, a kegyelem és az irgalom szálaiból fűzzék össze a római egyházmegye területét, ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek. Így lesz prófétai a szolgálatuk, amelynek része a befogadás, a meghallgatás és a megbocsátás. Szorosan kapcsolódva Krisztushoz, szilárd és befogadó otthonná válunk.
1: Stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
0: Ez az az öröm, amelyet főként a húsvéti időszakban élünk át, és különösen ma, amikor a római egyházmegye 4 új segédpüspökének szentelését ünnepeljük, kezdte homíliáját Leó pápa. Ennek az egyháznak különleges hivatása van az egyetemességre és a szeretetre. A feltámadt és élő Krisztussal való sajátos kapcsolatának köszönhetően, aki az élő kövekből álló lelki épület, azaz Isten szent népének alapja. Krisztushoz közeledni tehát azt jelenti, hogy egymáshoz közeledünk és együtt növekedünk az egységben. Ez az a misztérium, amely magába von bennünket, és átalakítja belülről a várost is. A pápa a város dinamizmusának szolgálatában, amelyet Péter és Pál apostolok hoztak el Rómába, most püspökké szenteli Andrea Carlevale, Stefanus Parapani, Marco Valenti és Alessandro Zenobi atyákat. Ez a nép ünnepe, mert ők ebből a népből és abból a papságból származnak, amely szeretettel gondoskodik róluk, mondta szentbeszédében Leó pápa. A római egyházmegye közössége
1: La nostra comunità diocesana
0: ma a Szentlélek hívásában gyűlik össze, hogy az új püspökök teljesen Krisztus evangéliumának szolgálatában legyenek felszentelve. Ő az elvetett kő, akit Isten választott ki és szeglett kővé tett, idézett a pápa Péter apostol első leveléből. Jézust a messiást nem csupán azért utasították el, mert nem ismerték el Isten fiaként, hanem azért is, mert magára vette a teremtményi állapotot, amelyet Istenhez méltatlannak tartottak. Az irgalmas szeretet útjához hűen Jézus elment a kitaszított juhokhoz, leült velük egy asztalhoz, és lefegyverezte azokat a kezeket és szíveket, amelyek meg akarták kövezni őket. A pápa utalt az evangéliumi szakaszra, a fiú megmutatta az atya arcát, benne teljesednek be az ő művei.
1: In lui si compiono le sue opere.
0: A római egyház az elvetett kő a messiási hirdetés középpontja azok számára, akiket a társadalom elvetett és továbbra is elvet. Ez a mi hirdetésünk, a mi küldetésünk középpontja, hangsúlyozta a pápa, majd rámutatott, hogy ebben a városban, a római nagy birodalom fővárosában az elvetett kő egy új remény zászlójává vált, Isten országának reményévé, amint azt a boldog mondások előre jelzik, és amint a Magnifikát énekli. A hatalom logikáját megfordítva Krisztusban a kitaszítottak visszanyerik méltóságukat, és Isten országa kiválasztottjainak érzik magukat. Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.
1: Perché dove sono io, siate anche voi.
0: Idézte a pápa János evangéliumának szavait. A Szent Atya rámutatott, hogy az ember a mai napig ezért válik az emberek által elvetett, Isten által kiválasztott kővé. Amikor életünkkel és szavainkkal szembeszállunk azokkal a tervekkel, amelyek elnomják a gyengéket, nem tisztelik minden ember méltóságát, a konfliktusokat arra használják, hogy kiválasszák a legerősebbeket, miközben elhanyagolják azokat, akik nem maradnak. És aki elbukik, azt a történelem hulladékának tekintik. Jézus fegyvertelen és lefegyverző prófétaként járt közöttünk, és amikor elvetették, nem változtatott a stílusán.
1: Non ha cambiato stile.
0: Leó pápa ezután az új főpásztorokhoz fordult. Mától kezdve ennek az egyháznak a segédpüspökei lesztek, amelynek gondozását ajándékba kaptam. Arra kérte őket, hogy bíboros helynökével együtt segítsenek neki abban, hogy a jó pásztor tükörképe legyen a római nép számára, és hogy irányítsa Isten egész földön szétszóródott szent népének szeretetét. A Szent Atya arra buzdította az új segédpüspököket, hogy keressék fel e város elvetett köveit, és hirdessék nekik, hogy Krisztusban, a mi szeglet kövünkben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek. Leó pápa utalt elődje Ferenc pápa Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításának felhívására. Tábori kórház egyház, legyünk utcai pásztorok, hordozzuk szívünkben a materiális és egzisztenciális perifériákat. Papként ők is elfogadtak ezt a felhívást a plébániai közösségeikkel együtt. Most kezdődő új hivatásoknak is ugyanaz a lényege. Senki sem gondolhatja magáról, hogy Isten elvetette, és ők lesznek ennek az evangélium középpontjában álló jó hírnek a hírnökei.
1: E voi sarete araldi di questa bella notizia che è al centro del Vangelo.
0: Működjön bennük a prófétai lélek. Ne kényelmesedjenek el a helyzetükből fakadható kiváltságok miatt, ne kövessék a világi logikát, hanem legyenek Krisztus tanúi, aki nem azért jött, hogy szolgálják, hanem hogy ő maga szolgáljon. Proféták lesznek szolgálatukban, ha a béke és az egység emberei lesznek, ha a kegyelem és az irgalom szánaival összekötik a római egyházmegye tágas és népes területeit, ha összehangolják a különbözőségeket, ha befogadnak, meghallgatnak és megbocsátanak. Ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek.
1: Non fatevi cercare, fatevi trovare.
0: Gondoskodjanak arról, hogy a papok, a diákonusok, a szerzetesnők és szerzetesek, valamint az apostoli munkában résztvevő világi hívők soha ne érezzék magukat egyedül. Segítsenek nekik újjáéleszteni a reményt a különböző szolgálataikban és abban, hogy ugyanazon küldetés részeseinek érezzék magukat. Fáradhatatlanul emlékeztessék az embereket és a közösségeket az evangélium szépségére. Róma szegényei, a zarándokok és a világ minden tájára ideérkező látogatók találják meg a város lakóiban, intézményeiben és lelkipásztoraiban azt az anyai gondoskodást, amely az egyház valódi arca, mondta homiliája végén Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy a római nép üdvössége, a Salus Populi Romani, bizalmunk anyja.
1: Madre della nostra fiducia, ci guidi. E ci custodisca sempre lungo il cammino.
0: Vezessen és őrizzen minket mindig utunkon. Az atyaházában mindenki számára van hely. Leó pápa Regina Czőli imádsága. A feltámadt Krisztus egy mindenki számára elérheti új világot készített elő, amelyben a befogadás megszünteti a kirekesztést, a bőség nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Istenben mindenki végre önmaga lehet. Isten misztériumában mindenkinek végtelen az értéke, tanított a 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czőri elimádkozása előtt mondott beszédében. Ha úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, és ennek a tudatosságát egymásnak ajándékozzuk, akkor elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke, hangsúlyozta katekézisében a Szent Atya. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket Leó pápa húsvét 5. vasárnapján délben a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából. A húsvéti időszakban
1: nel tempo pasquale, come la chiesa nascente,
0: akárcsak mint a születendő egyház, visszatérünk Jézus szavaihoz, amelyek teljes jelentésüket szenvedése, halála és feltámadása fényében tárják fel. Kezdte beszédét a Szent Atya. Jézus halál előtt mondott utolsó beszédéhez, búcsú beszédéhez fűzve tanítását. Mindaz, ami korábban elkerülte a tanítmányok figyelmét, vagy nyugtalanította őket, most újra felidéződik az emlékezetben, melegséggel tölti el a szíveket és reményt ad. A vasárnapi evangéliumi szakaszban, amely a mester és a tanítmányai között az utolsó vacsorán elhangzott párbeszédét idézi fel, egy olyan ígéretet hallunk, amely már ekkor beavat minket feltámadásának misztériumába. Fejtette ki a pápa, idézve Jézust, aki ezt mondja: ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök,
1: quando sarò andato e vi avrò preparato un posto,
0: és magammal visztek titeket, hogy ti is ott tegyetek, ahol én vagyok. Az apostolok így fedezik fel, hogy Istenben mindenki számára van hely. A pápa emlékeztetett rá, hogy a tanítványok közül ketten már megtapasztalták ezt a Jézussal való első találkozásuk óta. Amikor a Jordán folyónál Jézus észrevette, hogy követik, meghívta őket, hogy aznap délután szálljanak meg ő nála. Most is, halála előtt Jézus egy otthonról beszél, ezúttal egy nagyon nagy házról. Ez az ő atya és a mi atyánk háza.
1: E la casa del padre suo e padre nostro.
0: A mindenki számára van hely. A fiú úgy mutatja be magát, mint a szolgát, aki előkészíti a szobákat, hogy érkezésekor minden fivér és nővér készen találja a sajátját, és úgy érezze, hogy mindig várták, és végre megtalálták. A régi világban, amelyben még mindig járjuk az utunkat, a figyelmet az exkluzív helyek, a kevesek számára elérhető élmények vonzák, valamint az a kiváltság, hogy olyan helyekre léphetünk be, ahová senki más nem juthat be. Ezzel szemben az új világban, ahová feltámadott vezet minket, a legértékesebb dolgok mindenki számára elérhetőek. De ettől még nem veszítik el vonz erejüket. Éppen ellenkezőleg, ami mindenki számára nyitva áll, az most örömet ad, mutatott rá Leó pápa, felsorolva a régi és új világ közötti ellentéteket. A hála veszi át a versengés helyét, a befogadás eltörli a kirekesztést, a bőség már nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Főleg pedig senkit nem kevernek össze valaki mással, senki nem vész el. A halál azzal fenyeget, hogy kitörli a nevet és az emléket, de Istenben végre mindenki önmaga lehet. Valójában ez az a hely, amelyet egész életünkben keresünk, néha mindenre készek vagyunk, csak hogy egy kis figyelmet és elismerést kapjunk.
1: Abbiate fede.
0: Higgyetek az Istenben, mondja nekünk Jézus, íme a titok. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Éppen ez a hit szabadítja meg szívünket a birtoklás és a megszerzés iránti vágyaktól, attól a téves elképzeléstől, hogy csak egy ilyen tekintetben

0: A szeretetben ugyanis a testvérek sokossága között mindenki felfedezi, hogy egyedülálló. Tanította a pápa, majd beszéde végén azért fohászkodott Szűz Máriához, az egyház anyjához, hogy minden keresztény közösség legyen nyitott és figyelmes otthon mindenki számára.
1: Regina Caeli Laetare, alleluia!
0: Imádkozom az egyházi közösségért és a világ békéért, Leó pápa felhívásai és köszöntései. A vasárnap déli Regina Caeli elimádkozása után Leó pápa kiemelte a rózsafüzér közös imádkozásának fontosságát, különösen a Szűz Máriának szentelt májusi hónapban. A sajtószabadság világnapján megemlékezett azokról az újságírókról és riporterekről, akik a háborúk, az erőszak miatt életüket vesztették, valamint megköszönte a Mater Gyermekvédelmi Egyesület 30 éves tevékenységét. 14. Leó pápa mindenek előtt arról szólt, hogy a most kezdődött májusi hónapban az egész egyházban megújul az öröm, hogy Mária, a mi édesanyánk nevében találkoztatunk, különösen, amikor együtt imádkozzuk a rózsafüzért. Újra átéljük azoknak a napoknak a tapasztalatát, Jézus mennybe menetele és pünkös között, amikor a tanítmányok a cenákulumban ültek egybe, hogy fohászkodjanak a Szentlélekért. Közöttük volt a boldogságos Szűz Mária, és szíve őrizte a tüzet, amely mindannyiuk imáját éltette, mondta a pápa, majd a hívekre bízta szándékait, különösen az egyházban való közösség és a világ békéje érdekében. A Szentatya emlékeztetett rá, hogy május 3-a a sajtószabadság világnapja, amelyet az UNESCO támogat.
1: Celebra la giornata mondiale della libertà di stampa.
0: Megállapította, hogy sajnos ezt a jogot gyakran megsértik, néha szemmel láthatóan, néha rejtve. Arra buzdított, hogy emlékezzünk a háborúk és az erőszak áldozatává vált újságírókra és riporterekre. Leó pápa ezután szeretettel köszöntötte a római híveket és a számos országból érkezett zarándokokat, kiemelve madridi, granadai, minneapolisi, malajziai csoportokat, valamint a Rómában élő perui híveket, a Virgen de Chapide y Arequipa. A Csápi szűzanya a perúiak védőszentjének ünnepe alkalmából. Üdvözölte a Métér Gyermekvédelmi Egyesületet, amely 30 éve elkötelezette munkálkodik a kiskorúak védelme érdekében, közve a visszaélések súlyos társadalmi problémája ellen, bevonva az egyházi és polgári közösséget az áldozatok megsegítésére és megelőzésére nevelve. A pápa köszönetét fejezte ki szolgálatukért, majd az itáliai csoportok üdvözlése után mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter teret megtöltő lelkes nemzetközi hívőseregtől. Leó pápa hétfői apostoli tevékenysége. A Szentatya május 4-én hétfőn délelőtt az apostoli palotában egymás követően kiagatáson fogadta Luis Antonio Tagle bíborost, az evangelizációt felelős dikasztérium proprefektusát, Ignacio Cefalia érseket, Belarus apostoli nunciusát, a Dél-amerikai Szerzetesek Szövetsége elnökségének hat tagját, Halla Tomás Dóttir asszonyt, Izland elnökét, Carlo Monticellit, az Európai Tanács Fejlesztési Bankjának kormányzóját, a Venezuelai Püspöki Konferencia elnökségének tagjait, még végül délben a Kelemen teremben találkozott a Catholic Charities Network, a katolikus jótékonysági hálózat küldöttségének 50 tagjával, akikhez beszédet intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúr itt a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Mónika és fia Szent Ágoston életéről.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Krisztus feltámadt, alleluja!
3: Valóban feltámadt, alleluja!
2: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Képzeljük el, hogy van egy édesanya, aki évekig, sőt évtizedekig imádkozik a gyermekéért. Minden nap könyörög Istenhez, hogy a fia a jó útra térjen, hogy megtalálja az igazságot, hogy békére találjon a szívében. Ez az édesanya, Szent Mónika. Ebben a műsorban Szent Mónikáról fogunk tanulni, és az ő fiáról, aki nem más, mint Szent Ágoston. Aztán pedig egy történetet fogunk elmesélni egy édesanyáról. A szentek közül Mónika az, akit nem sokára fogunk ünnepelni. Mikor ünnepeljük Szent Mónikát? Léna.
4: Május 4-én.
2: Így van, köszönöm szépen. Szent Mónika élete az imádkozó édesanya példája. Krisztus után 322 körül született Tagaszté városában, a mai Algéria területén, Észak-Afrikában. Keresztény családból származott, ahol már kislányként elsajátította a hit alapjait, az imádságot, a szegények segítését, a böjtöt, a rendszeres templomba járást. Május hónap, kinek a hónapja, gyerekek? Nóri.
5: A szűzanya hónapja.
2: Így van, és május hónap első vasárnapján kiket ünnepelünk? Léna.
4: Az anyák napját.
2: És az anyáknak is ő a védőszentje. Kérlek szépen, Fruzsi, folytasd a történetet Mónikáról, hogy mi történt vele fiatalon.
6: Házassága Patriciusszal. Szent Mónika fiatalon férjhez ment, egy pogány férfihoz, Patriciushoz, aki Tagaszté városi tanácsosa volt. Patricius hirtelen haragú, türelmetlen, sokszor hűtlen férfi volt, és édesanyjával együtt sokszor gúnyt űzött Mónika hitéből. Mónika mégsem válaszolt vissza, gyűlölettel vagy panaszkodással. Ehelyett álhatatos türelemmel, kedvességgel és hitével igyekezett békét vinni a családjába. Végül élete végén Patricius is megkeresztelkedett, mégpedig felesége hitének hatására. Három gyermeket szült, közülük Ágoston volt a legidősebb, és rajta keresztül vált ismertebbé. A másik két gyermekéről kevesebb információ maradt fent, de ismert, hogy egyik fia, Navigius, is vallásos életet élt, és egyik lánya apáca lett.
2: Tehát mit tudunk róla, hogy férhez ment fiatalon, és három gyermeket szült, a gyerekei közül Ágostonról tudunk a legtöbbet, de a másik két gyermeke is vallásos volt. Ágoston rendkívüli intelligenciával és íráskészséggel született, de fiatalon elvetette a keresztény hitet.
4: Ágoston különösen tehetséges fiú volt, de emellett legalább annyira fegyelmezetlen is. Édesanyja remélte, hogy fiából nagy ember lesz, híres iskolákba küldte tanulni. Ágostont okossága azonban felfuvalkodotta, is tette. Úgy vélte, azt tehet, amit akar. A hitet és Isten parancsait semmibe vette. Egyik kedvesét a másik után váltotta, de feleségül venni egyiket sem akarta. Csak a szórakozáson járt az esze.
2: Folytassuk tovább, köszönöm, Léna.
6: Mónika nagy aggodalommal látta, hogy a fia rossz úton jár. Megértette, hogy nem annyira Ágoston tanulmányaival kell foglalkoznia, hanem Isten segítségét kell kérnie, hogy jó útra térjen. Éjjel-nappal buzgón imádkozott érte, de bizony a helyzet semmit sem javult. Mónika akkor megkérte a városuk püspökét, hogy beszéljen a fiával. annyira könyörgött neki, hogy a püspök végül azt felelte, menj csak, lehetetlen, hogy ennyi könny gyermeke elvesszen.
4: Mónika úgy vette ezeket a szavakat, mintha egyenesen az égből jöttek volna. Ettől kezdve remény gyúlt a szívében, s még buzgóbban imádkozott fiáját. Hosszú évek teltek el, de Mónika sohasem hagyta abba az imádságot. Amikor belefáradt volna, mindig erőt merített az ígéretéből. Ágoston közben híres szónok és tanító lett. Noha sikeres volt, a szíve mélyén nem volt boldog. Nyugtalanul kereste az igazságot, mert érezte, hogy még nem talált rá. Elhatározta, hogy Európába megy, hogy ott vállaljon előkelő állást. Milánóba került, és ott meghallotta egy szent életű püspök Ambrus tanítását. Olyan nagy hatással volt rá, hogy rendszeresen hallgatni kezdte. Végül egy isteni sugallat hatására felnyitotta a szentírást, és ezekre a sorokra esett a tekintete.
2: Római levél, 13. fejezet, 13. sora. Vessetek véget a kicsapongásnak és a topzózásnak, a civakodásnak és a versengésnek. Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust. Ezt olvasta Szent Ágoston a Szentírásból. Ágostont, mint a villám érte ez a felismerés, hogy Isten mit kért tőle. Szakított addigi életmódjával, és egészen Istennek szentelte életét. Egy szerzetesi közösséget alapított barátaival. Később pap lett, majd püspökké szentelték. Ma az egyház legnagyobb tanítói között tiszteljük. Mónika öröme és hálája határtalan volt, amikor látta, hogy reménye beteljesült. Amikor eljött az ideje, békében hunyt el, mert fiát Isten közelében tudhatta. Miben reménykedett Mónika, mikor Ágoston fiatal fiú volt? Léna.
4: Hogy egyszer meg fog keresztelkedni, keresztény lesz, és Istennek szenteli az életét.
2: Hallottátok a történetbe, intelligens, okos fiú volt, de nem a jóságra használta az eszét, hanem éppen a kicsapongó életre. De egyszer, amikor felnyitotta a Szentírást, akkor az Isten szólt neki, hogy hagyja abba ezt a kicsapongó életet, és öltse magára Urunk Jézus Krisztust. És akkor elgondolkozott, és megváltozott az élete. Mire alapozta reményét Mónika? Mibe hitt, mibe reménykedett, és mit csinált mindig?
4: Lényeg. Imádkozott és bajtolt.
2: Így van, köszönöm. Tehát Ágoston rendkívüli intelligenciával és íráskészséggel született, de fiatalon elvesztette a keresztény hitet. Már 17 évesen elköltözött Kartágóba tanulni. Élete egyáltalán nem tükrözte az anyai neveltetést, pedig Mónika nagyon szépen nevelte őt. Mónika mélyen szenvedett fia erkölcsi és vallási útvesztései miatt, de soha nem adta fel a reményt. Szent Ágoston később így ír édesanyjáról. Anyám minden nap sírt, mikor imádkozott, érted? Uram, hogy vezess vissza engem hozzád. Mónika éveken át imádkozott és böjtölt Ágoston megtéréséért, ahogy te is mondtad, Léna. Követte fiát Afrikából Rómába, majd Milánóba, hogy ne veszítse szem elől. Találkozott Szent Ambrus püspökkel, aki azt mondta róla, lehetetlen, hogy egy ilyen anya-fia elvesszen. Ahogy Fruzsi, te is olvastad, hogy ennyi könny hiába hújjon egy anyának, a fiáért lehetetlen, hogy nem hallgatja meg az Isten az ő kérését. Ez a mondat máig is legismertebb idézet a keresztény anyaság kapcsán, és gyakran idézik olyan szülők számára, akik küzdenek gyermekük lelki életéért. Mi volt Mónika legnagyobb öröme, gyerekek? Fruzsi.
6: Mónika élete legnagyobb öröme volt, amikor Ágoston végül megkeresztelkedett 387 húsvétján Milánóban. Ezután úgy érezte, élete beteljesedett. Rómából hazafelé tartva, Ostiába, a tengerparti városban halt meg. Nem sokkal fia megtérése után. Halála előtt így szólt fiához. Fiam, már nem kívánok semmit ezen a világon, miért is éljek még? Csak azt akartam, hogy Istenben lássalak téged hívő keresztényként. Ágoston mélyen megrendült anyja halálakor, és emlékét örökre a szívében hordozta.
2: Így van, köszönöm szépen. Tehát Mónika hamar ugye meg is halt, de békében halt meg, mert megörült, hogy a fia végül is megkeresztelkedett, és a Jóistenhez tette le az életét. A Jóisten tenyerére helyezte az ő fiát. Mit tudunk Szent Mónika szenté avatásáról, Bíborka?
5: Szent Mónikát a keresztény hagyomány példás anyaként tartja számon. A keresztény anyák különösen a nehéz sorsú, imádkozó anyák védőszentje. Ünnepnapja augusztus 27. Síremléke Rómában, a Szent Ágoston templomban található, ahová évszázadok óta zarándokolnak az édesanyák imáért, vigaszért és reményért. Sok katolikus iskolát, templomot és egyes városokat is elneveztek róla, például Santa Monica városa az Egyesült Államokban.
2: Így van, köszönöm szépen. Ti is ismertek olyan embert, aki sokat imádkozott másokért? Mit gondoltok, milyen ereje lehet az ilyen imáknak? Van-e olyan a ismerősötök között, aki tudsz, hogy imádkozott nagyon valamiért, valakiért? Léna?
4: Például ön, Rita néni, nagyon sokat szokott imádkozni a anyukájáért.
2: Az igaz, így van, tényleg, ez igaz. Már anyukám nagyon beteg, és ő érte nagyon sok imát mondunk, meg itt a rádióban is sokszor mondják érte a rózsafűzért. Mit jelent szerintetek, ha valaki nem adja fel, hanem kitart egy célért, akár évekig is?
6: Hogy kitartó, és nem fél semmitől, hogyha azt a célt megkaphatja.
2: Így van, tehát, hogy ha nem is mindig rögtön sikerülnek a dolgok, de később, majd biztos, hogy bekövetkezik, hívő embernek minden a javára válik.

0: Akkor most áttérünk Szent Ágostonra.
1: Szent Ágoston élete a megtérés és bölcsesség útja. Gyermekkora. 354-ben született az észak-afrikai Tagasztéban. Pogány apától Patricius és keresztény anyától Szent Mónika. Nagy értelmi képességei már kisgyermekként is megmutatkoztak, hamar kitűnt ékes szólásával és tanulási vágyával. Keresztény nevelést kapott anyjától, de ifjú korában inkább az élvezetek, mint a hit vonzották.
2: Kartágóban tanult retorikát, a szónoklás művészetét, majd Rómában és Milánóban is tanított. Már fiatalon nagy hírnévnek örvendett, mint kiváló szolnok és tanár. Sok tanítványa és követője volt, ugyanakkor erkölcsileg kicsapongó életet élt. Kereste az igazságot, de nem találta meg a kereszténységben.
0: Mik voltak Ágostonnak a belső küzdelmei, Bíborka?
3: Ágoston sosem volt nyugodt lelkileg. Folyamatosan küzdött saját vágyaival, bűneivel és az igazság utáni vágyával. Milánóban találkozott Szent Ambrus püspökkel, aki nagy hatással volt rá, nem csak szónoki képességei, hanem hite és értelme miatt is. A Szentírás addig elutasított világa kezdett megelevenedni számára, különösen Pál apostol levelei érintették meg.
0: Hogyan történt a nagy megtérése Szent Ágostonnak, Nóri?
4: Egy napon Milánó egyik kertjében sírt, mert úgy érezte, képtelen lesz lemondani bűnös életéről. Vágyott Istenre, de nem tudott elszakadni világi életétől. Ekkor meghallott egy gyerekhangot, amely ezt ismételte. Tolle lege, ami azt jelenti, vedd, olvasd. Felnyitotta a közelben fekvő Bibliát, és Pál leveléből a következő részre bukkant. Ne éljünk topzódásban és részegeskedésben, paráznaságban és kicsapongásban. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Ez a pillanat volt megtérésének fordulópontja, egy belső áttörés, ami egész életét megváltoztatta.
0: Pont itt nyitotta ki a Bibliát Szent Pál levelénél, a rómaiakhoz írt leveléből, és úgy érezte, mintha neki szólt volna, mintha az Isten neki szegezte volna ezt a mondatot. Ennek a mondatnak a hatására megtért. Hány éves korában keresztelkedett meg, Bíborka?
3: 33 évesen.
0: Így van. 387 húsvétján. Édesanyja nagy örömére, tehát 33 évesen megkeresztelkedett Szent Ambrus püspök keze által. Ugyanebben az évben elhunyt Mónika, úgy, hogy már beteljesedve látta fiát Istenhez fordulni. Ezután visszavonult Afrikába, barátaival és imádságos közösségben élt.
2: 395-ben Hippó püspöke lett. Mint püspök, lelkipásztor, ige hirdető és író volt egy személyben. Folyamatosan tanította híveit, vitázott az eretnekekkel, segítette a szegényeket.
0: Így van, köszönöm szépen. Ágostontól idézek. Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem az, hogy mennyire van benne szeretet. Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelsz, figyelmeztes szeretetből, ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből. És azt is mondta, szeress és tégy, amit akarsz. Nagyon fontos volt a szeretet az ő életében. Egy másik helyen pedig így nyilatkozott, tedd meg, amit tudsz, és imádkozz azért, amit még nem tudsz megtenni. Ilyenkor az édesanyjára is gondolhatott, hiszen az édesanyja ő érte nagyon sokat imádkozott. A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát, ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja azt, amiben hisz. Főbb műveit is megismerhetjük. Egy párat olvassunk fel, mondjuk el a rádióhallgatóknak.
1: Vallomások. Saját életének és megtérésének mély lelki visszanézése sok személyes vallomással ez a mű a világirodalom egyik legőszintébb, legszemélyesebb lelki önéletrajza. Isten városa. Óriási hatású teológiai és filozófiai mű, amely szembeállítja az Isten városát, az egyház, a hit közössége, a földi várossal, az önzés és a hatalom vágy világával. Szent háromságról, a szabad akaratról, az időről, filozófiai és teológiai mélységekbe hatoló értekezések.
0: Így van, tehát három főművét is említettük, a vallomásokat, az Isten városát és a Szent háromságról, a szabad akaratról, az időről írt értekezéseit. Mikor halt meg Szent Ágoston bíborka?
3: 430-ban halt meg, miközben Hippó városát a vandálok ostromolták. Békében távozott a Biblia és a Zsoltárok szavai között. Egyház atyaként és teológusként az egész keresztény világ egyik legnagyobb alakja lett. Ünnepnapja augusztus 28. A nyugati kereszténység számára a hit és értelem összekapcsolásának ikonikus alakja. Több filozófus is hivatkozott rá. Ő mondta az egyik leghíresebb mondatot. Nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned Istenünk.
0: Műsorunk következő részében a szeretetről és az anyai szeretetről szeretném, ha elolvasnánk egy történetet.
3: A túlszúl ejtett kis Jézus. Volt egyszer egy munkásember meg egy varrónő. Férj és feleség voltak. Egyetlen fiúk volt. Kisliskóban éltek, egy olyan szűk utcának a végében, ahol még egy lovas sem tudott volna megfordulni. De nem is járt arra soha egy lovas sem. Még a nap se sütött oda. Csak egyetlen napsugár jutott át, nagy üggyel bajjal, az is csak a nap néhány órájában. Az ember késő estig dolgozott, az asszony látástól vakulásig a varnivaló szövetek fölött görnyedt. Lelkük mélyén azonban csak egy dolog foglalkoztatta őket. Az, hogy lássák fiúkat, amint elhagyja ezt a kis utcát. Elmenekül a szegénységtől, igazi életet él Isten szent napja alatt.
1: Ez a fiú élénk kisbaba volt, hatalmas, ragyogó szemekkel, aztán csetlőbotló kisfiú, majd csibészkölyök, aki kisbarátaival a kút körül és a templom mögött játszadozott. Itt találkozott a többiekkel. Többiek ugyanolyan ágról szakadt, sápat, szemtelen és szomorú fiúk voltak, mint ő. Bandába verődtek, szórakozásul gyümölcsöt loptak, kínozták a macskákat és zaklatták az öreg koldusokat. Hamarosan kívülbelül mocskos, gátlástalan fiatalokká váltak, akik az éjszakákat kockázással, a legrosszabb hírű kocsmákban való részekeskedéssel töltik, utána pedig roncsomóként hevernek az utcán a szemét kellős közepén, mocsokkal borítva, és kétségbe esetlen hajkurázzák a pénzt egy kevés dénáért, bármire készek.
4: Az apa és az anya látták mindezt. Az édes és jó kisfiú helyett, akit annyira szerettek, most egy arcátlan, mogorva, durva, mindig ingerült lény találtak a házukban. De mégiscsak ő az. Felismerem a lépteit, néha újra hallom a gyerekkori hangját. Ő ugyanaz, akit a térdemre ültettem, aki kézen fogva jött mellettem. Ő nem tudja ezt, de mégis még mindig ugyanaz. Másféle életet él, és megharagszik, ha arról beszélek, aki nincs többé, és aki már nem is emlékszik rá, hogy valaha létezett, sírdogált az édesanya. Szenvedett attól, hogy nem látja többé, ugyanakkor félt a visszatérésétől. Sohasem szűnt meg szégyenkezni miatta, és rettegni tőle, és sohasem szűnt meg szégyenkezni, és rettegni érte. Két gyertya. Egy napon meghalt az apa. Az anya még mélyebb nyomorúságba süllyedt, de semmiség volt a magányhoz képest. Kire bízza rá fia miatti szorongását, aki csak azért jön haza, hogy kivirítse a skatulját, amiben kevéske megtakarított pénzét tartotta? Hogy bír éjjel egyedül maradni a félelemmel, hogy ez a fiú lop, öl, egyszer elfogják és elítélik, mint tolvajt és gyilkost? Valójában azonban nem maradt egyedül. A szegény asszony minden reggel és minden este elment a templomba. A félhomályban a Szűz Mária aranyjal borított faszobra ragyogott, amint szívéhez szorítja rózsás arcájú és göndörfürtű kis Jézust, aki annyira hasonlít az ő gyermekére, amikor az még kicsi és mosolygós volt, és ő a karjában tartotta. Az a magasztos és édes szűzanya is szenvedett azért a gyermekért, akit a karjában tart. Ő meg tudja érteni egy anya gyermekéért való szenvedését.
1: A szegény asszony térdre hullott előtte a hideg templomban, úgy beszélt neki, úgy könyörgött hozzá. Minden szombaton meggyújtott 200 gyertyát a szobor előtt. Sohasem feledkezett meg róla, még ha a kenyérről kellett is lemondania miatta. Egyik szombat este hirtelen kitágult mögötte a templom ajtaja. Valaki futva érkezett, és egy kéz nehezedett a vállára. Az egyik szomszéd asszonya volt az. Kelj fel, siess azonnal, lopáson érték a fiadat, és most viszik a vesztőhelyre. Fel akarják akasztani. Siess rögtön, ha még életedben akarod látni, és akarod, hogy ő is lásson téged a halála óráján. Az anya mozdulatlan maradt, mintha nem fogta volna fel a hallottakat, szemeit a szoborra függesztette. Nem hallod? El fogsz késni. Ő azonban nem mozdult. Erre a szomszédasszony kegyetlenül kiabálni kezdett vele. Tégy, amit akarsz. Mit számít neked a fiad? Az egész a te bűnöd. Mindig csak a templomban vagy, a helyet, hogy vele törődtél volna. Te vagy a templomban, ő a kocsmában, te a templomban, még ő lop. Te a templomban, még őt felakasztják. Maradj csak a templomodban. A fiad nélküled is lógni fog.
3: Kötél a nyakon. Újra léptek Zaja a kőpadlón. Becsapódik az ajtó. Aztán csend és félhomály, gyertyák, az asszony hirtelen fölkelt, és teljes erejéből belekapaszkodott a kis Jézusba, aki úgy hasonlított az ő gyermekére. Ti elveszitek az enyémet, hát én is elveszem a tieteket. Nem engedem el a fiatokat, ha nem adjátok vissza az enyémet. És szorosan megragadta a Jézuska pufók lábacskáit.
4: Odakint a tűző nap alatt az egész város ott alongott a kivégzés helyszínén. A tolvajnak a nyakán volt a kötél, lábaival egy zsámolyn állt, amit a hóhér durván mozgatott, még egy határozott rúgással ki nem gurította alóla. Mindenki kiabált, főleg azért, mert az elítélt teste nem zuhant a mélybe. A kötél nem feszült meg, és a urak sem folytotta meg őt. Úgy tűnt, mintha a fiú a levegőben lebegne. Ő maga úgy érezte, mintha visszaváltozott volna gyermekké, és édesanyja térdén ülne. Az édesanyja, amikor felemelte a szemét, nem az ő meggyötört és bánatos arcát látta, hanem egy másik, édes, sugárzó, fiatal arcot. Egy arcot, ami valahogy ismerős volt. És micsoda aranyos köpenyt viselt, az ő édesanyjának sohasem volt köpönyege, szegény asszonynak, pedig másoknak de sokat vart, lehúzták az akasztófáról, nagy megilletődöttséggel. Azokban az időkben senki nem is álmodott volna róla, hogy szembeszegüljön az isteni akarattal, ha egy csoda megment valakit.
3: A fél előtt szétvált a tömeg, csendben utat nyitottak neki. Senki sem mert utána menni. A sötét utca végében álló házacska felé vette lépteit. Ellenben a templom előtt hirtelen eszébe jutott, ki is az az arc, amit a levegőben lebegve látott, ki az, aki eljött az ő megmentésére.
1: Kinyitotta az ajtót, és előre ment a templomhajóban. Két gyertyacsonk remegő fényében, aranyköpenyével borítva, a Madonna mosolygott rá, előtte pedig az ő édesanyja állt, kétségbe esetten, szorítva magához a kis Jézust. Úgy tűnt, ki akarja tépni a szűz karjaiból.
0: A fiú lassan közeledett, és a kis túsz iránt érzett új gyengétséggel kiszabadította őt, és sírva ölelte meg az édesanyját. Miért nem ment el szerintetek az anyuka rögtön abba a pillanatba a templomból a fiát megnézni, amikor a felakasztásra várt Léna?
1: Mert tudta, hogy Isten segíteni fog neki.
0: Melyik édesanyára hasonlított ez a történet, akiről most is beszéltünk és tanultunk?
4: Szent Mónikára.
0: Így van.
4: Aki mindig bízott Istenben, és imádkozott a fia megtérésért, hogy higgyen Istenben.
0: Így van. És ebben a történetben, amit most olvastunk, ebbe pedig az édesanyja mit csinált? Léna, miért imádkozott ez az édesanyja a történetünkben?
1: Hogy segítsen a fián, akit észrevették, hogy lop, és hogy ne akasszák fel.
0: Igen, és hogy csoda történt az ő életében, igaz? Megismertük tehát ma Szent Mónika életét, és az ő fiát, Szent Ágostont, aki hosszú keresés után találta meg Istent, és Szent Mónikát, akinek szeretete és imádsága segítette őt ezen az úton. Kettőjük története a szeretetről, a türelemről és az isteni kegyelemről tanít minket. Műsorunk végén pedig szeretném megköszönni a figyelmet, imával fejezzük be a hittanórát. Az Atya,
5: a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen.
0: Ahová állítasz, ott szolgállak, ahol megsejtelek, megcsodállak. Amin van, azért magasztallak, amin nincs, azért nem zaklatlak. Ami a dolgom, azt csinálom, a jó szót érte sose várom. Ha nem sikerül, nem kesergek, Isten nevében mindent újra kezdek. Csak egyet kérek mindenáron, jöjj el értem, ha jön halálom. Uram, megváltom, királyom. Az Atya,
5: a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké, Amen.
6: Elhangzott műsorunkban Vámosné Acsórita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
7: Napbúcsúztató.
6: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Jules Verne a Dunai hajós című regényének 20. részét hallgathatják meg, majd a Lélek útjain című műsorunkban. Varga Kamil ferences testvér ismerteti Köröztös Krizosztom atya vértanúságának történetét, majd nagyné Bolla Henny tanúságtételét hallják megtéréséről. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05 egészségügyi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Sallai Zsuzsával, az Egri Markot Ferenc Kórház ápolási igazgatójával beszélgetünk az intézményben megvalósuló Nő az esély című projektről. 3:05 kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején beszámolunk arról, hogy Mindszenty József hercegprímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából nyughelye fölött mondott ünnepi szentmisét Felföldi László pécsi megyés püspök. Május 2-ai szentbeszédéből idézünk. Ezt követően Barnóczki Gáborral, a Vakok és Gyengéllátók Borsodabaúj-Zemplén vármegyei egyesülete elnökével beszélgetünk aktualitásokról. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is.

Menjetek az Úrhoz, az élőkőhöz, amelyet bár az emberek elvetettek, az Isten kiválasztott és megbecsült, és mint élő kövek épüljetek fölé lelki házzá. Olvasom Péter apostol első levelében. A téglának az a rendeltetése, hogy egy épület részévé váljék. Mennyire szükség van rá, mihelyt építkezni akarunk? Nincs felesleges tégla az épületben, mert egyik sem önmagáért tégla, hanem a többiekért, a többiekkel együtt az épületért, s az épület a lakókért. Téglányi emberségünknek is küldetése van. Az a rendeltetésünk, hogy fölépítsük magunkat másoknak, és együtt az Istennek. A hit vagy testvéri, vagyis közösségben élő hit lesz, vagy semmilyen. Amire az egyháznak ma különös szüksége van, inkább, mint új intézményekre vagy új programokra, azok az élő keresztény közösségek. Szentlélek Isten, mi emberi nevekkel nevezünk téged, hogy ne kelljen egészen hallgatnunk rólad. Te vagy a levegő, amit beszívunk, a messzeség, amelybe nézünk, a világosság, amely megvilágosítja az embereket, a szeretet, amellyel Isten teremtett minket. Nyiss meg engem minden ember és minden jó számára. Ébressz életre engem, mint ahogyan Jézust ébresztetted a halálból az életre. Emlékeztes mindenre, amit cselekedett. Segíts meg, hadd éljek úgy, hogy fénye legyek a te világosságodnak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba egri érsek főegyházmegyei találkozóra hív az egri bazilikába. Szombaton a regisztráció majd reggel 8:30 kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, aztán érseki szentmise kezdődik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Nagy várakozás övezi Leó pápa első enciklikáját, melynek munkacíme Magnifica Humanitas. Az osztrák katolikus hírügynökség a Katpressz vatikáni forrásokra hivatkozva úgy értesült, az enciklika kiadását május 15-ére időzítik, arra a történelmi jelentőségű napra, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját, amelyet a 19. és 20. század nagypápai tanító dokumentumai követtek. A szociális enciklika történelmi igényét tehát a dátum választásával is hangsúlyozzák. A Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, és hosszú előkészítés előzte meg. Az eddigi értesülések szerint témáját tekintve többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az országház kupolatermében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepély lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. A Tisza párt Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt jelöli az országgyűlés alelnökének, jelentette be Magyar Péter lendő miniszterelnök. Május 9-től a készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól, közölte Magyar Péter. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. A közlekedés és infrastruktúra fejlesztése fordítható Európai Uniós források minél gyorsabb hazahozataláról és felhasználásáról kezd tárgyalást a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa Brüsszelben, ezt maga a megbeszélésre tartó Vitézi Dávid közölte a Vonaton a Facebook oldalán. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők nagyon közelednek, és ezek minden tagállamra vonatkoznak az Európai Unióban. Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában, jelentette ki Donald Tusk, a lengyel kormányfő előzőleg tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Újabb, a mozgósítás elkerülését segítő szökési útvonalat számoltak fel Kárpátalján. A hatóságok szerint egy mentőautót használtak arra, hogy 6 köteles férfiakat vigyenek a határ közelébe, számolt be a Kárpáti Igazszó. Ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személyisérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írt az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajó című regényének 20. részét Koncz Gábor előadásában hallják.

Berne Gyula, a Dunai hajós. A bárka repült a vizem. Sergelatkó nekikeseredetten, szinte vadulevezett, mint életében még soha. Sóvárgásának ereje legyőzte a testtörvényeit, éjszakánként csak kurta perceket szentelt a pihenésnek. Ilyenkor nehéz álomba zuhant, majd 2 óra múlva hirtelen felébredt, mint akit harangkondulás szólít, lásson ismét nehéz munkájához. Dragos Károly, az elszánt üldözés szemtanúja, csodálkozva látta, hogy emberi szervezet ilyen ellenálló erővel bírhat. Pedig hát Sergelatkó is csak ember volt, de olyan ember, aki természet feletti erőt merít a legkeservesebb megpróbáltatásból. A nyomozó egy parányit sem akarta elterelni a boldogtalan hajós figyelmét nehéz munkájáról, és ezért alig szólt hozzá. Mikor elindult a Kruszcsukból, minden lényeges dolgot elmondott neki. Mihelyt ugyanis a bárkát belökték a folyamsodrába, Dragos mindenről beszámolt Latkónak, amit feltétlenül fontosnak tartott. Elsősorban elmondta neki, hogy ő maga voltaképpen kicsoda. Később röviden azt is megmagyarázta, miért vállalkozott erre az útra, miért vesz részt annak a Duna mentén garázdálkodó rablóbandának üldözésében, amelynek vezére közhiedelem szerint egy bizonyos Latkó nevű ruszcsuki ember. A hajós csak félfüllel hallotta ezt a beszámolót, látszott rajta a lázas türelmetlenség. Mit is törődött ő mindezzel? Egyetlen gondolata, célja, reménye volt, Nacsa. Igazából csak akkor figyelt fel, amikor Dragos a fiatalasszonyról kezdett beszélni, és elmondta, hogyan tudta meg Ticsától, hogy Nacsát fogolyként viszi a deregje lefelé a Dunán. És ezen a deregén a banda vezér parancsol, akinek igazi neve nem Latkó, hanem Striga. Serge Latkó e név hallatára valósággal felüvöltött. Striga! Kiáltott fel, és a keze görcsös erővel markolta az evezőt. Többet nem kérdezett. Ettől kezdve lélek szakadva, pillanatnyi szünet, megállás, pihenés nélkül evezett. Nem nézett sem jobbra, sem balra, egy megszállott tekintetével merett előre, egész lelke a cél felé hajtotta, szíve mélyén élt a bizonyosság, hogy el is éri. Azt, hogy miért is olyan biztos ebben, nem tudta volna megmondani. De szentül hitte, és ez elég. Érezte, hogy első pillantásra felismerni 1000 deregje közül azt az egyet, amelyen Nacsát fogva tartják. Hogyan, miről, azt maga sem tudta. De felismerni, biztosan felismerni, ez nem kétséges. Most már értette, hogy első fogsága idején miért rémlett neki olyan ismerősnek az az ember, aki hozta az ennivalót. Most már értette, hogy a félfüllel hallott szófoszlányok miért keltettek szívében visszhangot. Ticsa volt hát a fegyőr. Striga és Nacsa hangját hallotta, és az éjszakába belehasító sikoltás is Nacsa hangja volt, aki hiába kiáltott segítségért. Ó, hogy akkor nem állt meg. Most nem gyötörni ennyire a bánat és a lelkiismeret furdalás. Meneküléskor a homályban éppen, hogy csak megpillantotta az úszó börtön sötét körvonalait, amelyben tudtán kívül magára hagyta azt a nőt, aki egész szívét betölti. De nem baj. Neki ez az egyetlen pillantás is elég volt. Ha még egyszer szeme elé kerül a deregje, lelkemén egész biztosan megszólal majd egy titokzatos, figyelmeztető hang. Sergelatkó reménysége nem volt hiú ábránd, mint ahogy gondolhatnánk. Alig tévedhetett, hiszen a Dunahabjait itt már nem sok deregje szeli. Orsovától lefelé egyre kevesebbet látta, Kruszcsuktól kezdve pedig már csak itt-ott tűnt fel egy-egy. Szilisztrában meg az utolsók is elmaradtak. A bárka 24 órával indulása után már elhaladt Szilisztra városa mellett,
Itt még két teherhajót hagytak maguk mögött, és innentől kezdve úgy szólván csak gőzhajók járták a Dunát. Ennek az az oka, hogy Ruszcsuknál a Duna már igen széles. A folyammedre itt több, mint két mérföld, és a bal parton, ameddig a szemellát, mocsarak terülnek el. A meder lejjebb még jobban szétterül, Szilisztra és Brajla között pedig helyenként a 20 kilométeres szélességet is eléri. A hatalmas víztömeg itt már valóságos tenger, nagy viharokkal, tajtékzó hullámokkal. Sergelatkónak nagy szerencséje volt, hogy a szép idő állandósult. Kicsi és igazán nem tengeri utakra épült bárkájával ugyanis kénytelen lett volna menedéket keresni a part egyik beszögelésében, ha erősebb szél támad. Dragos Károly szívvel lélekkel magáévá tette utitársa gondját. Előtte még egy szél lebegett, és most bizony kétségek ébredtek benne, mikor látta, hogy milyen kihalt a sivár széles folyam. Vajon nem vezette őt félre Ticsa? Mikor látta, hogy a deregék sorra elmaradnak, félve gondolt arra, hogy talán Striga is kénytelen volt valahol kikötni. Nyugtalansága végül is annyira erőt vett rajta, hogy szólt Sergelatkónak. Eljuthat egy deregje egészen a tengerig? Igen, válaszolta a jós, ritkán fordul elő, de azért megesik néha. Maga is vezetett már deregét erre felé? Igen, egyszer-kétszer, és ilyenkor hogyan történik a szállítmány kirakása? A deregével leállnak a folyam valamelyik torkolata után az egyik kis öbölben. A gőzhajók aztán innen viszik tovább a rakományt. Ugye azt mondta, hogy a Duna valamelyik torkolata után, szóval több torkolat van. A Duna itt két fő ágra szakadt, felelte Sergelatkó. Az egyik az északi vagy kiliai, a másik a déli vagy szulinai ág. A szulinai Duna ága jelentősebb. Nem téveszthetjük majd őket szem elől? Kérdezősködött tovább Dragos Károly. Nem, jelentette ki a hajós. Akik bujkálnak, azok nem mennek át Szulinánál. Éppen ezért mi is az északi Duna ágon megyünk tovább. Dragos csak félig meddig nyugtatta meg ez a válasz. Félt, hogy miközben ők az egyik úton mennek, a banda a másikon simán egérutat nyer. De mi más tehettek volna ez ellen, mint hogy rábízzák magukat a jó szerencsére, hiszen nem figyelhetik egyidejűleg a folyamtorkolat mindkét ágát. Sergelatkó, mintha csak olvasott volna útitársa gondolataiban, biztatóan hozzátette. Egyébként is a kiliai torkolat előtt van egy kis öböl, amelyben a deregye rakományát át tudják hordani másik hajóra. A szulinai torkolatnál viszont magában a szulinai kikötőben kellene kirakodni, ez pedig már közvetlenül a tengerparton van. A még délebbre folyó Szent György Duna ágról pedig csak annyit, hogy alig hajózható. Noha éppen ez a legszélesebb. Nem kell tehát attól tartanunk, hogy mellé fogunk. Október 14-én délelőtt 4 nappal aztán, hogy elindultak Ruszcsuktól, végre megérkeztek a Duna deltájába. A bárka a szulinai ágat jobbra maga mögött hagyva, egyenesen a kiliai Duna ágra siklott. Délben Izmail előtt haladtak el, útjukon ez volt a legutolsó számottevő helység. Másnap már a kora reggeli órákban odaérnek, ahol a Duna a Fekete-tengerbe torkolik. Vajon beérik-e addig Striga deregjéjét? Erre bizony alig ha számíthattak. Mióta elhagyták a főágat, a folyam teljesen kihalt volt. Ameddig a szemen látott, sehol egy vitorla, sehol egy füstgomoly. Dragost emésztette a nyugtalanság. Sergelatkó, ha nyugtalan is volt, ezt nem árulta el. Evezőjére görnyedve fáradhatatlanul hajtotta előre a bárkát, s ügyelt arra, hogy el ne hagyja a folyamák közepén húzódó hajózható csatornát, amelyet csak nagy gyakorlata révén tudott követni a seké és mocsaras parti vizek között. Kitartó fáradozását siker koronázta. Még aznap délután 5 óra felé végre megpillantottak egy deregét,
amely Kilia város alatt mintegy 12 kilométerrel horgonyzott. Sergelatkó kiemelte a vízből evezőjét, stávcsövön át figyelmesen vizsgálta a delegét. Ez az, mondta folytott hangon, távcsövét leereszte. Biztos ebben? Egészen biztos, jelentette ki Sergelatkó. Felismertem Jakub Ogult, ezt az ügyes ruszcsuki révkalauzt, aki eladta lelkét Strigának. Biztos, hogy az ő hajóját vezeti. Most mi lesz? Kérdezte Dragos Károly. Sergelatkó nem felelt azonnal, gondolkozott. A nyomozó ismét megszólalt. Vissza kell mennünk egészen Kiliáig, sőt, ha szükséges, egészen

zacskóalattkó hagyta, hogy a bárka a deregje közelébe sodródjék. Attól 200 méternyire nesztelenül lehorgonyoztak. Aztán minden magyarázat nélkül ledobta ruháit, és belevetette magát a folyamba. Dragos elképedve nézte. Erőteljes karcsapásokkal szelte a vizet egyenesen a deregje felé, amely alig látszott a sötétben. Amikor már túljutott rajta, oly messze, hogy nem vették észre, ellenkező irányba kezdett úszni, majd belekapaszkodott a széles kormánylapátba. Hallgatózott. Könnyű dallam szállt a levegőben, alig kivehetően, mert összevegyült a hajó oldalához csapódó vízsejmes csobogásával. Feje felett dudorászott valaki a hajón. Sergelatkó kézzel-lábbal kapaszkodott a deregje csúszós oldalfalába, és felhúzózkodott a kormánylapát felső részéig. Most megpillantotta Jakub Ogult. A hajón minden nyugodt volt. A hátsó fedélzet alatti fülkéből sem szűrődött ki hang. Ivástéga nyilván itt tartózkodott. Öt ember, a legénység tagjai, a fedélzet előső részén elnyúlva békésen beszélgetett. Hangjuk kivehetetlen mormolással folyt össze. A hátsó fedélzeten Jakub Ogul egymaga volt. A fülke feletti részen ült, a kormányrúdnál ringatózott az esti csendben, miközben egy jól ismert dalt dudorászott. A dal egyszeriben elhallgatott. Két vasmarok fonódott az éneklő férfi torkára, aki most a hajópárkányon át rázuhant a kormánylapátra. Meghalt volna? Keze lába erőtlenül lógott, tehetetlen teste úgy csüngött le jobbról balról a kormánylapát keskeny élén, mint a rongy. Sergelatkó szorítása engedett, s most az övénél fogva ragadta meg Jakub Ogult, majd lazábban fogva térde közé a kormánylapátot, csúszott lefelé, végül fogjával együtt nesztelenül a vízbe siklott. A deregjén mindebből semmit nem vettek észre. Iván Striga nem jött elő a fülkéből. Az első fedélzeten az öt hajós továbbra is csendesen beszélgetett. Sergelatkó közben a bárka felé úszott. Az út visszafelé sokkal nehezebb volt, most ár ellen haladt, és ezen felül Jakub Ogult is vonszolnia kellett. A fogoly, ha nem is halt meg, teljesen maga tehetetlen volt. A hűvös víz sem térítette magához, meg sem mozdult. Sergelatkó már-már attól tartott, hogy nagyon is keményen bánt el vele. Öt perc elég volt ahhoz, hogy a bárkától a deregéhez érjen, de több mint fél órába telt, míg ugyanezt az utat megtette visszafelé. És még szerencséje volt, hogy nem tévedt el a sötétben. Segítsen! Szólt Dragoshoz, mikor végre megragadta a bárka párkányát. Mégiscsak elcsíptem egyet. A nyomozó segítségével a bárkába emelte Jakub Ogult. Meghalt? Kérdezte Sergelatkó. Dragos Károly a fogoly fölé hajolt. Nem, lélegzik. Sergelatkó megkönnyebbülten sóhajtott fel. Azonnal megragadta a lapátot, és az árral szemben evezni kezdett. Kötözze meg, de jó erősen, mondta evezés közben, ha csak nem akarja, hogy kereket oldjon, ha majd a parton lesznek. Hát elválunk? Kérdezte Dragos Károly. Igen, válaszolt Sergelatkó. Mihelyt maga a parton lesz, én visszatérek a deregje közelébe, és majd úgy intézem a dolgot, hogy holnap fel is juthassok rá. Világos nappal? Igen, van egy tervem. Legyen nyugodt, nem fenyeget semmi veszély. Legalábbis még egy ideig nem. Nem mondom, lehet, hogy mikor már a Fekete-tenger közelében leszünk, rosszabbra is fordulhatnak a dolgok. Igyekszem, hogy ez minél később következzék be, de akkor számítok magára. Rám? De hát mit tehetek én? Segítséget hozhat. Rajta leszek, ebben biztos lehet. Hangoztatta hévvel Dragos. Ebben nem is kételkedem, de lehet, hogy nem lesz olyan egyszerű. Ön tegyen meg mindent, amit lehet, ennyi az egész. Ne felejts el, hogy a deregje holnap délben szedi fel a horgonyát, és délután 4 órakor már a tengeren lesz, ha semmi fel nem

tartóztatja. Ehhez tartsa magát. Miért nem marad velem? Kérdezte Dragos, aki nagyon aggódott útitársáért. Mert maga esetleg elkésik, akkor pedig Striga előnyre tenne szert, és eltűnne a szemünk elől. Nem szabad elérni a tengert, és nem is éri el, még akkor sem, ha maga későn érkeznék ahhoz, hogy segítsen nekem. De ha így lesz, én már addigra valószínűleg nem élek. A hajós hangja nem tűrt ellenmondást. Dragos Károly nem is próbálkozott tovább, mert világosan látta, hogy társát elhatározásában semmi sem ingatja meg. A bárkát tehát partra húzták, és amíg mindig ájult Jakub ogult, lefektették a földre. Sergelatko a bárkát azonnal visszairányította a folyam közepére, és hamarosan eltűnt az éjszakában.

0: Jules Verne a Dunai hajó című regényének 20. részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.

0: A lélek útjain.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is a mikrofonnál, Klész Beáta. A múlt alkalommal indítottuk útjára a Varga Kamél Ferences testvér sorozatát a hét boldogávatás előtt álló ferences vértanúról. Mai műsorunk első felében Körösztös Krizosztom élettörténetét ismerhetik meg.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamél Ferences testvér vagyok a Gyöngyösi Kolostorból. Elkezdtük a hét ferences vértanú életének, lelkiségének az ismertetését. Ma a második alkalommal Körösztös Krizosztomról szeretnék beszélni. Nézzük meg, hogy kik is a vértanúk. Vértanú, mártír, vagy a görögben mártűr, tanú szóból származik. Átvitt értelemben minden olyan személy, aki az igazságért életét adja. Ezért nevezzük például az aradiakat vértanúknak, aradi vértanúknak. Szoros értelemben véve a vértanú olyan keresztény személy, aki hitéről élete föláldozásával tesz tanúságot. Azaz hite megvallásáért, vagy az erény védelméért halálbüntetést kap, illetve börtönben vagy kínzások következtében hal meg. Az egyház ezt a tanúságot elismeri. Az apostolok cselekedeteinek első fejezetében ezt olvassuk. Kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi úrunk Jézus Krisztus köztünk járt kelt, kezdve János keresztségétől, egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék föltámadásáról. Isten ezt a Jézus támasztotta föl, akinek mi tanúi vagyunk. Az apostolok előbb szavaikkal, később pedig életükkel tettek tanúságot a föltámadt Krisztusról. A hét ferences vértanú Károlyi Bernát, Köröztös Krizosztom, Kovács Kristóf, Hajnal Zénó, Kis Szaléz, Lukács Pelbárt és Kriszten Rafael Ferences szerzetesek 1944 és 1954 között életükkel tettek tanúságot Isten iránti elkötelezettségükről, emberszeretetükről. Mindannyian tudták előre, hogy a nemzeti szocializmus és a kommunizmus diktatúrái alatt kiállni az egyházért, a hívekért, az üldözöttekért, a kisemmizettekért, finoman fogalmazva sem vett majd jó fényt rájuk. Talán életüket is áldozatul kell adni. Krizosztom atya életét kezdjük Szent Ferenc imádságával. Mindenható szentséges, fölséges, hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót, úgy legyen, úgy legyen. Amen. Krizosztom Köröztös Imre néven született Pécsen 1909. január 10-én. Édesapja Köröztös Vince hentes mester volt. Édesanyja pedig Vizeki Aloizia. Testvérei Aranka, Luisa, Márta, Imre, ő pedig a pécsi gimnáziumban tanult. 1925-ben belépett a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences rendtartományban. Széchenyi rendházba került, itt volt novícius, itt kezdte meg a szerzetesi életét, kapott Krizosztom nevet, és öltötte magára a rendnek a ruháját. Egyébként Krizosztom görög eredetű Krizosztomus névből ered, jelentése aranyszájú. Talán többeknek ismeretes aranyszájú Szent János neve, aki nagy egyházatya volt, egyháztanító. Krizosztom atya örökfogadalmára 1930. december 20-án került sör Gyöngyösen. 32. június 19-én szentelték pappá, ugyancsak Gyöngyösen. Szolgálatot teljesített Széchenyben, Mohácson, Szigetváron, Simontornyán. 1938-tól egy egészen új szolgálatra kap megbízást, felkérést, méghozzá az amerikai magyarok lelki gondozója lesz. Tudjuk róla, hogy járatos volt a zenében, tanított egyházi éneket a novíciusoknak is, Széchenyben alapított cserkész csapatot is. 1945-től katonalelkész is volt. A keleti fronton Isiász betegséget szerzett magának, emiatt sokan az öreg barát néven emlegették, pedig alig múlt csak 30 éves is. 1943-tól az újvidéki rendház vardiánja, vagyis őre házfőnöke lett. Amikor megnézzük Kovács Kristóf atyáról a filmet, ott is említik az ő nevét, Miért fusson az ártatlan című filmben. 1944. október 23-án tudjuk meg a filmből, szerb csapatok vonultak be a városba. Krizosztom a fokozódó veszély ellenére nem volt hajlandó elhagyni a várost, nem volt hajlandó elhagyni a híveit. Ezt mondta és írta egy alkalommal. Miért fusson az ártatlan? Amíg jönnek hívek a templomba, a pap nem hagyhatja el a rábízottakat. Nem akarjuk cserben hagyni azt a népet, amely megszeretett minket, nagy áldozatot hozott, és akiknek minden bizalmuk az Isten után bennünk van. Itt maradásunk valószínű következményeivel tisztában vagyunk. Ezt 1944. szeptemberében írja elöljárójának. A beérkező szerb csapatok október 26-ától kezdődően összegyűjtötték a város és a környék férfi lakosságát. Köröztös Krizosztom kihallgatója a rendházban korábban menedéket kapott partizán volt. Fogva tartói felajánlották, hogy idős korára, noha csak 35 éves volt, és betegségére tekintettel hazamehet. De ő ragaszkodott ahhoz, hogy rendtársaival együtt maradjon. 44. október 27-én 300 nevet olvastak föl, köröztük Krizosztomnak a nevét is. Azt mondták, hazamehetnek, folytathatják a munkát. Krizosztom atya további sorsáról csak bizonytalan információink vannak, feltételezzük, hogy agyonverték. Sírja ismeretlen helyen van, lehetséges, hogy a Kátyi erdőben. Abban az időben ebbe az erdőbe is sok magyart mészároltak le, gyilkoltak meg és temettek el. Harmad Károly újvidéki házfőnök rendtársam 2015-ben így nyilatkozott. János apostolnál olvassuk. A szeretetet arról ismerjük fel, hogy ő életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Ezt a kötelességet igazán csak a magát teljesen Krisztusnak odaszentelő egyén veszi komolyan. Szeretetből szilárdan helytáll a kötelesség teljesítésében, egészen az élet odaadásáig. Az ilyen ember képes arra, hogy testvérei iránti felelésségtől testét élő, szent, Istennek tetsző szellemi hódolatként mutassa be. Méltón élni a kapott szerzetesi, papi, szülői hivatáshoz teljes odaadást követel, hiszen mindent megteszünk, de mégis mi haszna szolgáknak tekintjük magunkat, az Isten szolgájának, Krisztusnak a szolgálatában. Krizosztom rendtársamnak több alkalommal lehetősége volt az elmenekülésre, de mindannyiszor tudatosan vállalta magyarságát, katolikus hitét, Ferences szerzetességét, papságát, és az ezzel járó következményeket is, a mártíromságot, a vértanúságot. Most szeretnék egy rövid részletet felolvasni Krizosztom atyának leveléből, melyet beteg orvos sógorának írt 1934-ben. A bűnös embernek nincs nagyobb öröme, mintha a papot látja vétkezni. A szegény, orvostól megkínzott ember is valahogy így néz az orvosra, ha az jajgat. De amint, most jön az erkölcsi tanulság, a bűnbe esett pap megtanul elnézőbb lenni a bűnössel szemben, úgy te is, kínlódó orvos, amikor megint kezedbe veszed a kést, megemlékezvén kínjaidról, légy irgalmas a pácienseidhez. Most pedig megemlékezvén sok kegyetlenkedésedről, tűrd békén bajaidat. Írja ezt, még egyszer mondom, beteg orvos sógorának 34-ben. Egy másik alkalommal pedig ezt írja. Hálám legszebb kifejezése az álhatatosság. Magam részéről úgy gondolom, hogy ebben az esetben fölösleges volna az 5 pátert és a 2 testvért itt Újvidéken tartani. Én mindenképpen maradni szeretnék, s úgy látom, hogy Kristóf és Mihály is maradnának szívesen, illetve nem akarjuk cserben hagyni azt a népet, amely megszeretett minket. Áldozatot hozott, akiknek minden bizalmunk Isten után bennünk van. Itt maradásunk valószínű következményeivel tisztában vagyunk. Eddig az idézetek Krizosztóm atyától, most pedig az előadás vagy a életismertetés végén hallgassuk meg a 7 ferences vértanú boldoggávatásért mondott imádságot. Ezekkel a szavakkal köszönök el, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrás sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
1: Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának második részét hallották. A 7 boldoggáavatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Köröztös Krizosztom élettörténetét ismertette.

0: A most következő tanúságtételt az Új Jeruzsálem közösség jóvoltából sugározzuk. Nagyné Bollaheni tanúságtételét hallják megtéréséről.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Nagyné Bollaheni vagyok, és Zoli arra kért fel, hogy a megtérésemről hozzam a tanúságot. Én 1974-ben születtem, nem kell számoljatok, 49 éves vagyok jelenleg, és annyit elmondok így előjáróban, hogy nem vallásos családból származom, tehát a szüleim nem járattak így templomba, nem jártunk templomba sosem. Egy véletlen folytán, de mint tudjuk, véletlenek nincsenek az Úr kegyelméből, elkeveredtem 8. évelején egy katolikus iskolába felvételi előkészítő hittanórára. Életemben először voltam hittanon, másnap életemben először ministráltam azonnal szentmisén. Látom, hogy valamit csinálnak az emberek közben, egy pár szentmise kellett, mire rájöttem, hogy így evangéliumnál valami különleges dolog történik. Tehát ennyire így kerültem a hithez közel. Nagymamám nyáron elvitt minket görög katolikus szertartásra, azok nagyon jók, bensőségesek voltak, ennyi volt. Felvételiztem Debrecenben a Svetics gimnáziumba, felvettek, és egy varázslatos és számomra egészen új világban találtam magam. Nővérek voltak, azt gondoltam, hogy apácák csak a tévéfilmekben vannak már, tényleg nem tudtam, hogy léteznek még ma is. Tehát ennyire így kerültem a gimnáziumba, viszont nagyon-nagyon megragadott Jézusnak a szerelme. Annyira, hogy a szüneteket kiskápolnában töltöttem, mindig az volt a fontos, hogy amint szabad időm van, szaladtam a kápolnába, és egyszerűen Jézussal voltam, és gyönyörű időszak volt napi szentmisékkel, napi szentáldozással, és hát boldog voltam, nagyon jó volt az Úrral lenni. Azután elkerültem főiskolára, magyar hittanári szakra mentem a gimnázium után, és ott kezdődött el a mélyvíz. Jött a szerelem, jöttek a szaktársaknak a buliai, mert én nem jártam se buliba, se diszkóba, sehová, viszont nagyon szerelmes lettem egy nem épp az értékrendeimben élő srácba. Nagyon jó srác, nagyon jó ember, mai napig is gondolom, a jó Isten áldja őt meg. És mivel tudtam, hogy ennek a kapcsolatnak nincsen jövője, egy érdekes kapcsán, amit most különösebben nem szeretnék részletezni, feleségül mentem egy nálam 10 évvel idősebb emberhez, akihez igazából nem kötött semmi, különösebben erre évekkel később jöttem rá. Az volt az érdekes, hogy még nem vagyok 21 éves és férni lehetek, majd lesz saját kis lakásunk, sütök, főzök, feleség leszek, ez volt, amiben beleszerettem. Nagyon fiatalon hozzámentem, pár hónapra rá természetesen elváltunk. Egy olyan értékrendje volt, ami, hát én most úgy mondom, hogy nem nevezhetem őt értékrendnek, viszont mindent odaadtam neki. És ugye ezzel mindent el is veszítettem. Ő rávett arra, hogy vegyek részt egy manöken fotomodell tanfolyamon, és ebbe belementem, és akkor, amikor, tehát itt is egy picit belekóstoltam abba, hogy mit is jelent ez igazándiból, vannak szégyen teljes foltok így az életemben, amiket Krisztus vére ma már tudom, hogy teljesen tisztává tett, de tettem meg dolgokat. És mivel vége lett, és ez egy hatalmas csalódás volt, közben édesanyám beteg lett, daganatos beteg lett, apáik elkezdtek utána járni, hogy hogyan lehetne őt gyógyítani, agykontrollba belementek, aztán abban én is részt vettem. Én tovább mentem, találtam kineziológus, aki így energiákkal gyógyít, aztán reiki 1-2 beavatásba belementem. Egyetlen egy dolgot mesélek el nektek, hogy tényleg a szellemi világ milyen erősen működik. A széken ült az egyik tag, és négyen így kis ujjal megemeltük a széket energiából, pillanatok alatt sikerült. Tehát valami tényleg nagyon erősen létezik a gonosz jelenléte. Én tudom, hogy akkor, amikor a szertartás, beavatás szertartása volt, akkor egy iszonyú forró, szinte lyukszerű valamit éreztem a homlokomon, tehát zajlik a szellemvilágban a harc a lelkekért. Ez nagyon fontos, hogy tisztában legyünk ezzel. Azután anya nagyon beteg volt már. Én egyre mélyebbre kerültem kapcsolat, ilyen nagyon felszínes kapcsolataim voltak, a tisztaság már rég nem volt sehol, azok az értékek, amik fontosak voltak számomra, teljesen eltűntek, és nem voltam más, csak egy otthon teljesen egyedül létező valaki, aki egyre jobban össze van törve, féltem, és annyira magányos voltam. Arra emlékszem, ez egy meghatározó dolog volt az életemben. Minden áldott este úgy aludtam el, hogy a telefonkészüléket magam mellé húztam. Hát, ha keres majd valaki, soha senki nem keresett, mert nem voltak barátaim. Magányos voltam, egyedül voltam és féltem. Anya meghalt közben, és azután még jobban féltem. Mindig attól féltem, hogy az ilyen hideg, csontos ujjaival egyszer csak jön és megérint, és rettegtem. Rettegtem akkor már a haláltól, ráadásul volt nem férjem, kezdett így utánam nyúlni, hogy öngyilkos lesz, ha nem megyek vissza, tehát így mindig valahogy mindig elért tudtam, hogy hazugság tudtam, hogy hülyeség, nem kellett vele foglalkozzam, de mégis lelkileg azért egy, akkor voltam 21 éves, 22 éves naív lány, azért úgy megviseltek ezek a dolgok. És ezekben az időkben egy olyan állapotba kerültem, amikor az volt bennem, a katolikus gimnáziumban nekünk minden éven volt 2 egynapos rekollekció, csendes nap, és minden éven volt 3 napos. 3 teljes napot teljes csendességben töltöttünk, imádságban atyák jöttek általában előadni, gyónni lehetett, és egyszerűen az egész csendesség, az egész, amit elveszítettem valahol, nagyon-nagyon-nagyon hiányzott, és ez nagyon erősen ott volt jelen az életemben. Úgyhogy a barátnőmnek mondtam, hogy ha nem történik valami, akkor nem, egyszerűen már nem tudom, hogy mi lesz velem. Nagyon sok megalázó helyzet volt mögöttem. És akkor a barátnőm születésnapi ajándékaként kerültem el Ménfőcsanakra, az akkori Kekakó, mai Szent András Evangelizációs Iskola alapkurzusára, a Fülöp kurzusra, ma ez az új életkurzus. És ott voltak emberek, akik mondták nekem, volt olyan, aki az ezotériából már megtért, és mondta, hogy Henny, amiben vagy, nem jó. És nem értettem, hogy miért nem. Én nekem az volt, amit bevettem, amit elhittem, hogy a papok kapták meg azt a hatalmat, hogy gyógyítsanak imádsággal, stb. Nem csinálják, ezért az Úr átadta másoknak, ezek ugye az ezósok. Én akkor nem láttam a különbséget ezotéria és keresztény vallás hit között. Tényleg nem láttam, tényleg nem értettem, nem tudtam értelmezni. És amikor a kurzusban a bűntémáról volt szó, akkor az igéből felolvasott a tanító egy mondatot, hogy amikor a sátán megkísértette Évát, feltette a kérdést, hogy miért parancsolta nektek Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. És ezután a tanító mondta, hogy a sátánnak már a kérdésében hazugság van. Már a kérdése hazugság. És ez olyan szinten megdöbbentett, és valami akkor belém nyilalt és hasított, én abban a pillanatban tudtam, hogy teljes hazugság az, amiben vagyok, és az összes könyvet elégettem, hazamentem, tudtam, hogy teljesen új életet kell kezdjek, és vissza Krisztushoz. Akkor még az a srác, akiben nagyon szerelmes voltam fősulin, az természetesen bekúszott ekkor az életembe, de mondtam neki, hogy bocsi, megtértem, erre mondta, hogy annyira bírt, mindig olyan kis szélsőséges voltam, és hogy ez is ilyen kedves, hogy most meg megtérek, és mondtam neki, hogy is kezdeményezni akart, és mondtam, hogy figyelj, ezt most nagyon komolyan gondolom, megtértem Jézus Krisztushoz, és akkor felállt, és elment, és azóta nem láttam. És hiszem, hogy az Úrnak a győzelme volt az Úrnak a munkája, hogy akkor tényleg tudtam nemet mondani, akkor már tudatosan tudtam, hogy kihez tartozom. És így indult. Így indult el az az utam, amikor én attól kezdve foggal körömmel kapaszkodtam Jézusba, jártam az Új Jeruzsálem közösségnek a tűz alkalmaira, és egy alkalommal, amikor odahaza voltam, kinyitottam a Bibliát, és nem olvasom el az egész részt, az Izajás 54-nél nyitotta ki számomra az Úr. Újjong te meddő, aki nem szültél, újjongásban törj ki, és kiálts, aki nem vajúttál. Mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak, mondja az Úr. Szélesíts ki sátrat helyét, és hajlékait, kárpityait feszíts ki, ne kíméld. Hosszabbítsd meg köteleidet, és szövekeidet erősítsd meg, mert jobbra és balra ki fogsz terjeszkedni. Utódod nemzeteket örököl, melyek elhagyott városokat népesítenek be. Ne félj, mert nem szégyenülsz meg, és ne pirulj, mert nem kell szégyenkezned. Mert ifjú korod szégyenét elfelejted, és özvegységed gyalázatára nem emlékezel többé. Mert a te alkotód a férjed, seregek ura az ő neve, és Izrael szentje a megváltód, az egész föld istenének hívják őt. Mert mint elhagyott és bánkódó lelkű asszonyt hívott meg téged az Úr, mint ifjúkorban eltaszított asszonyt, mondja a te Istened, egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűltelek. És megy tovább az ige, és benne az ígéret, hogy igazság lesz az alapod, távol leszel az elnyomástól, fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége, tele-tele ígéretekkel. És azt elfelejtettem az elején mondani, nekem volt egy olyan utam a gimnáziumban, amikor az albérletbe tartottam haza, hogy azt éreztem, hogy az Úr el akar engem jegyezni, és így feltartottam a kezem, és átéltem azt, hogy gyűrűt húzott az ujjamra. És később esett le, hogy ez a jobb kezem nem jegyesének, hanem feleségének, hitvesének jegyzettel és gyűrűzött akkor Jézus Krisztus meg engem. És ez, hogy seregek ura az ő neve, a te alkotód a férjed, ez itt olyan erővel visszaköszönt akkor. Akkor tudtam, hogy ez az ige miattam van a Bibliában. És ez az ige nekem szól, és akkor teljes mértékben tudtam, hogy Jézus Krisztus hűséges. Én nem voltam hűséges, nem tudatosan kötődtem, ragaszkodtam még hozzá, de ő hűséges, és nem hagyott el. És megmentett, végül is a nagyon-nagyon durva szakadékba nem engedte, hogy bezuhanjak. Voltak csúnya dolgok, voltak szégyenteli dolgok, de hála legyen az Úristenek, hogy megtartott és újra utánam nyúlt. És annyit szeretnék még nektek elmondani, hogy akkor, amikor a tanúságtételemet 20 pár évvel ezelőtt először mondtam el ezt, hogy az Úr hűséges, akkor ezt láttam és tapasztaltam meg. Ma mögötte van már egy 25 év, amikor azt is látom, hogy a názáreti Jézus Krisztus állandóan égő, izzó szerelemmel van felém. És állandóan lobogó, lángoló szerelemmel ment végig a keresztúton, és halt meg értem és helyettem. És hogy az ő hűségével jelen van, és hogy megtart és hordoz. És ma már elmondhatom, hogy az életemnek a középpontja Jézus Krisztus. És hálát adok azért, hogy van családom, van egy drága férjem, aki nap mint nap meghal magának, azért, hogy nekem életem lehessen. És áldalak téged, mennyei atyám, azért, hogy te engem nem hagytál. Áldalak téged, názáreti Jézus Krisztus, hogy te az enyém vagy, és én a tiéd lehetek, egyedül a tiéd. És áldott legyél, drága Szentlélek, aki ma is kiárasztod a te szerelmedet és kegyelmedet, hogy életem legyen. Amen.
0: Nagyné Bollaheni tanúságtételét hallották, mely az Új Jeruzsálem közösség nagy közösségi napján hangzott el. Ezzel műsorunk már a véget ért, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Karkus István, valamint az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klécz Beátát hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
3: Egy óra.
2: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Vita bontakozott ki Miskolcon az acélművek területével kapcsolatban. Rozsnyóval közös kiállítás nyílt Szerencsen. Siker volt a majál is a Sóstói Múzeum faluban. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A A Miskolci Közgyűlés legutóbbi ülésén több napirendi pontot is tárgyaltak, de a legélesebb vita a DAM, vagyis a Diósgyőri acélművek területének jövőjéről bontakozott ki. A tanácskozáson kiemelték, a most meghozott döntések hosszú távon hatással lehetnek a város működésére, fejlesztéseire és gazdasági irányára. A városvezetés hangsúlyozta, a DAM ügyében nem politikai megfontolások, hanem szakmai szempontok alapján döntöttek, céljuk pedig a terület rendezése és jövőbeni hasznosítása. A kérdés jelentőségét az is adja, hogy a korábbi iparterület sorsa évtizedek óta rendezetlen, miközben kulcsszerepet játszhat Miskolc jövőbeli fejlődésében. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere ígéretet tett arra, hogy nyilvánosságra hozzák azt a tanulmányt, amely tartalmazza a terület hasznosításának menetét.
5: Megvettük a végelszámolótól, amit meg lehetett venni. Töredék áron szereztünk meg olyan vagyonelemeket, amelyek Miskolc jövője szempontjából stratégiai jelentőségűek. Ezután következett a második lépés, a további területek megszerzése. Amikor ehhez a forrás rendelkezésre állt, és amikor a jogi, pénzügyi feltételek adottak voltak, akkor azonnal léptünk. Haladék nélkül, tétovázás nélkül. Én ezt tudatosan tettem így. Nem akartam, hogy ez a lehetőség a politika játékszerévé váljon. Nem akartam megkockáztatni, hogy telik az idő, változnak a körülmények, új szereplők jelennek meg, és miközben mi politikai döntésre, vitákra, gesztusokra vagy támogató szavazatokra várunk, a lehetőség elmúlik. Mert vannak helyzetek, amikor a város érdeke gyors döntést kíván. Vannak helyzetek, amikor a mulasztás sokkal nagyobb kárt okoz, mint a cselekvés politikai kockázata. Én ebben az ügyben vállaltam a döntést. És akkor tegyük föl világosan a kérdéseket. Jogszerűen jártunk-e el? Igen. A város érdekében jártunk-e el? Igen. Költséghatékonyan jártunk-e el? Igen. Gyarapodott Miskolc vagyona? Igen. Stratégiai mozgásteret szerzette a város? Igen. Akkor miről is beszélünk? Lehet vitatkozni, lehet kérdezni, lehet ellenőrizni. Ez természetes egy demokratikus közgyűlésben. De az alaptalan sejtetést, a szándékos félremagyarázást és a politikai gyanúsítgatást kérem fejezzük be. Mert ez az ügy nem rólam szól, és nem is egy frakcióról szól. Nem arról szól, hogy ki milyen posztot ír ma este. Én azt kérem önöktől, hogy ezt az ügyet a jelentőségének megfelelően kezeljék. Azt kérem önöktől, vitázzunk, kérdezzenek, ellenőrizzenek, ez a dolguk. De a sejtetést, a gyanúsítgatást, a politikai hangulatkeltést fejezzék be. Mert ebben az ügyben a város nem veszített, hanem nyert. Nem csökkent a vagyona, hanem gyarapodott. Nem elszalasztottunk egy lehetőséget, hanem végre éltünk vele. És higgyék el, Miskolc az elmúlt évtizedekben nem abból volt túl sok, hogy valaki gyorsan cselekedett a DAM ügyében, hanem abból, hogy túl sokáig nem történt semmi. A DAM területét évtizedeken át hagyták leépülni. Mi most elkezdtük visszaszerezni, rendbe tenni, és újra a város gazdasági vérkeringésébe kapcsolni. Ez a különbség a beszéd és a cselekvés között. Én ezt a döntést vállalom. A város érdekében hoztam meg. És meggyőződésem, hogy néhány év múlva nem az lesz a kérdés, miért léptünk ilyen gyorsan, hanem az, hogy ez miért nem történt meg korábban. És még egy döntést meghoztam, és ezt most önökkel közlöm először. Nyilvánosságra hozzuk a DAM ügyében készült tanulmányt. Tudom, hogy van, aki ezt az anyagot ismeri. Ez engem nem zavar. Sőt, bizonyos értelemben még meg is erősít abban, hogy nincs itt semmiféle titok. Készült egy tanulmány, ami rengeteget segített nekünk abban, hogy felelős döntést hozzunk. Vannak benne ötletek, amik hasznosak, vannak benne realitástól elrugaszkodott elképzelések, de az iránya helyes. Visszaszerezni a DAM-ot, és újra a város működő aktív részévé tenni. Eddig minisztériumi engedélyekre vártunk, nem kaptuk meg. Én pedig úgy döntöttem, hogy nem várok tovább. Nem azért, mert bárkivel konfliktust keresek, hanem azért, mert Miskolc városának érdeke és a nyilvánosságnak joga fontosabb annál, hogy mi tovább is fenntartsunk egy teljesen felesleges homályt, egy olyan ügy körül, amelyben nincs mit rejtegetnünk. A tanulmány tehát nyilvánosságra hozzuk. A miskolciak meg fogják ismerni, milyen szakmai anyagok és milyen információk alapján hoztuk meg ezt a döntést. És mindenki látni fogja, nem rögtönöztünk, nem kapkodtunk, hanem egy történelmi lehetőségre szakmai alapon gyorsan és felelősen reagáltunk. Köszönöm a figyelmüket!
4: Az ellenzéki képviselők kritikusan fogadták a döntéseket, többek között a tervek átláthatóságát és gazdasági megalapozottságát kérdőjelezték meg. Szerintük a DAM körüli intézkedések kockázatokat hordoznak, és a városvezetés nem adott minden kérdésre megnyugtató választ. Szerencs és a felvidéki Rozsnyó között régóta élő testvérvárosi kapcsolat a kultúrában is megmutatkozik. Ennek jegyében nyílt meg Szerencsen a több évtizedes múltra visszatekintő Baksa Malom művésztelep alkotásaiból rendezett kiállítás. A tárlatot Kardos Ferenc, a Rozsnyó partnervárosaiért polgári társulás elnöke nyitotta meg, aki beszédében a közös értékek és a határokon átívelő együttműködés fontosságát hangsúlyozta.
6: Nem először vagyunk itt ebbe a kiállítóterembe, az én tudom szerint azt most negyedik alkalommal csináljuk ennek a tábornak a kiállítását itt Szerencsen is. Talán a táborról egy pár szót, a Baska József nemzetközi művésztábornak a gyökerei valamikor a múlt század 90-es éveiben nyúlnak vissza. Tulajdonképpen mindig a Baska József nevéhez fűződtek. Baska József, rozsnyói, Rozsnyó környékéről származó festőművész, akik 1947-ben a menekültdekrétumok alapján menekültek Magyarországra, és itt élte le az életét. Elismert művész lett belőle, érdemes művész és különböző kitüntetésekkel, és a Művészeti Egyetem docense volt Budapesten. A tábor tulajdonképpen úgy indult, hogy a őrlete keresztül sikerült Rozsnyónak aláírnunk a testvérvárosi szerződést Budapest belváros Lipót várossal. Ő ott élt, és mindig, ha jött Rozsnyóra, mindig mondta, hogy ő ide hazajön, és egyszer megegyeztünk rajta, hogy megpróbáljuk megcsinálni a testvérvárosi szerződést. Az akkori polgármester úr, a Karsai Károly kijöttek, és nagyon gyorsan megegyeztünk rajta. 1997. március 27-én írtuk el ezt a szerződést, akkor a szerencsi szerződés már régen érvényben volt. A szerződés aláírása után a Baska József művész barátom mindig egy ilyen mozgó ember volt, és mindjárt szervezkedett, és már ősszel kihozta a kollégáit, elismert művészeket Budapestről, a Nádor Galéria, Vigadó Galéria igazgatóit, és megismerkedtek Rozsnyóval, rozsnyói művész festőinkkel. Ez volt, ezt számoljuk talán, hogy az első ilyen művész találkozónak, és ennek aztán volt egy folyamata, amikor kezdtük erre a találkozóra meghívni minden testvérvárosunknak a képviseletét. Rozsnyónak 6 testvérvárosa van, és minden évben megszólítsuk mind a 6 testvérvárost, hogy delegáljanak művészeket a táborba. Ezen keresztül a szerencsések is éveken keresztül mind voltak. Hát talán az egyik ilyen törzs része jó év volt, a Suhály Zoli. Az utóbbi időben nagyon el van foglalva, de azért az időt talál mindig kijön ő is erre a táborba. Annyit szeretnék még elmondani, hogy a kiállítást, hát most már megnyissuk, ez május végéig lesz nyitva itt ebben a kiállítóteremben, és mi már készítsük elő a 27. évfolyamát ennek a tábornak, amelyik augusztus 1-től 8-áig lesz ez éven. Természetesen azután is ez a kiállítás fog vándorolni. Azt még el kell mondani, most szerencsén állítsuk ki a tavalyi képeket, az előző évben született képeket, azokat Csesinben, Lengyelországban voltak kiállítva, úgy, mint itt mostán, az előző pedig Cseszki Csesinben, Csehországban. Tehát váltakoznak a testvérvárosok, és megpróbálják ezt a körforgást kialakítani.
4: Idén is falusi majálisra várták az érdeklődőket a Sóstói Múzeumfaluban, ahol egésznapos programokkal várták a látogatókat. A rendezvény középpontjában a májusfa állítás hagyománya állt, továbbá zenés és táncos programok, traktoros felvonulás, koncertek és táncház is szerepelt a kínálatban. Az érdeklődők felfedező sétákon ismerhették meg a múzeumfalu portáit, miközben kézműves foglalkozások és népi játékok is színesítették a napot. A részletekről Balogh Szűcs Zsuzsannát, a Skanzen területi múzeum igazgatóját hallják.
7: Minden évben a Sóstói Múzeumfalu arra szeretné invitálni a vendégeit, látogatóit, hogy egy szabadtéri néprajzi múzeumi környezetben elevelítsük fel közösen a szokásokat. Egy olyan időutazásra invitáljuk a kedves vendégeket, amikor is valóban a magyar, kelet-magyarországi szokásokat elevenítjük fel. Május 1-e ez egy izgalmas szokás, már csak a munka ünnepére emlékeznek nagyon sokan, de még mielőtt a munka ünnepe kialakult volna, a falusi életben egy nagyon fontos tavaszi ünnep volt, hiszen már a nyárba fordulunk, és legtöbb ünnep kapcsán a szerelem jóslás, időjárás jóslás, egészségvarázslás mellett a szerelem kimutatása is megjelenik, hát május 1-e egy ilyen ünnep, hiszen a legények azzal fejezték ki szerelmüket és kötődésüket egy lány irányába, hogy a lányos házhoz az éjszaka lepre alatt kivágott fát feldíszítve delinkendőkkel, szalagokkal, illatos szappannal betették a kapujába. Ezt a programot, ezt a minőségi, tartalmas chill programot azok szeretik, akik valóban úgy szeretnének kikapcsolódni, hogy valamivel élménnyel gazdagodni szeretnének, és azt gondolom a tevékenykedtetés az egyik legfontosabb szempont a mi életünkben. Azt szeretnénk, hogy ne csak bámulói, passzív résztvevői, hanem aktív alkotói és együtt gondolkodói lennének a Múzeumfalu programjaival.
4: Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet kedden hajnalban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 4-én hétfőn.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztőt Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Darázs veszélyre hívják fel a lakosság figyelmét, többek között selfie-pont, játszótér és új grund készülhet az új közösségi költségvetéssel 60-ban. Már készül a nyári fürdőszezonra a Sóstógyógyfürdők ZRT. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Az egyre jobb időnek köszönhetően már készül a nyári fürdőszezonra a Sóstógyógyfürdők ZRT. A parkfürdő teljes nyitása még ugyan várat magára, május 16-ától azonban egyelőre bár csak rövidebb nyitvatartási idővel, de várja a vendégeket a tófürdő. A társaság folyamatosan végzi a szükséges munkálatokat, hogy a tervezett időpontban megnyithassák a strandszezont. Matavovszki Dániel, a Sóstógyógyfürdők ZRT vezérigazgatója kiemelte, semmilyen hátráltató tényező nem akadályozza azt, hogy hamarosan elkezdődhessen az idei strandszezon.
2: Előszezonban picit változik is a nyitvatartásunk, már a tavaly évben is úgy volt, hogy hétfőn is kedden zárva vagyunk, és ugye szerdától vasárnapig leszünk nyitva, és ugye csak napi 8 órába, tehát 11 órától leszünk majd nyitva minden nap. Ez is elsősorban azért van, mert hogy ugye azért még májusban is, azért a délelőttök, a reggelek azért viszonylag még hidegek, és hát ennek megfelelően azért viszonylag alacsonyabb vendégszám szokott ebbe az előszezon időszakban lenni. A tófürdő az abszolút a nyíregyháziaké, tehát azt látjuk, hogy a vendégek nagy részét ők teszik ki, talán az elmúlt egy-két évben kezdett el népszerűbbé válni már a turisták körében is, azt hiszem, hogy elkezdték kicsit felfedezni, de hát még mindig nagyon nagy százalékban annyira egyháziak járnak oda, ugye itt rendkívül kedvező a belépőjegyár is, főleg hát ugye délutáni jegyeink is vannak, amit tényleg most már mondhatni, hogy majdnem egy elképes áron igénybe vehetik a vendégek. Idén a tófűrőn nem is tervezünk egyébként jegyáremelésre, úgyhogy tavalyi jegyárral tudnak majd jönni a vendégeink. Bízok benne, hogy a népszerűsége megmarad az idei szezonra is, nyilván ez az időjárástól is függ, hiszen azért szükség van egy pár napos jó meleg időre, hogy ugye a tónak a hőmérséklete az megfelelő legyen.
1: Többek között selfie-pont, játszótér és új grund készülhet az új közösségi költségvetéssel 60-ban. Mától indult a szavazás, ismét a városlakók dönthetnek róla, mi valósuljon meg a közösségi költségvetés során. Most is 100 millió forintos összeget költhetnek a lakosság által javasolt fejlesztésekre. A részletekről Horváth Rihárd polgármester, tudósítunk Fekete Gábor kérdezte.
3: Polgármester úr, hányadik éve zajlik ez a közösségi költségvetés egészen pontosan?
4: Mielőtt még belecsapnánk abba, hogy hányadik éve. Én igen, ezzel kapcsolatosan hagyd mondjak el egy nagyon-nagyon fontos dolgot. Mégpedig azt, hogy a közösségi költségvetés ez egy olyan sikertörténet, amely nem csak 60-nak szól, illetve 60-iaknak és a 60 embereknek szól, de a közösségi költségvetés ez országosan is példaértékű volt. Hiszen több település nézi azt, hogy mi hogyan csináljuk a dolgainkat, hogyan tudtuk túlélni ezt az elmúlt több mint egy évtizedet, és hogyan tudtunk ilyen projekteket megvalósítani. És ezt azért mondom el, mert 100 millió forintról dönthetnek a 60-iak.
3: A kezdetektől fogva ez az összeg, amit szét kellett, vagy így szét van, lehetett osztani.
4: És ez a 100 millió forint akkor is rendelkezésre állt, amikor 2,9 milliárd forintot vettek el tőlünk. Irányítottak el a központi költségvetésbe. Tehát ez szintén egy olyan pillér, és nem is tudom, több mint 30 projekt valósult meg, ha jól emlékszem már, több mint 30 projekt valósult meg a város számos pontján. Tehát ez egy olyan pillér, amely szintén azt mutatja, hogyha képesek vagyunk az összefogásra, és nem adjuk fel, akkor képesek vagyunk eredményeket felmutatni. Ezért indul az újabb közösségi költségvetés szakasza, amely ugye május 4 és 24 között zajlik a szavazás, és majd utána fogjuk azokat a projekteket megvalósítani, amelyek egyébként beleférnek sorrendbe, beleférnek a 100 millió forintba.
3: Ennyire tartja a lakosságot aktívnak most már ennyi év távlatából, mert hát nyugodtan kijelenthetjük, hogy népszerűségi rátán is, hogy mennyire konstruktívak, mennyire vesznek részt ebben, hogy elmondják a véleményüket bármilyen felületen, bárhogyan.
4: Volt egy olyan felmérés országosan, ami azt vizsgálta, hogy a különböző közösségi költség, ugye mi közösségi költségvetésnek hívjuk, van, ahol máshol hívják, de a konstrukció nagyjából ugyanaz, de ahogy mondtam, mi ebben úttörőek voltunk, tehát ez egyfajta hatvanikum. és vizsgálta azt, hogy az aktivitás milyen. Hogy a lakosság arányosan milyen arányban küldik vissza. Milyen arányban vesznek részt a közösségi költségvetésben a lakosok. Hát és a 60 ebben az elsők között. Sőt, volt olyan év, amikor első volt.
1: Fokozott óvatosságra intik a lakosságot a darazsak nagymértékű elszaporodása miatt. A bőséges táplálékforrásnak, valamint az enyhe teleknek köszönhetően a különféle darázsfajok elszaporodtak Magyarországon is. A padláson fészket építő darazsak általában nagyon sok és kisméretű fészket építenek. Célszerű időben elkezdeni a darazsak írtását, vallják a szakemberek, illetve az egész tetőt kell kezelésbe venni. Ugyanakkor a gyümölcsvág tetején is előfordulhat darázsfészek. Köztudott, hogy a darazsok nem csak az emberre, hanem a méhekre is veszélyt jelentenek. Különösen veszélyesnek tartják az ázsiai lódarazsakat, amelyek a városokban is gyakran megjelennek. Hangsúlyozta a Varró Attila darázsvadász.
5: Többféle repülő rovar van az emberek házatáján. A legsűrűbben most ebbe a tavaszi időben a padlásdarazsak fordulnak elő, mert nekem elég sokan mondják, hogy fú, nagy darázs. Nem, csak ilyenkor még a királynőket látják az emberek, mert annak ellenére, hogy kevés volt a tél, meg jó, most még volt is hó, de nem fogytak meg a darazsak. Tehát azért van mindig egyre több és több darázs, mert még a régi időkben a tél elkezdődött december elején, és akkor január végéig, februárig tartott,

0: kezni, viszont ők egy picit nagyobbak, mint a normál padlásdarás, ezért azt mondják, hogy hú, lódarás. Nem. A lódarazsak azok nagyobbak, és ők egy helyen építenek fészket. Amiket mostanában az emberek látnak, a tető alján, a cserepek közé bebujkálva, azok ilyen pici fészkeket építenek, tenyérnyit, maximum két tenyérnyit, viszont nagyon sokat. Na most ez a rengeteg darázs, ami már most van, ezt úgy kell számolni, hogy most van az ember, amit lát a tetőn, a tető alján, az eresznél 100 darab darazsat, az nyár közepére legalább 10 000 lesz. Tehát ők elkezdenek építkezni, elkezdik megszorozni a lélekszámot, és utána viszont a nyár végére az már robbanásszerűen fejlődnek, és ott már tényleg van olyan ház, hívnak olyan házhoz, ahol már élhetetlen. Tehát az ember úgy megy haza, hogy behúzza a nyakát és befut a bejárati ajtón, az már veszélyes.
1: Kora esti hírmondó.
2: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházmegyei találkozó lesz május 9-én szombaton. Tennyek Csaba érsek újévi főpásztori levelében főegyházmegyei találkozóra hívta össze közvetlen munkatársait az Egri Bazilikába erre a hétvégére. Az Egri főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót. Május 9-én szombaton szeretettel hívom a paptestvéreket, az állandó diakónusokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint kiemelten hívom lelkipásztoraink közvetlen munkatársait, intézményeink vezetőit, a lektorokat és akolitusokat, áldoztatókat, kántorokat, irodistákat, sekrestyéseket, harangozókat, templomtakarítókat, az önkéntes egyházi hozzájárulások beszedőit a plébániákról és filiális egyházközségekből egyaránt. Arra kérem őket, hogy plébánosaikkal együtt vegyenek részt az egyházközségi munkatársak találkozóján az Egri Bazilikában, írta az érsek. A regisztráció szombaton reggel 8:30 kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise lesz, melyet Ternyák Csaba érsek mutat be. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Az Egri Hittudományi Főiskolának 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható, az internetes cím www.eghf.hu. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Az utazás önköltsége körülbelül 50 000 forint fejenként, és a falusi vendéglátás 40 euró fejenként és éjszakánként. 4 nap, 3 éjszaka a program, összesen tehát 120 euróról van szó. Érdeklődni és jelentkezni a zarandoklat2024@gmail.com címen lehet. A menetrend szerint első nap korán lesz az indulás hajnali 4 órakor Kápolnáról, majd aztán az úti cél Gyergyószárhegy, ott a szállás elfoglalása és vacsora következik. A második nap részvétel a csíksomjói búcsún, a harmadik nap délelőtt szabadtéri szentmise Gyergyószent Miklós főterén, délután kirándulás, Ditró és Borsec meglátogatása, a negyedik nap indulás Gyergyószárhegyről, megálló Korondon és Farkaslakán vásárlási lehetőséggel, majd aztán visszaérkezés Kápolnára. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció a múlt hét elején elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az életszent, Szent Csanna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, Az édesanyák, orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezik.

0: Az Egri Bazilikába, amely augusztus 30-áig látogatható. A kiállításhoz programok is kötődnek, ezek közül több már meg is volt, de van még egy, május 7-én este 6:30-kor felolvasó estre várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből. Közreműködik Simorjai Emese színművész, a helyszín a Szent Orsolya Bencés iskolaközpont kollégium lesz. A könyv pedig megvásárolható a Bazilika látogatóközpontban. Május 8-a péntek estétől 10-e vasárnap délig csend ima közösség lelki gyakorlat lesz a Szentlélek lelki gyakorlatos házban Sajó Pál falán. A lelki gyakorlatot Kóny Ákos református lelkipásztor vezeti. Lelki gondozói beszélgetések mellett gyónási lehetőséget is biztosítanak. Információ kérhető a 30-as 561 43 69-es telefonszámon, és jelentkezni lehet a szentlélekház@migorkat.hu e-mail címen. Májusi búcsút rendeznek Péliföld Szentkereszten a következő hétvégén, tehát május 9-én és 10-én. Május 9-e szombat lesz a Szalézi család napja. 10 óra 30 perckor Szentmise a Lurdi barlagnál, ezt bemutatja P. Vitális Gábor, szalézi tartományfőnök. Délután tarka programok minden korosztály számára. Május 10-én vasárnap 11 órakor ünnepi Szentmise következik a Lurdi barlagnál. Az ünnepi szónok Tennyel Csaba egri érsek lesz, 15 órakor litánia a kegytemplomban. Mindenkit szeretettel várnak a Péliföld Szentkereszti szalésziak. Újra megtelik élettel a Dunakanyar. Május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel, ennek fő celebránsa szintén Fábri Kornél lesz. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják, a gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu internetes oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Az időpont tehát május 16-a szombat, a kapuk reggel 8:30-kor nyílnak, a hivatalos program 9 órakor kezdődik. Helyszín Nagymaros, plébánia kert és környéke. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben, a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program Szentmise, Szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A lelki gyakorlat témája, s a vigasztaló a Szentlélek megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A részvétel regisztrációhoz kötött, a kazincbarcikai római katolikus szalézi plébánián van erre lehetőség, illetve az egyházközség honlapján elérhető linken keresztül. Várnak minden gyógyulásra és lelki feltöltődésre vágyó testvért. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldása tehát május 30-án szombaton következik, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Versenyzenés barangolás szerveznek Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Jelentkezés és információ Miskolcon dr. Hortai Ritánál a versalap22@gmail.com e-mail címen, vagy a telefonszám 30-as 24 95 637-es. Június 24-én szerdán lesz majd az indulás Miskolcról reggel 7 órakor, aztán irány Nagyvárad, Kolozsvár, Torockó, Marosvécs, Borszék, Gyergyószárhegy, Csíksomjó, Csíkszereda, Tusnádfürdő, és június 28-áig tart majd a program, akkor lesz a búcsú Csaba testvértől és indulás vissza Miskolcra. Tehát még egyszer, jelentkezés és információ kérhető a versalap22@gmail.com e-mail címen. Ez lesz a verse, zenés, barangolás Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Ugyanakkor interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket, a bátrabbak pedig a város misszió során Szeged utcáin is megélhetik a hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál mindezen túl. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Drimba Miranda, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A Magyar Labdarúgó Szövetség nyilvánosságra hozta a 2026-27-es NB1-es idény legfontosabb részleteit. A sereghajtó és biztosan kieső Color City Kazincz Bacika SC 2-1-re legyőzte a Kisvárda Mastergood labdarúgó csapatát a Fizliga hétvégi fordulójában. Mérföldkőhöz érkezett a debreceni salakmotoros Lovas Zoltán karrierje. 5. alkalommal rendezi meg jótékonysági futóversenyét Debrecenben a Kronz Hungary Kft. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Magyar Labdarúgó Szövetség nyilvánosságra hozta a 2026-27-es NB1-es idény legfontosabb részleteit és menetrendjét is. Az MLS honlapjára a napokban feltöltött dokumentum szerint az NB1-es bajnokság lebonyolítása nem változik, továbbra is 3x11, azaz 33 fordulót rendeznek, a fő játéknap hétvégi fordulók esetében a szombat lesz. Pénteken, vasárnap és hétfőn is rendezhetnek mérkőzéseket, hétközi forduló esetén pedig a szerda lesz a fő játéknap. A 2026-27-es idény első mérkőzését július 25-én rendezik meg. Az őszi szezon december 19-ig tart, a tavaszi pedig a január 30-ai hétvégén kezdődik majd. A sereghajtó és biztosan kieső Color City Kazincz Bacika SC 2-1-re legyőzte a Kisvárda Mastergood csapatát Miskolcon a Fizliga 32. fordulójának hétvégi játéknapján. A KBSC-ben Szőke Gergő élete első NB1-es gólját szerezte. Most őt hallják.
2: Az első NB1-es gólom volt, nagyon örülök, hogy megszerezhettem. Nyilván elsőként a csapatjátékot szeretném kiemelni, 2-1-es került lezárjuk ezt a meccset. Nagyon szerettük volna úgy búcsúztatni ezt a Diósgyőri stadiont, hogy mi jöjjünk ki jól a párbajból, ez sikerült. A gólhoz pedig csak annyit fűznék hozzá, hogy sokat dolgoztam érte, voltak helyzeteim a szezonban, most jött ki. Szerintem a mai nap az jól nézett ki, főleg az első félidőben mondanám, hogy rendben volt. Ilyen a foci, én úgy gondolom, nyilván több összetevője is van, de szerintem mindenki megtett mindent az egész szezonban, most így jöttünk ki ebből.
1: Most pedig értékelje a találkozót Kuttor Attila, a Kazincz Bacikaiak vezetőedzője.
3: Most elől sikerült ugye betalálnunk, lehetőségeinkből voltak még, de nem legyünk elégedetlenek, és hátul nem dobtunk olyan hibákat, ami demoralizáló vagy eldönti a mérkőzést, úgyhogy ennek köszönhető, meg annak, amit hangoztatunk ugye kezdetek óta, hogy mindig kitesszük szívünket, lelkünket és a legjobb tudásunkat a pályára, úgyhogy ma ez egy győzelemmel párosult, nagyon örülünk. Minden egyes edzést, minden mérkőzést próbálunk a fejlődésre vagy a jövőépítés reményében felhasználni, úgyhogy így fogunk készülni az utolsó mérkőzésre is. Annak örülünk, hogy a idézőben hazai pálya, hát hazainak nem mondható, ugye voltunk itthon meg otthon, de hazai nem volt, úgyhogy hogy a szurkolóinktól így tudtunk idézőben elköszönni, hogy egy győztes csapatot láttak az NBA-ben.
4: És ma mennyire láttuk a jövő csapatát épülni?
3: Bízunk benne, hát ugye nem tudjuk, hogy mit hoz a nyár, mindig képlékeny, de bízunk benne, hogy az már, hogyha sokan itt együtt tudnánk maradni, az már egy előrelépés lenne, mert nem a nulláról kéne kezdeni.
1: Végül Révész Attilát, a Kisvárdaiak vezetőedzőjét hallják.
5: Nagyon tanulságos volt, és az a jövőre nézve rengeteg olyan lehetőséget, illetve néhány játékosnak sajnos kellemetlenséget mutatott ez a mérkőzés, amelyből nagyon sokat tudunk majd profitálni. Ugye ígértem, hogy a bajmaradásunk után hátralévő mérkőzéseken mindenkinek lehetőséget fogunk biztosítani. Tudtuk, hogy ez kockázatos, mert azért kevesen játszottuk végig a szezont, és a többieknek mérkőzés hiányaik voltak. Viszont azt láttam, hogy az első fél időben ugye elsősorban az volt a problémánk, hogy a labdával való kezdeményező játékunk nagyon lassú volt, nagyon sok hibát vétettünk, ki nem kényszerített hibákat nyomás nélkül is, és hát ez nem véletlen, mert olyan játékosok is lehetőséget kaptak, akik korábban kevesebbet játszottak, és hát többet kellett volna cserélnünk, de ugye a szabályot tett ezt lehetővé, és be akartuk osztani a mérkőzésen az energiánkat. Viszont azt látjuk, hogy van néhány játékosunk, akikkel a jó szereplésünket elértük. Azok most igazságtanul nem játszottak, de a többieknek meg kellett adni az esélyt. viszont rájuk lehet számítani. A többiektől meg el kell búcsúznunk. Most azért mondhatom, hogy 50% a keretnek a jövő évre már nem alkalmas az élvonalra, de megvannak a kiszemeltjeink, most már teljesen tiszta képet kapok, egy kicsit most már pozitívabb a kép, mint volt ezelőtt a elmúlt két mérkőzésen, és azt is láttam, hogy megvan az a karakter, amely kell. De most vissza kellett kapaszkodnunk 2-0 után, az látszott, hogy egyéni hibáink voltak, nagyon csúnya hibáink voltak, szögletnél lemaradtunk, ami egy picit a képesség, illetve a fókusz hiánya. Ez az őszre már nem volt jellemző ránk. Vissza fogunk térni, és a következő hazai utolsó mérkőzésre csak azok fognak már pályára lépni, akik a legjobbak voltak a szezonban, és akik megérdemelték, mert szeretnénk méltóképpen befejezni a szezont, és a többieknek pedig ez el is lesz, hogy nekik már sajnos nem lesz el a Kisvárda csapatában.
1: Mérföldkőhöz érkezett Lovas Zoltán debreceni salakmotoros karrierje. Ő lett a Schaeffler Debrecen Campus első magyar márka nagykövete. A vállalat 2 éves megállapodást kötött az ifjú tehetséggel, akit karrierje mellett tanulmányaiban is támogat. Szabó Pétert, a vállalat igazgatóját hallják.
0: Amellett, hogy egy sportot, egy sportolót támogatunk, Zoli a Schaeffler Akadémián fog tanulni, és itt fogunk tudni segíteni abban, hogy szakmát is szerezzen. És úgy gondolom, hogy ez a kettő együtt egy olyan dolog, amit muszáj volt, hogy megvagoljunk, és tényleg elinduljunk közösen ezen az úton.
1: Szabó Péter úgy fogalmazott, a Schaeffler kiemelt küldetésének tekinti a sport támogatását, az pedig külön öröm, hogy egy debreceni tehetség oldalán kapcsolódhatnak be egy technikai sportágba. A versenyző csapata úgy látja, az együttműködés a hazai salakmotorsportban is új távlatokat nyithat. A 17 éves Lovas Zoltánt a salakmotor egyik legnagyobb hazai ígéretteként tartják számon. Fiatal kora ellenére már számos megmérettetésen bizonyíthatott a felnőttek között. Rajt hozzát például a tavalyi jubileumi 50. Debrecen nagydíjon is. A megállapodás 2 évre szól, és jelentős mértékben járul hozzá a fiatal versenyző költségeinek finanszírozásához. Lovas Zoltán menedzsere Boros Norbert elmondta, a reményteli együttműködés további nagy nemzetközi cégeket is ösztönözhet arra, hogy a salakmotorsport mögé álljanak.
6: Az, hogy egy ilyen nemzetközi nagyvállalat mögé áll, illetve a csapat mögé, az talán másokban is egy bizalmat kelt az iránt, hogy tényleg van értelme támogatni ezt az egész koncepciót, ezt az egész projektet, mert aki benne van a sportban, az tudja, hogy nem most éri a csúcs éveit a salakmotorozás Magyarországon, viszont Zolik akkora reményt adhat, ami tényleg több évre kitart.
1: A támogatásra szüksége is lesz a 17 éves tehetségnek, aki hamarosan a Cseh Extraligában, valamint a Cseh élvonalban is rajthozál, méghozzá nem is akárkik oldalán. A Zsarnovice együttesénél korábbi világbajnokokkal szerepelhet egy istálóban.
7: Egész erős csapattársaim lesznek, mint az Artem Lobuta, a Jason Doyle és a Martin Vasulik, illetve a Koprovincénél az első ligában ott egyelőre nem tudom még a csapattársakat, viszont az is nagyon sok motorozási lehetőség és fejlődési lehetőséget biztosít.
1: 5. alkalommal rendezi meg jótékonysági futóversenyét Debrecenben a Krones Hungary Kft. A Krones Charity Run bevételeit idén a leukémiás gyermekekért alapítvány részére ajánlják fel. A vállalat pedig szokásai az híven, ezúttal is megduplázza majd a nevezésekből befolyó összeget. Barcsa Lajos Debrecen alpolgármestere szerint a debreceniek folyamatosan növekvő futókedve az infrastruktúrális fejlesztéseknek is köszönhető.
8: Egyre több és több körzetben viszonylag közel elérhetőek a futópályáink. Legutóbb Debrecen Józsán adtunk át egy több mint 1 kilométeres futókört, és aki esetleg belekóstol a futásba, hiszen ez egy nagyon könnyen elérhető sportág, csak egy cipő szükséges hozzá, és el lehet indulni, az már tett egyet az egészségért.
1: 2022-ben rendezték meg először a versenyt, most pedig már az 5. Krones Charity Run-t szervezik. A jelentkezők 1, 2,5, 5 és 10 kilométeres távokat teljesíthetnek május 9-én a Déli Ipari Parkban. A szervezők ezúttal is jelentős érdeklődésre számítanak. A nevezési díjakból befolyó összeget évek óta jótékonysági célokra fordítják, sőt a Krones Hungary Kft. Meg is duplázza azt. A 2024-es rendezvényen 3,3 millió forint gyűlt össze, az Együtt Ádin Kezét Fogva alapítvány számára, 2025-ben pedig a Mentsük meg Benint alapítványt támogatták 4,5 millió forinttal. Kocsis Zoltánt, a Krones Hungary Kft. Ügyvezetőjét hallják.
9: A Klanes Charity Run az már több, mint egy futóverseny, ez kezd közösségügyé válni, és most a közösségét is segítségül hívtuk, hogy először is jelölteket állítsunk, majd a jelöltek közül pedig közösen válasszuk ki azt, hogy ki legyen a kedvezményezett.
1: Az idei verseny kedvezményezettjét rendhagyó módon választották ki. A legtöbb szavazatot a leukémiás gyermekekért alapítvány kapta. A szervezet már több mint 35 éve aktívan járul hozzá a leukémiás és daganatos gyerekek gyógyulási esélyeinek növeléséhez és életminőségük javításához. Az alapítvány koordinátora Göncziné Kis Judit köszönetet mondott a támogatásért, és hozzátette, bőven akad olyan terület, ahol hasznosítani tudják majd az adományt.
10: Nagyon fontosnak tartjuk az osztály infrastruktúrájának a fejlesztését, olyan eszközök vásárlását, amelyek elősegíthetik a gyermekeknek a gyógyulását, illetve az orvosok és nővéreknek a továbbképzését is, tehát tényleg végtelen a lehetőség.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupolatermében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végigkövethető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. A Tisza párt Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt jelöli az országgyűlés alelnökének, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bújdosó Andrea, a Tisza párt országgyűlési frakció vezetője megnevezte 14 parlamenti bizottsági elnöküket, az Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottságot Kovács Petra Judit, a Digitalizációs és Technológiai Bizottságot Varga Balázs, az Egészségügyit Ruzsa Diana, az Európai Ügyek Bizottságát Csapov Ildikó Éva, a Gazdasági és Energetikait pedig Csőszi Attila vezeti majd. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság élére Bakos Csaba Attila, az Igazságügyi és Alkotmányügyiére Hantosi István, a Közlekedési és Beruházásaira pedig Perticsné Kácsor Andrea kerül. A Külügyi Bizottságot Hajdú Márton Ádám, a Mentelmi Csasina Judit, az Oktatási Szűcs Tóra, a Társadalmi Részvétel Bizottságát Jakab Zsuzsanna, a Törvényalkotási Rák Rihárd, a Vidék és Településfejlesztését pedig Szabó Tibor vezeti majd. Május 9-től a